0: A mely a művészet egyéb kifejezési formái között kiemelkedik, különösen azért, mert a szent ének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Majd pontosítja, a szent zene annál szentebb, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést ad és elősegíti az egyetértést, akár azáltal, hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Itt találjuk meg a zsinati tanítás lényegét, amely megerősíti és elmélyíti a zene szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre már Szent Tizedik Pius rámutatott az Inter Sollicitudines kezdetű motu propriójában. A zene ugyanis része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme. A liturgiában énekelni és zenélni annyit jelent, mint imádkozni, összhangba hozni saját szívünket testvéreink szívével, valamint Istennel, miközben tevékenyen részt veszünk az ünnepelt misztériumban. A zene különösen is kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját. Szent Ágoston mondja, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni a szívünket Isten kegyelmében, megnyilvánuló cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. Hát az ének elősegíti a közösséget, a hangok összhangja által hozzájárul a lelkek egységéhez, legyőzi az emberek közötti különbségeket, és mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben. Így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. A szent éneknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének mély teológiai jelentőségéből bizonyos követelmények is következnek. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Tehát nem esnek egyszerűnek magas zenei színvonulat, de könnyen előadhatónak kell lennie, különösen akkor, amikor az egész közösség énekli. Ebből az okból a zsinat azt ajánlja, hogy a szövegek is legyenek megfelelőek, mélyek, és ugyanakkor könnyen érhetők, és elsősorban a Szentírásból, a liturgikus könyvekről, és az egyház lelki hagyományából merítsenek. Erre különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelvben kifejezett dinamizmus, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye egyben a hit törvénye. A Sacrosanctum Concilium nagy teret szentel a hívek tevékeny részvételének is, ezt annak a misztériumnak a nagyobb tudatosságából kell kiindulva megérteni, amelyet ünneplünk, valamint abból, hogy ez a misztérium hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz.
1: Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo.
0: Mindezzel pedig az állandó megtérés lelkületében történik, amelynek meg kell határoznia minden hívő életét, ami pedig azt illeti, hogyan valósítható meg mindez.
1: Le antifone, i canti, è un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro fedele,
0: konkrétan a szent zene sajátos szerepén keresztül

0: O senza una mas più mi fai a icem.
1: Un'attenzione particolare è rivolta
0: a un spiegelme sentel os orgonaro. Míg más hangszerek használatát is megengedi, eltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, vagy ahhoz hozzáigazíthatók, megfelelnek a templom méltóságának, és valóban elősegítik a hívek épülését.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: A zsinati liturgikus reform egyik fontos témája az inkulturáció, vagyis a hit és a liturgia beilleszkedése különböző kultúrákba, így a szent zene területén is. Különösen fontos, hogy ezeket komolyan vegyük figyelembe, hiszen az emberek a vallási és társadalmi életének a részét alkotják.
1: Di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso.
0: Ezért a zsinat egyrészt mindenki számára megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, másrészt amennyire lehetséges arra buzdít, hogy mozdítsák elő
1: a
0: népek hagyományos zenéjét úgy az iskolákban, mint a szent cselekményekben. És a liturgiában sajátos feladatot kap a szkólák, vagyis az énekkar, és ez egy fontos lelkipásztori eszköz, amelynek előmozdítását az egyház ajánlja, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjék a saját részei pontos előadásáról, és elősegítse a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét, ebből merítve új kompozíciókat kell létrehoznia a liturgiai saját szolgálatára, figyelembe véve a mai kor érzékenységét és különböző kulturális hagyományokat, és így lehet megreformálni, megtisztítani az Isten tiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a hanyag kifejezési formáktól, Silány és az ünnepel cselekmény nagyságához kevésé illő zenétől és szövegektől, hogy a liturgikus zenének méltóságot és megfelelő formát biztosítsunk.
1: Nei seminari, nei noviciati,
0: a zsinati atyák ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának előmozdítását a szemináriumokban, a szerzetesnők noviciátusaiban, intézeteiben, valamint más katolikus intézményekben és iskolákban. Fontos, hogy a zenészek és énekesek szilárd liturgikus képzésben részesüljenek. Az egyház atyák nagy jelentőséget tulajdonítanak a liturgikus éneknek, amely az egyházi közösség egységének a szimbóluma. Ezért zárjuk gondolatainkat Antiochiai Szent Ignác gyönyörű szavaival: legyetek egyenként mindnyájan egyetlen kórussá, hogy egyetértésben és összhangban Isten hangját egységben követve Jézus Krisztus által egyhangban énekeljetek az atyának, hogy meghallgasson benneteket, és jó cselekedeteitek alapján felismerje, hogy az ő fiának a tagjai vagytok.
1: Saluto cordialmente fedeli di lingua francese. In particolare i pellegrini provenienti.
0: Szívből köszöntöm a francia nyelvű híveket, különösen a Burkina Faso-ból és Elefántcsontpartról érkezett zarándokokat.
1: Fratelli e sorelle.
0: Kedves testvéreim.
1: Possa la partecipazione attiva dei fedeli attraverso il canto di tutti.
0: A híveknek a liturgikus éneklésen keresztül megvalósuló tevékeny részvétele erősítse a szeretet és az egység kötelékeit Isten népében, és legyen az egyházi közösség jele. Isten áldjon meg mindnyájatokat.
1: Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy,
0: a második vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium a szent liturgiáról szóló konstitúciáról katekézisünkben ma a szent zene fontosságáról elménkedünk. Az éneklés és a hangszeren való játék, az imádság cselekedetei, a zene ezáltal elősegíti egységünket Isten dicséretében, és megnyitja a szívünket, hogy

0: Kegyelme formáljon bennünket.
1: It should always be dignified. Draw inspiration from sacred scripture.
0: Távolról sem pusztán díszítő elem, hanem mély értékű kincs.
1: Sacred music is also to reflect local cultures, expressing the authentic traditions of people.
0: Szent zenének tükröznie kell a helyi kultúrákat, kifejezve a népek hiteles hagyományait, miközben előmozdítja az egyház egyetemes zenei örökséget, illetve az egyetemes egyház zenei örökségét.
1: Dear brothers and sisters, in the liturgy, may
0: a liturgiában, kedves testvérek, egyesüljünk szeretetben, és Antiochia Szent Ignác szavaival együtt egyetlen hangon énekeljünk az Atyának, Jézus Krisztus által. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat és látogatókat, akik részt vesznek a mai hivat kihallgatáson, különösen a Máltáról érkezetteket. Rátok és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, összefoglalnám a Szent Atya katekézisét a mai szent zenéről szóló témáról. Az egyház zenei hagyományát emelte ki a Szent Atya és felbecsülhetetlen értékű kincsnek mondja. Ezért a szentének a szavakkal egyesülve a liturgikus ünneplés szükséges és szerves része. Tehát a szent zene szorosan kapcsolódik a liturgikus cselekményhez, azáltal, akár azáltal, hogy az imádságnak édesebb kifejezést adjon, és elősegítse a megértést, és hogy nagyobb ünnepélyességgel gazdagítja a szent szertartásokat. Elmélyíti a zene a szolgálati szerepét a liturgiában, amelyre ez már a 10. Szent Pius pápa is rámutatott az egyik motu propriójában. Továbbá a zene része a liturgikus cselekménynek, és nem pusztán a szertartás díszítő eleme, és a zene kifejezi az imádság érzelmi dimenzióját, amint Szent Ágoston is mondta, énekelni annak a sajátja, aki szeret. Ez nagyon fontos, mert segít megnyitni szívünket Isten kegyelemben való, kegyelemben megnyilvánuló cselekvésére, és lehetővé teszi, hogy Isten formáljon bennünket. A zene, az ének továbbá elősegíti a közösséget. Mindenkit egyesít az Istennek szóló dicséretben a szent zene, így az ének az egyház epifániájává, vagyis látható és érzékelhető megnyilvánulásává válik annak a közösségnek, amely az egyház természetéhez tartozik. Követelmények is vannak a szent énekeknek, mint a liturgikus cselekmény szerves részének. Az első az, hogy az éneknek minden szempontból meg kell felelnie annak, ami az adott liturgikus pillanatban a legmegfelelőbb. A dallamnak és formálnak nemesnek és egyszerűnek kell lennie, magas zenei színvonalúnak, de könnyen előadhatónak, különösen akkor, amikor az egész közösség énekel. A zsinat ajánlja, hogy a szövegek legyenek megfelelőek, mélyek, ugyanakkor könnyen érthetők, és elsősorban a Szentírásból és a liturgikus könyvekből és az egyház lelki hagyományából merítsenek. És különösen ügyelnünk kell, hogy élő maradjon, és tovább növekedjen az ősi alapelben kifejezett dinamizmus, vagyis, ahogyan szoktuk mi is mondani, és a Szent Atya is kiemeli, lex orandi, lex credendi, vagyis az imádság törvénye, egyben a hit törvénye. Továbbá gondoskodni kell a híveknek az akklamációiról, válaszairól, a zsoltárok énekléséről, antifónákról, énekekről, és a szent csendről. És azt is kéri mindenkitől, hogy mindent, és csak azt tegye, ami a szertartás, tehát legyen a szolgálattevő vagy hívő, ami a szertartás természetéből és a liturgikus szabályból következően rá tartozik. Kiemelte továbbá a Szent Atya a Gregórián éneket, nagy értéket tulajdonít, ugyanakkor nem zárja ki a zene más műfajait sem. Különös figyelmet fordít a templomi orgonára is, még más hangszerek használatát is megengedi, feltéve, hogy alkalmasak a szent használatra, hogy ahhoz hozzáigazíthatók megfelelnek a templom méltóságának, és elősegítik a híveknek az épülését. Mindenki számára az egyház, a zsinat megfelelő vallásos érzék nevelését ajánlja, és arra buzdít, hogy mozdítsák elő a népek hagyományos zenéjét, mind az iskolákban, mind a szent cselekményekben. Kiemelte a Szent Atya még a szkólát, vagyis az énekkart. Ez fontos lelkipásztori eszköz, feladata, hogy különböző énekműfajok szerint gondoskodjanak a saját részek pontos előadásáról, és a hívek aktív részvételét az éneklésben. Ennek érdekében a szent zene szerzőjének ismernie és őriznie kell az egyház zenei örökségét. A zsinati atyák továbbá ajánlják a szent zene képzésének és gyakorlásának az előmozdítását a szemináriumban és különféle intézményekben. Továbbá az inkulturációt is előhozta a szent atya, és azt, hogy meg kell tisztítani az istentiszteletet a stílusbeli túlzásoktól, a silány és az ünnepelt cselekmény nagyságához kevéssé illő zenéktől és szövegektől, hogy a liturgikus zenék megfelelő formát kaphassanak. Fontos, hogy a zenészek és énekesek komoly liturgikus képzésben részesüljenek.
2: Muchas gracias. Saluto cordialmente i polacchi. Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo.
0: Szépen köszöntöm a lengyel híreket. Augusztus 23-án tartjuk a sztalinizmus és a nácizmus áldozatainak európai emléknapját, és ezen a napon a liturgiában megemlékezünk Vladislav Findis papról, az első lengyelről, akit a kommunista üldözések vértanújaként boldoggá avattak, és a második vatikáni zsinat idején lelkileg támogatta a zsinat munkáját, és a híveket is bevonta a zsinat jó cselekedete elnevezésű kezdeményezésbe, amelyet a szeretet cselekedeteivel és az erkölcsi megújulással kapcsolatban. Tanúságtétele emlékeztessen bennünket arra, hogy a szeretet civilizációját a megbocsátás által építjük, és úgy győzzük le a rosszat, hogy jóval válaszolunk rá. Mindjártok a szeretettel adom áldásomat.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale.
0: Szívből köszöntöm az olasz nyelvi zarándokokat, külön köszöntöm az isteni gondviselés lányai nővéreket, akik általános kártalanyukra gyűltek össze, arra buzdítom őket, hogy éleszik fel a szeretet lángját.
2: E i cappuccini, i fedeli delle parrocchie de Macchia Valfortore.
0: Köszöntöm a Castello di Godego. Kapucinus. Ezt pontosan nem értettem, a Machiavel Fortore plébániának híveit, valamint a Ponteranica lelkipásztori egységhez tartozó híveket, továbbá a Sinai Serpedi kórust. Mindannyiukat arra bizdítom, hogy örömmel tegyenek tanúságot. Krisztus minden teremtmény iránti szeretetére, végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez, és az ifjú házasokhoz fordulok, mindjártokat arra buzdítalak, hogy mindig mélyítsétek magatokba a béke hiteles tudatát. Legyen bennetek őszinte meggyőződés arról, hogy a béke értékes és nagy kincs, amelynek megvalósításához erős és kitartó elköteleződésre van szükség. Tehát őszintén az igazság útján kell járjunk, követve azokat az útakat, amelyek a békét felépítik és megerősítik a társadalomban. Mindnyájatokra szeretettel adom áldásomat.

0: Kedves hallgatók, a szokott módon tapsliharral köszönik meg a Szent Atya mai katekézisét, a liturgikus zenéről, a szent zenéről. A szokott módon az egyházi méltóságok köszöntik a Szent Atyát egy készfogással. Mi is köszöntsük és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy ma velünk voltak a mai audiencián is. Jövő szerdán találkozunk újra ugyanebben az órában, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: bánom.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma meglepetéssel készültem. Egy olyan mesét hoztam nektek, amit édesanyám mesélt nekünk, amikor egészen kicsik voltunk. Annyira szerettük, hogy olyan sokszor elmesélte, hogy kívülről tudtuk, és tudom ma is. Ha neked is tetszeni fog, megtanulhatod, és elmesélheted majd a te kis gyerekednek, unokádnak is. Édesanyám odaült a kályha elé, egy zsámolyra, mi meg, öten testvérek, lehasaltunk köré a vastag zöld szőnyegre, s a nyitott kályha ajtón át bámultuk az iszó parazsat, tűzmanók táncát. A könyvet Károlyi Ami írta, címe Cili Cica kalandjai. Hallgassátok! Egyszer volt egy kis cica, fehér volt és bájos. Hogyha elment sétálni, csodálta a város. Hiú volt a kis cica, ha tükörbe nézett, felnyivákolt. Nem láttam soha ilyen szépet, miau. Hiú volt a kis cica, éjjel-nappal mosdott. Reggel is, meg este is fehér ruhát hordott. Asszonykája megszitta. Szappan, szóda, drága, nem költhetek ennyi pénzt egy fehér cicára. Cili cica ilyenkor nyalogatta száját, alulról föl, s ravaszan nézte asszonykáját. Torkos volt a kis cica, szerette a kávét, tejet, habot, s ami csak a tányérra ráfért. Cukrot, húst és süteményt hiába tettek félre. Értük mászott Cilike a szekrény tetejére. Poharak közt, tányérok közt bársony talppal járt kelt, még meglátta asszonykája, s egyet-kettőt rávert. Lusta volt a kis cica, szundikált a széken, szőnyegen és fotelban, vendégek ölében. Bemászott az ágyba is, csipkés párnán horkolt, elárulta a helye, Cili cica itt volt. Jó dolgában ásított, kalandokra vágyott, szűk lett neki a szoba, s az ablakra mászott. Onnan nézte, nagy az út a párkánytól a földig, és a járda kőkemény, vagy libatollal töltik. Holdvilágos éjszaka festett mindent zöldre, mikor Cili leugrott ablakból a földre. Vízes füvön mesztelen talpocskája fázott, trüsszentéssel köszöntötte Cili a világot. Virágok közt füveken kuksoltak a tücskök, mutogattak Cilire, nézd csak ezt a prücsköt! Leveleken, ágakon aludtak a lepkék. Jó éjszakát, mondta ő, s lehunyta a szemét. De a másik nyitva volt, s rettenetes árnyat pillantott meg, vagy csak egy gesztenyefa ágat. Lehuny szemmel reszketett Cili, mint a nyárfa, s ilyettében megbotlott egy fehér holdsugárba. Megindult rajt Cilike, nem is hagyta félbe, amíg meg nem érkezett a ház tetejére. A ház lapos tetején meglepetés várta, összegyűlt ott a város mindegyik cicája. Tigris voltos, fekete, círmos, csíkos, tarka. Csodálattól égnek állt Cili cica farka. Kergetőzés kezdődött, vad fogócska játék. Elpüfölték Cilikét, ahogyan csak ráfért. Orra vére megerett. Füle, bajsza, véres. Miau! Üvölt Cilike. Ez a játék rémes. Nagyot huppant Cilike, ledobták a földre, bepiszkolták bundáját pirosra, meg zöldre. Miau! Üvölt Cilike. Hova menjek, fussak? Gazdaszonykám, segíts meg, hogy a szobába jussak. Gazdaszonya megszánta, bevitte a házba, bekötötte a lábát, tejet tett egy tálba. Asszonyához sántított, ott is maradt helybe. Egész éjjel, egész nap könnye folyt a tejbe. Reggel aztán elállott könnye is meg vére. Óvatosan lábra állt, mondta Cili, végre. Asszonyának szoknyáján dorombolni kezdett, elmégy innen mellőlem, s erre menni kellett. Fehér kicsi fejében felvillant egy ötlet. Felsétált a padlásra, s egy egérrel jött meg. Bűnbánóan letette úrnője elébe, s belefogott szepegve ebbe a beszédbe. Gazdasszonykám, nézz rám, jó kis cica lettem, megjavulok, s nem teszem azt, amit eddig tettem. Nem bújok az ágyba, szekrényre sem mászok, békén hagyom a tejet, akármennyit látok. Nem nézek a tükörbe, nem fekszem a párnán, egerészek egész nap, csak még egyszer néz rám. Megbocsájtott asszonya kedves Ciliének, s ha meg nem haltak azóta, még mostan is élnek. Kedves gyerekek, eddig tartott a mese. Kiskoromban én mindig elsírtam. Azt is mindig elhatároztam, hogyha én cica lennék, jó cica lennék, szófogadó, szorgalmas, kedves. Hát ti milyen cicák lennétek? Miau! Ugye nem rendetlen, torkos vagy veszekedős cicák? Hoztam nektek még egy tréfás dalt is, ami egy vasmacskáról szól. Tudjátok, mi az a vasmacska? A kicsi kedvére elmondom. Minden hajón tartanak egy vasmacskát. Ez egy nagy, súlyos vasból készült horog. Arra való, hogy amikor a hajó meg akar állni valahol,

le tudjon horgonyozni. Ilyenkor a vasmacskát, ami egy erős kötéllel a hajóhoz van kötve, beledobják a vízbe, és az belefúródik a folyó vagy a tó fenekébe, és megtartja a hajót, rögzíti, hogy a szél vagy a vízárja el ne sodorja. Amikor pedig újra el akar indulni a hajó, felhúzzák a vasmacskát, és beleteszik a hajóba. Hát erről a vasmacskáról szól a következő kis dal.

csak ha én azt mondom, jó, nem kerül a hajó bajban.

Még egy ének belefér az időnkbe, ez meg egy nagy hajóról szól, akinek kipróbált bátor kapitánya van. Úgy mondják, ő egy igazi tengeri medve. A kapitány neve Első Nadragúja. Természetesen ezen a hajón is van vasmacska. Már közeledik a hajó, halljátok ti is a tenger zúgását s a hajó kürtjét.

Kedves gyerekek, a mesének vége. Most a felnőttekkel szeretnék pár percet tölteni. Teréz anya imáját szeretném felolvasni. Számomra sokat jelent. A felelősségről szól, az én felelősségemről és a rám bízottakról. Semmiről ne gondoljam az életemben, hogy magánügy. Minden hatással van a többiekre. A hitem, az imám, a bűneim, mulasztásaim. De Isten segítségével tudunk az ő útján haladni, hiszen velünk jön az úton, az Emmauszi úton. Teréz anya imája. Ha a terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Igen, ha méltóságán kezeljük a másikat, Isten megadja, hogy megtapasztalhassuk, hogy ilyenkor helyet adunk Istennek, hogy cselekedjen bennünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves útitársaim! Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Vigyázzon rátok az őrangyalotok. Örülnék, ha találkozhatnánk a Mária Rádió hullámhosszán jövő szombaton is, este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Augusztus 8-án, boldog Bódi Mária Magdolna születésnapján, ünnepi szentmisét mondott Veszprémben dr. Udvardi György érsek. Most a szentmisében elhangzott homiliát hallhatják.
1: Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben, az ember életében, és hogyan ismerhetem fel az ő jelenlétét? Talán ezek a legfőbb kérdések, amelyeket az imént hallott szentírási szakaszok számunkra megfogalmaztak, és az embernek valóban folyamatosan ezek a kérdései saját életében, bármilyen életkorban is legyen. Milyen az Isten? Hogyan van jelen az életemben? És felismerhetem-e az ő jelenlétét? Állandóan ezt kérdezzük. Megismerhető az Isten? Sokszor egyszerűnek tűnne úgy felfedezni az életünkben, hogy rendkívüli jelek, rendkívüli események, szélvész, vihar, sziklákat rengető erő jelenik meg, mert akkor könnyű lenne azt mondani, igen, te vagy az Uram. Rendkívüli jelenségek, ha például egy-egy küzdelmes időszakban nekem lenne igazam, és mindenki más, aki másként gondolja, térdre borulna az igazság előtt. Kérdés az is, hogy számomra szükséges módon, szükséges időben van jelen az Isten, és egyáltalán jelen van-e? Hányszor pontosan ez az érzés is megérinthet bennünket? Hol van? Miért hallgat? Miért vesz távolságot? Miért nem gondolom, hogy itt van? Az evangélium az ősegyháznak egy nagyon szép tapasztalatát fogalmazza meg ezzel kapcsolatban. A vízenjárás történetét. Ugyanis ebben a történetben az ősegyház reflektál pontosan ezekre a kérdésekre. Hogyan van jelen az életemben az a Krisztus, aki megtestesült, aki tanított, meghalt és föltámadott, fölment az Atyához. Elküldte ugyan a Szent Lelkét, de hogyan van jelen az életemben? Az ősegyháznak a tapasztalata, reflektálása ez, amivel találkoztunk. És persze úgy is, hogy miközben mennek és hirdetik az evangéliumot, találkoznak más népek, más vallásaival, akár istenségeivel, vagy azokkal, akiket ők adnak gondolnak. És akkor óhatatlanul ott van a kérdés, a mi Istenünk ilyen? Jézus így van jelen? Ezt tanította nekünk? Vagy amikor találkoznak a kereszttel, találkoznak az üldöztetéssel, találkoznak a meg nem értéssel, akkor hogyan van jelen az Isten az életünkben? De ugyanígy az ősegyház tapasztalatát jelenti az a megfontolás is, amikor felnőtt megtérőknek akarják átadni Krisztus ismeretét. Mi ismerjük Krisztust, mi szeretjük őt, jelen van az életünkben, és akkor a felnőtt megtérő, aki szeretné megismerni Krisztust, azt kérdezi, és ez hogyan van? Te megtapasztalod? Te érzed? Te tudod? Valami kényszerítő erővel van jelen az életedben? Ezzel a történettel az ősegyház tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy Jézus jelen van az életünkben, akár nem várt módon is közelíthet hozzánk, akár úgy is, hogy félelmet keltő, akár úgy is, minthogyha kísértetnek néznénk, nem így szokott, nem ezt várom, nem ezt kérem, nem így kívánom. És ő közelít, és ő ott van, nem várt módon, és nem várt módon avatkozik be az életembe. Néha ez félelmet keltő is lehet. Ugyanakkor Ezeknek a szentírási szakaszoknak egyértelmű tanítása az, hogy mindennek a fölfedezése, Isten hogyan van jelen az életemben, hogyan segít, hogyan avatkozik be, hitet kíván tőlünk, mindannyiunktól. Ki kell lépni az emberi közegből, ki kell lépni abból a megfontolásból, megszokásból, ahol emberi dolgaimat próbálom intézni napról napra. Jézus úgy közelít, hogy mindig ezt kéri. Bízol bennem, hiszel bennem, lépj ki ebből, legyél bátor. Akár úgy is, hogy olyan dologra vállalkozol, amire egyébként nem gondolod, hogy képes lennél. Képes vagy a vízen járni? Nem gondolod. Bízzál bennem, lépj ki, és meg fog történni. Képes vagy-e megbocsátani? Nem gondolod. Légy megbocsátó. Képes vagy-e bízni a gondviselésben? Talán sokszor kétségbe esel. Bíz bennem. De ehhez szükséges az, hogy a hitnek a döntését hozzam meg. Nem csak hősködve, nem csak kérdezve, hanem megtenni azt a lépést, ami a viszonylagos megszokottságot, viszonylagos biztonságot ott hagyja azért, akiben bízom. Ki kell lépni emberi megfontolásainkból, és ez hitet kíván. Bízni abban, akitől én segítséget kérek. Abban is tanít bennünket ez az evangéliumi szakasz, és egyházunk ezt is elénk tárja, hogy tanuljunk meg hinni, és mélyüljünk el abban, mit jelent hinni. És ez az evangéliumi rész abban erősít meg bennünket. Akkor hiszek, ha van bátorságom megtenni azt, amit Jézus kíván tőlem. Az ő tanításában, az ő egyháza által, a szentségre törekvésben, a testvéri közösségben, a szeretet cselekedeteinek a gyakorlásában. Ha ezt megteszem, akkor növekszik a hitem. Nem tudunk szobánkban ülve, a hitről elmélkedve növekedni, fejlődni. Ezek fontosak lehetnek, de hitünk mindig döntést, mindig egy bátor lépést kíván mindannyiunktól. Tanítanak bennünket ebben az előttünk járó szentek. Tanítanak bennünket azok, akik a szent életre törekedtek. Tanít bennünket főegyházmegyénk nagy kincse, nagy ajándéka, Boldog Mária Magdolna, boldog ávotása, az ő életpéldája. Tanít bennünket az ő személye, tanít bennünket az életútja. Tanítanak bennünket azok az erények, amelyek krisztusi erények és az ő életén keresztül ragyognak fel számunkra. Számtalan példát lehetne hozni, mind-mind a bátorsághoz kötődik. Nem csak a bajban, nem csak a háború kellős közepén, hanem akkor is, amikor szegénység van, akkor is, amikor más-más helyre kell költözni, akkor is, amikor lehetőségeket szinte kiveszik a kezéből, mindig bátran hozza meg a krisztusi döntést. Mert bízik abban, aki őt hívja. Bízik abban, akinek az életét megismerte. Sokszor szükség van erre a bátor döntésre, és sokszor, sőt, ezt megelőzően mindig szükség van, hogy a szív csendjében fedezzük fel. Mert az Isten nem várt módon érkezik. Nagyon sokszor szeliden, nagyon sokszor lágy szellőnek az érkezésében, nagyon sokszor a léleknek a csendjében. És nagyon sokszor a hitnek a bátorságában. Hálát adunk ebben a szentmisében, ezen a napon Boldog Mária Magdolna földi születésért. Azért, hogy az ő földi életének a fejlődése, döntései, eseményei is mind-mind krisztusi erényeket tárnak föl előttünk, és bátorítanak bennünket. Bátorít bennünket a vértanú szűz, mert föltárja előttünk kézzelfoghatóan milyen az Isten, hogyan van jelen az életemben, és hogyan ismerhetem föl. A lélek csendjében és a hit bátor döntéseiben. Ámen.
0: Kedves hallgatóink, Udvardi György érsek homiliáját hallhatták.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom így átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: a lélek hangja.
1: 3 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árnyi betűne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, és csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenved.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Félelmes nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet.

0: Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmas nekünk és az egész világnak.
3: Uram, irgalmaz!
2: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmaz!
2: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmaz nekünk!
3: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, a megváltó legnagyobb tökéletessége.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned!
3: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom az aggódó szívek vigasza.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízom benned!
3: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízom benned!
3: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezd nekünk!
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat!
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több ételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác Hartyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Mária Rádió. A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
2: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspök atyát, az Esztergom budapesti főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa a kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent, mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz rá nézni, hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
3: Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, ez hogy június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát én megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak az appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomba lettem volna kisegítő lelkész és evangelizáció és felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjogban mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra készített, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessége Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaj előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg a dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás, tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk őt kell követni, mert ő Krisztus földi helytartója, és imádkozni érte sokat, ahogyan ő is kéri.
2: Említetted, hogy ő volt az, aki kinevezett téged segédpüspöknek, és hogyan változott meg az életed a püspök szenteléssel, vagy nyilván a feladataid is részben átalakultak, és de kicsit is személyesen kérdezném, hogy ezt így belül hogy tudtad megélni, vagy ez milyen ezt átélni, vagy az emberekkel való kapcsolatban ez hogy alakítja át a kapcsolatokat, ez hogy alakult neked?
3: Hál' Istennek volt elég időm megkülönböztetni, hogy elfogadom ezt a kinevezést, vagy nem, tehát adtak 3 percet. Úgy mondta a nuncius úr, hogy hát kinevezett, elfogadom, mert nem kell most válaszolni, hogy kimegy, nyugodtan gondoljam át, és akkor vissza 3 perc múlva. Fontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogy ha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor. Ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy a június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja, én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László Kaposvári Egyházmegy ennek a védőszentje, Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van, úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr, két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülei László helynök, ott volt a titkár, nyilván Bíboros úr, meg ott voltam én, és a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és a délben megjelent a hír, most akkor nekem nem volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdeni pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Vagy ennek örültem azért. Hányan írtak, hogy megmondtuk? Mit? Hát, hogy, na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás köteles, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára. Jó, de hát egy csomó feladatod a Jézus, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy háznak a ajtaját néztem ki magam, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a ház lakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azért nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De már kis hálózsákom a laticellel ott el voltam, de már mostan fogad, de reggelire nagyon jól jött, úgyhogy nem tudom, volt-e ilyen találkozásuk már, de ugye érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni, tehát ez egy fontos küldetés, mert továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig, tehát hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat, tehát hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként, rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy sajnos nem, mert már tele van a naptár, de ez jó is, hogyha hívnak, nekem jól esik nagyon, mert bíznak bennem, mondom, rám fogtok unni. de hát eddig még nem történt meg.
2: Egy picit arról mesélj nekünk, hogy sok feladatod mellett, ugye te vagy az Országos Lelkipásztori Intézetnek a vezetője, akinek a keretében szervezik meg mindig a katolikus társadalmi napokat, amin most volt nemrég, és hogy mi az, ami az a feladat, vagy fő irány, amit ebben az intézetben ti tudtok képviselni, és mik azok a megújulási lehetőségek, amik elindultak?
3: Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is vezetője vagy.

0: vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az országos lelkipásztor és teológiai napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energiabefektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szent Csikmádás iskolája mintájára, vagy a Mise vlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát ugye elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat. Ugye, akik most nézik ezt a videót, és a plébániájukon, közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és ha hiány pótla, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És nem mondok, ez a miénk, mert az egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát, és ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében ilyen papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt hallottam vissza, hogy több plébánián ugyanezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, hogy mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szembe magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestyés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért egy, hát vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most vagy januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ezen a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre, ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamamaklub, férfikör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére? És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani. Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik oda járnak, azok szeressék egymást. Ez a Jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye, kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyházak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványon már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek azért, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet. Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni, mi hoz megújulást az egyházban. Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és a magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliával, hogy térjen meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. lehet, hogy neked téged kéne követnie, vagy azt, amit te hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Mert én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lennénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a Jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszuson voltam Quitóban, volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestyében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban, mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek az a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, de amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy te úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát, ha rajtam számon kérik, akkor ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hát nem annyira szabályos, de nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd ki ez a bénak ide, hát, hanem, ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amivel csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések éri el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvese nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Ott van üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát ugye 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát olyan 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélkül egy üres az atyai ház. Csak ezt tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodtatok, hogy menjek-e vagy nem, de a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
1: A belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a paplászló sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember egy általában egy megtört élettel vagy egy tapasztalattal rendelkezik, az életében már voltak esetleg nagyobb hibák vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életemben és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ez lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
0: Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani a másiknak, amit szemtől szemben lehet, hogy nem merne. Tehát illetve, amiben be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szíve mélyén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblator a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek, engedj be. És az még ma velem lesz a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van emögött? A gőg. Azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát így viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Még nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában egy pápa is volt véltanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, és ennel szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni, hát szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt teremez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel, mint ha valaki puccsal kerül hatalomra, és érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábaló, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jól tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam, egyszer mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat, az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a, mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van. Tudom magamnak megbocsájtani. Mert, hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel. Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ha valaki, aki 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? Nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele. Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem, és azt mondja, miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni, akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyira jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal ment és tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntató szépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiataloknak meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Valaki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntató szélnek a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen dzsuvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Még milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna is. Jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi éve, és ott volt, hogy ilyen 2,5 órát gyóntottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyóni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Azután ilyen egy nagy sóhaja, így, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Igen, lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert ők nekik sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy vannak bekötve, de 10 évek dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már szóval jó van ez kitalálva, így, hogy el is felejtjük. Hogy az irgalom önmagunkkal, másokkal szemben a legfontosabb manapság. Nem ítélkezni, hanem kérdezni, párbeszédben lenni. Ugye egy tekintettel is tudunk már kritizálni. És nekem mindig valakiről látok valakit, aki nem egészen felel meg az én értékrendemnek, rögtön imává alakítom, hogy Istenem áld meg őt. Nem azt, hogy hát, hogy viselkedett az ilyen. Én is el is mondom, hogy másik háromnak. Ugye? Nem. Mert akkor vagy megszólás, vagy rágalom, tehát egyik se jó. Hanem inkább imádkozom érte. Ez is az irgalomnak az útja, hogy nem megítélem, hanem imádkozom a másikért. És akkor én is elváratom a többiek is, ne elítéljenek, hanem imádkozzanak inkább értem.
1: Ferenc pápa találkozott a papokkal a Szent István bazilikába, és ott külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik meg, az nem árt, de igazából ezt tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár 10 év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
0: Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most, úgy tudom, hogy 1100 után fizetik a TB plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is kicsit radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még. Akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat néhány év után. Akik a vállásokkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az 1 év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni, talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elment az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt két néni, azt mondja, átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ecuadorban egy pappal, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van, tehát az egy, még egy pozitív a dolog, ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egyes szentmise, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott magam mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként, tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban és vidáman nevez, és jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorral szúr egy 21. lukat, és így, így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is, ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy onnan megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások, akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kis herceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyebek érnek bennünket is, úgyhogy én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmű, a Váci egyházműjében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most leköltek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését. Tehát még Amerikában ott semmilyen állami támogatás nincs. Ott minden templom magát tartja fenn, a hívek adományából. Tehát ez egyfajta egy nagyon pozitívum, mert látszik az, hogy felelősségük van a híveknek abban, hogy megmarad-e a templomuk, megmarad-e a lelkipásztoruk, vagy az, hogy van egy másik egyházközség, oda elcsábítják a papot, akkor oda megy. Tehát ez is egy jó kérdés, hogy mennyit áldozok időmből, energiámból, anyagiakból arra, hogy fennmaradjon a közösség. És előfordulhat, hogy meg kell fizetni néhány olyan világi munkatársat, akik tudják végezni az adminisztrációt, az épületeknek a dolgait. Hát gondolja, hogyha valakinek van most 13 települése, az alaphangon olyan közel 20 épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni, hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Igeliturgiát tarthatnak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istenem még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoltak az ő helyzetükbe bele, hogy mise után mindenki hazamegy, meg hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merőkanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondolat sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánián, de ez nem mindenki bírja azt, hogy a átjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
1: Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért megtudunk.
2: Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az igehirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges voltak, az a régi hagyó büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt, most meg sok esetben, mintha átesnék oló túloldalára, és Jézusból csak, én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtogat, ami igaz önmagában, meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfőnségesebb tulajdonság, a litániában imádkozók is, hogy az a legfőnségesebb tulajdonság Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei, mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja az ember, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg benneteket, hogy így elpártoltatok az igazságtól. De a szelíd és hangszabú Péter az még tovább megy, hogy a második Péter levél a tévtanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztáltalanokat, és a fejezet ezzel zárul. Jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtelek lettek hozzájuk. Itt az irgalmasság fényében hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit.
0: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy gennémáta echidnon, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne olyan a PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban, ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély, tehát ez senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik rendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért van, hogy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengéd szeretet, de Istennek van egy apai, egy kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy 1-es matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy 1-est. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki. Hát, hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem. Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Tehát én azt gondolom, hogy a kettőnek helye van mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik, hogy egyre több fiatal előtt a Fiat vagy, az Exodus egy jó kihívás, ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiataloknak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most a férfi sátor, meg egyebek, mind erre figyelnek, hogy egy elnőjésedett férfi,

0: szabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez az egyház sosem sikált el azt, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészült, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. Amikor, illetve nem akar eltántorodni attól a rossztól, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatok feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel, annélkül, hogy összelennének házasodó, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugye megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságosága a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
1: Kedves Kornél Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapsal megint köszönjük meg.
0: Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
2: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.

0: a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni. Ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti, csupán a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége,

önmagunkkal ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság, méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harc a tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat. Tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. És nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall, és azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő hitoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a 10 parancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Hálattam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot. És egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen. El sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ ott. Valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba,
a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Ott itt egy öreg pap a érsekségén néhány évvel ezelőtt Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen köt bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráználkodj, felebarátod házastársát, ne kívánd, akkor add elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston egy ilyesféle szektával is ő találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a hely és mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem felé. Mert mondja, azért a pillanatnyi boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberben a személyrem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán
meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. Hogy a Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok gyerekekre is milyen hatással van. Ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Külla és Karübnisz között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a fajfenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod, és ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kintották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány% depressziós, és 1/3 foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, mindent tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen
elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt ér, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a négy evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. De, tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletbe mind nem engedélyezte, megróta Jézus elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasságot, házasságtörésén ért nőt elkapnak a templom udvarámat, ítékeznek fölötte. De te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfi jogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közöttetek. És akkor elpárolognak, mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzé. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, ma az is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drágonárdus olajat kell rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat. Bűnös életéből. És Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor oda ment hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a hatodik parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel.
A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ugye? Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. És ő a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbonthatatlan szövetsége. Az ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt kereszték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. Akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket, és valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van, mondja Jézus. Így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg. De kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott a nem pusztán parázdaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatján, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az Anya Szent Egyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórus Tamás, ő inkább vértanú lett a püspökkel együtt.
nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték az Anyaszentegyház, továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását, úgy, mint házaspárokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anyaszentegyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második Nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítása. És a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk más. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom múltjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el. Egy se.
szülei.

0: se természetesen. Nem így? A gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszentegyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Felsorolja itten a katekizmusa tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet annélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. És hát ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretetszövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont 16. Benedek az mindig profétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. 3 nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a 3. világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden 4. gyermek már muszlim. Franciaországban is még. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehet mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál pápát akartam mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy fölismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a elköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisded nyáj, kovászhattok a fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerdét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erőtudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, s legyen szentségi eszközlője a házasságban isteni életközösséged hullámzásának, irántunk képzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak s megtisztult híveidnek harcát az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tedben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra. Mária Rádió Mór, FM 92,9.
0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik. A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
2: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió kápolnájában a Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Ha tehetik, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
3: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szentőz, a Szentlélektől fogantál. Milyen szép vagy Mária, Isten mennyasszonya, egész lényed egy hatalmas igen az Istennek. Ott kopogtatott a lelked ajtaján, és te szélesre kitártad ezt a kaput. Beengedted őt a lényedbe, és így ő egész lényével beléphetett a világba, a történelembe. Testet ölthetett. Mi mindannyian hasonlóan szépek, ragyogóak lehetünk, ha mi is egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ha valaki igent mond a házastársára, a gyermekeire, igent a nehéz emberekre, igent a kereszthordozás idején is, akkor felragyog az életében Isten szépsége, szeretete. Isten csendben érkezett Mária méhébe. Add nekem, Uram, a csend, a figyelem az összeszedettség ajándékát.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz,
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. A szűzanya hordozza az élő Istent. Ő az új frigyláda, Isten tabernákuloma, Isten sátora az emberek között. Ahogyan valaha Dávid újjongva táncolva fogadta a frigyládát, és ámulva kiáltotta, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak ládája eljön hozzám. Most ugyanígy a kis keresztelő János újjongva köszönti a megváltót, Erzsébet pedig ámulva kérdezi, hogyan is lehet az, hogy az én uramnak anyja eljön hozzám. A szűzanya Istent hordozza, és ahová lép, oda örömet hoz, ott újjong a világ. Uram, add, hogy téged hordozhassalak, téged vigyelek az otthonomba, a munkahelyre, a barátaimhoz, mindenhova. Két édesanyja, Mária és Erzsébet igenje, megváltoztatta a világ történelmét. Az édesanyák igenje, amellyel elfogadják a gyermekáldás, történelmet ír. Adj, Uram, bizalmat, az élet iránti tisztelet és szeretetet az édesanyáknak.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk,

0: Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Isten végtelen egyszerűséggel lépett a világba, gyönge, végtelen gyermekként, semmi más nem akar, mint szeretni, mint önmagát odaadni nekünk. Kicsi gyermekként jön, hogy merjünk a kezünkbe venni, magunkhoz ölelni. Isten végtelenül egyszerű. Mi emberek vagyunk nagyon bonyolultak, tele hátsó gondolatokkal, görcsökkel. Istent egyszerű szívű emberek ismerik fel, mint a pásztorok. Nyitott szívű kereső emberek, mint a napkeleti bölcsek. Uram, adj nekem milyen egyszerű, nyitott kereső szívet. Akkor lehetne igazi karácsony az egész életünk, minden napunk, ha beengednénk őt, az ő békéjét. Ha beengednénk a családjainkba, ha helyet adnánk az imádságnak, a közös éneknek, a Biblia olvasásának, ha ő lehetne a gyermekek legfőbb nevelője. Uram, tedd karácsonnyá az életünket, a családjainkat.
3: Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: Isten, üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszony.

Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen. Üdv légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Az öreg Simeon boldog. Azt mondja, most már boldogan halok meg, mert megláthattam a világ üdvözítőjét. Az emberi élet célja az, hogy megismerjük, befogadjuk a Teremtőnket, beteljünk az ő szépségével, jóságával, kezünkbe fogjuk és átöleljük őt. Milyen szép egy olyan idős embert látni, akiben a szeretet, az alázat, a hála kristályosodott ki, aki nem vár el senkitől semmit, nem háborodik fel a hálátlanságon, aki derűsen sugározza mindenkire a jóságát. Milyen áldás az ilyen idős ember az egész családja és a világ számára. Azonban milyen szomorú olyan idős embert látni, akiben az akarnokság, az önmaga körül forgás, a keserűség kristályosodott ki. Milyen nagy nehézség az ilyen idős ember a családja és a világ számára. Uram, áld meg az idős embereket. Segítsd őket, hogy olyanok legyenek, mint Simeon. Segítsd őket, hogy hálásan, örömmel zárhassák karjaikba a világ üdvözítőjét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk,
2: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A 12 éves Jézus a templomban megfeledkezik mindenről. Hatalmas erővel zúdul rá annak megtapasztalása, hogy ő itt van otthon, ez az ő atyának háza. Talán életében először nevezi Istent ámulattal és boldogan atyának. Mennyei atyánk, adj erőt, kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy a gyermekeiket elsegítsék ehhez a tapasztalathoz. Segítsd a gyermekeket és fiatalokat, hogy megsejtsék az életük és az egész gyönyörű világ mindenség szeretetből lett, a te bölcsességedből, szépségedből. Segítsd a fiatalokat, hogy megtapasztalják a templom csodáját, belépjenek a te jelenlétedbe.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, maradj! áldott teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.

Malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.

0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsapüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgazd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Atyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
2: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 24-e. Tőlised halál. Hoseas proféta könyvében, a 13. fejezetben, a 14. versben olvassuk ezt. Tőlised halál. Isten féltékeny szeretettel szereti népét. Ezért, mikor haragszik, akkor is a szeretetét halljuk. Haragjában is a szeretete harsan fel. Ne hagyja el őt népe idegenekért, idegen istenekért. Ezek természetesen emberi képekkel kifejezett formái az Úr kibeszélhetetlen és megmagyarázhatatlan szeretetének. Ebben a fejezetben egymást váltják Istennel kapcsolatosan az indulat és a könyörület mondatai, hasonlatai. Párducként és a medve indulatával támad az Ura népére, széttépi, felfalja őket. Ugyanakkor pedig mégis megmenti őket a haláltól. És nincs benne megbánás e tekintetben. Azaz végérvényesen elhatározta, hogy könyörül népén, és megszabadítja őket. Talán azonnal a föltámadás himnuszának sorai jutnak eszünkbe. Halál, hol a te fullánkod? Ahogy az első korintusi levélben olvasjuk a 15. fejezet 55. versében. Halál, hol a te fullánkod? Köszönjük ezt a reménységet az Úrnak. Addig azonban adj mennyei erőt nekünk naponta, a halál tőviseinek elhordozásához, kezeléséhez. Adj mennyei erőt. Adj mennyei erőt egyéni, egyház és társadalmi méretekben egyaránt. Úrunk, lásd, ez a tövis kínoz, begyulladt. Minden mozdulattal elviselhetetlenebb. És csak a te erőd világosságot tart meg reménységben. A tövis fájdalmát érezve ugyanis inkább indulatodat tapasztaljuk. És bennünk is annyi tépdeső indulat feszül. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
1: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
2: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
1: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
2: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
1: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

0: Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőinek Úr Zsolt ipolyatya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több ételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác hartján moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.
1: Hírpercek.
2: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi Egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük 2 érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Boni Pertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11.000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően Sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján, ellenségeim miatt tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük, terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak örökké, örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megálltod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tovább éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kiviríddel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságában, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója ellenség tölt el, és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragot?

0: erejét és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat, ismertesd meg velem így a te jobbodat is azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, végadtunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvenjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk. És tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége és kezünk munkáit, irányítsd javunkra kezünk munkáját, te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fethetetlen úton járt, az szolgálatot nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most én...

Ba essenek, átkaik és hazugságuk miatt hirdessék ki végüket a végső harag idején, és többé ne legyenek. Akkor majd megtudják, hogy Isten uralkodik Jákob fölött és a föld határain. Esténként visszajárnak és éhesen fognak szűkölni, mint a kutyák, és körbejárják a várost. Ők elszélednek ennivalóért, ha jól nem laknak, még morognak is.

félig. Adj még napokat a király napjaihoz, adj hozzá éveihez nemzedékről nemzedékre. Maradjon meg örökké az Isten szín előtt, az ő irgalmát és igazságát kiveszi számba. Így zengek majd mindörökké Zsoltárt nevednek, hogy teljesítsen fogadalmaimat napról napra. Dicsőség

Nem hiszen tőle van üdvösségem, mert ő Istenem és üdvözítőm, én oltalmazóm, nem fogok többé ingadozni. Meddig támadtok egy emberre, mint roskadó falra és bedőlt kerítésre, hogy megöljétek őt mindnyájan? Bizony tervet szűttek, hogy megfosszanak becsületemtől, vérszomjasan futottak utánam, szájukkal áldanak, de szívükben átkoztak. Ám te lelkem, Istennek engedelmeskedj, mert tőle van az én türelmem, mert ő Istenem és üdvözítőm, én oltalmazom, nem fogok máshoz pártolni. Istenben van szabadulásom és dicsőségem, ő segítő Istenem, és reménységem Istenben van. Bízzatok benne, a nép egész gyülekezete, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi segítünk. Bizony hiába valók az emberek fiai, hazugok az emberek fiai a mérlegnél, hogy becsapjanak, mind ugyanúgy semmire kellők. Ne bízzatok a gonoszságban is, ne kívánjatok zsákmányt, ha ömlik is a vagyon, szívetek ne tapadjon hozzá. Egyszer szólott az Isten, se kettőt hallottam, hogy a hatalom Istené, és tiéd, Uram, az irgalom, mert te megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint. Isten, én Istenem, te hozzád ébredek viradatkor, rád szomjazott a lelkem, még inkább eped utánad testem, a puszta, úttalan és vizetlen földön. Így jelentem meg előtted a szent helyen, hogy lássam erődet és dicsőségedet, mert jobb a te irgalmad, mint az élet. Ajkaim dicsérnek téged, így áldani foglak téged.

Vendezem, lelkem hozzád ragaszkodik, jobbot fenntart engem. Ám akik ok nélkül törtek lelkemre, a föld legmélyére jutnak, kartérre hányatnak, rókák martalékai lesznek, a király pedig örvendezni fog Istenben, dicséretben lesz részük azoknak, kik őre esküsznek, mert elnyomul a rágalmazók szája. Hallgasd meg Isten hozzád estő könyörgésem szavát, az ellenség félelmétől mentsd meg lelkemet. Oltalmazz engem a rossz akarók gyülekezetétől, a gonosztevők sokaságától. Megélesítették nyelvüket, mint a kardot, megfeszítették íjukat keserű szavakkal, hogy rejtekükből lövődjük.

Szék az ártatlant, hirtelen lenyílazzák őt, és nem félnek, erősen elszánták magukat gonosz tervükre. Tárgyaltak, hogy titkos csapdát állítsanak, s így szóltak, ugyan kilát minket. Gonoszban törték fejüket, a fondorkodók kimerültek az ármánykodásban. Oda jön majd egy mély szívű ember, és Isten felmagasztaltatik. Az okozott sebek gyermeknyilag sebei vélettek, és nyelvük elernyedt bennük. Megdöbbentek mindnyájan, kik őket látták, és félelem fogott el minden embert. Elbeszélték Isten műveit, és megértették cselekedeteit. Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni, és dicséretben részesül minden igaz szívű. Dicsőség az

0: Nekem elfőragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az egészetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet. Egész nap a te nagy voltodat.

Tűrj és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendél, aki ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mímáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józadná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szemben.

0: Adjadást, Uram!
1: Krisztus, igaz Istenünk, az őre tisztább anyjának imáj, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőtnek oltalma által, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, Szent Péter és Pál főapostoloknak, kiknek ma emlékét fényesen ünnepeljük, és minden szentjeinek esedezései által,

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székes Egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leo pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leo megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leo pápa. Az idei Rimini Meeting mottója származik. A szeretet mozgat napot és minden csillagot. 14. Leo rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálvány imádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörőkre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leo közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leo pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leo hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat!
1: Amate sempre la Chiesa!
0: Szeressétek, Jézus elért benneteket, és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha használják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.

0: Leó pápa homíliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leó pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leó pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. 2 évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerünk az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll. A mesterét, aki lehajol, hogy megmossa tanítványai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
0: Állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn is annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ez bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
0: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, prébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
0: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásra beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével, tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott Szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
0: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szentvér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újra temetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 000 műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságos az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát, ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni olyan szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt érlem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom így átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 4. fejezete, a 24-től a 29. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr tanítványainak, figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Sőt, adnak is hozzá nektek, akik hallgattok engem. Mert akinek van, annak még adatik. Akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Azután ezt mondta. Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld nától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Jézus az Isten országáról beszélve különösen fontosnak tartja azt, hogy az Isten igéje, amely magként kerül az ember életébe, szárba szökkenjen és termést hozzon. Amikor a krisztusi ember, a keresztény ember az életét éli, akkor igyekszik ezt a magot befogadni, és olyan feltételeket biztosítani számára, amely a bő termést hozza meg. Éppen ezért ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ami szeretetet kap az ember, azt a legnagyobb mértékkel tudja tovább adni. Aki hallgatja az Istent, annak még ehhez adatik is. Aki viszont nem teszi meg, még azt is elveszik tőle, amilyen van. Tehát elsődleges feladat az Isten szeretetét befogadni, és az Isten szeretetét élni. És akkor bizony az ember még többet kap hozzá, hogy az Isten országa felé vezető útja az folyamatos lehessen, és végső soron a megérkezés biztosítja az ember számára. Ezért munkálkodunk, ezért életünk középpontja az Isten és az ember szeretet, és ezért növekszünk ebben amennyire.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály
1: és Balázs Mihály.
0: És ahogy nyáron már több egyére ismét előre felvett műsorunk lesz, ez a mai, ezért betelefonáláson most ismét csak nincsen lehetőség. Ettől függetlenül reméljük, hogy sikerül aktívan bevonni a kedves hallgatóságot az együtt gondolkodásba, elmélkedésbe, hasznosakat hallhatnak, ami esetleg tovább is gondolható, vagy tettekre is váltható. És megint csak szokásunkhoz híven az előző vasárnapi evangéliumi szakaszról szeretnénk beszélni. Kicsit többet, ami már a prédikációval nem férne bele, címszóval továbbfejteni, illetve közös gondolatainkat megosztani, vagy éppen a különböző látásmódokat is. És akkor az evangéliumi szakasz felolvasására meg is kérem Misi atyát.
2: Az evangéliumi szakasz Máté evangélistától van. Mondta az Úr ezt a példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott, és őrtornyot épített. Aztán kiadta bérbe a szőlőműveseknek, és útra kelt. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a neki járó termést. Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk mondván, a fiamat csak meg fogják becsülni. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, azt mondták egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor tehát majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz azokkal a szőlőművesekkel? Azt mondták neki, a gonoszokat a gonoszok sorsára jutatja, szőlőjét pedig más szőlőműveseknek adja ki, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt mondta nekik, vajon sosem olvastátok-e az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben.
1: Nagyon érdekes, hogy hogyan épül fel ez az evangéliumi szakasz, hogy hallhatunk egy szőlőskertről, egy olyan példázatról Jézustól, amely mind az akkori kor számára és a mi számunkra is teljesen jól érthető. A példabeszédeknek mindig van egy ilyen képes elbeszélése, amely jól szemlélteti az eseményeket, a mondani valót, és segít megértetni a történetet. Hallhattunk itt egy szőlőskertről, nem is akármilyen szőlőskertről, hanem hallhattuk, hogy bekerítették, őrtornyot építettek benne, sajtót ásadtak benne, tehát a szőlősgazda nem úgy adja át ezt a műveletlen területet, hogy tessék itt van és kezdjetek vele valamit, hanem ő mindent megtesz azért, hogy megfelelő termés teremjen ebbe a kertbe, és elutazik, és így adja ki bérbe. Ez a példabeszéd nem csak ezt a feszültséget írja le, ami akkor ott Jézus idejében volt az izraeliták és a keresztények, vagy az akkori kibontakozó kereszténység között, hanem nagyon jól leírja a napjainkat is, hiszen az ember évtizedek óta elköveti sajnos gyakran azt a bűnt, hogy elkezdi azt hinni, hogy ami bérbe kapott, az már az övé.

0: Ez érdekesen most ez a vasárnap, vagy ez az evangéliumi szakasz ugyanazt a gondolatot indította be mindkettőnkben. Nagyjából én is erről beszéltem tegnap. Az evangélium kapcsán, tehát nekem is engem is ez mozdított meg, hogy a szőlőmunkások mitől válnak gonosz szőlőmunkássá, mert hogy az utókor így nevezi, vagy így nevezte el ezt a történetet. Eredetileg nem gonoszak ők, de valóban elfelejtik a szerepüket, a küldetésüket, a feladatot, illetve elfelejtik azt a nagyon fontos tényt, hogy birtokba kapták, bérbe kapták, feladatuk van ezzel a szőlőskerttel, de ettől még nem ők birtokolják. És akkor itt a birtokvásvágy kapcsán sok mindent át lehet gondolni. Ha az első szintjét vagy rétegét nézzük ennek a történetnek, mint a példabeszédek zömének, akkor itt Jézus egy tükröt vagy görbetükröt akart mutatni az akkor élő zsidóság, főleg a vallási vezető réteg felé, hogy lássátok be, hogy az elmúlt századokban, ahogyan a prófétákkal bántatok, úgy fogtok az eljövendő messiás királyon is, mert ő már eljött, és itt van köztetek, és hát ezzel nagyon fel is háborodtak. Ez a történet talán első körben, vagy az első rétegét, üzenetnek az első rétegét fogalmazni így lehetne. A választó nép, aki megkapta az ő küldetését, elfelejti, hogy nem ő birtokolja sem az Istent, sem a saját szent földjüket, sem az üdvösségnek a titkát, sem a 10 parancsolatnak esetleg a miben létjét, hanem mindezt ajándékba kapták, viszont a birtoklás vágy, ami egy nagyon furcsa és nem tudatosan, hanem inkább a tudat alatt működő, oda beszivárgó és sok mindent megmérgező tényezőként jelen van, talán már a Teremtés könyvében az első emberpár bűnbeesésénél is ott van ez a birtoklás vágy, akik elfelejtik a saját szerepüket és küldetésüket, és hisznek a kísértőnek, hogy az Isten attól fél, hogy olyanná válnak majd ők is, mint maga az Isten, pedig hát tudjuk, hogy a saját képére teremtette őket, úgyhogy már ez egy hazugság, vagy egy becsapás akar lenni, és ők ott birtokolni akarják az életüket, a szabad akaratot, a törvényeket, a kapcsolatot az Istennel, talán magát az Istent is, de az édenkertet mindenképp. Én azt gondolom, hogy második körben, itt talán éppen a teremtett világ kapcsán, egy ilyen környezetvédelmi vagy teremtésvédelmi üzenetet is megfogalmazhatunk a történettel kapcsolatban. Kaptuk a mi világunkat, kaptuk ezt a bolygót, vagy éppen a űrkutatás kapcsán a bolygón egy kicsit túlmutatóan is tudunk kutakodni, vagy felfedezni mindabból, amit körbevesz bennünket, vagy megsejteni, hogy hogyan is működnek a világ dolgai, vagy éppen törvényei, vagy törvényszerűségei. De a baj azzal van, illetve azért is tartunk ott, ahol most tartunk, mert az ember, vagy az emberek zöme, vagy legalábbis a vezetők, akik a nagy döntéseket hozhatják, elfelejtették, hogy ajándékba, vagy ideiglenesen kaptuk ezt a földet, vagy akár az életet is, birtokolni akarjuk azt, kihasználni, kizsákmányolni, vagy éppen a saját képünkre formálni, és ez idáig vezet. Ezt a nyarat most nagyon megsínlettük, nagyon tapasztaljuk. Nyilván vannak különböző összeesküvés elméletek, amiknek mindig van valamilyen igazságtartalma, néha több, néha kevesebb, pontosan talán ezt nem látjuk, de azért biztosan van következménye annak, hogy szennyezzük, vagy éppen kizsákmányoljuk a bolygónkat. És akkor mondjuk harmadik rétegnek azért, sőt, talán több réteget is meg lehetne fogalmazni a történet kapcsán, ami Misi atyát is, meg engem is foglalkoztatott, vagy megérintett ezen az idei nyáron, vagy ezen az idei vasárnapon, a birtoklás vágynak, vagy a birtoklás és bérbekapás ideiglenesség vagy állandóság kapcsán megvizsgálni az életünket, vagy saját magunkat is, hogy ránk vajon milyen hatással van a birtoklás vágy, mennyire van ott az élet minden napjaiban, mennyire szüremkedik bele a kapcsolatainkba, mennyire van ott az árnyéka a döntéseinkben, az életmódunkban, észrevesszük-e egyáltalán, hajlandóak vagyunk-e szembesülni ezzel, vagy éppen változtatni ezen.
1: A birtoklási vágy mellett, szerintem fordítsuk meg ezt a birtoklási vágyat jó értelembe, hogy mennyire birtoklom én az Istent, vagy az Istennek a szeretetét. Mert ha a birtokomban van ez, és ő áll az életem középpontjában, gondolok itt arra, hogy a gondolataimban, a döntéseimben, gyerekeknek az iskolában szoktam azt mondani, amikor elém tárnak valami konfliktus

0: visszakérdezek, hogy szerinted Jézus most mit csinálna? Ha Jézus Krisztus tanítása, az evangélium üzenete határozza meg az életemet, és ez a mérce, akkor szerintem egy egészséges irányt tud venni az életem. A probléma ott kezdődik, véleményem szerint, hogy ma korunkban a szőlőmunkások útján járunk, és a szőlőskert gazdájáról, a Jóistenről elcsúszik a fókusz. Nem nagyon hallunk az Istenről, vagy a kereszténység tanításáról mondjuk a közéletben. A politikát nem merem idehozni, de nem hallunk ugyanúgy az emberi beszélgetésekbe, a személyes döntésekbe, vagy például a családom középpontjába, hogy mennyire helyezzük oda az Istent. Nyilván a Mária Rádió hallgatói ezeknek igyekeznek eleget tenni, hiszen ezért hallgatják ezt az adást, hanem az emberek többsége, vagy a világ szemléletét szeretném inkább így általánosságban lefesteni, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten, amikor például az erkölcsi mércét az magamnak lövöm be? Hogy hát ez még belefér. Tudom, hogy a Bibliában ez nem pontosan így van, de ezt még megengedhetem magamnak. Vagy a társadalmi aktuális nagy dilemmája, hogy a testemmel én rendelkezem, és hogy meddig mehetek el ezzel kapcsolatban. Maga, hogy az emberi testre is úgy tekintünk, hogy én rendelkezem vele, és azt csinálok vele, amit akarok, nem. Tehát a Jóistentől kaptuk ajándékba. Mindenki olyan ajándékot kapott, amivel tud sárfárkodni. Ki ilyet, ki olyat. De a jó szőlőművesek a sárfárkodásra lettek meghívva, arra lettek felkérve, hogy a szőlőskert ajándékai terméseit minél inkább kamatoztassák. És igen, amikor vissza kell adni azt a gazdának, akkor a gazda juss a részét kapja meg. Egy érdekes szituáció, hogy mennyire énközpontú a gondolkodás. Mondanám azt, hogy mai fiataloknál, de lánosítanék, szerintem minden korosztályra ez jellemző, és mindannyiunkat ugyanúgy megkísért. Érettség előtt jöttek hozzám a végzősök, hogy Misi atya, imádkozzon, áldjon meg minket, stb. És mondtam nekik, hogy jó, rendben van, imádkozunk, kérjük a Jóisten segítségét, stb. De mondom, nagypénteken azért láttam, hogy Instagramon szórakozni voltál. És mondom, jó, hogy a bajba kérünk az Istentől, de mit adunk neki vissza? És ez, hogy mert nekem ez jár, mert megtehetem, ez nagyon, és mindent rögtön azonnal, ez nagyon-nagyon uralja a mai gondolkodást, a mai közbeszédet, a mai emberi vágyakat, kéréseket. És ha nem teljesíti az Isten, amit éppen per pillanat kérek már most rögtön azonnal, akkor jön a csalódás, a Istentől való elfordulás, mert nem hallgatta meg az imámat, a keserűség. Érdemes a mérleget úgy kiegyensúlyozni, hogy kérek is, de vissza is adok az Istennek. És mit tudok adni az Istennek vissza? Hát például a lelki gyümölcsöket, ha a szőlőskert példájánál tudunk maradni. Ilyen például a hitet benne. Hogy hiszek benne akkor is, amikor nehéz. Hiszek benne akkor is, amikor kértem valamit, és nem kaptam meg. És milyen jó ez, hogy így működik, hogy sokszor kérünk, de nem kapjuk meg, mert hányszor volt olyan az, hogy indulatból valami rosszat kértünk volna másokra, mondjuk például. Ilyen lelki gyümölcs lehet például a türelem, az alázat. Az alázat, hogy igenis én egy teremtmény vagyok, Isten teremtménye, és nem akarok Istent játszani itt a világban. Nem akarok új dolgokat létrehozni, vagy olyan emberi cselekedetekbe belemenni, vagy akár csak elméleti szinten is támogatni, ami nem az embernek van fenntartva. Nem megyek bele olyan dolgokba, ami kifejezetten a tanítványokról is megmondták, hogy csak a mennyi atyán tudja, hogy mikor jön el az óra. Tehát mindenféle jövendőmondás, kuruslás, ezotéria, ez is nagyon meghatározza így a mindennapokat. Egyfelől van erirányulólag egy egészséges kíváncsiság, aztán utána majd kezdődik a nem egészséges kíváncsiság is. És akkor mit birtoklok az életemben? Visszakért kanyarodva erre a gondolatmenetre, Tehát, hogyha nem Jézus van a középpontban, ha nem ő a mérce, ha nem az evangélium tanítása, és hozzáteszem, bármennyire nem is tetszik ez sok embernek, hogyha nem az egyház tanítása van a középpontban, mert az egyházról lehet mondani sok mindent, hogy elavult, ódivatú, régi módi, stb. Egyébként nem értek ezzel egyet, csak a közbeszédbe pufogtatott dolgokat mondtam most, akkor szétcsúszik az életünk. Tehát az evangélium, a szentírás, az egyház tanítása a krisztusi igazságot tartalmazza. A szentírás az egyenes formából, változatlanul, az egyház pedig igyekszik ezt mederbe tartani és betartatni a helyes krisztusi tanítást. És gyakran nem tetszik az, hogy mit mond az egyház, mit mondanak a papok, hogyan vélekednek erről. Én itt visszakérdeznék egy olyan gondolatmenetről, hogy volt már olyan, hogy valaki megbántott engem? Volt. Kit ne bántottak volna meg? És volt olyan, hogy miután túlrendeltem ezen a sérelmen, be kellett lássam azt, hogy ennek az illetőnek igaza volt. Valahogy ilyen a fájó tud lenni néha a szentírás is, meg a krisztusi mérce az egyház tanításával köröltve, hogy nem minden tetszik, amit mond az egyház. De épp ezért tudjuk a hitigasságokat mederbe tartani, nem pedig válogatni, mint nagyon sok szekta, vagy az úgy gondolkodó ember, hogy Krisztus igen, egyház pedig nem. Ugye ez is egy nagyon divatos lózunk tud lenni. Mert akkor válogatok, hogy ami tetszik, azt megtartom, visszatérve a példára az érettségi előtt témára, de ami nem tetszik, hogy például nagy pénteken böjtöljek, csendbe legyek, és nem feltétlen csak az első, vagy az étkezésre gondolok a szigorú böjténap megtartására, hanem hogy lelkileg is áthangolódok a nagy péntekre, nem hallgatok zenét, nem az, hogy még ilyen táncozenés helyre menjek, nem kapcsolom be esetleg a televíziót, hanem elcsendesedek, és egy kicsit belőle magamra és az Istenre és az Isten kapcsolatomra figyeljek jobban oda. Tehát, hogyha nem Krisztus a középpont, nem van a középpontban, akkor szétcsúszik az életünk.
1: És ez a birtoklás kapcsán, tehát, hogy birtoklom az Istent. Igen, megint csak az első réteg, ami ott az ószövetségi népnek, vagy a vezető rétegnek szólt, és egy fájó szembesítés, hogy az ószövetségi népre igaz volt Jézust megelőző évszázadokban, még mielőtt ketté szakadt az ország, de talán főleg azután, hogy a déli ország rész Júdeában van Jeruzsálem, és az egyetlen templom, az templomban a szentély, ott a figyláda, a két kőtábla, mint azt az érzetet, vagy látszatot keltette volna mindez, hogy a déli ország rész birtokolja az Istent, fizikailag jelen van az Isten az egyetlen templomban, az egyetlen szentélyben, birtokolja a törvényt, birtokolja az üdvösséget, és nagyképűen élték ezt meg, az asszír támadás, vagy hódító hadjárat során ott az északi országrészt el is foglalták, a délinél viszont megálltak, és abszolút azt tapasztalták, hogy na, ugye ez egy igazolása ennek, mi birtokoljuk az Isten, az üdvösséget és a törvényt, és az ő gondviselést. Azonban később, amikor már Babilónia terjeszkedett, akkor nem álltak meg, és a déli országrészt is leigázták, és ez egy hatalmas pofon volt a számukra, és így is élték meg, hogy őket tanítani akarja az Isten, hogy ezt megengedte, hogy ők nem birtokolhatják az Isten, sem a törvényt, sem az üdvösséget, hanem ajándékba kapták, adatott ez nekik, és mint egy fontos kincset fontos megőrizni és továbbadni az utókornak, majd később ott a babiloni fogságban írják meg az ószövetségi könyveknek az ömét, vagy ott kezdik ezt az utókorra hagyományozni, mint fontos ajándékot is kincset. De mire Jézus idejébe érkezünk, megint eltelik több száz év, addigra újra elfelejtik, és újra ezt a fajta megítélést, vagy hozzáállást tanúsítják itt Jézussal szemben, és ők még mindig birtokolják az Istent, birtokolják annak a tudását is, hogy milyennek kell, meg kinek kell lenni a messiás királynak, és nem minden paraméterébe fér bele számukra, mert egyébként a proféciák éppen így teljesednek be, hogy Jézus olyan, amilyen, vagy az, aki, vagy éppen onnan származik, ahonnan származik, még ha ezt nem is akarják, akkor tudomásul venni. Azért ez nem csak a 2000 évvel ezelőtt élő ószövetségi népvallási vezető rétegéhez szól, hanem nyilván mindenkor emberéhez, mindenkor hívő emberéhez, nekünk keresztényeknek is. Ez egy nagy kérdés, hogy tévesen és tudat alatt azt gondoljuk-e, hogy mi birtokoljuk az Istent. Hogy Isten nem lehet több, mint amilyennek eddig megismertük. Hogy a világ nem lehet több vagy más, mint amilyennek eddig elképzeltük, vagy megismertük, vagy az ember. És nagyon sok minden ilyen témát ide lehetne hozni. Hogy mintha úgy birtokolnánk az üdvösséget, hogy megvonjuk másoktól. Nyilván ez nem így van. És a második vatikáni sínod óta nagyon sok fontos tényező ki is lett mondva ezzel kapcsolatban, a más vallásúak, vagy éppen a nem vallásos, vagy nem hívő emberek felé is. Ezt nem lehet birtokolni, ajándékba kaptuk, mint kincset megőrizzük, éljük, és igyekszünk továbbadni, de fontos a hozzáállás, és akkor itt személyesen is, amire Misi atya is akart mindenképpen terelni bennünket, hogy én magam tévesen azt gondolom el olykor, hogy én birtoklom az Istent, és olyanra formálom, amilyenre akarom, vagy az evangéliumot, és annyit élek meg belőle, amit jónak és hasznosnak tartok, a többit meg vagy más vallásokból, vagy filozófiából, vagy saját útfőből próbálom kikitalálni és hozzátenni, mindenképpen téves volna. Érdekes módon fordított esetben ennek a veszélye nincs meg, az Isten bár birtokolhatna minket, mert a teremtményei vagyunk, meg hierarchiában alatta vagyunk jóval, mik a hasonlóak is vagyunk hozzá, vagy lehetünk hozzá. Mégsem akar bennünket birtokolni, talán az egyik legszebb és legfontosabb ilyen teológiai igazságként megjelenő képe ennek a Bibliában, a Teremtés könyvében, megint az első emberpár kapcsán, hogy szabad akaratot ad. Ha nem lenne szabad akarat, akkor meg lenne talán annak a félelme, vagy tapasztalata, hogy engem birtokol az Isten, és nem lehetek más, mint amilyen lehetnék, de ha szabad akaratomból döntök, akkor igenis ez a birtoklás nem igaz. Hozzá tartozhatunk, és ő szeretne hozzánk tartozni, de szabad akaratból mondhatunk erre igent, vagy valami oknál fogva nemet is. És én azt gondolom, hogy ez sokat tud változtatni az Isten képünkön, vagy az Istenhez fűződő kapcsolatunkon is, és talán más kapcsolaton is, hogy nem birtokolni az Istent, vagy éppen a másikat, hanem hozzá tartozni.
0: Feltehetjük azt a kérdést is, hogy mi az, ami engemet birtokol? Mi az, amit, hogyha egyik napról a másikra elméleti szinten mindent elvennének tőlük, mi az, ami egyből hiányozna nekünk? Családunk, szeretteink, és így tovább. Gyerekekkel az iskolában beszélgettem, hogy feltettük ezt a kérdést, és boncolgattuk, és kérdeztem mondjuk az Xbox, PlayStation és egyéb ilyen játékok, hogy mennyire hiányoznának, és volt egy diák, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy nem feltétlen maga az eszköz hiányozna, amivel játszani tudnak, hanem hiányozna az addig elért szintek, pontok, rangok, hogy rengeteg ideje van abban, hogy abban a játékban az a karakter fejlődni tudjon. Mi az, ami tényleg hiányozni tud az embernek? Ugye milyen idegesítő tud lenni az, mikor mennénk haza, keresik a kulcsomót és nem találjuk. Az úgy kulcsomó is nagyon tud hiányozni, de egész nap nem gondoltunk rá, mert nyilván akkor tudtuk volna, amikor keresünk, hogy hova tettük. Ha kiveszik az Istent az egész mindenségből, hiányozna az embernek. Az ember az egyedüli olyan élőlény, amely képes transzcendentális kapcsolatot teremteni. Az ember az egyetlen olyan élőlény, aki képes gondolni az Isten fogalmára, az Isten létezésére, minden más nem képes erre. Kispapként nekem volt egy lelki utam, amikor hát ugye elég gyakran feltesszük azt a kérdést magunknak, hogy de hát biztos pap szeretnék lenni, biztos ez az én utam. Nem a hitben való elbizonytalanodás, inkább a hivatásomban, a küldetéstudatomban való elbizonytalanodás. Bár így utólag szerintem hozzá is teszem azt, hogy ez egy egészséges dolog, és akinek nincs az, nem biztos, hogy feltétlenül jó dolog, hogyha ilyen magabiztosan szeretne pap lenni, bár lehet, hogy az is, nem tudom. Akkor arra vágytam, hogy magabiztos papnövendék is pap lehessek. Lehet, hogy épp ezért fordult el ennek az ellenkezője. És volt egy időszak, amikor próbáltam úgy ezt az Isten kapcsolatot úgy lejjebb építeni, hogy hiányzik-e. És nagyon ijesztő volt, mert hetekig nem hiányzott. És nem tudtam, hogy most mi merre, hány méter, és azután döbbentem rá, vagy amikor elkezdett hiányozni, akkor magamnak kezdtem el ezt felépíteni, amikor már nem azért mentem be a kápolnába, mert kötelező szemináriumi program, hanem önként, szeretve, sőt, még hamarabb is, vagy még tovább ott maradtam benne, mert jó volt az Istenhez visszatalálni. Egyfajta ilyen megingás, eltávolodás, ez szerintem egészséges az ember életében, hogy József Attila fogalmazott, hogy nem szó szerint fogok idézni, hogy kerestem az Istent, és itt állt a hátam, megkerültem érte az egész világot, és itt állt a hátam mögött. Hogy az Isten keresés az egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az, hogy elnézést az elcsépelt idézetért, de hogy a jó pap holtig tanul, hogy papként is napról napra tudunk fejlődni, nem csak a teológia művelésében, hanem a lelki életben is. Ez egy út, ez egy folyamat. De nagyon vigyázni kell arra, hogy hívő emberként, keresztény hívő emberként, hogy mivel veszem körül magam, és hogy honnan informálódok. Amikor látok egy érdekes Facebook bejegyzést közösségi média felületein, gyakran van, hogy a kommenteket szoktam elolvasni elsőnek, mert olyanok a kommentek, mondom, akkor érdemes elolvasni a cikket, de a kommentekből sokszor kiderül, hogy fals az egész, meg kiket szólít, meg stb. És egyebek, nagyon sok mindent le lehet szűrni. A mai keresztény ember honnan informálódik? Megjelentek nagyon sok, főleg a 90-es évektől kezdve, de előtt is voltak nagyon szép lelkirodalmi könyvek, zenén művelődés terén és egyházzenék, teológiai tudások, papokkal való beszélgetés, prédikációk is így tovább, ahonnan lehet meríteni, de nagyon sok a veszély akár az interneten is, hogy like így ám ment, mert ha nem, akkor bal szerencse ér, meg nem tudom, nagyon sok érdekes és buta dolgokba bele tud futni az ember, és nyilván aki ám ment ír, az se feltétlen, hogy mondjam, nem azért ír ám ment, mert feltétlenül elhiszi ez, vagy fél attól, hogy tényleg bal szerencse éri, hanem egyszerűen jól esik a hittel, vagy a transzcendenciával foglalkozni, csak szemmel lehet látni, hogy nem helyes az az út, amelyen jár, vagy amelyre keres. Milyen hírportálokat kutatok fel? Mert például a vatikáni, vagy az egyházmegyei hírportálok azok valóban jó dolgok tudnak lenni, de volt olyan is, előfordult velem, hogy volt egy félreértés, mert rákerestek a mesterséges intelligenciával egy bizonyos dologra, és nem dobta ki. És meg voltak róla győződve, hogy én tévedtem. És akkor én meg elővettem azt a liturgikum könyvünket, amely nem nincs annyira benne az algoritmusokban, az internet felületén, és feketén-fehérre meg tudtam mutatni azt, hogy de igenis így van leírva. Tehát a mesterséges intelligencia kapcsán is nagyon rá tudjuk bízni az életünket, a döntéseinket, a véleményünket, de tényleg nagyon nem mindegy az, hogy megint visszatérve, hogy a Isten birtoklás jó értelmében, hogy mennyire van jelen Krisztus az én életemben, mire helyezem a fókuszt.
1: A birtoklás kapcsán, itt az Isten birtoklásához kapcsoltad azt is, hogy saját magunkat mennyire birtokolhatjuk, vagy mennyire nem birtokolhatjuk. Erkölcsi kérdésekben, amikor úgy érezzük, hogy hát nehogy már Krisztus döntsön, majd én döntök, akkor valóban ez jön elő, mintha én azt hinném, hogy saját magamat is birtokolhatom. Illetve talán a mai embernek, meg a mai divatos eszméknek, meg nagyon sokszor a reklámfogásoknak is jó alaptalaja ez. Én vagyok a saját sorsom kovácsa, a saját egészségemért, a saját mentális kibontakozásomért és személyiség fejlődésemért felelek. Ez egyébként valamennyire igaz is. És aki birtoklom önmagam, mindenkit, aki hátráltat vagy mérgez, mostanában ez a toxikus vagy mérgező kapcsolat divatos kifejezés lett, hogy megint csak fontos lehet, hogy tényleg mérgező kapcsolatban ki tudjunk lépni, de ha mindenki, aki esetleg a jó irányba próbál terelgetni, és őt megbélyegezzük ilyen mérgező személyiségként, akkor lehet, hogy éppen helyesen birtokolhatjuk saját magunkat. Hála Istennek nem. Én azt gondolom, hogy egy kicsit a szenvedélybetegségek mögött is sokszor ez áll. Nyilván vannak különböző életutak, valakinek ez nem is választható.

0: Hogyha élvezetek keresését nézzük, akkor ott nagyon sokszor benne van filozófiaként is az ember működésében, hogy azt gondolja, hogy birtokolja önmagát, választja az élvezeteket, hiszen egyszer élünk, és ennyi az egész, és akkor az legyen minél jobb, vagy kellemesebb, vagy minél kevésbé rossz. Aztán nagyon bele lehet ragadni különböző szokásokba és betegségekbe és mentális problémákba, ahonnan már csak segítséget tudunk kijönni, ha esetleg sikerül, mert nem mindenkinek szokott ez sikerülni. Azért a sikeresebb rehabilitációs programok is olyan 50%-os sikerrel működnek, és ez már nagyon jónak mondható, mert a korábbi próbálkozások inkább ilyen 20-30%-os sikerességgel működtek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a birtoklásban ez is benne lehet. De érdemes elgondolkodunk nekünk is hallgatóként is, hogy vajon mennyire gondolom azt olykor tévesen magamról, hogy én birtoklom magam, az életem, az egészségem, a céljaim, mindenem. Mert olyan veszélyesnek tűnik arra gondolni, hogy én nem vagyok a birtokosa saját magamnak. Pedig amikor a ráhagyatkozásban hittel megéljük ezt az Isten felé, rábízom magam, én a tied vagyok, Uram, nem azért, hogy birtokolj, mert nem akar birtokolni, hanem hozzá tartozó akarok lenni, szent akarok lenni, tulajdonképpen ez ezt is jelenteni, akkor ez egy olyan felszabadító élmény, amiben már nincs benne annak a görcsössége, hogy jaj, én hogyan is birtoklom magam, és hogy senki más engem nem birtokolhat. Aztán az emberi kapcsolataimban is sokszor ott van, ha már említettem, akkor mérgező módon is, a birtoklás vágy. Én azt gondolom, sok házasság megy ezen tönkre, az egyik fél azt gondolja a másikról, hogy ő birtokolja őt, esetleg egzisztenciálisan kimagasló szerepben vagy fizetéssel van a másikhoz képest. Ez a focista feleség kategória manapság előjött, akár még a politikában is használatos fogalomként. Valóban nagyon el tudnak itt tolódni a hangsúlyok, de azért nem minden házasság megy erre rá. Tehát ezt is nagyon szépen is meg lehet élni, ki mennyi szerepet vállal a gyermek nevelésben vagy a háztartás vezetésében, hiszen mind a kettő ugyanolyan fontos lehet. Érdemes ezen elgondolkodni a saját házastársunkkal kapcsolatban. Tévesen gondolom el azt, hogy én birtoklom őt. Talán nagyon sokszor a bizalmatlanságnak, sőt a féltékenységnek is egy alapja, vagy talaja, forrása lehet ez a téves gondolat, amit nem tudatosan gondol ki az ember, hanem úgy észrevétlenül veszi át az irányítását az életnek, a kapcsolatom működéseinek, a reakciónknak, a hozzáállásunknak, a gondolkodásmódunknak, hogy én birtoklom azt a másik embert, senki másé nem lehet, és akár még az idejét, vagy a kapcsolatait is, vagy a lehetőségeit is beszűkíteném. Aztán fordítós esetben, hogyha arra eszmélünk rá, hogy azért nem működik jól a párkapcsolatunk, vagy a házasságunk, mert bennünket birtokolnak, ha nem is tudatosan, akkor érdemes ennek szót adni, vagy valamilyen segítséget kérni, vagy a szeretet korlátaim belül, de azért mindenképpen valamennyire szabadulni ebből, vagy valahogyan változtatni ezen. Attól, hogy én hozzád tartozom, te meg hozzám, attól mi még nem birtokoljuk egymást. Szülő-gyermek kapcsolat. Nem csak kicsikorban, talán felnőtt gyerekként is, vagy felnőtt gyerekeknél is nagyon gyakran előszokott fordulni, hogy a szülők beleragadnak egy ilyen szerepbe, bár amikor várandóság van, vagy születik egy gyermek, akkor abszolút ajándékként szokta a legtöbb család ezt megélni, akkor is, ha váratlanabbul érkezik egy gyermek. Viszont aztán vannak elvárásaink. Sok energiát, sok időt teszünk bele a gyermeknevelésbe, sok vírasztás, sok éjszakázás ott van, és azt gondoljuk, hogy egy tehetséges gyerek, hát akkor normális hivatása és munkája legyen, nem valami bizonytalan, normális pálya legyen, és akár a párválasztásba, akár a hivatásválasztásba nagyon keményen bele tudnak és néha akarnak is szólni a szülők, és ott is talán sokszor ez a birtoklás vágy, ez az eltolódás az, ami ott van, és nyilván nem jó, hogy ott van, mert nagyon meg tudja mérgezni a kapcsolatokat. Sok felnőtt gyermek sem tud aztán ebből kilépni, és hát nagyon rossz irányba is tudnak valami egy életutak.
1: Ezzel kapcsolatban hagyd tegyek fel egy kérdést, ami szerintem a hallgatókban is megfogalmazott, vagy megfogalmazódhat, hogy esetleg az jobb lenne, hogyha szabadjára engednénk a gyerekeinket, hiszen erre is láthattunk nagyon negatív példákat, hogy hol van az a határ, amíg beleszólhatunk, milyen szituációk azok, amikben beleszólhatunk, illetve hány éves kor az, ahol még beleszólhat az ember, vagy nem, szerinted?
0: Hát én ennyire nem szeretném redukálni. Én nem is erre gondoltam, hogy teljesen szabadságot adni egy olyan idős gyereknek, aki még nem képes mit közelni a szabadsággal, mert nem érett rá, hanem inkább a birtoklásnak. Nyilván a féltésnek és az aggódásnak is a megjelenése. Most így az öcsém jutott eszembe hirtelen, akiben nem bíztak a szüleim, hogy ő zenész lesz, és nem utca zenész, hanem meg fog belőle élni. Most már persze nagyon büszkék, hanem mindenféle egyszerűbb munkákat próbáltak neki kitalálni, hogy legyen legalább egy B-terv. És ő nem hallgatott rájuk, és milyen jó, hogy nem hallgatott rájuk. Az én esetemben ez más, mert a papi hivatásban mindketten mindig támogattak, még ha volt is bizonytalanság, hogy mennyire leszek én erre képes, de a Jóisten képessé tett amennyire. Szóval azt gondolom, hogy itt a saját családomban nincs annyira romboló hatása, vagy legalábbis én nem tapasztaltam meg így a birtoklásnak. Talán tágabb rokonságban sokkal inkább. Fordított esetben is meg lehet, hogy én birtoklom a szüleimet, és mondjuk egy idős szülőt, aki már kiszolgáltatott, és irányítok, és ebben a függő helyzetben akarom tartani, vagy nem engedem azt, hogy ő másképpen élje esetleg a nyugdíjas életét, vagy meghozzon döntéseket. De érdemes azt gondolom mindannyiunknak ezen elgondolkodni. Nem tudom, hogy te tudsz-e konkrét életkort megszabni bizonyos helyzetekben.
1: Nyilván nem csak úgy ezt a témát egy kicsit kibontva vagy jobban érintve kérdeztem vissza, hogy hol lehet egy egészséges határt meghúzni. Szerintem erre nem lehet egy két mutattal felelni, hogy itt, vagy erre így rámutatni. Említetted saját magad is tesó példáját, akkor én is elmondom az én példámat, az én szüleim bölcsességét. 23-24 éves lehettem, és egy nagyon komoly választási döntés előtt álltam. Arról sem szeretnék szólni, hogy miről be azt külön fel kéne vezetni, meg el kellene magyarázni, de az a lényeg, hogy volt A meg B lehetőség. És erre volt egy két hét gondolkodási időm, és egyik napon kellett, hogy az A mellett döntök, a másik napon kellett, hogy a B mellett fogok dönteni, és ez így váltakozott, és ahogy közeledett a határidő, hogy döntsek, erre jobban tipróltam. És felhívtam, távol éltem akkor szüleimtől, és felhívtam, hogy szerintetek mit csináljak. És azt mondták, hogy fiam, nem akarunk ebben semmilyen tanácsot adni, nem akarunk neked mondani sebét, mert hogyha döntesz valami mellett, és azt fogod mondani, hogy ez nem jó, vagy megbántod ezt a döntésed, akkor minket fogsz hibáztatni, mert mi erre biztattunk. Hogy hol van az a bölcsesség vajon az ember szülő életében, amikor tudja azt, hogy itt el kell engedni a gyermeki kezét. Hol van az vajon, mert a költőjén kérdezem, hogy meddig is ne tovább? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés szerintem. Viszont egy kicsit így párhuzamot vonva a szabad akaratra, amit még itt a beszélgetésük elején említettél, hogy a Isten is milyen bölcsen szeret minket, és szeretettel szeret bennünket, hiszen, hogyha nem lenne az a szabad akarat, ez a döntésünk, akkor annyira be lennénk korlátozva, hogy nem tudnánk őszintén szeretni az Istent. Ha nem tudjuk őszintén szeretni az Istent, az meg milyen szeretet? A énekes madár példája, hogy a kalitkában nem énekel az énekes madár, csak úgy, ha szabad. És milyen Isten szeretet tud az lenni, akár az én példámat korábban mondtam, hogy próbáltam tudatosan kicsit leépíteni az Isten kapcsolatomat, és milyen jó volt visszatalálni az Istenhez, amikor már én találtam vissza, amikor már a gyermekek imámat, a gyermekkorból hozott imámat, azt hátrahagytam, és elővettem a komolyabb felnőtt imánkat. Tehát mikor visszatalál az ember az Istenhez, amikor a bűnbánó is őszintén megbánja a bűneit, és új lappal kezdhet a Jóistennél. Ez szerintem egy hatalmas, hatalmas nagy szeretet, ami a Jóisten megadatott nekünk. Persze óriási veszélyt is hordoz magába, hogy könnyen el tudunk fordulni tőle. Ugye ez a Szent Páli hasonlat, hogy a nyelvünk két élik alt, hogy dicsérni és szidni is tudunk vele.
0: Tovább mennék egy picit még talán annyi kis idő van, hogy nem csak párkapcsolat, Isten-ember kapcsolat, vagy a saját magunkhoz fűződő kapcsolatunkban lehet ott ez a téves birtoklás vágy, hanem mondjuk barátságok. Óvodáskorban teljesen természetes, minden nap lehet, hogy más a barátja valakinek, és onnantól kezdve, hogy az valakivel mással is játszik, már nem az én barátom, hanem az övé.

0: mert ez ilyen kizárólagoknak tűnik. Alsós iskolás korban ez kezd tágulni, de talán inkább felsősök azok, akik már ezen túllátnak, hogy attól, hogy valaki második barátkozik, még maradhat az én barátom, nem kell birtokolni azt a másikat. Azért később is megmaradhat ez, akár felnőtt korban is tévesen, hogy mintha birtokolnám azt a másik embert is irányítani, vagy túlzottan is befolyásolni akarom, nem megadni neki a szabadságát. Nyilván jó az, ha egy barátságban megmaradunk őszinték, és őszinte visszajelzést is tudunk adni egymásnak, mert ki más, ha barátunk nem, de azért ez semmiképpen sem a birtoklásnak a téves játszmáiban iratkozzon meg. És hát, ha már Mária rádió, meg papi szolgálat, akkor azt gondolom, hogy papok és hívek kapcsolatában is nagyon sokszor ott lehet ez a birtoklás vágy. Hívek úgy tekintenek a papjukra, hogy ő a miénk, 0-24-ben, mindig. Rendelkezésre kell állnia, és ebben nagyon ki tudnak készülni papok, hogy ott van a kiégésnek a veszélye, ami nagyon sokszor talán éppen ez a hozzáállás, ami táplál, vagy éppen maga a pap személyesen képes ennek ellenállni, vagy nemet mondani. Aztán fordított esetben is ott van a pap, azt gondolja a híveiről, hogy ők az enyémek. És akkor itt lehetnek viszályok, féltékenységek egy-egy dispozíció kapcsán, hogy ők az enyémek voltak, most meg már más szolgálott, és lehet egyfajta féltékenység. Biztos nem mindig könnyű ezt megküzdeni, és reálisan látni, akiket ránk bízott az Isten, akármelyik szerepben, őket ideiglenesen ajándékba kaptuk gondozni, terelgetni éppen a papunkat, vagy épp a papa éveket. Azt gondolom, ez is fontos, és nyilván más szakmában is ott lehet ez, sokszor főnök alkalmazott szerepben is ott van ez, hogy ők az én embereim, az én munkásaim, én birtoklom őket. Ez valójában nem így van, egy jó vezető ezt hamar belátja, és nem érezteti a munkatársakkal, az alkalmazottakkal. Hát, kedves testvérek, remélem, hogy sikerült ezt a szőlőmunkás témát valamennyire, vagy legalábbis a birtoklás vágy szempontjából kivesézni, és végig gondolni. Ezek a szőlőmunkások nem gonosznak születtek, gonosszá váltak. Jó volna nekünk olyan szőlőmunkásnak maradnunk, amilyenek esetleg a kezdetekben is voltunk, vagy amikor meghívott bennünket az Isten bármilyen hivatásban is. Tévesen a birtoklás vágy nagyon át tudja venni az irányítást, és ezt nem vesszük rögtön észre, csak talán már amikor késő. Reméljük, hogy ez a mai műsor esetleg azoknak is segített, akik bele vannak ragadva tévesen egy-egy kapcsolatba, egy-egy szemléletmódban, vagy gondolkodásmódban rekedve, ha nem is tudatosan, de tudattalanul ott működik ez a birtoklásvágy. Jó volna ennek kihozni a méregfogát, és az összetartozást, vagy a hozzátartozást erősíteni, és arra tudatosan igen mondani, akkor is, amikor nehéz személyekről, vagy nehéz kapcsolatról van szó, esetleg rokoni kapcsolatról, amit nem mi választunk meg, de mégis hozzánk tartoznak, és nem a birtoklásnak a szempontjából engedni, átadni az irányítást, és tévesen megélni a kapcsolatot. És nyilván nem csak az embertársainkkal kapcsolatban, hanem az Isten felé is megtisztulni ebben a kapcsolatban, akár tudatosan úgy is, ahogy a Misi atyának meg volt az a kalandja, hogy leépíteni, megélni a hiányt, és aztán ennek a hiánynak engedve valóban egy érettebb, egy felnőttebb, egy közelibb, egy mélyebb, vagy tartalmasabb Isten kapcsolatot kiépíteni.
1: Bocsánat, itt közbevágok, azt hozzáteszem, hogy ez egy nagyon veszélyes út is, hogy ezt nem javaslom senkinek, sőt, amikor az akkori lelkivezetőben erről beszéltem, még elmosolygott, megértette, aztán jó nyakon is vágott, hogy normális vagyok, hogy a jó Isten itt hordoz a tenyerén, hogy hány ember örülne ennek, te meg tudatosan kitáncoltál belőle, tehát hogy szép ez a történet, de nem tudom tanácsolni senkinek, hiszen óriási veszélyeket tud hordozni magába. Bocsánat, hogy kizökkentette
0: le. Köszönöm a kiegészítést,
1: és fontosan tartottam
0: ezt lenni. Is a végszó. Köszönjük szépen a figyelmet, áldott napot és hetet.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindenki.

0: Hírperce.
1: Megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot,

0: amely Leon Harmán francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Égre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eutik fölszentelt vértanúra emlékezik. Előbb Szent János, később Szent Pál apostol tanítványa volt. Sok szenvedés és kínzás után a Szevaszte közeli Tarsuszban hunyt el, az első század vége felé. Holnap, kedden két apostolra, Szent Bertalanra és Szent Titusra emlékezünk. Szent Bertalan apostol főünnepe tulajdonképpen június közepén van, holnap arról emlékezünk meg, hogy erekjéi csodás módon Lipari szigetére lettek a 6. században. Szent Titus apostol Szent Pál tanítványa és társa volt, Kréta szigetének püspöke, 94 éves korában békében hunyt el. Szerdán egy házaspára, Szent Adorjára és Szent Natáliára emlékezünk. Nikomédiában éltek a 3. század végén, a 4. század elején. Fiatalok és gazdagok voltak. Adorján volt a városparancsnok. Mikor Maximilián császár a városba érkezett, parancsot adott a keresztények elfogására. Egy, a városhoz közeli barlangban 23 keresztény rejtőzött el, és mikor rájuk találtak, kegyetlenül megkínozták őket. Adorján, aki ekkor még pogány volt, meglepődve látta a megkínzott keresztények kitartását és nyugalmát. A foglyokkal elkezdett beszélgetni, sítük felől érdeklődni. Mit vártok az istenetektől, hogy ezeket ilyen nyugodtan tűritek? A foglyok Isten országáról kezdtek neki beszélni. A keresztények példája akkora hatással volt Adorjára, hogy mikor a jegyző a 23 keresztény nevét vette Lajstromba, Adorján szólt a jegyzőnek. 24-ként őt is írja fel a sorba. A jegyző azonnal rohant ezt jelenteni a császárnak, aki Adorjánt is börtönbe vetette. Mikor erről Adorján felesége, Natália értesült, azonnal a börtönbe sietett férjéhez, s bevallotta neki, hogy ő már korábban, titokban keresztény lett. Csütörtökön egy nagyon híres egyiptomi szerzetesre, Szent Poimén atyára emlékezünk. 6 testvérével együtt élt a Szkétiszben. A legidősebbet Anubnak hívták, egy másikat pedig Paisziosznak. Nagyon sokan kérték ki tanácsát. 450 körül halt meg. A magyarul is megjelent Szent Öregek könyvében olvashatunk életéből néhány epizódot. Pénteken egy másik híres egyiptomi szerzetesre, Szent Mózesre emlékezik egyházunk. 332 táján született, etióp származása miatt Fekete Mózesnek is nevezték. Először rabszolga volt, majd miután megszökött, egy sivatagi rablóbanda vezére lett, társaival nagy rettegésben tartva az egész környéket. Ő maga embert is ölt. Mikor egyszer egy monostort támadtak meg, a közösség vezetője a bűnről kezdett neki beszélni, s ő rádöbbenve vétkére azonnal szakított korábbi életmódjával. Aszkéta életet élt, szerzetesként az alázatban és engedelmességben vezekelve korábbi bűneiért. Később pap lett, sőt, ő maga is egy szerzetes közösséget vezetett. Egy nap szólt a társainak, hogy meneküljenek el a monostorból, mert hamarosan barbárok fogják azt megtámadni. Társai kérlelték, hogy jöjjön velük, de Szent Mózes korábbi rabló életére utalva Krisztus szavaival válaszolt. Kard által vészel, aki kardot ragad. Végül 6 társával maradt a monostorban, ahol is a barbárok ölték meg őket. A Szent Öregek könyvében az ő életéről is olvashatunk néhány epizódot. Szombaton ünnepi rendszerint végezzük szertartásainkat, hiszen ezen a napon görögkatolikus egyházunk az Úr Jézus előkövetének, prófétájának és keresztelőjének, Szent Jánosnak a vértanúságára emlékezik. A Szentírás leírja a vértanúságának körülményeit. Keresztelő János a Jordán folyó mellett prédikált, hirdette a megtérés fontosságát. Tanítása közben elmondta a véleményét a királyról, Heródesről is, és arról, hogy testvére feleségével él együtt. Ezért Heródes börtönbe záratta, majd egy születésnapi mulatozás közben fejét védette. Egyházunk szombaton erre a vértanúságra emlékezik. Vasárnap Szent Sándor alexandriai patriarkára emlékezik egyházunk. Részt vett az első egyetemes zsinaton, ahol is az arianizmus eretnekségét ítélte el az egyház, s ő az igaz tanítás egyik jeles képviselője volt. Végezetül a szerdán ünnepelt szent házaspárnak, Szent Adorjánnak és feleségének Natáliának az egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Ó, milyen szeplőtelen az Úr által kiválasztott ez a híres pár! Ó, milyen jeles és Isten előtt boldog ez a házasság! Ó, mennyire kívánja és szereti őket Krisztus! Kicsodálkozik ezen, ha hallja az ő emberfeletti cselekedeteiket! Mi férfias bátorsággal küzdött ez az asszony a gonosz zsarnokkal, mennyire bátorította férjét, hogy ne hajoljon meg a gonoszok előtt, hanem a hitért becsülje többre a halált ennél az életnél. Ó, menj fölhatol az egekbe az istenes buzdítás. Odaállítja a neves és dicsőséges Adorjánt a nagy király trónja elé. Te szent házaspár, esedezzél az Istenhez érettünk, kik buzgón ünnepeljük a ti emléketeket, hogy megszabaduljunk a kísértésektől és minden szorongástól.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög-katolikus metropólia híreit hallják. A Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. Pótfelvételi eljárásban még egy napig van lehetőség jelentkezni a 2026-27-es tanévre. A jelentkezési határidő holnap, augusztus 25-én lejár. A főiskola a következő képzéseket kínálja. Civil teológus, hittanár, nevelőtanár, egyszakos képzés, kántor, katekéta, lelkipásztori munkatárs, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, licencia, keresztény egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok. Az intézmény közzétette a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb időpontokat is. A beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a pótvizsgaidőszak és a pályázatok benyújtásának határideje is megtalálható a szentatanász.hu honlapon. Augusztus 29-én, keresztelő Szent János felvételének emléknapján Fülöp metropolita és Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol találkoznak Szjatoszláv Sevcsuk nagyérsekkel. A közös imádság mellett a magyarországi püspökatyák adományt is visznek ukrajnai testvéreinknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát. Az adományozáshoz szükséges számlaszámot és minden információt megtalálnak a három egyházmegye honlapján. Az adományokon túl pedig arra kérünk minden jószándékú embert, hogy imádkozzon velünk a népek kiengesztelődéséért és a békéért. A görögkatolikus motorosok közössége is csatlakozik a 2026-os motoros zarándoklathoz, amelyet Mátraverebé és Szentkút nemzetik egy helyen szerveznek augusztus 30-án. A szervezők várják a csatlakozni vágyók jelentkezését. A motorosok 30-án vasárnap reggel 7 órakor indulnak Nyírlogosról. 7:40 körül találkoznak a Debrecenben csatlakozókkal. A kegyhelyen 11 órakor kezdődik az ünnepi szent liturgia, amit a motorok és kegytárgyak megáldása követ. A görögkatolikus motorosok 14 órakor indulnak vissza. Jelentkezni Ignác András atyánál és Haramura Bélánál lehet a 0630 645 7303-as és a 0620 213 45 05-ös telefonszámon. Jelentkezési határidő augusztus 26-a. Egyházközségi családi napot szervez augusztus 30-án az Encsi görögkatolikus parókia. A program 8:30-kor szent liturgiával, az iskola és ovistáskák megáldásával kezdődik. 10 órától az Abaúj Devecseri Csoma István kastélyban várják az érdeklődőket. 11 órától dr. Csókai András idegsebészt látják vendégül. 12 órakor néptáncos műsor kezdődik. Ezek az Encsi görögkatolikus parókia közösségi oldalán. Izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal vár mindenkit a görögkatolikus múzeum. Az érdeklődők a zseblámpás árnyékkeresés, a pixelhánt, az alkotókuckó és a szabaduló szoba közül választhatnak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni az iroda@görögkatolikusmuzeum.hu e-mail címen lehet. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István görögkatolikus gyermekvédelmi központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 4-én rendezi meg 16. görög báját a Szikszói görögkatolikus parókia Abaúj kapuja alapítványa. Helyszín Szikszó inkubátorház. Az élőzenét a Hello Kids zenekar szolgáltatja. Családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A bálon adják át a

0: a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. Az ünnepi szertartásra szeretettel várják a paptestvéreket, a rokonokat, a barátokat és a hívek közösségét. Gyalogos zarándoklatot szervez szeptember 12-én az Ópályi Görögkatolikus Egyházközség. A részletekért érdemes követni az Egyházközség Facebook oldalát. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Boldog vagy, Mária! Keresztes Szilárd püspök írását Mohai Gábor előadó művész felolvasásában halljuk.
2: Egy asszony kiáltott fel a tömegből. Boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Az angyal így köszöntötte Máriát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Így köszöntöm most én is Isten anyját, a boldogságos asszonyt, a mi drága, könnyező, pócsi szűzanyánkat. Te vagy a mindenki által magasztalt szűz. Te vagy az, akihez könnyeink, sóhajtásaink mindig elérnek. Te vagy az, akit köszönteni megkönnyebbülés és imádság, bánatunk kiöntése és vigasztalás, akit köszönteni mindig megéri a fáradtságot, hogy idejöjjünk Mária pócsra. Üdvözl légy, Mária! Te vagy az emberek és fiaidért. Te a mennyei atyával mindig visszavárod a tékozló fiúkat. Te vagy az, aki minden eltévedetben a te fiadat, Jézust akarod újra látni, újra alkotni. Úgy jövünk hozzád, Mária pócsra, mint az irgalmasság trónjához, mint az atyának a kegyeltjéhez, akinek könnyein keresztül megérezzük, mennyire szeret bennünket atyánk, az Isten. Te vagy az atya kegyeltje. Üdvözl légy, Istennek szeplőtelen jegyese. Boldog vagy, Mária, mert fiút kaptál, és fiakat kaptál. Minket kaptál a kereszten, hogy ugyanazzal a szeretettel néz ránk, ahogy nézted fiadat, hogy meglásd a mi koszos arcunkon a te drága kisgyermeked ártatlan arcát, hogy meglásd a mi küzdelmeinkben a te Krisztusod kínlódását és keresztjét, hogy anyai karod bennünket is átkaroljon, simogasson, jóságos mosolyod vidítson, könnyeid enyhítsenek. Boldogok vagyunk, hogy anyánknak nevezhetünk téged. Boldog vagy, Mária, mert sok gyermeked van. A te anyaságodhoz nem fér sem emberi gyarlóság, sem piszok, sem mocskolódás, sem viccelődés. Ez a tisztaság, ez az anyaság lesz majd az örök példakép, az örök minta, amit az ember megrajzol imádságban, szentképben, templomban, művészetben, zenében. Boldog vagy, Mária, mert a Szentlélek, a tisztaság lelke általad ihlet meg bennünket, hogy legyenek szép, nemes gondolataink és maradandó alkotásaink, legyenek drága kegyképeink, hogy legyen egy kedves kegyhelyünk, Mária pócs. Boldog vagy, Mária, mert benned megláttuk a szépséget és a tisztaságot. Benned felfedezhetjük azt az arcunkat, amit a tükörben torznak látunk. Azt az arcunkat, amivé Isten akar bennünket átalakítani. Boldog vagy, Mária, mert a te fiad által ránk is leszáll a Szentlélek árnyéka. Üdvözl légy, a Szentlélek Isten élő lakhelye. Te minden élet és minden szentség forrását, Jézus Krisztust szülted a világra. Belőled értjük meg, hogy szülőnek lenni, életet adni és embert nevelni Máriás méltóság, mert minden emberben Krisztusnak kell megszületni erre az életre és az örök boldogságra. Te vagy az, aki bevilágítasz minden szerelemnek és minden anyaságnak a titkába. Csak azért igazán a szerelmet, a házasságot, az anyaságot, aki téged ismer, hogyan szolgálod Istent és Szent fiadat. Te adsz bátorságot az anyáknak, hogy gyermekeket szüljenek és neveljenek. Te adsz alázatot a férfiaknak, hogy minden nőben téged tiszteljenek. Te tanítasz meg bennünket, hogy jó gyermekei legyünk édesanyánknak, fiad egyházának. Ha rád nézünk, akkor tudjuk igazán tisztelni saját édesanyánkat, akinek életünket és hitünket köszönhetjük. Te vagy minden anyaság hitelesítése és példaképe. Te vagy a nők méltóságának az igazi csodája és anyai védelmezője. Az Isten azért adott téged,

hogy nézzünk, hogy csodáljunk, hogy szeressünk, hogy megsirassuk magunkat, és benne találjunk eszményeket, megtisztulást és utat fiadhoz. Milyen áldott, milyen boldog vagy te az asszonyok között, és veled mi is.

0: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
1: Szent Bertalan apostol. Bertalan apostol egyike a 12 apostolnak, akiket az Úr Jézus választott ki maga mellé. Az első három evangélium ezen a néven nevezi, de Szent János Natánaelnek hívja. Nagyon keveset tudunk róla. Egy apokrif irat szerint Jézus mennybe menetele után először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Ott lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy bőrét elevenen lenyúzták, ezért szokták kezében lenyúzott bőrrel ábrázolni. Michelangelo a Sixtus kápolnában a saját képére mintázta meg. Marco da Grate híres Bertalan szobra pedig a milánói dómban látható. Erekéi a 6. században kerültek Rómába, és a Tiberis szigetén tisztelik. Ezen a szigeten, az ókori pogány Rómában a gyógyítás istenének, Asklepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítás égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238-tól a frankfurti dómban őrzik. Tiszteletére templomot szenteltek Rómában, Velencében, Brassóban és még sok helyen. Gyöngyösön is tisztelik. Napját örökké emlékezetessé teszi az 1572-es Szent Bertalan éj elnevezésű mészárlás, amikor királyi parancsra Párizsban és vidékén 10 000-nél több hugenottát öltek meg. Mindehez azonban, jó ha tudjuk, sem neki, Szent Bertalannak, sem az egyháznak semmi köze nem volt. Urunk Istenünk, így imádkozunk a misében, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közben járására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon emlékezzünk meg egy különös vértanúcsoportról, ezt a csoportot így nevezik a Fehér Csapat vértanúi. Valerianus császár üldözésekor haltak vértanúhalálc 153-ban, az afrikai Utikában. A bíró begyújtatotta mészoltóba, majd meggyújtatta Jupiter oltárát. Választaniuk kellett. Vagy áldoznak a pogányistenségnek, vagy pedig meghalnak. Ők belevetették magukat a forró mézbe, és egy-kettőre porrá égtek. Tetemeik fölé később bazilikát építettek. Maga Szent Ágoston is dicsőítette valamennyüket. Nekünk is választanunk kell elég gyakran, itt a földi életben, a jó és a rossz között. Mindig a jót válasszuk. Ebben példaképeink és segítőink a szentek, és mindenek fölött Isten kegyelme.

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. A hallgatás és vezetés. Erenéa Mendoza írása. A mi generációnk megtanult gyorsan reagálni, ugyanakkor elfelejtett mélyen odafigyelni. Találkozókon, beszélgetésekben, sőt még a kapcsolatainkban is gyakran csak addig hallgatunk, amíg elő nem készítjük a következő válaszunkat. A Biblia azonban mást mutat. Arra tanít, hogy a valódi befolyás nem akkor kezdődik, amikor megszólalunk, hanem amikor a másikkal éreztetjük, hogy látjuk, megértjük és értékeljük. Az Új Szövetség ezt tanácsolja. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Jézus folyamatosan gyakorolta az aktív hallgatásnak ezt az alapelvét. Talán vezetésének egyik legerőteljesebb jellemzője éppen az volt, ahogyan az emberekre figyelt. Krisztus életét szemlélve felismerjük, hogy nem csak tanította ezeket az alapelveket, hanem meg is élte őket. Nézzünk néhány példát. Hallgatás félbeszakítás nélkül. Az Emmausi úton a tanítványok csalódottan és elkeseredve haladtak a keresztre feszítés után. A feltámadt Jézus odalépett hozzájuk és megkérdezte, miről beszélgettek egymással útközben. Már pontosan tudta, mi történt, mégis türelmesen hagyta, hogy kiöntsék előtte a szívüket, mielőtt válaszolt volna. Mi milyen gyakran tesszük ennek éppen az ellenkezőjét. Félbeszakítunk másokat, következtetéseket vonunk le, vagy túl gyorsan akarunk mindent megoldani. Őszinte érdeklődés kimutatása. Amikor Jézus találkozott a samáriai asszonnyal a kútnál, nem elítéléssel vagy előre elkészített beszéddel kezdte a társalgást. Először kapcsolatot teremtett. Egy olyan kultúrában, amelyben ezt az asszonyt figyelmen kívül hagyták és elutasították, Jézus éreztette vele, hogy fontos. Még mielőtt szembesítette volna a sebeit okozó dolgokkal, meglátta benne a lelki szomjúságot. Az emberek megérzik, ha pusztán udvariasságból hallgatjuk őket, de azt is, ha valódi szeretet van a figyelmünkben. Kérdezzünk, mielőtt feltételezzük a választ. Egy vak ember, Bartimeus, az út szélén ezt kiáltotta. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megkérdezte. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Jézus már tudta a választ, mégis úgy döntött, hogy megkérdezi. A hallgatás arról is szól, hogy méltóságot adunk másoknak. Sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, mire van szükségük az embereknek, anélkül, hogy valóban megértenénk a fájdalmukat. Hallgassunk a szavakon túl is. Jézus gyakran érzékelte azt is, amit senki más nem hallott. Meglátta Péterben a félelmet, a samáriai asszonyban a szégyent, az Emmausi tanítványokban a csalódottságot. Az aktív hallgatás nem csupán a szavak meghallását jelenti, arról is szól, hogy érzékeljük az érzelmeket, a csendet, az arckifejezéseket és a láthatatlan szükségeket. A munkahelyen, otthon és a kapcsolatainkban az emberek ritkán mondanak el mindent egyértelműen. Az érett vezető megtanul arra is figyelni, ami kimondatlan marad. Kegyelemmel és igazsággal válaszoljunk. Jézus soha nem azért hallgatta az embereket, hogy csupán információkat gyűjtsön. A hallgatása mindig törődést, útmutatást és változást eredményezett. Miután meghallgatta őket, bátorított, amikor szükséges volt, szembesített, gyógyított, tanított és helyreállított. Talán ma nem csupán a kommunikáció hiánya jelenti a problémát, inkább a jelenlét hiánya. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik szeretnék, hogy észrevegyék őket, és vágynak valakire, aki valóban meghallgatja őket. Életünkben Krisztust talán az egyik legegyszerűbb módon képviselhetjük. Álljunk meg! Nézzünk rájuk, hallgassuk meg őket, és szeressük az embereket azzal az önzetlen ajándékkal, hogy valóban figyelünk rájuk.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kalmár Barnabás vagyok, a Premontrei Rendi Szent Norbert gimnáziumnak a tanulója, és immár gimnáziumunk a második alkalommal érkeztünk ide, Medzsegúréba, a Mladi Festre. És itt ül velem szemben Boldvai Márton, Bertalan atya, a iskolánknak igazgatója és egyben lelki vezetője is, akinek most fel fogok tenni egy pár kérdést az arándoklattal kapcsolatban. Berci atya, egy olyan kérdésem lenne elsősorban is, hogy mikor eljöttünk ide, akkor ez úgy volt meghirdetve, mint egy zarándoklat. Mit gondol, mi az a szó, hogy zarándoklat? Mit jelent ez, és mit kellene, hogy jelentsem?
1: Hát először is én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget, meg a Barninak is a lelkesedését. A zarándoklat az azt hiszem, hogy mindig van néhány olyan fontos eleme, aminek nem zarándoklat a zarándoklat. Az egyik ilyen az az úton lét. Tehát amikor az ember kicsit kimozdul otthonról, összeszedi magát, jó esetben lelkileg is, meg hát nyilván a felszerelését is, és útra kell. A másik nagyon fontos, hogy az zarándoklatnak a központjában mindig a jó Isten van. Tehát hogy az úton levés az mindig az Isten felé van. És a harmadik, ami azt hiszem, hogy szintén nagyon fontos még ezzel kapcsolatban, hogy van benne egy erős ilyen testi dimenzió is. Mert legtöbbször az Istennel való kapcsolatot úgy keressük, hogy akár imádkozunk, eljönk a szentmisére, és ez nagyon jól is van így. De az zarándoklat az lehetőség arra, hogy egy picit úgy jobban bevonja az embernek az egész testét is. Akár az imádságba, akár maga az úton levésbe, a gyaloglásba, vagy akár itt Medzsugorjéba, szinte a hegymászásba, vagy a különböző olyan megerőltető dolgokba, aminek ott van ez a lelki tartalma is, de az ember a testi dimenzióját is mellé tudja tenni. Tehát én azt mondanám, hogy a zarándoklatnak ezek a fontos elemei, illetve a zarándoklat az mindig egy picit talán azt lehet mondani, hogy lelki gyakorlat is. És nem emlékszem, egy jezsuita atyától, Pacs Ferenc jezsuita atya mondta azt, hogy a lelki gyakorlat az mindig azzal kezdődik, hogy az ember az kipiheni magát. Ez zarándoklat nem feltétlenül erről szól, de azt hiszem, hogy van egy ilyen dimenziója is. Talán, hogyha szép szót akarnék használni, akkor olyasmit mondanék, hogy egy ilyen rekreációs dimenziója. Tehát, hogy az embert úgy a rekreáció szónak mind a kettő értelmében, tehát, hogy az embernek van arra is lehetősége, hogy kicsit úgy föltöltődjön, vagy hogy újjá alakuljon belülről, átalakuljon belülről a lelki tartalom kapcsán is, illetve hát az egész program is, és a mi zarándoklatunk is, azt hiszem ilyen, adott egy ilyen nem csak lelki, hanem egy ilyen testi feltöltődésre is lehetőséget.
0: Atya, rengeteg fiatallal volt lehetőségem beszélni itt a találkozón, és itt az iskolánkból is rengetegszer ültünk mi itt össze a hotelben, és rengeteget beszélgettünk, és egytől egyig egyetértettünk abban, hogy életünknek ez egy nagyon meghatározó élménye. Az a kérdésünk, hogy lesz-e jövőre harmadik alkalom? Tervezi a gimnázium megszervezni jövőre is ezt az alkalmat?
1: Mindenképpen, hát hál' Istennek a tantestületnek is van egy olyan lelkes része, akik, hát mondhatnám azt, hogy tényleg hála Istennek nekem csak a lelki dolgokkal kell ezzel kapcsolatban foglalkozni. Tehát van az egyik mozgató rúgója, talán érdemes is, hogy elhangozzon a neve, a Billik Erika tanárnő, aki a vállára vette az egész szervezést, meg az előkészítésnek a feladatát, vagy a szolgálatát, és a Dalos Kelemen Renáta tanárnő, aki pedig horvát szakos is, horvát származású is, tehát ő is nagy segítségére van, tehát mondjuk az operatív szervezés az igazából az ő munkájukat dicséri, vagy az ő lelkesedésüket dicséri, de mindenképpen tervezzük. Tehát most már lassan azt mondhatjuk, hogy ez egy hagyomány, mert valóban ez a második olyan, amit szinte teljesen mi szervezünk, de ha máshogy számoljuk, akkor akár a harmadik is lehetne, mert volt egy olyan év az első alkalommal, akkor úgy mentünk el, hogy a Győri Bencés gimnáziummal közösen, tehát a két iskola töltött meg egy buszt, és így mentünk el közösen, és aztán ott fogalmazódott meg tulajdonképpen az igény, hogy ez egy annyira szép élmény, meg egy annyira sokat tud adni az embernek, hogy az egy fontos lenne azt, hogy ezt a mi diákjaink számára is meg tudjuk adni ezt a lehetőséget. Csak a tavalyi évben hát több mint a fele volt a mi diákunk, most meg hát a nagyobbik része, a számba pontosan nem tudom, de hogy szinte majdnem mind a mi diákjaink azok, akik ott vannak a buszon.
0: Hát ez egy fantasztikus hír, úgyhogy már most nagyon boldogak vagyunk. Atya, úgy említette azt, hogy a zarándoklatnak része fizikai rész is, és hát a kedves hallgatóknak mondom, hogy voltunk fenn a Krizsevácon is egy zarándoklat keretében, végigjártuk a stációkat, és ehhez kaptunk Bertalan atyától egy nagyon érdekes füzetet. Atya, el tudnám mesélni, hogy mi volt ebben a füzetben, és azt is, hogy miért pont ezt választotta, hiszen számunkra, premosok számára ez egy nagyon-nagyon kedves üzeneteket tartalmazott.
1: Kicsit próbálom távolabbra indítani, hogy minden évben az iskolában, a nagybőti időszakban van egy közös tanári keresztút, amin csak mi a tanárok, tehát csak a tantestület vesz részt. Az idei évben ennek az volt a kerete, hogy a diákjaink voltak azok, akik az állomásoknak az ábrázolását elkészítették. Volt, aki rajzolta, volt, aki festette, volt, aki tényleg zsírkrétával készítette el az állomásokat, és ezeket helyeztük ki az iskolának a fő lépcsőházába, és tulajdonképpen a tanári keresztutat ott jártuk. Fekete Szabolcs volt az, aki vezette idén a keresztutunkat. De a tavalyi évben pedig fölmerült egy olyan ötlet, hogy milyen jó lenne az, hogyha a tanáraink lennének azok, akik keresztúti állomásokat írnának. És tulajdonképpen ezek azok az emlékedések, az imádságok, amiket most mi is itt végig imádkoztunk. Mert hogy valóban az zarándoklatunk, az egy iskolai szervezésű, premontrei zarándoklat, és mint ilyen, nyilván itt csak egy, azt mondhatnám, hogy egy ilyen küldöttsége van az iskolának. Nem tudtuk mind a 600 diákunkat elhozni, pontosan 591 diákunkat elhozni ide, de hogy azzal, hogy ennyien el tudtunk jönni, egy picit képviselünk mindenkit is. Azokat a diákokat, akik nincsenek itt, és azokat a tanárokat is, akik nem lehetnek itt. De ugyanakkor, mivel a tanárok azért évközben is kísérnek bennünket is, meg a diákokat is, nem csak a szaktárgyi munkájukkal, hanem jó esetben a támogatásukkal, imádságukkal, lelkiségükkel is. És ezért most, amikor a Krizsevácon is jártuk a keresztutat, akkor mindenki egy olyan füzetet kapott, amiben a tanárainknak voltak az elmélkedései, útravalói tulajdonképpen egy-egy keresztúti állomáshoz a diákjainknak. És hát ilyen értelemben mondhatnám azt, hogy a keresztutat velük együtt jártuk, az ő gondolataik segítettek bennünket közelebb kerülni a keresztútnak is a titkához. Meg hát ilyen az is teljesen más, hogyha valaki úgy olvassa ezeket a gondolatokat, hogy tudja azt, hogy az, aki éppen fizikára, vagy matematikára, vagy magyarra tanítja, ő mondjuk a hitéletében hol jár, és mondjuk mit tud hozzáfűzni ahhoz az adott állomáshoz. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon gazdagító dolog tud lenni, mert sok olyan talán gondolat is volt benne, amire lehet, hogy a diákok nem is gondolták volna, hogy mondjuk abban az adott kollégában ott vannak ezek a gondolatok, vagy ez a fajta imádság.
0: Ha jól tudom, akkor közel 70 ezer ember van itt, 70 ezer fiatal van itt Medzsegúréban, de rendkívül sok atya is részt vesz ezen a találkozón. Ha jól emlékszem, a tegnapi nap folyamán közel 700 főt említettek meg, köztük azok, akik ott vannak fönt és az oltárnál szolgálnak, és rengeteg olyan, akik gyóntatnak, vagy éppen lelkivezetést folytatnak. Atya, milyen érzés önnek ezt így megélni ennyi társa között? És milyen volt gyónásokat hallgatni és megkönnyíteni az embereket ezektől a hatalmas terhektől? És van-e olyan meghatározó emléke ezekből esetleg, amit így meg tudna velünk osztani?
1: Mindenképpen felemelő. Én is próbáltam, ha nem is sikerült minden este odaérnem a gyóntatásra, de majdnem minden este az én is beültem jóval a szentmise előtt, vagy inkább kiültem jóval a szentmise előtt szentgyónásokat hallgatni. És hát hál' Istennek nem nagyon volt üres járat, vagy azt hiszem, hogy az egyik nap volt az, hogy két zsoltárnyi időm volt, annyit tudtam elmondani, mert aztán úgy jött valaki mindig, hála Istennek. Tehát nagyon sokan voltak, akik a szentgyónásokat elvégezték, meg azt is talán annyit el lehet mondani, hogy sok olyan gyónás volt, amikor az emberek régi vagy nagy terheket le tudtak tenni. És én azt hiszem, hogy a kegyhelyeknek, meg az arándoklatoknak ez egy sajátos karizmája, vagy egy sajátos szolgálata, hogy az ember, amit úgy akár az arándoklaton is hordoz magába, és aztán, mikor odaér az arándok helyre, a Jóistennek a kegyelmének a helyszínére, vagy a szűzanyának a működésének a helyére, akkor ezt úgy jobban le is tudja tenni. És ezt azért tényleg szép volt megtapasztalni, hogy sok ilyen gyónást hallottam én is, meg hát sok ilyen gyónásnál lehettem mondjuk egy Jóistennek az eszköze. Úgyhogy ez mindenképpen szép élmény volt. Meg hát nyilván a szentmisék is. Ott a napok végére már az ember nagyjából ismerős arcokkal ült tulajdonképpen együtt, mert hogy a legtöbb papin azért azt vettem észre, vagy én mindenképpen így próbáltam eljárni, hogy majdnem, ha nem is ugyanaz arra a helyre, de nagyjából afelé a hely felé próbált minden este helyet foglalni, mert akkor ott már volt egyfajta ismerettség, akik ott voltak körülöttünk. Ami meg külön öröm, hogyha az ember tényleg egy-két olyan magyar pappal találkozik, hogyha hallom, hogy amikor vannak ugye a közös részek, és akár a közgyónás rész, amit mindenki a saját nyelvén mond, és akkor valahol hallom, hogy ő rázendít mellettem valaki, hogy a gyónom a mindenható Istennek. És akkor nyilván tehát az egy ilyen közösséget is formál, meg abban az értelemben jó ez, azt hiszem, hogy bár nekünk szerzetesen kicsit mondhatom azt, hogy könnyebb dolgunk van, vagy nagyobb szerencsénk van, mert hogy mi azért többször szoktunk együtt misézni közösen. De nagyon sokan egyházmegyés atya van, aki ritkán tapasztal meg ezt a fajta papi közösséget. És nyilván nekünk is ez egy nagy élmény, hogy ilyen sokan vannak együtt papok, de biztos az, hogy azoknak a papoknak, akik lehet, hogy mondjuk akár most mondjuk így a végeken szolgálnak, vagy nagyon sok település tartozik hozzá, ritkán találkoznak paptestvérekkel, nagyon megerősítő ezt nem csak tudni, mert tudni azt tudják, azt hiszem mindannyian, hanem látni is, hogy tényleg, hogy milyen sokan vagyunk, és hogy milyen szépen tudunk így, hogy mondjam, így együttműködni, akár ilyen apróságok kapcsán. Tehát, hogy az a jó szó talán, hogy olyan igazi testvéri vagy a paptestvéri kapcsolatok vannak. És ez a legapróbb dolog, most egyet mondott csak ebből, tehát, hogy amikor az ember ezt tényleg észre tudja venni, hogy sorba érkezünk meg általában a gyóntatásból a szentmise előtt kiülni oda a padokra, és ott pont előttem talán egy olasz atya lehetett, aki hát ő felvette a stólát, de valahogy azt elrontotta. Rosszul tette föl, vagy kilógott az egyik, nem tudta betenni akába. És hogy rögtön ketten voltak, akik oda nyúltak hátulról, segítettek megigazítani, minden rendben legyen, és akkor működött a történet. Tehát, hogy egy apró odafigyelés, de hogy mégis ezt a, attól függetlenül, hogy azt se tudjuk, milyen országból érkezett, milyen nyelven beszél, de hogy ott van ez a fajta testvéri kapcsolat.
0: Hát szerintem a kedves hallgatók is hallhatják. Én pedig személyesen láthatom is azt, hogy Berci, hogyha mekkora örömmel beszél erről, és hogy tényleg mennyi élménnyel van tele. De mégis megkérdezném azt, hogy atya, van-e önnek egy ilyen nagyon meghatározó élmény, ami így abszolút te azt mondja, hogy ha elmegy innen, akkor is bármikor eszébe fog jutni?
1: Sok van, meg át kell gondolni. Most, ami ugye a leginkább élő élmény most bennem, ugye most, amikor beszélgettünk, ma reggel volt a Krizsevácon, hajnali 5 órakor kezdődött a szentmise. És többen ott voltunk a zarándok csoportból is. Voltak, akik a Jelenések hegyére mentek, voltak, akik aztán a Magyar misére mentek, és voltak, akik erre a Krizsevácos zarándoklatra mentek. És úgy tavaly nagyon emlékszem, hogy amikor az ember jön le a hegyről, van egy ilyen, hát egy olyan út, ahol legtöbben leszoktak jönni, tehát egy ilyen lejárat mondjuk így a hegy tetejéről, és annak a végén ott ült egy idős néni. Egy ilyen, hát egy tényleg klasszikus nagymama karaktert, fejkendővel, talán valahol 80 és 90 év között lehetett a néni, és azokat a rózsafűzéreket árulta, amiket úgy ő készített. Tehát látod, hogy át van gondolva az egész, mert, és én is ugye most a lefele úton volt ezen időn gondolkodni, hogy nem a feljáratnál árulta, hanem azután, hogy valaki már megjárta a keresztutat, mondjuk így, és talán már picit úgy meg is tisztult ebbe az arándoklatba, és akkor megérkezik, hogy akkor úgymond mielőtt vissza, ugye rózsafűzéret, és úgy menjen tovább. Hogy azt a Isten tapasztalat, imádságot, amit ott megtapasztalta a hegymenetben, meg a lefelévetben, azt kicsit úgy tovább tudja vinni. Ez volt tavaly. És az idei évben is, mikor arra jártunk, akkor a néni már nem volt ott, egy fénykép volt, csak ott a helyén, meg egy gyertya. Úgyhogy valószínűleg a néni az elhunyt a tavalyi évben, de egy kép van kitéve róla, sőt, kettő kép van kitéve róla, füligérő szájjal mosolyogva, és az van aláírva olaszul, hogy prego per voi, ami azt jelenti, hogy imádkozom értetek. Hogy ez például egy nagyon szép élmény az egészben, hogy volt egy néni, aki igazán semmi más nem csinált, csak rózsafűzért árult, de mindig ott volt, és látszott azt, hogy ezt tényleg szívvel, lélekkel csinál, nagyon pontosan tudta, hogy miért odaül, hogy ezt miért teszi, és hogy vagy mind, és egy szót nem váltottam vele, de most, amikor az ember meglátta a fényképét, mégis tudtam, emlékeztem erre a nénire, hogy olyan valaki volt, és hogy ez egy nagy, hogy mondjam, jel mindannyiunk számára, hogy a néni gyakorlatilag ugyanezt teszi továbbra is, remélhetőleg a mennyországból. Tehát ahogy eddig is az imádságra hívta meg az embereket, ott, miután lejöttek a hegyről, menjenek tovább, rózsafűzzel a imádsággal, én azt hiszem, hogy ugyanezt teszi, csak most már ő is imádkozik értünk, meg onnan föntről jár közben. Tehát azt hiszem, hogy most így a legfrissebb ilyen meghatározó élmény az most ez volt így.
0: Ugye a Mladi Fest, ez egy katolikus ifjúsági világtalálkozó itt Medjugorjéban, amire hát közel egy szombathelyi mennyiségű, tehát egy 70 ezer ember vesz folyton rajta részt általában ezeken az alkalmakkor, és dicsőítjük az Urat, és részt veszünk különféle lelki alkalmatosságokon, rengeteg programon, és talán az egészben a legszebb dolog az, hogy olyan új kapcsolatokra teszünk szert itt Medjugorjéban, amik egy örök életre szólóak is lehetnek. Például csak a jó magam példájából mondok egyet nagyon gyorsan. Például én életem legjobb beszélgetését szerintem éjfél körül 3 angol fiatallal ejtettem meg, és nagyon jó volt, hogy mindenki olyan közvetlen, olyan segítőkész, és itt érződik az embereken, hogy itt nincsen nyelvi korlát, hanem van, hogy szavak nélkül is megértjük egymást, még úgy is, hogy nem beszélünk egy nyelvet. És ha a kedves hallgatók tehetik, én azt mondom, főleg a fiatalok, akkor jöjjenek el Medjugorjéba és éljék át, legyenek itt a fiatalokkal, hiszen nagyon nagy szükség van a fiatalok lelkesedésére és hitére is. Ha pedig idősebbek, vagy hát régen volt a fiatalok a testvérek, akkor pedig imádkozzanak a fiatalokért. És ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem is, amit Berci atyának tennék föl, hogy itt van 70 ezer fiatal. Rengetegen mondják azt, hogy az egyházunk válságban van, hogy nincs utánpótlásunk, és hogy hát ez már csak egy ideig óráig tartható fenn. Ön, mint papa, atya, ezt hogy látja, hogy valóban ez már csak egy kimenő divat, vagy ez még hosszú időre jó Isten bebetonozta ezt ide közénk magát?
1: Mondhatnám azt, hogy a végén ugye Jézust tudnám csak idézni hiteles forrásból, hogy amikor Jézus azt mondta az apostolnak, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, és az egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. És nagyon szép az egyébként, hogyha megnézzük itt a medjugorjei monstranciát, tehát azt a szentségtartót, amiben minden este, minden második este a szentségimádás volt, ott körbe ez a mondat van fölírva. Tehát, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. És ez azért is fontos, mert tényleg tavalyi tapasztalatom volt az, és elgondolkoztam rajta, hogy volt egy német származású atya, a nyitó misén nem messze ült tőlem. Épp csak köszöntünk egymásnak, meg lehetett róla tudni, hogy német, és hát úgy vettem ki a szavaiból, hogy hát nem egy, hogy mondjam, tehát nem egy könnyű lelki pásztori helyen szolgál. Tehát valószínűleg olyan helyen szolgál, ahol azért kihívás papnak lenni, vagy hogy

0: hogy nem mindennaposak mondjuk így számára a lelkipásztori örömök. És nagyon érdekes volt azt látni, vagy akkor, és akkor nem sok mindent megért, hogy akkor elkezdődött az egész, hogy ez a klasszikus, ez a hozsanna ének, ami egy ikonikus éneke itt az ifjúsági találkozóknak, akkor neki elkezdte potyogni a könnyei. Mert hogy lehet, hogy egy éven keresztül erre várt, hogy egy ilyen lelki feltöltődése legyen, amit aztán hazavihet a többiek közé. És hogy én azt hiszem, hogy ennek a találkozónak is ez a nagy erőssége, hogy aki innen hazamegy, az biztos, hogy egy picit közelebb került a Jóistenhez. Akárhol is volt hozzá képest. Vagy akkor is, hogy egy picit távolabb volt tőle, és nem ismerte, akkor biztos, hogy nagyobb lépéseket tett. Ha pedig eddig is megvolt az intenzív kapcsolata, akkor talán abban segít, hogy azt egy kicsit jobban láthatóvá, vagy kifelé irányítottá is tenni. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy kicsit azt hiszem, az egyházunk olyan, és ez, itt is nem a saját hasonlatot idézném most, hanem a Szent Pálnak van ez a hasonlata, hogy mint egy test. Mindenkinek megvannak a saját feladatai. Mint a testben is megvan minden szervnek a saját feladata, ugyanígy az egyházban is. És az ilyen találkozók is nem véletlen az, hogy azt hiszem, hogy itt a Mladifestnek a logója, az általában egy szív, az mindig megtalálható benne. És mi sokszor azt látjuk egyébként, kicsit mint az embernek zsibbadnak az ujjai, mert nem jut oda elég vér. De hogy ugyanakkor meg a test az ennél, hál' Istennek, sokkal nagyobb. Csak hát nyilván az ember, amit először érez, az a kezével, meg a lábával, meg a lábujjhegyével, hogy a fázik, akkor sokszor az fázik először, vagy a füle, vagy ehhez kapcsolódó dolgok, és akkor könnyen érezheti úgy, hogy hát akkor olyan hideg van, hogy most mindjárt megfagyok, pedig igazából csak a lábam, a fülem, meg a kezeim fáznak. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ezek olyan alkalmak, ezek a találkozók, amik olyan friss vért juttatnak el, tényleg azokra a helyekre is, ahol lehet, hogy csak egy-egy egyházközségből kében egy-két fiatal van, de egy ilyen élmény az nagyon nagy vérfrissülést tud jelenteni. Tehát, hogy én semmiképpen nem mondjuk így temetném az egyházat. Sőt, nekem is azért az a tapasztalatom, hogy fiatalok között is nagyon sokan vannak olyanok, akiknek, hogy nem nagyon van tapasztalatuk az egyházzal, vagy, és talán pont ebből kifolyólag arra támaszkodhatnak, amit esetleg olvasnak itt-ott-amott róla. És az meg könnyen lehet, hogy nem jó. És pont ezért nekünk ebben nagyon nagy szerepünk van, hogy ezzel a könnyedséggel, vagy közvetlenséggel tudja az ember az evangéliumnak az örömhírét hírül vinni, vagy a tanúságot tenni erről. És én azt hiszem, hogy az nagyon sok mindenkiben tud, fiatalban is nagyon sok mindent elindítani, vagy azokat a kérdéseket föltenni, amik lehet, hogy nem is tudják, hogy ott vannak bennük. Az iskolában is azt látom, egy fiatalok körében is azt látom. Tehát az érdeklődés biztos, hogy megvan, az nem kérdés. Én azt mondom, a nagy részében nyitottság is megvan. A kérdés az, hogy hogyan találkoznak velünk, vagy amikor találkoznak, akkor mi tudjuk-e nekik Jézust felmutatni, és hát ez egy jó alkalom, azt hiszem, egy ilyen Mladifest, hogy bennünket is, akár papokat, szerzeteseket, de fiatalokat is, úgy, hogy mondjam, megtalpal lelkileg, hogy egyre jobban a valódi Jézust tudjuk felmutatni azoknak is, akik még csak esetleg kíváncsiak rá, vagy hallottak róla, de nincsen vele valós kapcsolatuk.
1: Berci atya, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő beszámolóját, öröm volt hallgatni, és hatalmas nagy élmény. Boldvai Márton Bertalan atyát hallották, a Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium igazgatóját, és egyben a csoportunk lelki vezetőjét. És nagyon szépen köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet.

0: hírek.
1: Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük 2 érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, kedves hallgatói család, ezekben a pillanatokban összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, az anyaországi, az erdélyi, a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió, és közösen kapcsolódunk be virtuális módon ebbe a Szent Misébe. Ezt a Szent Misét felajánlom a hallgatói családért, az önkénteseinkért, a munkatársainkért, a támogatóinkért, és különösen gondolok az idősekre is, a betegekre is, akiknek gyakran a Mária Rádió az egyetlen kapocs az egyházzal. Ma a Szent Bertalan apostol ünnepe van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, elszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elviszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott fiadhoz. Közben járására ad, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szentlecke a jelenések könyvéből. János apostol így beszélt látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal, a kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keletről 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved. Szentjeid áldást mondjanak. Országod dicsőségéről szóljanak. És hatalmadat mindig hirdessék. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Hirdessék az emberek hatalmas tetteid, királyságot, fölséges dicsőségét. A te országod örökkévaló ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fölséges dicsőségét. Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot, fönséges dicsőségét. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a jó Názáretből, kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves hallgatói család! Az evangéliumban Nátánaelről hallottunk. János evangéliumában Bertalan apostol Nátánael név alatt szerepel. Máté, Márk és Lukács evangéliuma pedig Bertalannak hívja. Nagy valószínűséggel Bertalan apostolnak az eredeti neve Nátánael volt, ami Isten ajándékát jelent, és Bertalan pedig az arám Bartalmait jelent, ami annyit jelent, hogy Talmainak a fia. Tudjuk róla, hogy a galileai Kánából származott Fülöp apostol volt a jó barátja, és mindketten várták a Mesiást nagy hittel. És bizonyára ez közöttük is gyakori téma lehetett, sokszor beszéltek erről. És amikor Fülöp megtalálta, felfedezte, Jézus találkozott vele, akkor az első útja rögtön barátjához, Nátánaelhoz, vagyis Bertalanhoz vezetett, a későbbi apostolhoz, hogy megtaláltam a Mesiást. Azonban Nátánael nem volt valaki olyan, aki egykönnyen rögtön elhitt volna bármit, hanem azért megszeretett volna erről bizonyosodni, és rögtön meg is jegyezte, hogy nem is volt valami nagyon túl jó véleménnyel Názáretről és názáretiekről, amikor azt mondja, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. De Fülöp apostol nem érvel, nem bizonyít, nem próbálja meggyőzni, hanem csak annyit mond, jöjj, nézd meg te magad is. És akkor elmentek Jézushoz. És nagyon meglepte Nátánaelt, amikor Jézus úgy fogadta őt, úgy beszélt vele, mintha mindig is ismerték volna egymást. Amikor megmondja neki, hogy egy igazi izraelita, és nincs is benne kétszínűség, ami szívén, az a száján rögtön megmondja, ha valamiben kételkedik, valami számára bizontalan, vagy nem egyértelmű. És ez meglepte Nátánaelt is, meg is kérdezi tőle, hogy honnan ismeri őt, hiszen eddig még sohasem nem találkozta, és akkor következik a nagyon érdekes mondat, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a füge.

0: mondta, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Kedves testvérek, valójában ez a mi utunk is. Jézus nem annyira érvekkel akar meggyőzni bennünket, hanem a személyes találkozással, amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétének az élményét, a közelségét. Sokkal többet tudunk megtapasztalni, mint valami ismeretekkel, vagy valami tudással, mert az nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Jézussal közelebbről személyesen megismerkedjünk, és vele tudjunk lenni, és vele tudjunk haladni az életünk útján. Nem kell azonnal mindent megértenünk, nem kell azonnal mindent értenünk. Jézus sem kész apostolokat választott, hanem ha vele voltak, a jelenlétével formálta őket. Azt, ahogyan tanította, ahogyan Jézus gondolkodott, amilyen álláspontokat képviselt, ez hatással volt az apostolokra, és ezáltal ők is formálódtak, krisztusibbá lettek. És valójában ez a mi keresztény élet feladatunk, hogy egyre jobban hordozzuk életünkben, megjelenítsük Krisztust. Hogy akik találkoznak velünk, akik velünk vannak, velünk élnek, azok fölismerjék bennünk Krisztust. Kedves testvérek, ha ez az igyekezet bennünk lesz, akkor bizonyára ránk is fognak vonatkozni azok a szavak, amelyeket Jézus Nátánelnek mondott. Nagyobb dolgokat is fogsz majd látni ennél. Adja jó Isten, hogy ezt megtapasztaljuk. Amen. Testvéreim, urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, János főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben.
2: Kérjük téged, hallgass meg őket.
1: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Árasz, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: csomagtól, hát persze sőkarnak Isten, semmi, és elhiszen semmi ember, semmi.
1: Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te dőkezűségedből kapjuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtől termését és az emberi munkagyümölcsét.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atyaisten erő.
1: Fogadja azt, hogy közelte az áldozatot, nem érjen kicsérdére és kicsősége, mindannyian és az egész megszeretett
0: játszolat. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, arra kérünk Istenünk, hogy elnyerhessük segítségedet annak közben járására, akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk neked, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjédnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nála. Hogy felbátorodva tanúságtételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséreted himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében, hosanna a magasságban.
0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldozat mindegyikünk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöned be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében állunk testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ügyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Békesség.

0: Isten báránya.
1: Te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk Krisztust.

0: boldog, akik meghívást kaptak a pályának modelljára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy halljékom a jövő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulás mi a bárt.

adom az országot, amit nekem adta atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, mondja az Úr.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Bertal apostol ünnepén magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérünk, legyen ez mind jelen, mind jövő, jövendő életünk segítője, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szerencsen égetél, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója Szent Misét mutatott be, melyet a négy magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt ipolyatja. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vác hartján moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébános volt. 2026. június 1-től betegszabadságon volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

áldás gondolatok, a keresztények egysége. Az egész lakott föld a tiéd, Istenünk. Hozzád vezetnek lelkünk ösvényei, benned születik meg az összhang, mint egy csodás zeneműben, amelyben annyi szólam fonódik egymásba, benned találkozik egymással az életünk, mint egy nagy lakomán, ahol a különböző ember ül az asztal körül, benned bomlik ki hitünk gazdagsága, mint a prizmán átsugárzó fény, szivárvány színei, segíts bennünket hozzád térni, akkor egymáshoz is egyre közelebb kerülünk.

0: Hírperce.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről, a szerkesztőség recepcióján a megvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában Giordano Bruno peréről hallunk majd, hogy az életével egy picit megismerkedhettünk, milyen tudományos, illetve idézőjelben vett tudományos állításai voltak. Ugye ő a római katolikus egyháznak 400 éve, több mint 400 éve a fejére olvassák, hogy megégette Giordano Brunót, a tudomány mártírját. Legtöbb esetben, akár a világhálón, ha rákeresünk, akkor ez a jelző tudomány mártírja dobódik ki legtöbbször. Itt persze elemezni lehet, hogy valóban a tudomány mártírja-e, azon kívül, hogy ugye az életét tragikus módon veszítette el, de mennyire volt az ő világszemlélete, az ő keresése valóban tudományos, ez viszont hát a szakembereknek a kutatását előadja azzal, hogy ha megvizsgáljuk az ő téziseit, nézeteit, akkor éppen talán az ellenkező jelzőt mondhatnánk, hogy tudománytalan módon gondolkodott, vagy próbálta keresni az igazságot, de ezt természetesen rábízzuk a kedves hallgatókra, ha megismerjük az ő életét és a tételeit. Ugye már az előző adásunkban egy picit betekinthettünk az ő összeférhetetlen természetébe. Ugye verseket, regényeket írtak róla, szobrot állítottak neki, elneveztek róla tudományos alapítványt, ausztrál rádióadót is, a Hold egyik kráterét is róla nevezték el, és egy aszteroidát is. Vajon valóban tudományos eredményei miatt égették meg elevenen 1600 felben? Ki volt valójában Giordano Bruno, és miről szól az ő pere? Ebbe tekinthetünk be a mai adásunkban. Ugye pere 7 éven keresztül folyt, hiszen a lehető legnagyobb körültekintéssel és alapossággal akartak eljárni az ő ügyében, kivizsgálni legalaposabban azt, hogy miben vannak az ő állításainak a hibái, illetve ugye a teológiai nézetei azok mennyiben ellenkeznek a katolikus egyháznak a tanításával. Ráadásul az eset rendkívül összetettnek bizonyult, ugye az inkvizíció sietett úgymond a segítségére, ez is egy ilyen paradox kijelentés, de éppen annak érdekében, hogy ne öljék meg azonnal, hanem joga van valóban egy igazságos vizsgálathoz, egy perhez, minden vádlottat igazából megillet az, hogy megvizsgálják az ő ügyét. Természetesen a mai kornak a szemével már másképpen tekintünk halálbüntetésekre, akár kegyetlen ilyen megégetésekre vagy akasztásokra, de hát látjuk, hogy még ez a 20. században is sok esetben bizonyos állami törvények keretében működtek, tehát voltak kivégzések egyéb diktatúrákban, látunk olyan elítéléseket, ahol ezek mindig még alkalmazva voltak, hanem is megégették a vádlottakat, majd pedig ugye a modern korban is találunk ilyen helyzeteket, hogy valakit megölnek börtönben, ugye az ítélet halálos, és hát valamiféle villamosszékben vagy injekcióval végzik ki a rabokat, tehát ez gyakorlatilag nem is a középkornak a találmánya csupán, és nem is mondhatjuk, hogy ez a sötét középkor, amit nagyon gyakran hallunk az egyház vádlói szájából, mintha már véget ért volna. Elmondhatjuk, hogy a 21. században is vannak ilyen helyzetek, esetek, országok, törvények, amelyek ezt mégis lehetővé teszik. Tehát ilyen kontextusban figyeljük az ő perét. Természetesen nem érthetünk egyet azzal, hogy valakinek elvegyük az életét, de mindenképpen megvizsgálható az, hogy valakinek milyen tézisei voltak. Egyáltalán a tudományos gondolkodás megengede ilyet, hogy valakit a tudományos nézetei miatt kivégezzenek. Tehát ebben egy picit beletekintünk, hogy az ő esete mennyire volt összetett. Sok időt vett igénybe a tanúknak a kihallgatása abban az időben, és Bruno valamennyi írásának Rómába vitele is hosszú időbe telt. Súlyosbító körülmény volt a publikációinak zavaros és olykor ellentmondásos jellege. Ugye át kellett tanulmányozni ezeket az iratokat, az ő állításait. A vádlott ez idő alatt az angyalvárban tartózkodott, itt raboskodott, amely a középkorban a pápák menedék helyeként, az újkorban pedig az inkvizíció börtöneként működött. Mivel 8. Kelemen Bruno bűnösségét bizonyítottnak látta, a pápa utasítása szerint a kínzástól eltekintettek. Ugye itt nagyon gyakran találkozunk olyan nézetekkel, hogy tehát mennyire próbálták őt kényszeríteni, hogy vonja vissza az ő tanait, és talán még kínzásoktól se riadtak vissza. Ez gyakorlatban véve visszatekintve a múltba, a források nem bizonyítják, hogy ilyen

kínzásoknak vetették volna alá Brunót. Csak Bigent és Light állítása szerint tették ki Brunót a kíméletlen és hosszadalmas kínzásnak. Ugye a két szerző egyértelműen egyházellenes iratokat, könyveket ír, de szándékosan állítja be sokszor Ferdén a történelmi tényeket. Tehát erről semmiféle ilyen följegyzés nem található, és nem is volt rá gyakorlatilag szükség. 1598 elejére olyan szerteágazó peranyag gyűlt össze, hogy szükségessé vált az összefoglalás elrendelése. Egyértelműen eretnek nézeteit, mint Jézus isteni mi voltának és Szűz Mária szeplőtelenségének megkérdőjelezését hajlandó volt visszavonni, hogy aztán ismét magáénak vallja azokat, sőt feltételeket diktált a pápának. A 8. Kelemen egy általa összeállított tétel listát, amely olyan alapvető hit igazságokat tartalmaz, mint Jézus valóságos jelenléte az eukarisztiában, az oltári szentségben, eretnekként elítél, akkor hajlandó lesz megadni magát éveken át, macska egér játékot űzött bíráival. A pápa végül Roberto Bellarmino bíboros nevezte ki Bruno bírájává. A tudós jezsuitában, a pápai házi teológusban Bruno egyenrangú ellenfélre talált. Hogy az eljárást lerövidítsék, Bellarmino 8 pontra csökkentette a Bruno ellen fölhozott vádakat, amivel a vádlott is egyetértett. Vagy itt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ugye szerzetes volt Giordano Bruno, tehát méltán vizsgálta őt és az ő téziseit maga az egyház, hiszen az egyház tanításait olyan dolgokat kérdőjelezett meg, amelyek alapvetően ugye a keresztény közösség, a katolikus egyháznak a tanítása volt. Tehát ez ugye nem a természettudományos dolgoknak a vizsgálatát jelentette elsősorban, hanem amiről beszélünk, azok teológiai kérdések. Ugye sajnos sem a 8 vádpontot tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma nem maradt az utókorra, tehát ennek a nyoma megvan, hogy volt egy ilyen 8 pontból álló vád irat, de ennek a fönnmaradása sajnos hogy én megsemmisült. Amikor Napóleon csapatai 1808-ban elfoglalták Rómát, számos peranyagot lefoglaltak és Párizsba vittek. A császár anyagot gyűjtött az egyház ellen, hogy igazolja az egyházi állam megszállását és az egyházi javak lefoglalását. Innentől kezdve nem követhető nyomon a peranyag sorsa, ebből kifolyólag az események rekonstrukciójánál utalásokra és más forrásokból vett idézetekre kell hagyatkoznunk, megjegyzi ezt Hézeman professzor is. Tehát megint csak egy olyan vádpont, amit nagyon sokszor az egyház ellenes körök mondanak ki, hogy megpróbálják eltitkolni, vagy az egyház semmisíti meg ezeket az anyagokat, hogy ne legyen az utókornak erre valamiféle bizonyítéka. Hát pontosan ellenkező dolgot látunk, ha Napóleon ezeket megtalálta volna, akkor ezeket az anyagokat mindenképpen felhasználta volna egy az egyben az egyház ellen. Tehát a történelmi korokban sajnos ugye tűntek el, vagy semmisültek meg ilyen dokumentumok, de egyáltalán nem éppen az egyház érdeke diktálta ezt, hiszen ők meg akarták örökíteni, ezért kerül archívumba valami, meg akarják örökíteni ezeket, akár a peranyagokat, vagy dokumentumokat. És ugye vannak olyan világi hatások, vagy történelmi helyzetek, amelyek során akarva akaratlanul ezek az anyagok tönkre mennek, megsemmisülnek. Tehát ez is egy ilyen bizonyíték, hogy valaki keresi, tehát egy nagyhatalmú császár Napóleon, és nem találja ezeket az anyagokat, és nem az egyház az, aki megsemmisíti. Nem tudjuk pontosan, hogy miképpen semmisülhettek meg ezek az anyagok, tehát lehető, hogy ebbe az egész csomagba volt, amit Napóleon megpróbált lefoglalni, de látjuk, hogy nem tudta fölhasznát lefoglalni, de látjuk, hogy nem tudta felhasználni ezt.

csak amelyekben joggal kérte az egyház, hogy ezeket vonja vissza, hiszen ő az egyház klerikusa, az egyház tagja, és ugye van egy tanító hivatal, amely egy egységes tanítást képvisel, és hát ennek ő nem volt hajlandó engedni és megfelelni. Tudjuk, hogy a szerzetesek engedelmességi fogadalommal is rendelkeznek, tehát ebben is ugye ellenkezett, amit ugye saját maga tesz le az egyháznak a vezetőjének, tehát ez az engedelmesség az elöljárónak szintén tartozik, és nem tiltotta a gondolkodás, természetesen abban a korban se volt tiltotta a gondolkodás, vagy új teóriáknak, hipotéziseknek az előhozatala, de azt nyilván úgy tanítani és hirdetni, mint az egyház tanítása, mint egy új teológiai felfedezés, az bizonyára tilos volt, hiszen ugye nem felelt meg, hogy az egyház nevében, ha tanít valaki, akkor az egyház tanítását kell, hogy képviselje, nem a saját maga gondolatait. Lehetnek privát tézisei, de abban az esetben, hogyha az előjáró azt mondja, hogy hát ezt tegyük félre Margóra, gondolkodhatunk fölötte, vagy nézzük meg alaposan, tehát akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a tudományos gondolkodás valóban szabad, de ha egy intézményt képviselünk, és ez Krisztus intézménye, az egyház tanítása, ennek viszont ugye a római pápa a garanciája annak, hogy ennek a tanításnak tisztának kell lennie. Onnantól kezdve a saját maga ezt hirdeti, amely egyben nem tilos, de akkor ne lepődjön meg senki, hogy ezt a tanítást a katolikus egyház, a keresztény közösség elítéli, mert nem felel meg az adott követelményeinek, nem hiteles, nem krisztusi. Ugye a börtönbüntetéssel gyakorlatilag megúszta volna. Ugye a világi jog szerint hazaárulás és dezertálás vétsége miatt bűnösnek találták volna, és rögtön ítélő eljárás keretében minden bizonnyal ki is végezték volna, az egyház az utolsó percig a megbékélés híve volt. Tehát itt Giordano Bruno ellen voltak világi vádak is, és ugye többek között szerepel ez a hazaárulás. Tehát az elmúlt adásban lehetett figyelni, hogy mennyi helyről tiltották ki, sőt a protestáns körökből is, ugye mert megtagadja a hitét, de gyakorlatilag a szerzetes rendből nem csapják őt ki, tehát ezért ez a eljárás. Tehát itt világi vádak is szerepelnek ellene, sok minden, ami miatt halálos ítélet várt rá, de az egyház éppen ezáltal a vizsgálat által próbálta őt megmenteni. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes tények, amelyről nem beszélnek, és állandóan azzal a váddal illetik az egyházat, hogy ő akarta kimondottan ennek az embernek a halálát, amely teljes mértékben téves beállítása az egyháznak és magának, a pernek, a bíróságnak is. Ugye a kapituláció ilyen formája azonban nem volt összeegyeztethető az egocentrikus dél-itáliai hiúságával, és amikor 1599. december 21-én a gondolkodási idő lejárta után ismét bírái elé állították, a következőket mondta, idézem: nincs mit átgondolnom, nem is tudom, mit kellene másképp látnom. A bíborosok még egyszer megkísérelték, hogy világossá tegyék Bruno előtt, mit kockáztat valójában. Két domonkos elöljárót küldtek hozzá, akik angyali szókkal próbáltak rábírni arra, hogy elhatárolódjon a tévedéseitől. De Bruno hirtelen azt állította, hogy soha nem írt le eretnek tanítást, műveit félreértelmezték és félreértették. Természetesen hajlandónak mutatkozott arra, hogy tanait nyilvánosan és bármelyik teológussal megvitassa. Felelősséget kizárólag az apostoli székkel és csak az egyház atyák korából származó egyházi dekrétumokkal szemben érez. Lényegében az orránál fogva vezette a pápát és az inkvizíciót, írta Rómából egy otthoni barátjának, a német Kasper Schoppe, a per egyik szemtanúja. Most egy pici zenével folytatnánk ezt a témát, és folytatjuk Bruno perének elemzését.

Giordano Bruno nem tanai és nem is valamelyik valaha leírt gondolata, hanem Konok tagadása és tévedhetetlenségébe vetett hite, más szóval szinte patológikus narcizmusa miatt végezte a mágián. Ugye az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is elhangzott, hogy a vádlott megbánás nélkül hajthatatlanul és mereven ragaszkodik eretnekségéhez. Aztán átadták az elítéltet a végrehajtó bizottságnak, a világi hatóságnak. A következő sorokat, amiket idézni fogok, Kasper Schoppe írta 1600. február 17-én Bruno halálának napján. Idézve, a következő történt, először életéről, tanulmányairól és tanításáról szóltak, majd rámutattak arra, milyen testvérjes gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunót, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és olyan kegyesen hajtsák végre, amennyire csak lehetséges. Átadták a világi hatóságnak. Bruno egész idő alatt egy szót sem szólt, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben. Idézve, lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt. A városvezetők emberei a börtönbe vetették a vádlottat, ahol még 8 napon keresztül fogva tartották, biztosítva annak lehetőségét, hogy visszavonja tévedéseit, de mindez hiába. Ezért küldték ma mágiára, írva ugye a szemtanú beszámolójából, Schoppe írásából. Amikor halála előtt elébe tartották a megfeszített képét, keserű megvetéssel visszautasította azt. Nyomorúságosan pusztul el az izzó lángok között, és talán éppen azon volt, hogy lemondjon a világok világról, amelyeket kigondolt magában. Így bánnak a rómaiak az istenkáromló, istentelen emberekkel. Ha az ítéletet nem hajtották volna végre, a pápaság leveszítette volna a tekintélyét. A per és az ítélet végrehajtás fő célja nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjó szolgálják és másokat elrettentsünk, ez egy idézet, olvasható Francisco Pena inkvizítornak írt kézikönyvében. Tehát, hogy az ítélet, a per és a ítélet végrehajtás fő célja nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjó szolgálják és másokat elrettentsünk. De amiről szó van, milyen tanokért vagy volt hajlandó Bruno az életét áldozni, az Avicidi Róma városi újság 2 nappal később így tájékoztatott. Megint csak idézve, az utálatos Nolai Domonkos testvér, akiről már korábban beszámoltunk, csütörtök reggel Campodio Fiorin élve elégették. Szerfelett konok eretnek volt, aki saját megérzéseire hagyatkozva különböző dogmákat fabrikált hitünkkel szemben, különös kép Szűz Mária és más szentek ellen. A nyomorult annyira makacs volt, hogy hajlandó volt meghajolni. Sőt, azt is mondta, hogy szívesen hal meg vértanúként, és hogy lelke a lángok között a paradicsomba kerül. Most már bizonyára tudja, hogy igazat mondott-e, írja ez a városi újság 2 nappal később. Ezzel szemben Schoppe számos tant felsorol, amelyeket az ítélet hirdetéskor Bruno rovására írtak. Bruno a könyveiben iszonyatosan értelmetlen elképzeléseiről ír, hogy számtalan világ létezik, hogy a lélek egyik testből a másikba, vagy egy másik világba vándorol. Hogy egyetlen lélek egyszerre 2 testben is formát ölthet, hogy a mágia hasznos és megbízható. Hogy a szent lélek nem más, mint a világszellem. Hogy a világ öröktől fogva létezik, hogy Mózes a csodákat mágia segítségével hajtotta végre, és hogy jártasabb volt a mágiában, mint a többi egyiptomi. Hogy törvényeit ő maga találta ki, hogy szentír ördögök a zsidók származnak Ádámtól és Évától, a többi ember 2 lénytől,
akik egy nappal később lettek teremtve. Hogy Krisztus sem Isten, hanem mesteri varázsló, aki az embereket az orruknál fogva vezette, és akit ezért joggal akasztottak fel, nem pedig keresztre feszítettek. Hogy a proféták és az apostolok istentelenek voltak, és hogy néhányukat varázslóként felakasztották. Nem is érnék a végére, ha minden agyszüleményt vissza akarnám idézni, amelyeket Bruno könyveiben és számhelyesen állított. Röviden szólva, mindennek hajthatatlan védelmezője volt, amit pogány filozófusok, valamint régi és új eretnekek fölhoztak. Idézet vége. Csak Kopernikusz tanítása nem volt köztük. Giordano Brunónak nem azért kellett meghalnia, mert a heliocentrikus világképet vallotta, és nem is azért, mert megdöbbentően kora felismerte, hogy a csillagok távoli napok. Itt megjegyzem, hogy Kopernikusznak bizonyos írásait ő félre is fordította, és teljesen ellenkező állítások jöttek ki belőle, tehát ez a latin tudását is mutatja. Nem tudós volt, hanem a mágia teoretikusa, hermészi filozófus. Minden tudományos módszert mellőzve egy merész ezoterikus filozofikus axiómából, a panteista doktrínából, Isten végtelen és örök és azonos a teremtéssel, két hamis és két helyes állításból tevődik össze. Ugye a két hamis, ezért az univerzumnak és végtelennek és öröknek kell lennie. Ugye a két helyes, a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Természettudományos következtetéseket vont le. Tehát ezek az állítások is ilyen keszekuszák, és természetesen ugye az akkori tudományos dolgokat is, amiket majd később alátámasztanak is, megkérdőjelezi. Hogy a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Gyakorlatilag ugye megállapíthatjuk, hogy eretnességgel vádolták, mert az ő örök

és végtelen világ mindenségében nem marad hely a személyes Isten és az idő és az utolsó ítélet számára. Azért értélték el, mert túlbecsülte magát, mert azt hitte, kedvére játszadozhat az egyháziakkal és diktálhatja a törvényeket. A mágia halál viszont halhatatlanná tette az örök felelkedőt és zseniális sarlatánt, akit három vallás átkozott ki, és akit egyik európai egyetem tanszéke sem tudott méltónak arra, hogy soraiba fogadja. Sajátos arroganciájával a pápával dacolt. Ma Giordano Bruno mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement és korát, hanem az utókort is sikerült az orránál fogva vezetnie, jegyzi meg Heisemann professzor. Tehát a tudományos megállapítás, amiről beszéltünk, tehát itt hagy maga után jó néhány ilyen kérdést, hogy ezek mennyire voltak tudományosak, és mennyi a fantáziának a szüleméje, és hogy mennyibe ötvöződtek-e ezek a tézisek a mágiával. Tehát egy eléggé képlékeny világot állít föl előttünk Giordano Bruno. Tehát amit látunk nagyon sokszor a világhálón, vagy akár a médiában Giordano Brunóról, úgy beállítva, mint a tudomány mártírja, mindenképpen elmondható, hát, hogy a tudományosság az erőteljesen megkérdőjelezhető. Megint csak a mártíromsága. Hát ott a kemény fejűsége és az állandó Isten tagadása, tehát, és a saját narcizmusa, amelyet ugye több szerző is leír, hogy így visszatekintve akár egy pszichológus, ha vizsgálja az ő viselkedését, vagy akár pszichiáter, akkor valamiféle diagnózist is állapít meg ennél az embernél. Semmiképpen nem mondható a tudomány mártírjának, bár erőszeretettel használja ezt az egyház. Egyre ritkábban hozzák elő a Giordano Bruno példáját az egyház ellen, bár még mindig vannak ilyen harcos körök, hogyha ezt így elemezni szeretnénk, de mindenképpen fontos megismerni az ő életét, vagy miket állított, hogy egyáltalán el tudjuk helyezni a történelemben az ő szerepét, és egyáltalán, hogy hogyan került ez az ember mágiára. Természetesen nem érthetünk egyet halál büntetéssel, hogy valaki a gondolatai, még ha azok zavarosak is, vagy ha nem hajlandó visszavonni, tehát hogy nem lehet elvenni valakinek az életét, ezzel biztosan egyetértünk, de abban a korban kell helyezni az ő történetét és életét, amelyben ezek a halálos ítéletek hát úgymond szokványosak voltak. És onnantól kezdve, hogy valaki átkerült a világi hatóság körébe, és persze voltak ellene világi vádak is, amelyek magára vonták a halálos ítéletet, tehát természetesen így már nem volt menthető. Ez nem egy kibeszélés, hogy az egyház kiadja a világi hatóságnak, hanem ez egy akkori jogrendszer volt. Tehát onnantól kezdve a világi jognak volt kötelessége kezelni az ő helyzetét. Maga az inkvizíció és maga a perek megpróbálták elemezni azt, hogy az ő állításai, akár teológiai, vagy természettudományi állítások, azok valóban megfelelnek-e az akkori tudomány állításainak, hiszen voltak abban az időben más tudósok is, akik nem kerültek mágia halálra, és voltak új gondolataik, új téziseik a természettudományban is. Lásd, mennyit kellett harcolnia, és végül a katolikus egyház és az egyetemek segítségével kerül Kolumbusz Kristóf ugye Amerikába, hogy így fedezi fel az új világrészt. Tehát ez nem mert volna az egyháznak, az egyház egyetemének a segítsége nélkül. Abban az időben is volt különféle nézet, de ezekért a tudományos, valódi tudományos nézetekért nem kerültek mágia halálra az emberek. Tehát éppen ezért érdekes elemezni az ő életét, hogy vajon miért is végezte így ez az ember. Ugye összefoglalva, ugye Giordano Bruno előbb Genovába, majd Padovába utazik, ahol újra dominikánus viseletet ölt, miután ugye leteszi a fogadalmat, több alkalommal használja föl az ő habitusát, a

0: abba burkolózik, hogy ő szerzetes, kihasználva ezeket, de semmiképpen nem, hogy az egyház tanítását követi és tanítja, mégis felhasználva annak a egyenruháját, és ez mögé rejtőzve kap több helyen lehetőséget. De látjuk, hogy ezeket a lehetőségeket is hányszor eljátsza, sőt, ugye a katolikus egyházból kiválik, de más protestáns körökben se kap teret. Onnan is elzavarják. Sőt, még fizetnek is azért, hogy ő elhagyja az egyes területeket vagy városokat. Ezekre találunk inkább példákat az ő életében. Ja, Michel vagy Hezemann, német újságíró, talán megfogalmazása szerint a legtalálóbb, hogy egyszerre volt barokk sarlatán és eredeti filozófus, minden kétséget kizáróan zseni volt, állapítja meg Hezemann professzor, de legalább annyira őrült is. Egy nagyzási mániában szenvedő, művelt, önimádó, rosszindulatú, sőt, utálatos, intoleráns, zsörtölődő provokátor, szélhámos és anarchista. Ma mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement vezette meg, hanem az ő utókorát is. Misztikus tanításaiért mai nézeteinek szerint természetesen nem érdemelne kínhalált, azonban a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb a szabad gondolat mártírjának tekinthetnénk őt. De hogy a reneszánsz korban legnagyobb gondolkodója lett volna, ahogy ezt a 10 kötetes szovjet világtörténet is 4. kötetében olvashatjuk, ebben biztosan kételkedhetünk. Hiszen ugye a szovjet éra is megpróbált az ő személyét fölhasználni. Mai korban ennyire élesen nem kerül föl az ő neve a direkt az egyház ellen, inkább látjuk a közömbösséget, hogy nem a Golgotára szemben, tehát elmennek Jézus mellett. És ez pontosan elég ahhoz, hogy ne Krisztus útját kövessük. Giordano Bruno nem Krisztus útját követte, sőt, ugye nem békélni Krisztussal. Ugye az egyes források szerint a nyelvét is kivágják, ne tudja szidalmazni az Úr Jézus Krisztust. Tehát milyen forrásokat is tanálunk, tehát súlyos véget ért az ő története, a következő adásunkban pedig folytatjuk Galileinek a életével és annak elemzésével. Megköszönöm a mai napon a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Hírperce.
2: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmel francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Igre kiáltó teljes anyaga először hangzik.

0: el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből már egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

Augusztus 17-én hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének, Úr Zsolt Ipoly atya. Az engesztelő szentmise áldozatot 2026. augusztus 28-án 9 óra 30 perckor mutatják be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, majd a nézsai temetőben helyezik örök nyugalomra. Úr Zsolt Ipoly 1968. március 24-én született Nyíregyházán. Nagyvenyimben volt novícius, tanult Rómában és Budapesten. 1995-ben tett a cisztercita rendben örök fogadalmat, 1996. június 8-án szentelték pappá. Ciszterci szerzetesként 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több ételkörzettel is bővült, például Esztergom és Kiskörös környékén is hallhatóvá vált. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Ezt követően 2011-ig káplánként, majd pedig 2018-ig plébánosként szolgált a budai ciszterci Szent Imre plébánián. 2018-tól a Váci Egyházmegye papja, Vácrátót plébániai kormányzója, Vácharttyán moderátora, Püspök Szilágy moderátora, Kisnémedi moderátora, 2020-tól Monori plébános, 2023-tól Nézsai plébánosunk volt, utolsó hónapjait a Váci Szent Hedvig idős otthonban töltötte. Isten nyugosztalja, és az örök világosság fényeskedjék neki.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony Székesegyház vezetőpapja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony Székesegyház világi gondnoka.
1: Szent János apostol evangéliumának 15. részében, annak 20. versében ezt olvashatjuk. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igéimet megtartották, a tietekét is meg fogják tartani.
0: A mai adásunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Ismét mecset lett az Ájja Szófia ortodox bazilika. Az épület 537-től a Bizánci Birodalom legfontosabb székesegyháza, de Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után az Oszmán Birodalom mecsetté alakította át. 1934. november 24-én Mustafa Kemal Atatürk, a világi Törökország megteremtője, múzeummá alakította. Az első muszlim imát 2020. július 24-én tartották az Ájja Szófiában. Adásunk első részében Prokop Mária művészettörténész professzorasszonynak feltett kérdésekkel kapcsolatban kapott válaszokkal ismertetjük meg hallgatóinkat. Professzorasszony, az Ájja Szófia magyar érték is, hiszen Szent László leányának, Piroskának, bizánci nevén Irénének gyönyörű ábrázolása csodálható meg ott egy mozaik képen. Ezt az értéket nekünk magyaroknak miért kellett folyamatosan figyelmünk középpontjában tartanunk?
1: Minden magyar embernek büszkének kell lennie az ezer éves történelmünk nagyhatalmi jelentőségére, amelynek emlékét a világ különböző részén még ma is számos emlék őrzi. Ilyen emlék a Justinianus bizánci császár, a kelet-római birodalom egyik legnagyobb uralkodója által újjáépítetett Ágia Szófia, a Szent Bölcsesség tiszteletére szentelt székesegyház karszatán, a császár részére fenntartott helyen második Ioannes Komnénosz császárt, a dinasztia legjelentősebb uralkodóját és magyar feleségét Iréné császárnét, Szent László király lányát, Piroskát, a Madonna két oldalán ábrázoló mozaik kép. Ez a mozaik kép a császári pár trónra lépésekor keletkezett 1118-ban. Ezt a képet azért kell nagyon megbecsülnünk, mert bizonyítja a magyar királyság 12. századi nemzetközi tekintélyét. A Komnénosz császári család a hatalmát a 12. században a magyar királyi családdal kötött házasság révén tudta megerősíteni. És bizonyítja a kép a magyar királylány egyéni kiválóságát is, akinek ismerjük az életét, hogy mindenben mennyire segítette férje tevékenységét. A csatáiban is vele volt, a katonai sátorban lakott, nagy tekintélye volt a nép előtt. A korában egyedülálló, ellátottsággal rendelkező kórházat alapított a szegények, az általa építetett és ma is fennálló Pantokrátor kolostor mellé. 8 gyermeke közül a 7. követte apját a trónon, első nagy Mánuel néven, aki a birodalom és a kor egyik legfőbb hatalma volt. Édesanyja örökségeként remélte Európa nagy részének egyesítését. Ő hívta meg örökösének, ami későbbi harmadik Béla királyunkat, aki 9 éven át részt vett a birodalom kormányzásában.
0: Piroskát, Irént az ortodox egyházakban szentként tisztelik. Görög férjének 8 gyermeket szült. Az ortodox liturgia szerint augusztus 13-án tartják emléknapját. Ezt az emléknapot hogyan ünneplik meg a római katolikusok?
1: A római katolikus egyház is szentként tiszteli Piroskát, ünnepnapja január 19-e. árpádházi Szent Margittal közös napon tiszteljük. Szép lenne, ha az idei Szent Margit év folyamán többet gondolnánk a kettejük rokoni kapcsolatára. Margit számára nagy jelentőségűek voltak a családjuk szent elődei, a férfi szentek mellett a szent asszonyok. Skóciai Szent Margit, Piroska Iréné császárné, Szent Erzsébet fejedelemasszony, prágai Szent Ágnes, sziléziai Szent Hedvig és a többiek.
0: A bizánci magyar királyné kultuszát a római és a görög katolikus egyház is átvette. Ugyancsak szentjei közé sorolja. Hogyan emelhetjük be a nemzet emlékezetébe élesebb fénnyel Szent Erzsébet és Szent Margit mellé?
1: Mindenek előtt a magyar állampolgároknak a világ minden részén kellene jobban megismerniük Szent Piroska császárné életét és követni a karitatív tevékenységén kívül a társadalmi életbe való aktív részvételét is. Hogy a környezetünkben róla meggyőzően beszélni tudjanak, így előbb-utóbb megismeri őt, mint a magyar nemzet kiválóságát a világ. Az én személyes tapasztalatom, hogy a Firenzei Egyetemen tartottam előadást Piroska császárné egyik méltó követőjéről, 5. István királyunk lánya, magyarországi Mária nápolyi királynéről, és szóltam az Árpádház és a kortárs jeles európai uralkodóiról, így első Mánuel császárról is, amikor az egyik professzor félbeszakított, és csak nem azt akarom mondani, hogy első Mánuel császár is magyar volt. Erre csak azt válaszoltam, hogy Mánuelnek is volt egy szülőanyja, Iréné császárné, aki első Szent László magyar király lánya volt. Erre az volt a válasz, hogy miért nem írnak erről a magyarok, hogy megtudhassa a világ. Tehát várja a világ, hogy megismertessük nagyjainkat a világgal. Tegye ezt mától kezdve e gondolatok minden hallgatója.

0: Az előzőek folytatásaként most hallgassák meg, kedves hallgatók, Hilárion metropolita július 25-i prédikációját. Szent Szófia, egy pofon Krisztus menyasszonyának címmel.
1: Július 25-én ünnepeljük az apostolokkal egyenlő Szent Olga nagyhercegnő emlékét. Megemlékezünk Oroszország első megkeresztelőjéről, aki istenfélően nevelte unokáját, az apostolokkal egyenlő Szent Vlagyimir nagyherceget. Amint a történelmi forrásokból tudjuk, magát Olgát a konstantinápolyi patriárka keresztelte meg, keresztapja a római császár volt, és keresztelőre a Szent Szófia templomban került sor. Erről a templomról szeretnék beszélni ma, mert sok évtized óta ebben a templomban, július 25-én sor került muszlim imára. Így döntött a jelenlegi török vezetés. Ezzel a döntéssel kapcsolatban nyilatkozott a mi szentséges patriárkánk, a Szent Szinódus, más ortodox egyházak vezetői is. De a török vezetés nem vette figyelembe az ortodox hívők véleményét. Ezt a templomot a 6. században az apostolokkal egyenlő Szent Justinianus császár építette. A templomot az ősi ószövetségi Szent Sátor és a jeruzsálemi templom mintájára építették, bár építészeti formáját tekintve egyáltalán nem hasonlít a jeruzsálemi templomra. A jeruzsálemi templom, amint azt a régészeti rekonstrukciókból tudjuk, antik stílusban épült, oszlopsorok voltak benne. A Szent Szófia templomot pedig az építészet új csodájaként építették, mert az építészek kísérletet tettek arra, hogy ebben a csodálatos templomban megvalósítsák a templom, mint a világ mindenség képe, ideáját. A több mint 30 méteres átmérőjű magasztos kupola az égboltot szimbolizálja. Képzeljük csak el, mekkora lehet ennek a kupolának a súlya. Ez a kupola nem támaszkodik semmiféle oszlopokra vagy tartókra, a levegőben van felfüggesztve. Ahhoz, nehogy lezuhanjon az emberek fejére, egy nagyon leleményes félkupola rendszert alkalmaztak, félkupolákra nehezedik e magasztos és az égbolthoz hasonlatos kupola. A templom csodálatos építészete ötvöződött a belső terek nem kevésbé csodálatos díszítésével, mert az egész templomot márványtáblák borították, a felső részt pedig beleértve a kupolát és a félkupolákat értékes mozaikok díszítették. Ez az arany égbolt ott ragyogott az emberek feje fölött. Nem véletlen, hogy amikor az emberek beléptek ebbe a templomba, hirtelen nem is tudták, hogy a földön vannak-e, vagy az égben, mert senkit sem látott, ilyen emberi kéz alkotta földi szépséget. Amikor ebben a templomban istentiszteletre került sor, a patriárka, a császár és a papság részvételével, több mint 400 énekessel és felolvasóval, érthető, hogy ez kitörölhetetlen benyomást tett mindenkire. Ezt a templomot nem egyszer megszentségtelenítették és pusztulni hagyták. Első alkalommal az ikonrombolók idején szentségtelenítették meg, amikor a bizánci császárok a fejükbe vették, hogy a templomokban nem lehetnek ott szent ábrázolások. És már abban az időben az oltári apszisban ott volt az Istenszülő ábrázolása. Az ikonrombolók leverték azt. És csak az ikonromboló eretnekség legyőzése után állították helyre ezt az ábrázolást. Ez a 9. századi ábrázolás még most is ott díszeleg az oltár apszisában, ebben a templomban, amelyből mesetet csináltak. A helyreállított templomot új mozaikokkal díszítették, majd Szent Fotiosz patriárka szentelte újra. Eljutott hozzánk az ő prédikációja a templom felszentelése alkalmából, amelyben ő leírja ezt a magasztos mozaikot, és arról beszél, hogyan szentségtelenítették meg a templomot az ikonrombolók. A templomot Krisztus menyasszonyához hasonlítja, akitől elvették ékszereit, elvették szép ruháit és leköbdösték. Így beszél erről az ikonromboló korszakról, arról, hogy mi történt ezzel a templommal és a szépségétől megfosztott többi templommal is. A Szent Szófia templomot, amelyben leverték vagy lefestették a mozaikokat, egy olyan emberhez hasonlítja, akinek kiszúrták a szemét. De később a konstantinápolyi patriárkák, császárok számtalan mester munkájának és a templom fenntartására szánt nagy támogatásoknak köszönhetően helyreállították teljes szépségében és méltóságában. A megalkotott mozaikok töredékei maradtak meg a templomban napjainkig. Ilyenek a 9. századi istenszülő ábrázolása az oltári apszisban, Deesis ikon, amely fennmaradt a székesegyház egyik erkélyén, és még néhány Krisztus vagy istenszülő ábrázolás az előttük álló szentekkel vagy patrónusokkal, császárokkal és császárnőkkel. Azután, hogy 1453-ban Konstantinápoly elesett a törökök támadása után, a templomból mecsetet csináltak, a szent ábrázolásokat nagy részt leverték, vagy amire talán nem jutott idő, vagy nem ért oda a kalapács, azt egyszerűen lefestették. Az akkoriban lefestett ábrázolásokat a 19. században helyreállították, és azok alapján tudjuk most megítélni, milyen volt dicsősége éveiben ez a magasztos templom. 1934-ben a templom múzeummá vált, és csak az utóbbi hónapokban kezdődött el az eljárás, miszerint újra mecsetté kell válnia. Július 25-én először került sor ebben a templomban a muzulmán imára. De számunkra, ortodox keresztények számára ez a templom mindig is Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelt templom marad. Mert amint önök is tudják, a Szófia nem egy asszony, nem egy szent, akinek tiszteletére építették ezt a templomot. Szófia, Isten bölcsessége, ez a mi megváltó Urunk Jézus Krisztus egyik neve. És amikor a templomot Szent Szófia tiszteletére építették, természetesen az Úr Jézus Krisztus tiszteletére építették. Ennek a templomnak az oltár ünnepe az Úr testszerinti születése, azaz karácsony volt. És amikor a templom mintájára felépült Kijevben a Szent Szófia székesegyház, majd Novgorodban a Szófia templom, természetesen ezeket a templomokat is Urunk Jézus Krisztusnak szentelték. Siratjuk a konstantinápolyi Szent Szófia templom szépségétől való megfosztását. De látjuk, hogy nem fogyatkozik meg az Isten kegyelme az ortodox egyházhoz. Van, ahol megszentségtelenítik a templomokat, de van, ahol új, csodálatos templomok épülnek. Az egyik ilyen templomot éppen Szent Szófia mintájára építették. Ez a templom Szerbia fővárosában, Belgrádban található. Az építkezés több mint 100 évig tartott, most lassan befejeződik. A templom belsejének díszítése, ezekben a munkálatokban orosz művészek és mozaik mesterek is részt vesznek az orosz állam támogatásával, és az orosz ortodox egyház közreműködésével. Nem sokára ez a templom felragyog szépségében, és odautazva megláthatjuk, milyen lehetne a Szent Szófia, hogyha többször nem szentségtelenítették, nem gyalázták volna meg. Több olyan évtizedet élünk meg, amikor templomainkat bezárták, nem rendeltetésszerűen használták, vagy egyszerűen eltörölték a föld színéről. De most már új templomokat építhetünk, kicsiket és nagyokat, magasztosakat és kevésbé feltűnőket. És ne mondja nekünk senki, hogy túl sokat építünk.

életekben, hogy részesüljünk az isteni szentségekben. Kívánom, hogy minden templomban érezzük azt, amit Szent Vlagyimir herceg követei éreztek a konstantinápolyi Szent Szófia templomban. Meglátták a templom szépségét, meghallották az egyházi éneklés gyönyörűségét, így amikor visszatértek a herceghez, megindulva azt mondták: körbejártuk a földet, de amikor a konstantinápolyi Szent Szófia templomba mentünk be, ott nem is tudtuk, hogy az égben vagyunk, vagy a földön, mert a földön nem létezik ilyen szépség. Ezt a szépséget mi is megtapasztalhatjuk templomainkban, és nem csak az építészeti szépségük külső vagy belső díszítésük által, hanem annak köszönhetően, hogy a templomban ott van maga Isten, ott van a szentséges Istenszülő, és ott van velünk a templomban az összes szent és az elhunyt ortodox keresztények. Amen.

0: Kedves hallgatók, műsorunk, mai műsorunk befejezéseként hallgassanak meg még néhány gondolatot Hilarion Volokolamszki metropolitától. Isten mindenkinek megbocsát. Dosztojevszki Karamazov testvérek című regényéből Iván Karamazov a testvérével, Aljósával találkozik, és azt mondja, hogy nem fogadja el Isten világát, ahol mindenki, akit megkínoztak, a kínzók, a bárányok és a megáltalkodott bűnösök harmóniában fognak élni, és megbocsátják egymásnak az összes bűnt. Mit gondol? A túlvilágra, a paradicsomba, beleértve az olyan bűnösöket, mint ez a tábornok és a többi utolsó gazember. Vagy mégsem? Az Úr képes megbocsátani mindenkinek, ahogy Aljosa Karamazov mondta. Vagy a halál után mindenki szét lesz válogatva, életében elkövetett bűneinek mértéke szerint, kimegy a pokolba, kimegy a mennybe?
1: Ez egy nagyon nem egyszerű kérdés. Ezen a kérdésen évszázadokon át tépelődött a filozófiai gondolkodás. Dosztojevszki felvetette ezeket a kérdéseket, de nem adott rájuk végleges választ, mert a végleges válasz egyszerűen nem létezik. Nem tudjuk pontosan, mi fog történni a mennyek országában. Egyrészről tudjuk, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Erről egyértelműen szól a Szentírás, ez Isten akarata. Nincs olyan ember, akit Isten saját akaratából örök gyötrelemre kárhoztatna. Nyugaton létezett egy olyan tanítás, hogy az emberek egy részét Isten az üdvösségre, másokat pedig a pusztulásra predesztinálta. Ezt a doktrinát többek között Szent Ágoston nyugati teológus fejtette ki. A keleti keresztény hagyományban, amelynek természetes folytatója a jelenlegi ortodox hagyományunk, a válasz mindig is ez volt. Isten minden embert üdvösségre szánt, és mindenkit üdvözültnek kíván látni. Van elég hely a paradicsomban minden ember számára. Krisztus azt mondta, az én atyám házában sok hajlék van. Csak azok nem jutnak el a paradicsomba, akik maguk nem akarják azt.
0: De hol történik, ahogyan maga mondja, ez a válogatás?
1: Nem a túlvilágon történik, hanem itt a földön. Ez az a hely, ahol egyes emberek Isten oldalára állnak, mások, az ő ellenségei, az ördög oldalára. Egyesek erkölcsös életet választanak, míg mások bűnöst. Tehát az utolsó ítélet itt a földön kezdődik, és az örökkévalóságban folytatódik, és hogy az ember hogyan fog élni az örökkévalóságban, egyértelműen attól függ, hogy hogyan élt ezen a földön. Minden következtetés ebből az alapelvből következik, beleértve azt is, hogy ki kerülhet be a mennyek királyságába, és kit nem engednek be. Egyrészről tudjuk, Isten azt akarja, hogy minden ember elnyerje az üdvösséget. Másrészről viszont tudjuk, hogy vannak emberek, akik nem akarják a megváltást, akik egész életüket arra tették fel, hogy szembeszálljanak Istennel, harcoljanak az egyház, a vallás ellen, és ártsanak más embereknek. Hogyan mondhatjuk azt, hogy ezek az emberek egyenlő jogokat kapnak a mennyek országában? Ez természetesen lehetetlen.

0: Kedves hallgatóink, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre válaszokat a nagyboldogasszony@marjaradio.hu e-mail címen kaphatnak. A mai műsor vendége Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezető papja volt. Az adás összeállításában az orosz nyelvű prédikációk és cikkek fordításában Zimonyi Irina volt segítségünkre. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!
1: Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.

0: mindenkor s időletünk, és megváltunk ítélni őt, és nagy fényben ültök ott, dicső főrangú férfiak, imáitokkal nyerjetek, nekünk oltalmat és erőt, s mit földünkön vetettetek, az égben hozzon bő magot, Krisztusnak zengörök dalunk, ki atya hírvivőiként, küldött s a szent lélek tüzét, gyújtott a lángra bennetek.
1: Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről valla mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése elől rejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Király az Úr, újjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget, látja a föld és belére meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. hallja ezt, és örvendes Sion. Júda városai vigadoznak a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött. Minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Elbeszélték Isten dicsőséges hatalmát, és a csodákat, melyeket végbe vitt.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság mint ítéltek felőlem, hiszen önmagam fölött sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelent megigazulást. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől. Ezeket, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ne többet annál, ami írva van. Senki se kérkedjék az egyikkel a másik rovására. Ki mond különnek másoknál? Mit van, amit nem kaptál meg? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Lám, már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk is uralomra jutottatok. Bár csak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti erősek. Titeket megbecsülnek, minket megvetnek. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk. Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük, ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket. A számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Jézus Krisztusban. Azért kérlek titeket, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, barátaimnak mondalak titeket. Mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait. A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek is az, mert hall. Mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
3: Olvasmány aranyszájú Szent János püspöknek az első korintusi levélről mondott szent beszédeiből. A Szent Kereszt tanulatlan emberek révén győzött, mégpedig az egész földkerekséget győzte meg. Nem jelentéktelen dolgokat hirdetett. Istenről szólt, az igaz vallásról, az evangélium szerint való életről és az eljövendő ítéletről. Az egyszerű tanulatlan embereket mind bölcs emberekké tette. Lásd tehát, mennyire igaz, hogy Isten oktalansága bölcsebb, gyengesége pedig erősebb az embereknél. hogyan nyilvánult meg ez a nagyobb erő? Úgy, hogy az egész világot meggyőzte, és mindenkit arra kényszerített, hogy állást foglaljon. A megfeszítettnek nevét számtalan ellensége akarta kiirtani a földről, és éppen az ellenkezője következett be. Ez a név diadalmasan fennmaradt, sőt egyre nőtt a híre, ellenségei pedig elbuktak, és utolérte őket a pusztulás. Bár élők viseltek hadat a megholttal szemben, mégsem értek el semmit. Tehát amikor a görögök azt mondják rólam, hogy halott vagyok, nagy ostobaságuknak adják bizonyságát. Amikor nekik az a véleményük rólam, hogy ostoba vagyok, én akkor minden bölcsnél bölcsebbnek bizonyulok. Amikor ők engem gyengének neveznek, akkor pedig a saját maguk még nagyobb gyengeségét tárják a világ elé. Amit ugyanis Isten kegyelmével kitűnően meg tudtak valósítani a vámosok és halászok, azt a bölcselők, a zsarnokok és ahányan csak élnek a föld hátán, még csak elképzelni sem tudták. Erre gondolt Pál, amikor ezt írta: Istennek a gyöngessége erősebb az embereknél. Már csak ebből is nyilvánvaló, hogy Istentől való ez az ige hirdetés. Mert ugyan honnan is juthatott volna 12 embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen. Olyan 12 embernek, akik tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, folyók és eldugott falvak világából, akik azelőtt talán életükben sem láttak nagyvárost, városi forgatagot, most üzenjenek hadat az egész földkerekségnek. Volt, aki megírta róluk, mégpedig kertelés nélkül, legkevésbé sem akarva palástolni bűnüket, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Mekkora bizonyság ez az igazság mellett? Mit is írtak meg tehát róluk? Azt, hogy amikor Krisztust elfogták, egyszerre megfeledkeztek sok csodájáról, elfutottak, aki pedig első volt a 12 közül, még meg is tagadta urát. Hogyan magyarázzátok meg azt, hogy akik Krisztus életében a zsidók támadására egyszeribe összeomlottak, ugyanazok akkor, amikor már Jézus meghalt és eltemették, és amint ti mondjátok, fel nem támadt, tehát nem is intézett hozzájuk bátorító szavakat, nem lelkesítette őket? Igen, akkor fogtak hozzá, hogy az egész mérhetetlenül nagy földkerekséget meghódítsák. Vajon nem mondhatták volna egymásnak: micsoda, önmagát nem volt képes megmenteni, hát majd megvéd minket? Életében önmagán sem segített, hát majd halálában fog mellénk állni? Életében egyetlen népet sem hódított meg, mi pedig majd nevére való hivatkozással meg fogjuk győzni az egész világot? Ilyesmit nemhogy megtenni, de csak elképzelni is ellenkezik a józan ésszel. Éppen ezért nyilvánvaló, hogyha nem látták volna őt feltámadása után, és hatalmának ekkora bizonysága nem győzte volna meg őket, semmiképpen sem bocsátkoztak volna ekkora kalandba. A megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Mindenfelől szorongatnak minket, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök atya és népangyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalma vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszert,

0: te, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Urunk, felséges Istenünk!

magotat, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel át, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalunk,

az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bő jutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem. És őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólás, a szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem. Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadító. Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez, hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon, akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba. Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével. Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet. Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket. Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint. Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősítsd meg az igazat. Szívek vesét vizsgálója, igazságos Isten. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket.

megfeszíti ját és céloz vele. De fegyvere őt magát teríti le. A tüzes nyilak, melyeket készített. Íme rossz akarat fogamzik meg benne. Nyomorúsan

igazsága miatt dicsérem az Urat. Zsoltárt zengek a fölséges nevének, dicsőség az

0: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amelyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiathoz, közbenjárására ad, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület, Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, Schindler Mátyás atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szabáról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, aktuális, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária rádió műsora, 20 óra 16 perckor, magasztallak uram, Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor, életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként 7 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! A Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szent Vér Bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újra temetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Isten Anya Alapítvány.
2: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért és az egyéni imaszándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűzmáriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzére első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Néhebben gyermeket fogadsz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názáret városába, az öröktől fogva kiválasztott szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirulatta neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalt teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafizér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részesen lehessek örömödnek, amelyben a lelke újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözlégy, anyám, Mária!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz, Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szemszűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafizér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, hogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esegezzél szent fiadnál az édesanyákért, a gyermekeiket merjék neked, és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával és a szűzanya oltalmával válhatnak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek,
6: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. Szülei minden évvel felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is, nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyák, segíts minden tévelgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
6: most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó tényteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted. Hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőle szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeiket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
6: Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
6: Dicsőség mindörökké.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírperce.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartott a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Két nappal a húsvét, a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan foghatnák el és ölhetnék meg őt cselvetéssel. Ne az ünnepnapon, mondták, mert esetleg zavargást támadhat a nép között. Amikor Betániában, a leprás Simon házában tartózkodott, és éppen asztalnál ült, odalépett hozzá egy asszony. Alabástrom edényben valódi, drága, illatos nárduszolajat hozott, és feltörve az alabástrom edényt, tartalmát a fejére öntötte. Néhányan bosszankodni kezdtek. Mire való ez a pazarlás az illatszerrel? 300 dénárnál többért is el lehetett volna adni, és árát ki lehetett volna osztani a szegények között, támadtak rá. Jézus azonban így szólt: hagyjátok békében, mit bántjátok, hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, és tehettek velük jót, amikor csak akartok. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ez azt tette, ami tőle telt, előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, mindenütt a világon, ahol csak hirdetni fogják az evangéliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett. Ezután Karióti Júdás, egy a 12 közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt. Azok ennek hallatára igen megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki érte. Kereste tehát a kedvező alkalmat, hogy kiszolgáltassa nekik. Az első kovásztalan napon, amikor leszokták vágni a húsvéti bárányt, tanítványai megkérdezték: hová menjünk, hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát? Ő elküldte két tanítványát ezzel a megbizatással: menjetek a városba, ott találkoztuk egy vizes korsót vivő emberrel, menjetek utána, és ahova bemegy, ott mondjátok a házigazdának: a mester kérdezteti, hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát. Ő mutatni fog nektek egy tágas étkezésre berendezett termet. Ott készítsétek el. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odajött a 12-vel. Asztalhoz ültek. Miközben ettek, Jézus így szólt: bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem. Erre elszomorodtak és sorra kérdezték: csak nem én vagyok? De ő így válaszolt: egy 12-tök közül, aki velem a tálba nyúl. Az emberfia elhagyja a világot, amint írva van róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem született volna. Étkezés közben kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és nekik adta. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok. Bizony mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom Isten országában. Miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt hozzájuk: ti mindnyájan megbotránkoztok bennem az éjjel. Az írás ugyanis azt mondja, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De föltámadásom után megelőzlek majd titeket Galileában. Péter azonban fogadkozni kezdett. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én ugyan nem. Mire Jézus csak ennyit mondott. Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem. De tovább fogadkozott. Ha meg is kellene halnom veled, nem tagadlak meg. Hasonlóképpen fogadkoztak a többiek is. Közben a Gecemáni nevű majorba érkeztek. Üljetek le itt, amíg én imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával. Egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik. Várjatok itt, és virrasszatok. Kicsit tovább ment, és földre borulva imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el ez az óra. Abba, atyám, szólt, neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Akkor visszament, de alva találta őket. Erre rászólt Péterre. Simon, alszol? Egy óra hosszat sem tudtál virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge. Másodszor is elvonult, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Visszatérve, megint alva találta őket, mert szemük elnehezült. Nem is tudták, mit válaszoljanak neki. Amikor harmadszor is visszatért, így szólt hozzájuk. Aludjatok csak, és nyugodjatok. Elég volt. Itt az óra. Az emberfia most bűnösök kezére kerül. Keljetek föl, menjünk. Nézzétek, itt jön, aki elárul engem.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 24-e. Tövised, halál. Hoseas proféta könyvében, a 13. fejezetben, a 14. versben olvassuk ezt. Tövised, halál. Isten féltékeny szeretettel szereti népét. Ezért, mikor haragszik, akkor is a szeretetét halljuk. Haragjában is a szeretete harsan fel. Ne hagyja el őt népe idegenekért, idegen istenekért. Ezek természetesen emberi képekkel kifejezett formái az Úr kibeszélhetetlen és megmagyarázhatatlan szeretetének. Ebben a fejezetben egymást váltják Istennel.

0: jutnak eszünkbe. Halál, hol a te fullánkod? Ahogy az első korintusi levélben olvasjuk a 15. fejezet 55. versében. Halál, hol a te fullánkod? Köszönjük ezt a reménységet az Úrnak. Addig azonban adj mennyei erőt nekünk naponta, a halál tőviseinek elhordozásához, kezeléséhez. Adj mennyei erőt. Adj mennyei erőt egyéni, egyházi és társadalmi méretekben egyaránt. Urunk, lásd, ez a tövis kínoz, begyulladt. Minden mozdulattal elviselhetetlenebb. És csak a te erőd világosságot tart meg reménységben. A tövis fájdalmát érezve ugyanis inkább indulatodat tapasztaljuk. És bennünk is annyi tépdeső indulat feszül. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
0: Gyermeki lélekkel. A hegyi beszédben beszél Jézus arról, hogy hogyan imádkozzunk. Máténál olvassuk ezt. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában, meg az utca sarkon, hogy mutogassák magukat. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. És mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Ez a figyelmeztetése nem tűnik túl időszerűnek. Az imádságukkal kérkedő emberektől ma üresek a terek, a templomok is. De miért mondja Jézus, hogy az imád titokban kell végezni? Talán azért, mert a rejtekben Isten szemén kívül más szemek nem néznek bennünket. És csak ilyen helyen fedezhetjük fel magunkat annyira szabadnak, hogy levethetjük minden állarcunkat. És végre kicsiny, törékeny és rászoruló gyermekként mutathatjuk meg magunkat Istennek. Akik komolyan belevágnak az imádság kalandjába, és arra törekszenek, hogy gyermeki párbeszédet folytassanak az Istennel, rájönnek, hogy tényleg egyáltalán nem magától értetődő, hogy ezt az attitűdöt komolyan és tartósan magukra vegyük. A rómaiaknak írt levélben Pál apostol nagyon fontos dolgot mondott erről a témáról. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot a lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Elméletben csodálatos dolog Isten elé állni az ő gyermekeiként, de a gyakorlatban remeg a térdünk a félelemtől. Hiszen többé nem rejtegethetjük a gyengeségünket, nem menekülhetünk el a sebezhetőségünk elől. Ez a magyarázata annak, miért mellőzik ma annyira, ugyanakkor titokban miért keresik annyira a lelki életet. Ha az imádkozás azt jelenti, hogy gyermeki attitűddel állunk Isten elé,

0: így önmagunk elé, akkor engedetlennek kell lennünk azzal, ama oly elterjedt imperatívussal szemben, hogy mindig erősnek, sikeresnek és teljesítőképesnek kell mutatkoznunk. Fontos, hogy az imára is ilyen értelemben gondoljunk. Egy hatalmas, hosszantartó és álhatatos engedetlenség mindazzal szemben, ami kívül és belül arra kényszerít bennünket, hogy elrejtsük, amik vagyunk. Ahelyett, hogy fényre hoznánk, hogy végre látható, ismert és szeretett legyen. Szeretett legyen Isten által, de végre minden önmagunk által is. Mert mondom, elméletben csodálatos dolog Isten elé állni az ő gyermekeiként, de a gyakorlatban remeg a térdünk a félelemtől. Hiszen többé nem rejtegethetjük a gyengeségünket. Ez a magyarázata annak, miért mellőzik ma annyira, ugyanakkor titokban, miért keresik annyira a lelki életet. Szerencsére ebben a belső harcban a lélek ereje támogat és kísér bennünket. Szent Pál elmagyarázza, hogy ha a mi hangunk gyenge vagy néma is, a lélek sohasem félénk, és továbbra is kiáltja ezt a nevet, Abba, Atya, amely képes szétszakítani az eget és összekapcsolni bennünket Istennel, tanúsítva lelkünknek, hogy amit hinni kezdtünk, az nem illúzió, hanem egyszerűen az igazság önmagunkról. Az ebben az attitűdben való kitartás a keresztény ima nagy titka, amely arra késztet, hogy szüntelenül megújítsuk felfogásunkat az Istennel való kapcsolatunkról. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásatokban megújulva alakuljatok át, olvassuk a római levélben.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 26-án, a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezzel...

0: Kedves testvérek, kedves nagyszülők, kedves unokák! Volt egyszer egy kisfiú, akit a nagymamája nevelt föl egy kicsi faluban, mert a szüleit a kisfiú nagyon hamar elveszítette, de ahogyan cseperedett, úgy érezte, szűkös neki ez a kicsi falu. Nagymama már nem sokat tud neki adni, tanítani. Kíváncsi volt az élet titkára, miért is élünk, s hogyan kellene élnünk. Elbúcsúzott a nagymamától, elment a nagyvárosba, egyetemekre iratkozott be, professzorokat hallgatott, híres embereket, akiket megtapsol a világ, de valahogy nem találta meg a bölcsesség titkát. És akkor találkozott egy öreg remetével. Remete megkérdezte a fiatal embertől, mit keresel, mire ő mondja az élet titkát. Remete elmosolyodott, aztán azt mondta neki, van egy személy, aki meg tudja neked mondani a titkot. Menj vissza a szülőfaludba, és ott találkozni fogsz egy idős nénivel, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette föl, ő az, aki segíteni tud neked. Fiatalember csodálkozott, de elfogadta a tanácsot, hazament. Járta a falu utcáit, várta, hogy talán lesz valaki, aki majd mécsessel a kezében jön, de senki nem volt. Beesteledett, gondolta, hazaszalad. Nagyon rég látta nagymamáját, kíváncsi volt, hogy hogy van. Bekopogtatott. Semmi válasz nem jött. Zörgetett hangosabban. Akkor hirtelen zörejeket hallott, és nem sokára nyílt az ajtó. Ott állt a nagymama, kezében égő mécsessel, és hirtelenében a papucsát is fordítva húzta föl. Fiú döbbenten nézte a nagymama csillogó szemét, szeretettel teli szívét, ahogy a nagymama átölelte őt, és tudta, hogy hol kell keresnie az élet titkát, kitől kell kérdeznie. Kedves unokák, kérdezzétek nagymamát, nagypapát, hallgassátok őket, kincset őriznek. Egy hosszú élet alatt a szívükben nagyon sok bölcsesség, jóság, szeretet összegyűlt. Tanuljatok belőle, merítsetek belőle. Egy idős néni egyszer azt mondta, hogy milyen különös, egyre gyengébb a szemem, de egyre mélyebbre látok. Egyre rosszabb az emlékező tehetségem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe. Egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok. Kedves idős testvérek, az élet megérlel, alakít, néha szenvedéseken át, elvesz és megajándékoz. Néha a szenvedést tesz együttérzőbbé, alázatosabbá. Néha a szenvedés vésői nyitják meg az annyira zárt szívét valakinek, hogy beáradhasson oda Isten fénye. Néha olyan szomorú vagyok, amikor gyerekeket kérdezek arról, hogy mit tudnak a nagyszülőkről. Tudják-e, hogy hol születtek? Egyáltalán mi a nagymama lánykori neve, hány testvére volt, mit dolgozott, mi történt az életében, mi van a szívében. Nagyon sok gyerek szinte semmit a nagyszülőről nem tud. Egy társadalomnak a legalapvetőbb életadó kapcsa, ütő ereje, ez a titokzatos kapocs, ami összeköti az idősebb nemzedéket a fiatalabbal, ahol át lehet adni a bölcsességet, kincseket, tapasztalatot. Ha ez az ütőér eltömődik, ha az idős már nem tudja átadni a kincseit, akkor a társadalom megbetegszik. Akkor a fiatal ugyanazokat a hibákat újra és újra elköveti, amit nem kellett volna. A történelem újra visszazuhan, egy-egy nemzedékkel, kettővel hátrébb. Kedves gyerekek, fiatalok, kérdezzétek sokat a nagymamát, nagypapát, meséltessétek őket. Engedjétek, hogy átadják a kincseiket. Kedves nagyszülők, a legfontosabb kincs, amit egy ember átadhat egy másiknak, az Isten iránti szeretet. A kezét az unokának el kell majd engedni, aki vele marad egy életen át, aki segíteni fogja őt, az a mennyei atya. A legnagyobb ajándék, ha egy nagyszülő ezt a kincset tudja átadni. Egy iskolának, egy óvodának ugyanez a legfőbb kötelessége. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy az iskola, ha nem templom, akkor barlang. Ha nem nyitja a gyerekek szívét az ég felé, ha bedeszkázza az eget, ha a gyerek nem hallott arról, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, mit kell tennem, mit remélhetek, ha a legfontosabb kérdésekre nem kap választ, ha az iskola nem templom, akkor barlang. Akkor egy nagyon csökevényes torz, sőt, veszélyes tudást ad át. Kedves nagyszülők, szülők, óvjátok is a gyerekeket. A gyerek olyan, mint egy kicsi növény, éppen most bújik ki a földből. Nem szabad kitenni a hideg télbe, mert elfagynak a rügyei hajtásai, soha nem fognak tudni teljesen kinyílni. A szülő egyik legfőbb kötelessége, hogy óvja a gyermeket. Mai időkben talán különlegesen is a kis telefonok, a képernyő ártalmaitól, veszélyeitől, a technika áldás, de veszélyeket is hordoz. Ha egy kicsi gyerek órákon át, nap mint nap a képernyőt nézi, egyre több kutatás mutatja azt, hogy megváltoztatja a teljes agyműködését. S lassanként teljesen képtelen lesz arra, hogy hosszasan, mélyen, bármire is odafigyeljen. Egyre ingerültebb lesz, egyre fáradtabb. Lassanként a kapcsolatteremtési képessége, a beszéd képessége visszafejlődik. Óvják a gyermekeiket, hogy növekedjenek, erősödjenek. És befejezésül hadd idézzek föl egy idős bíboros atyának a visszaemlékezéséből, aki Kölnben volt, bíboros érsek. Kisgyerekként, mint 3 millió másik németet, dobták át őket Lengyelországból NDK-ba. Egy evangélikus, de főleg ateista közegbe csöppentek. Egy néhány katolikus család Lengyelországból. Nem volt ott katolikus templom, de egy idős papbácsi átjött 2-3 hetente hittanórát tartani. És ilyenkor egy idős néni a faluból, Anna néni, végigjárta a 6-8 katolikus családot, bekopogtatott, kézen fogta a gyerekeket, elvitte őket hittanra. Mindig végigvárta a hittanórát, ott rózsafűzérezett, a végén a gyerekeket hazavitte, néha kis cukorkát, jutalmat, szentképet is adott nekik. Vasárnap általában a faluban nem volt mise, de Anna néni ilyenkor is végigment a falon, kopogtatott, összeszedte a 15-20 katolikus gyereket, és átmentek gyalog a szomszéd falvakba, ahol mise volt. 5 órát, 5 kilométert, 8 kilométert gyalogoltak. És közben Anna néni mindig mesélt. A történet mindig a Bibliáról szólt, gyerekek ámulva hallgatták, így is hívták Anna nénit egy két lábon járó Biblia. Ebből a 15-20 gyerekből 2 pap lett, 1 szerzetes nő lett. Elég volt hozzá egy nagyszerű idős néni, Anna néni, akiből sugárzott a hit, a bölcsesség, a jóság. Kedves testvérek, hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, és imádkozzunk szeretettel teli szívű nagymamákért, és nyitott lelkű, minden jóra fogékony unokákért.
1: Július 26-án a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta a Vianney Szent János, az Arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Kedves testvéreim, most körbejárnék egy mikrofonnal, és megkérdezném, hogy miről szólt az első olvasmány, nem biztos, hogy megjegyeztük volna. Egy nagyon sajátos olvasmány, tehát még Zsidóország megvan, Judea megvan, úgy 609-re teszik a biblikusok ezt a jelenetet, amikor Jeremiásnak vásárolnia kell egy díszes övet, és a derekára kell kötni, és egy nem kényelmes, itten vannak Medjugorjéből, hazajöttek, ugye a jó barátunknak, Jeremiásnak a mondjátok a nevét, az elbetűvel kezdő neve, a folyóhoz el kell neki mennie, ami 700 Eufráteshez, ami 700 kilométerre van Jeruzsálemtől. És az övet, amit az Úr vetetett vele, mégpedig díszes övet, el kellett rejteni az Eufrátesz partján valami szikla hasadékba. Aztán megtette az Úr parancsára. Azért ez nem volt egy könnyű mesterség. Veszek egy új övet, ami az egész ruhát összefogja, és ott kell hagynia az Eufrátesz partján egy szikla hasadékba. A folyóparton általában párás a levegő, aztán visszagyalogolhatott megint 700 kilométert Jeruzsálembe, aztán egyszer csak az Úr mondja neki pár év múlva, most menj újra az Eufráteszhez, keresd meg az övet. És Jeremiás megtalálja a sziklába elrejtett övet, ami a párás levegő miatt semmivé fosztott. Jeremiás tulajdonképpen Jahve szerepét mutatja be a zsidóságnak. Egy értékes övet vesz, az öv az, ami, mint az előbb mondottam, összefogta az ő széles ruhájukat, és ennélkül nem tudtak közlekedni. Az öv az, ami egészen az ember testéhez lapul. És Jahve azt mondja Jeremiásnak, így szeretem az én népemet. Övként derekamra tettem. Hozzám simult. Dédelgettem, és a nép elhagyott engem. Ez a szikla hasadékba került öv, és így fog elpusztulni a nép, mint ahogy ez az öv megsemmisült ott az Eufrátesz partjának sziklájában. A történelmi háttér: Nabukodonozor, a babiloniak királya, már ott van Jeruzsálem alatt. Ugye 600-as évek elején vagyunk, tehát 604 körül, és 587-ben Jeruzsálemet elpusztítják a babiloniak, a zsidókat elhurcolják. Tehát egy prófétai cselekedet, sokszor van ilyen az Ószövetségben, amely egyszerre mutatja be Istennek az ember iránti szeretetét, és az ember, bocsánat a kifejezés, ökörségét, ahogy az ember ott hagyja az Istent. Testvérek, súlyos mondat ez, amit mondok, hogy az Isten szeretete viszont szeretetet vár. A mai kortársaink ezt nem tudják. Élvezik Isten szeretetét, tudják, hogy ma is föl kell a nap, meg lenyugszik. Hát ennek az a dolga. Istennek az a dolga, hogy megelőzően szeressen bennünket, mi meg fittyet hágyunk rá. Ezt fejezi ki az övnek a képe. Minden szeretet viszont szeretetet vár, és ha megkapja, akkor örül. Az emberek nem tudják ezt, hogy Istennek szüksége van a viszont szeretetünkre. Hiába Isten, ez a szeretetnek a természete. Ez az öv Isten testéhez legközelebb volt, és ott pusztult el az Eufrátesz sziklájánál. Az evangélium. Ismerjük, hallottuk már vasárnap evangéliumként is. Most két hasonlatot emel ki a mai evangélium, a mustármagnak a képét és a kovásznak a képét. Mind a kettő kép igazából az Isten országának a világát próbálja megvilágítani. Ugye a zsidóság tele volt hamis Isten ország várással. Nagy csindadrattából fog jönni az Isten országa, letarol mindent, reszkeshetek egerek, körülbelül ilyen hangulattal várták az eljövendő megváltót, az Isten országát. És Jézus ezt a hamis Isten országa képet próbálja helyre tenni a kortárs emberben. Ugye Jézus maga is a názáreti ács fia, az apostolok egyszerű fiúk, halászlegények, tudtak kettőig számolni, és ezzel az apró kezdettel indul el az Isten országa. A mustármagból, a pici kovászból. Az a pici kovász átjár egy nagy mennyiségű tésztát. Az apró mustármag minden más növény fölül emelkedik. A kicsiből tud nagy lenni. Testvérek, most 19-en vagyunk, ahogy hiszem itt a templomba, 20-an vagyunk. Szóval a kicsi, ez a kicsi kis hűséges mag. Én hiszem, hogy kell ahhoz, hogy Isten országa ebben a városban felnövekedjen, kibontakozzon. Most mi hordozzuk ezt a felelősséget Pécsért, hogy az Isten országa megjelenhessen ebben a városban. Talán nem fogjuk megérni, hogy az Isten országa kibontakozzon, de én hiszem, hogy a jövőt építjük. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Igre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből már egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot János evangéliumának első fejezetéből idézem. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak. A názareti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt, nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az ember fia felett. Kedves rádióhallgatók, Szent Bertalan apostol ünnepe van a mai napon. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a mai ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó volt. Jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem úgy vélem egy mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás végül is a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael, másként Bertalan, felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követi. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek között Örményországban, ahol vértanú halált is szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúságtétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszinteség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztethet bennünket, a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Istenkeresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium ugyanis nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta kihívások között élünk, de Jézus ma is ugyanígy hív bennünket is, mint egykor Nátánaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életedet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Kótyuk Veronika vagyok. Ha nyárban, akkor beszéljünk táborokról. Márpedig Zalaegerszegen idén 36. alkalommal szervezték meg azt a hittantábort, mely eredetileg a Mária Magdolna plébániáról indult ki, jelenleg pedig a kertvárosi plébánia karolta fel. Beszélgető partnerem Tóth Márton Tamásné Juci néni, a Szent Család óvoda egykori óvodapedagógusa, aki szintén rengeteg munkával és szolgálattal segíti a tábor szervezését.
2: 90-ben ugye azért elindult a változás mindenféle szinten, egyházi körökben is, és én az Endréni Fekete Ágnival voltam jó kapcsolatban, és így kerültem én is be a hittantáborba, és ez minden évben nekem egy nagyon fontos program volt az életemben, úgyhogy szívesen jöttem vele, Ági megkért, hogy segítsek. Én itt nem főszervező voltam, másodhegedűs, és ezt nagyon jól viseltem.
1: Hol tartották az első néhány tábort, illetve az utóbbi években mely helyszín fogadta be ezt a tábort?
2: Báza keretjén voltunk legelőször, az összes többi az mindenhol itt Zalában, tehát a Báza keretje az egy nagyon jó helyszín volt, mert ugye utána ott bezárták az iskolát, de a hely az adott volt, voltak matracok, tehát minden két termet összenyitottak, tehát tudtunk étkezni, nem sok szervezés kellett, és ott volt a termálfürdő, akkor még nem termálfürdő, csak egy medence, és nagyon élvezték a gyerekek, meg hát nyilván Páka, meg itt Zala megye környékén nagyon sok fele voltunk, most egyre nehezebb helyet találni, ugyanis ugye voltak ezek az Erzsébet táborok, és akkor még be az iskolák nem mindig szabadok, amikor nekünk jó ez a július első hete, és nem sok iskola fogadott be bennünket, állami iskolák meg főleg nem, egyházi iskolák sokkal jobban, tehát Celldömök, Jánosháza, erre voltunk már, csak én is szeretem, hogyha úgy megyünk, ahol változatosabb, tehát nem megyünk mindig ugyanarra az egy helyre. Gersekaráton voltunk most, tavaly ugye egy másik katolikus iskolában, Zalakomárban, nagyon jó hely volt az is, csak a termek nem voltak nagyok ott, de megoldottuk azért, de maga a hely az viszont nagyon jó volt a Kis-Balaton és környéke. A János atya is láttam, hogy nagyon-nagyon élvezte, meg a segítőink is volt, két természetvédős gyerek, egyetemista is velünk. Most, hogy ne mindig ugyanoda menjünk, most Gersekarátra mentünk, itt fogadtak be bennünket.
1: Itt elhangzott, hogy 8-as gyermekek is részt vesznek a táborban, de konkrétan milyen korosztályra kell gondolni, tehát a legfiatalabbak hány évesek, illetve ha szabad így fogalmazni, mennyire fontos kritérium, hogy a résztvevőknek egy vallási hátterük vagy lelki, hitbeli hátterük legyen?
2: Ez a tábor mindig is a plébániához tartozó iskoláknak szól. Tehát az ötvös iskola és a Liszt iskolának a gyerekeit hívja meg a Fekete Hági, aki a hitoktatójuk. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy ők jöjjenek. És ez így van jól. És ezen felül, ha nem jön összelétszám, ezt szoktuk bővíteni körülbelül 50 főre, és volt, hogy kevesebben voltunk, de nagyon sokáig egy pap nem volt velünk. Senki nem jött el velünk évekig. Ugye Ági meg előtte másik iskolába dolgozott, tehát azért itt voltak nehézségek, de most Zalaegerszegi kertvárosi templomból, amióta János atya, Molnár János atya, aki a plébános, ő minden évben ott van velünk, és az István atya, Demeter István atya is most velünk volt, meg két évvel ezelőtt is, tehát ő is azért beszáll a dolgokba, és nagyon jó ötletekkel segít bennünket. De János atyának nagyon fontos, hogy ő ott legyen. És ez meglátszik a táborok minőségén is.
1: Hány napos a tábor, hogyan épül fel, és esetleg van-e olyan program, ami kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében?
2: 5 napos, hétfőn kezdjük, és pénteken fejezzük be általában. A korosztály elég széthúzós, tehát van első osztályos, most is volt 2 első osztályos gyerekünk,

0: és a legnagyobbak, akik már nyolcadikat is kijárták, sőt, másik iskolába járnak.
1: És ezek szerint rendszeresen visszajáró táborozók is vannak?
0: Vannak, nem is kevés, tehát rendszeresen visszajárók is vannak, akiket már régről ismerünk, és ezekkel a nagyfiúkkal is mindig nekem azért az volt a bajom, hogy azért ők tudnak már harsányak lenni, meg megkapjuk mi is a dolgokat, de mellette meg csoportba, ha beszélgetünk, olyan jó kis beszélgetések folynak velük, hogy nem lehet rájuk haragudni. És a tábor az nem azért van, hogy én jól érezzem magam. A tábor azért van, hogy ők jól érezzék magukat, és nekünk ezért kell megtenni mindent. Napfelépítése úgy van, hogy reggel, mikor zenés ébresztővel kelnek, és reggeli torna van, a reggeli torna után reggeli, ott gyorsan, ha ez megtört, gyorsan, hát amennyire ugye segítenek azért a nagyok, meg a csoportok be vannak hozva, hogy ki terít, és ki segíti megcsinálni a reggelit. Amikor elvégeztünk a mosogatással is, akkor átmegyünk általában délelőtt lelki programban. Átmegyünk a templomba, a napi evangélium általában az a lényeg, de szentmise van, és akkor ahhoz fűződően mindig vannak kérdések, az evangéliumhoz kapcsolódik, és utána, miután már megvan az első nap a csoportbeosztás, hogy ki hova tartozik, ez általában elég vegyes. Tehát vannak benne kisebbek, nagyobbak, fiúk, lányok, olyan 6-7 fős csoportok vannak, és akkor ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Ez a kis csopi beszélgetés. Amikor ez megtörtént, akkor ugye jövünk vissza az épületbe, és akkor van ebéd. Ebéd után van egy kis. Most például a 40 fokban nem lehetett. És ezért próbáltunk benti programokat, tehát az a jó, hogyha egy iskolánál azért van tornaterem, mert akkor azért igaz, hogy ott is 40 fok van, de ott lehet focizni, kosarazni, általában mindig van velük felnőtt. Az idei táborban, mivel nagyon sok egyetemista volt velünk, és nagyon ügyesek voltak, hozzá kell tennem, tehát nekünk felnőtteknek kevesebb dolgunk volt. Olyan jó dolgokat találtak ki, kvízkérdéseket, mindenféle ügyességi versenyeket, volt velünk logopédus is, aki ilyen nyelvtörőket mondott a gyerekeknek, és akkor ezt feladatokba be volt építve. Ennyit nem nevettem, mikor egy puffot kellett bepelenkázniuk a gyerekeknek. Tehát nagyon sok mókás feladat volt, és élvezték. Mindig van kézművesség, egy nap általában, de minden nap lehet, mert kiválasztjuk az őrangyalokat, mindenkinek van egy fele barátja, és annak a fele barátnak nem szabad megtudnia, hogy ő neki kicsoda, de készülni kell neki valamivel, és akkor valami apróságot, gyöngyöt fűznek, festenek, ki mibe ügyes, és akkor ez ki van rakva ott az asztalokra, meg úgyis annyira meleg van, nincs is kedvük annyira akkor kimenni, akkor ezeket meg lehet csinálni. Olyan festmények, meg szalvéta technikával dolgoztunk, rózsafüzért lehetett fűzni, nagyon sokféle lehetőség volt, textilfestést csináltunk, és olyan kreatív módon készítették el a pólókat ott a lányok, hogy én is csak néztem, nagyon tetszett, tehát ez is egy lehetőség. Van mindig egy sportnap, amikor mindenféle versenyek vannak, van, amikor akadályverseny van a faluba, azt is nagyon élvezik, volt, hogy tojást kell kérni a faluba, és adnak is, és hoznak is, vagy gyümölcsöt, és akkor ez valamibe be volt építve. Tehát ez is egy feladat, vagy hogy elmennek a kocsmába, és ott éppen megbeszéljük előre a kocsmáros nénivel, ez nem most volt régebben, hogy, hogy megmerik-e szólítani, tudnak-e köszönni, udvariasak-e, hogy kitakaríthatnak-e. De volt, aki istálóba dolgozott, mert a bácsi azt engedte meg, sokféle lehetőség volt, és ezek a maradandók. Tehát van ilyen program és sportprogram, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy mindig van mise előtt énekpróba, tehát gitáros énekeket gyakoroljuk, és mindig van egy strandnap, az idén kettő is volt, hát nem lehetett kibírni máskülönben, tehát

0: Muszáj volt elmenni velük. Van egy napja, bátorság próba van, az valamelyik este, azt nagyon várják a gyerekek.
1: Az elhangzottak alapján biztos vagyok benne, hogy a gyerekek minden évben rengeteg élménnyel gazdagodnak, legyen szó könnyedebb programokról, vagy akár a lelki programokról is. Ennek kapcsán pedig valaha tapasztalta olyat, hogy egy gyermek mélyen megérintődött Isten jelenléte által, és ez is egy olyan szempont volt neki, ami arra ösztönözte, hogy visszatérjen a táborba a következő évben.
0: Biztos, hogy van ilyen. Én a saját unokáimon láttam elsősorban. Megkérdeztem, hogy ti miért jöttök el, vagy miért akartok eljönni. És ők is azt mondták, azért, mert jó, és biztos, hogy van nekik érintődésük. Nem csak az én unokáimnak, hanem a többi fiúnak is, a nagyfiúknak is. Tehát, hogy látják azt, hogy az Isten itt van köztünk, és ez a lényeg, mert azért mindig imádkozunk, sokféle étkezés előtti imádságot Jani atya nagyon jó pofán, fiatalos lendülettel adja elő, és csinálja, de ugyanúgy mindig van lelki program is, a szentségimádás, az érinti meg őket. Amikor csoportonként beszoktunk vonulni a kápolnába, tehát ott a csoportvezetők viszik a gyerekeket, és ott van egy ilyen elcsendesedés. Ott olyan mély imádságok vannak, hogy az ember meghatódik. Most is volt ilyen. Például ritkán esett a nyáron az eső, de amikor mi elmentünk Vasvárra, oda föl a Szentkuthoz, szakadt az eső, megerett, és a templomba menekültünk be. De annyira esett az eső, hogy nem tudtunk elmenni a busz megállóig, és mivel busszal mentünk, és busszal kellett volna hazajönnünk, mert 50 ember, még így is örültünk, hogy egy nem külön buszunk volt, hanem helyi közlekedési busz. Addig az István atyával megtartottuk a szentségimádást. Kézzel fogható volt a Szentlélek. Ott a kegyszobornál Vasváron nagyon jó volt. Tehát ezt az időt is, hogy így megadta a jó Isten, hogy ki tudtuk úgy használni az időt, hogy közben a lelkünk is épülhet. Lehetett látni a gyerekeken, úgy jöttek ki oda letérdelni, olyan átszellemülten, nagyon, nagyon jó volt. Ilyenkor mindig elsírom magam, mert olyan öröm van a szívemben. Ez a lényeg, ezért csináljuk.
1: Ha egyetlen emlékezetes tapasztalatot vagy élményt, emléket kellene megosztani a hallgatókkal, melyiket választaná?
0: Régebben voltunk már egyszer Pákán, szintén egy hittantáborban, egy nagyfiú elvesztette a telefonját. Élete első telefonja volt ez, és szomorú volt. Kiesett a zsebéből, számháborúztunk, és ahogy ott futottak, kipottyant. És a gyerekeket fölállítottuk láncba, hogy keressék az avarba, mi pedig a csoportvezetőkkel, meg emlékszem, még a Kürnyek Robi atya volt ott velünk, és mondtam, hogy akkor most imádkozzunk, hogy meglegyen. És amíg ott imádkoztunk együtt, egyik fiú fölkiáltott, akik az erdőbe jártak, hogy megtalálta. Mert le volt némítva a telefon, hiába hívtuk, nem lehetett hallani. Nekem, de többi gyereknek is, ez akkora Isten élmény volt, ezt ők megtapasztalták, hogy imádság hatására vannak dolgok, lehetetlen dolgok is megtörténnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy az elmondottak alapján a hallgatók számára is egyértelmű, mennyi lelki áldás és gyümölcs származott ebből a táborból. Kedves hallgatóink! Az zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia szervezésében megvalósuló hittantáborról beszélgettem Tóth Márton Tamásné Júci nénivel. Köszönjük a figyelmüket!
2: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
3: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
4: Hétfő van. Szent Bertalan apostol ünnepe.

Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják. Akik segítségül hívják őt igazságban. Teljesíti akaratát azoknak, akik őt félik. Meghallgatja könyörgésüket, és megszabadítja őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de elpusztítja mind a bűnösöket. Hirdesse szám az Úr dicséretét, és minden élő áldja szent nevét örökkön örökké. Imádságom elején segítségül hívlak téged, Uram. Hallgasd meg könyörgésemet, és szabadíts meg mindentől, ami most még elválaszt engem tőled. Szívemmel rátekintek a hozzám térben vagy lélekben közel álló emberekhez. Mai imádságomat értük is felajánlhatom. Kérhetem, hogy mindannyian az Úr dicséretét tudjuk hirdetni.

Evangélium Szent János könyvéből. Fülöp találkozott Nátánaellel, és elmondta neki: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Nátánael erre megjegyezte: jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátánaelt, azt mondta róla: íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánael azt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony, bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött.

Jézus személye választás elé állította az izraelitákat. Várták a messiást, tudták, hogy bármikor megjelenhet közöttük valaki, aki az Isten fia. De honnan ismerik majd fel? Fülöp már meggyőződött róla, hogy Jézus az, akit vártak. Elképzelem a jelenetet, ahogy ezzel a meggyőződéssel lelkesen adja tovább a nagy újságot Natanaelnek, aki elsőre hitetlenkedik. Majd Natanael is találkozik személyesen Jézussal, aki bizonyítja isteni hatalmát. Néha egészen apró jelekkel, máskor hatalmas csodákkal. Mit jelent számomra az, hogy Jézus az Isten fia? Értelmi belátást? Vagy bizalomra alapozott ráhagyatkozást? Milyen bizonyítékokra van szükségem ahhoz, hogy Jézust kövessem az életemben? Várom a nagy csodákat? Vagy elegendőek az apró jelek? Most felidézhetem valamilyen nehézségemet, kérdésemet, aminek nem látom a megoldását az életemben. Gondolatban átadhatom ezt a problémát Jézusnak. Ő többet tud a helyzetemről, mint én. Azt is tudja, hogy miként fog a problémám megoldódni. Hogyan alakul majd az életem, hogyan fogok növekedni, közelebb kerülni Istenhez. Megpróbálhatom bizalommal átengedni az irányítást.

0: Meghallgatom újra az evangéliumot. Beleélhetem magam akár Fülöp, akár Natanael szerepébe.
1: Fülöp találkozott Nátanaellel, és elmondta neki. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Nátanael erre megjegyezte. Jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki. Gyere és lásd! Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátanaelt, azt mondta róla. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátanael megkérdezte. Honnan ismersz engem? Jézus azt felelte. Mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátanael azt válaszolta. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt. Mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött.

Jézus itt van most is velem, beszélgethetek vele. Elmondhatom, hogy milyen jelek számomra azok, melyek megerősítenek a hitemben. Elmondhatom a nehézségeimet a bizalommal, ráhagyatkozással kapcsolatban. Beszélhetek az érzéseimről, bármiről, ami megérintett a mai imában. Kérhetek kegyelmet a hitem növekedéséhez, vagy bizalmam megerősödéséhez.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapítóoklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a pécsi egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Boni Pertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanyakat, megjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen, kedves imád kérek Ferenc pápa lelkiüdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és várathatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért és testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelki üdvösségéért, a tisztított üdvenc szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhúgy tagjaiért, a Fidelman Ártúram emlékére, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim, unokáim és ifjúság kitükért, egészségükért, munkájukért, tanulásukért, segítse meg a káros szenvedélyt, mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a háború ellen, a Mária Rádió és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, és mindnyájunkért, drága jó hazánkért.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus az én összes elhunyt szeretteimért, szüleimért, összes anyai, apai, ági, nagymamik, nagypapikért és unokatestvéreimért. Köszönöm szépen!
6: Imádkoztunk közösen Martin József volt, főnököm lelke üdvéért. Adjon neki az Úristen örök nyugodalmat, az örök világosan fényeskedjék neki. Köszönöm minden jót, amit értem tett. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni élő és halott családtagjaimért, betegeinkért, a háborúk megszűnését, egyszerűleg szomszédunkban ennek a hosszú gyűlölködésnek a végét szeretném már hírni a jó Jézusomtól és Máriámtól, az éhezők, a katasztrófák áldozataira, az orvosaimért, papokért és a pápa szándékaira, és szeretnék kérni a magam bajához türelmet, és a jövőhöz reménységet. Köszönöm szépen!
8: Hálát adok a kapott kegyelmekért, és kérem a közös imát Déniel unokámért és a barátnőjéért, akik ma indulnak hajó útra, hogy a szűzanyja és a drága Jézus kísérje őket, hogy baj nélkül hazaérkezzenek majd. És kérem még a lányomért, a fiamért és családjáért, ők szintén még oda vannak a nyaralásba, hogy baj nélkül érjenek haza. Elhunyt hozzátartozóim lelki üdvéért, a betegségem gyógyulásáért, mert emertvizsgálatra megyek, és hogy jó eredményeket kapjak. A Magyarországért, a Mária Rádióért, a Rózsa Fűzér Társulatunk élő és elhunyt tagjaiért, és minden betegért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Hálát adok a családomért, és kérem a drága jó Istenemet és az anyámat, hogy segítse haza a gyerekeimet és unokáimat és dédunokámat a nagyon hosszú távollét után, hogy sikeresen hazatérjenek. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát érés elhony szeretteimnél. Ki annak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelmét, egészségi állapotom javulásáért, testi lelki erőjére keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, pati szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Szaniszló Márta vagyok. Nagyon sokszor és sok imát kértem a nagyon jó barátnőmnek, Terikének, aki daganatos beteg volt, szegény. Őt most már a jó Isten magához szólította, és tudom, hogy nagyon jó helyen van, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok imát, és olyan csoda történt a kórházba, hogy amikor kórházba került, én kérdeztem tőle, hogy hívjak-e hozzá papot, és akkor azt mondta, hogy nem szükséges. És míg a kórházba volt, először egy református pap ment hozzá, mert ő járt a kórházba, aztán egy katolikus pap ment be úgy, hogy a szobatársát gyóntatta és áldoztatta, és együtt imádkozták a Terikével a mi atyánkot, és utána megkérdezte a Terikétől, hogy katolikus, és mondta, hogy igen, szeretne nálam gyónni és áldozni, és azt mondta a Terike, igen, és ez óriási volt, és áldozott, gyont, és megkapott minden szentséget, és úgy mehetett a Jóistenhez, és nagyon szépen köszönöm meg, egész biztos vagyok benne, hogy az önök imáinak a hatása lett ez, és ez mindennél többet ér, ez mindennél, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és a Jóisten áldja meg önöket, és adjon a családjaiknak is nagyon-nagyon jó erőt, egészséget. Köszönöm szépen, én voltam a Szaniszló Márta. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztust.

0: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imád kérni. Elhúny családtagjam lelki üdvért. Lányom unokáim évben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltéséért, magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Taníts meg ösvényeidre, Uram, igazságod szerint vezess engem.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Almaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Hadd halljam, mit mond az én Uram Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér. Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országunkba dicsőség költözzék.
3: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, csókot vált az igazság és a béke. A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből.
2: Az Úr jóságát megmutatja, földünk is meghozza termését. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.
3: Részlet Szent Máté könyvéből. Abban az időben egy farizeus ezt kérdezte Jézustól. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt.
0: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és a legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Ismerem, Uram, irgalmad egész hatalmát, s bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Istennek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostolik anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: magasztal. Amen.
1: Üdvözlél, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnak mennyezőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt, Jézus is a tanítványaival együtt. Amikor

0: Eltámolt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, mint Máriára pillantott. Anya és fiú gyöngét szeretete sohasem ismert más, mint igent. Az iménti szó sem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy soha ne feledjük. Első mindig az, amit Isten akar. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
1: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűzmária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűzmária, malasztal teljes, az Úr van te veled,
2: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszön kényelvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszön kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, mess meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik örökkön rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magaszos igék fakadnak, gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet, sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát, fölégett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös fölemelte a fejét, mert életbőséget találkozik, áradöltesben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvet volt a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen és lángdalobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg, öröme jelzi, mennyit is keresed. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlődj, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlődj, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Világosság szent olvasó negyedik titka, aki a tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét. Nézd Jézust a világ világosságát, nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárult a titok, istenségét rejtegett, hogy kicsinynek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert és a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Szívüket most gyöngét szeretett, atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el, inkább emlékezz. Félőpontként őrizd a magad táborhegyeit, mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasra. A világosság szentolvasó özöri titka, aki az eukarisztiában ne nekünk adta önmagát. Nézd egy öngéden szerető Jézust, nézd, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát osztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadást. Kérd, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlél, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhedben gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhedben gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, hogy az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk
1: Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk.
0: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa füzér elmondásakor eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála és feltámadása által az örök boldogság jutalma számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy minden szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk, azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának, és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsa füzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozata, ahol bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és minden megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveléstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett, nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást, a Budapest, 13. kerület, Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban, áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A Vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vintage Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Liliannát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
1: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
0: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó maratonfutó, ifjúsági Európa-bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Milyen szentírási résszel készültél?
1: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
0: Olvasd fel nekünk a szentírási részt.
1: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
0: Mit jelent ez a te életedben?
1: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az élen is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkba nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
0: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
1: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikációm, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor hát tényleg azért ez nagyon, nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak. Tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
0: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
1: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
0: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis amikor már saját maga választja az ember a hitet, megértette ezt? Volt ilyen az életedben?
1: Ez számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze gyerekként, ahogy az ember, tehát voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem, hanem jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet.
0: Ez egy nagy talentum.
1: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy azt az mekkora ajándék, hogy azt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimentek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
0: Jó kedve futsz.
1: Igen.
0: Sokat kell edzened.
1: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
0: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
1: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és ezt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok, elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a, igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet egy ilyen meditációnak is elférne.
0: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
1: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, az öröm elvégzett futás, a test imája, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy ez így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
0: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
1: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
0: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
1: Igen, 800 méteren fedett pályás országos sústartó, a futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye a futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat. Egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy tehát, hogy belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok

0: a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát, hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én be fogom magamat küzdeni a célba, akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy, hogy így összességében, amit én is szeretnék üzenni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem egy nagy, hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meggondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a Jóisten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
1: 27 éves vagy, igaz?
0: Igen.
1: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
0: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem ez volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
1: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
0: Igen, tud.
1: Egészségesen is?
0: Amikor három vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
1: Mit értel akkor?
0: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy itt tényleg van értelme úgymond az időért is és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
1: Hát 42 kilométer őrült sok.
0: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontomat, egyszerűen azért mentálisan

0: talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én amúgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
1: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
0: Amikor nehéz.
1: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
0: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahol futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor ki lesz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
2: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint, felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ról. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindazért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Égre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még kettő van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és vállkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még három darab nagy vállkörünk van hátra. Még kettő. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a tért hajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: a lélek hangja. Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát életútjáról beszélgetünk. Vendégünk Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész. Idén 2026-ban arra is emlékezünk, hogy 75 évvel ezelőtt, 1951. júniusában került sor Görősz József és társai koncepciós perére, amelynek keretében 14 év börtönbüntetésre ítélték Endrédi Vendel ciszterci szerzetes zirci apátot, és nem csak őt, hanem ennek a pernek is, illetve más pereknek, amelyek kapcsolódtak Grősz József peréhez, több ciszterci szerzetest elítélt a Rákosi diktatúra, de most kifejezetten Endrédi Vendelről beszélgetünk. Talán kezdjük ott, hogy Hadarics Kálmán néven született, és egy picit arra kérem Nivárdot, hogy bontsuk ki az életútnak a korai szakaszát, milyen közegből indult, mi hatott rá, hogyan lett ő szerzetes pap, mi motiválta, hogy elinduljon az egyházi pálya felé, illetve mit lehet tudni a családjáról, tanulmányairól. Egy kicsit mutassuk be azt a közeget, ahonnan elindult az ő papi szerzetesi hivatása.
2: Vendel apát úr valóban Hadarics Kálmán néven látta meg a napvilágot 1895. január 19-én Fertőendréden, egy földműves családnak a sarjaként. Évszázados hagyományokra visszamenőleg földműveléssel foglalkoztak a felmenői. Alapvetően ez a környezet adta számára az első impulzusokat, tehát hogy a föld, művelés földnek a szeretete és egy hagyományos népi vallásosság, amiben ő belenevelődött. A papi szerzetesi életforma sem volt a család számára ismeretlen, hiszen a hasonló nevű nagybátyja Hadarics Kálmán a Győri Egyházmegye papja volt, a nőrokonok között pedig többen a megváltós nővéreknek a soraiba léptek be. Ezek az impulzusok érték őt. A szülőfalujában végezte az elemi iskolai tanulmányait, majd a gimnáziumnak az első négy osztályát azt a soproni bencéseknél abszolválta, és az úgynevezett felső gimnáziumi időszakot azt pedig a győri bencéseknél töltötte, itt már azzal az intencióval, hogy a papi pályára lépjen, de bizonyos szempontból az ő pályája atipikus így szerzetesi szempontból, mert érettség után nem rögtön lépett be a rendbe, hanem először a Győri Egyházmegyének a papnövendéke lett, és az akkori püspök a budapesti központi szemináriumba küldte, és itt végezte a teológiai tanulmányait, illetve a püspök külön engedélyével már ekkor matematika és fizika szakos tanulmányokat is végzett, illetve órákat hallgatott, és itt Budapesten papnövendékként ismerte meg a cisztercieket, akikkel együtt tanult az egyetemen, és az adta számára azt az indítatást, hogy 1917. augusztusában jelentkezett a ciszterci rendbe, és be is lépett oda, és ekkor kapta a Vendel szerzetesi nevet. Olyan szempontból is, hogy atipikus ez a pályaválasztás, hogy ő jóval idősebb volt a novicius társainál, mert 4-5 évvel, pláne úgy, hogy ebben a korszakban az volt az általános a rendben, hogy a gimnázium 6. osztálya után léptek a noviciátusba, tehát 16-17 éves fiatalok mellett ő már javakorabelinek számított. Végülis 5-en maradtak meg ebből a noviciátusból a rendi keretben halálukig. Kettőt mindenképpen érdemes kiemelni, az egyik az Pataki Vidor, aki az Egri vár feltárásában szerzett elévülhetetlen érdemeket, és a neve is mutatja, hogy a noviciátus legfiatalabb tagja volt, Benyáminja volt, Rajecki Benyámin Béni bácsi, aki pedig a népzene kutatásban alkotott maradandót. Úgyhogy ebben a millióben, ebben a környezetben érték őt az első impulzusok, ebben kezdte a szerzetesi formációját.
1: Ahogy elmondta, először győri egyházmegyés papnövendék volt, de ugye ezt megelőzően Bencés gimnáziumba tanult, tehát nyilván az a közeg, az a környezet, ahonnan ő elindult, akár a pap nagybátyja is hatott rá. Aztán Budapestre kerülve a központi szemináriumba, ahogy Halász Nivárd elmondta, a ciszterci szerzetesekkel került kapcsolatba. Egy kicsit, csak néhány gondolatban nézzük azt meg, hogy itt a 20. század elején, amely időszakban 1917-be belép a ciszterci szerzetesek közé Endrédi Vendel, milyen helyzetben van a rend, illetve utalt arra, hogy a központi szemináriumban folytatott tanulmányai mellett matematika-fizika szakos egyetemi tanulmányokat is folytatott, és aztán azért ez talán közismert legendás, hogy mennyire nagy matematika-fizika tudással, ismerettel bírt, hogy ez már kora fiatalságában megjelent nála, és kiemelkedett itt a matematika-fizika vonalán, és mennyire volt az ő elköteleződése, hivatása meghatározó ebben az időszakban a 10-es évek második felében, amikor belép a ciszterci rendbe, vagy azért itt majd a rendi ismertetésnél talán kiderül, hogy mekkora jelenléte volt a ciszterci szerzeteseknek Magyarországon.
2: A papi hivatás és a később magában felfedezett tanári hivatás, ez találkozik, és hogy megismeri azokat a fiatal ciszterciéket, és ott ébred rá, hogy ez a ciszterci életforma lehet talán számára az ideális. A 19. század kezdetétől a ciszterciek Magyarországon elsősorban tanító rendéként azonosíthatók, illetve egyre inkább azzá válnak. Ugye kezdetben 3 gimnáziummal, Egerben, Székesfehérváron és Pécsett. Ehhez a századnak a utolsó harmadában társul a Bajai Gimnázium, majd pedig éppen azokban az években, amikor a tanulmányait folytatja, akkor még Hadarics Kálmánként Budapesten, akkor jelenik meg igazán jelentősen a ciszterci rend Budapesten, és amikor a Budai Szent Imre gimnáziumként ismert iskolát is megalapítják, illetve részben ezzel összefüggésben a Budai Szent Imre plébániának a lelkipásztori ellátását is elvállalják, illetve magát a plébániát is ők alapítják meg. Ez a reál tudományok iránti érdeklődése, az a visszaemlékezések szerint már gyermekkorában megvolt.

0: volt, ugye itt a 20-as években volt egy váltás, hogy már nem vettek föl még érettségi előtt álló fiatalokat, hanem ezeket fiatalokat kvázi kis szeminaristaként, a rendi terminus szerint oblátusként vették föl a rendbe, és ők ilyen oblátusként végezték el a gimnáziumnak az utolsó éveit, és a prefektusukkal, illetve a Wendel atyával együtt a gimnázium épületében laktak. Ez egy olyan momentum, amit később a kortársak, illetve a rendtársak is felemás módon értékeltek, hogy gyakorlatilag a noviciátusától eltekintve soha nem élt apáttá választásáig majd szorosabb rendi közösségben, illetve az utolsó egy évet az apáttá választása előtt az, amikor újra aztán rendi közösségben él, mivel őt 1938-ban őt nevezik ki a Szent Imre gimnáziumnak a második igazgatójává. Ez azonban nem egészen egy tanévig tart ez az igazgatóság, ennek pedig az az oka, hogy 1939. február 5-én meghal Werner Adolf Zirci apát, és új apátot kell választani a közösségnek. Nem elhanyagolható tény, hogy ebben az időszakban elég turbulens a rendnek a helyzete. Ugye egész Magyarországon a 20-as években zajlik egy apostoli vizitáció minden rend tekintetében. Ez a ciszterci rend esetében tovább is folytatódik az egész rendi, a korábbi generális apátnak a malőrjei miatt ott az egész rend egy apostoli vizitáció alá kerül, és a Hubertus Notz nevű először a premontrejek generális prokurátora, majd generális apátja az, aki ezt vezeti, és Magyarországon is ő végzi a vizitációt. És amikor 1939-ben apát választásra kerül a sor, akkor kérdésként is merül fel legelőször, hogy engedi a Szentszék a szabad választás, vagy pedig kinevezés útján fognak dönteni az új előjárónak a személyéről. Végül is a Szentszék amellett van, hogy válasszanak, és csak a választás eredményét azt nem közlik rögtön a szerzetesekkel, hanem az eredményeket azt Rómába küldik tovább, és aztán egyébként néhány nappal később, a 39. március 18-án kerül sor az apát választása, és pár nappal később, Szent Benedek ünnepén, március 21-én érkezik meg a római üzenet, hogy Endrédi Wendel az, aki egyébként nagy többséggel, ezt tudjuk, 153 választásra jogosult örökfogadalmas tagja volt a rendnek ekkora, és 111 szavazatot, tehát toronymagasan a többi jelölt mellett választják meg őt. Kvázi egy fajta kompromisszumos jelölt volt ő, egyrészt az idősebb, a hagyományosabb paptanári eszményt követő szerzetesi generáció is benne látott egyfajta stabilitást, másrészt a fiatal reformerek is elég rugalmasnak látták Wendel apátudat arra, hogy az ő reformjaikat, illetve ezt a reform életformát, amit egyébként Róma is elvárt, azt támogassa, sőt, annak fejében, hogy hivatalosan beiktathassák, alá is kellett írnia egy nyilatkozatot, hogy a reform szerint fog kormányozni. Miután ez megtörtént, 1939. április 10-én került a sor az apáti beiktatására, az apát benedikálásra az Irci apátsági templomban, amit Serédi Justinián hercegprímás végzett.
1: Ugye itt arról van szó, hogy a renden belül vannak olyan törekvések, hogy egy kicsit visszatérni az eredeti ciszterci gyökerekhez, hivatáshoz. Ugye nagyon erős a tanári ciszterci szerzetes rend, az nem egy tanító rend alapvetően, ugye ez a 19. század elejéhez kötődik, amikor elindulnak Magyarországon azok a szerzetes rendek, amelyeknek engedik, hogy visszatérhetnek a II. Józsefi rendelkezések után, de cserébe tanítói feladatokat vállalnak. Ez a renden belüli helyzet, hogy vannak, akik vissza szeretnének térni a ciszterci szerzeteseknek az ősi működéséhez. Ez mennyire okozott konfliktust, illetve ez hogy tudta Endrédi Wendel apátúr kezelni, és 1939-ben választják meg Zirci apáttá, második világháború, majd 1945 kiépülő kommunista diktatúra. Ebben a nagyon nehéz helyzetben mégis én úgy érzékelem, hogy azért ő egy kiemelkedő apátja a rendnek, és nem feltétlenül csak az 50-es letartóztatása, 51-es pere miatt. Hogy tudta ő ebben a nehéz helyzetben a ciszterci rendet vezetni a 39 és 50 közötti időszakban?
0: Valóban ez a reformigénye, illetve ez a

0: kettősség, ez megvan a rendben már a 30-as években, sőt az első reform igényel fellépő szerzetesek 1890-es években lépnek fel, illetve ezek általában csak egy-egy buzgó szerzetes, aki mondjuk próbálja a maga életében, illetve a maga környezetében megvalósítani a minél szerzetesibb életformát, és egy szerzetesibb szemlélet, illetve nevelés tapasztalható akkor, amikor a békefire még lesz az apát, és ő egyébként pont egyik első novicius a Küzdi Aurél novicius mesternek a vendelapától, illetve az első évfolyamok egyikében nevelődik ő is, tehát ők már lelki nevelésre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, de mégis az igazán nagy robbanást, vagy egy ilyen, ami bizonyos szempontból sok feszültséggel is járt, az a 30-as évekre alakul ki, amikor azok a fiatal növendékek, illetve már fiatal szerzetes papok hazatérnek Rómából, akik ott részesültek magasabb szintű teológiai képzésben, ők rendi beosztást kapnak, és elsősorban a fiatalok nevelésében, tehát itt ki kell emelnünk Halász Piusznak a nevét, aki a növendékeknek a prefektusa lesz, illetve teológiai tanár az Érci Hittudományi Főiskolán, és talán még hangsúlyosabb a Naszály Emil novicius mesternek a szerepe és hatása, de megemlíthetjük a szintén az ekkor még a reformerek között számon tartott Zemplén Györgyöt is, aki később esztergomi segédpüspökként fejezte be az életét, tehát nem volt kifejezetten egyszerű helyzete Vendelapát úrnak, amikor átveszi a apáti hivatalt. Azért, mert a közösségben volt egyfajta feszültség, így akár generációs szinten, vagy így a munkaterületek között, hogy melyik az igazán ciszterci. A többség egyébként a tanári hivatás mellett tette le a voksát. Hát ez tényleg gyakorlatilag akkor már több mint egy évszázados hagyománnyal rendelkezett. Ebben az időszakban élte igazán a virágkorát, és ez a hivatások számában is megmutatkozott, tehát 10 körüli növendéknek a belépésével számolhatunk itt éves szinten. Nyilván ezek közül nem mindenki lett aztán szerzetes pap, de a évente papszentelésekre, örökfogadalmakra kerül sor, tehát egy növekvő és prosperáló közösség volt. Olyan szempontból könnyebb volt Vendelapát úr helyzete, hogy egy jól működő, akár gazdasági struktúrába, tehát nem voltak anyagi gondjai az apátságnak. Ebben az oroszlán részt azt Hagyó Kovács Gyula, előszállási országkormányzó biztosította, aki az előszállási uradalmat az ország egyik legjobban működő, ha nem a legjobban működő egyházi nagybirtokává fejlett a második világháborúig, illetve a világháborút követő földosztásig. Tehát mindenképpen egy ilyen, ha cezurát akarunk vonni, a 45 az egy ilyen választóvonal a Vendelapát úrnak a apáti működésében. Az első 6 év az mindenképpen ott, és ez talán minden értékítélettől mentesen, ő korának főpapja volt, azt hiszem se nem volt rosszabb, se nem jobb, mint a korabeli főpapok, tehát a püspökök, illetve a más szerzetes előjárók apátok. A kor kívánalmainak igyekezett megfelelni. Azzal, hogy ez a nagy birtokrendszer, ami egyrészt ugye az iskolák fenntartását is biztosította, megszűnik, alapvetően újra kell definiálni a prioritásokat, egyáltalán a jövőnek a fenntarthatósága válik kérdésessé. Tehát egyfajta első ilyen pofonként, vagy első ilyen megrázkodtatásként a földosztás az, ami éri a rendet és magát Vendelapát urat is. A még nagyobb kataklizmaként pedig a felekezeti iskolák államosítása és ugye az 5 ciszterci gimnáziumnak az államosítása az, ami megmutatkozik. De még ugye közben van egy, ha a belső erjedésre visszatérünk, van egy fajta folyamat, ami a rendi szinten sokan, főleg a konzervatívabbak lázadásként értelmezték, ugyanakkor mutathatja is a rendi lelkiségnek a gazdagságát, meg a ciszterciéknek a belső erejét, meg intuícióját, hogy lesz egy csoport, Halász Piusz, akit már említettünk az ő vezetésével, akik visszatérnek a 12. századi eredetinek vélt ciszterci életformához, és ahogy egy alapvetően kontemplatív földműveléssel, állattartással foglalkozó monostort hoznak létre. Egyébként egy korábbi rendi birtokon, ez 1945 novemberében vázolják fel ezt a tervet, és 46 nyarára realizálódik a Borsod-Pusztai Regina Pácis perjelségnek a megalapítása.
1: Mai műsorunkban Endrédi Vendel, ciszterci

0: szerzetes Zirci apát életéről, letartóztatásáról, fogságáról, megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd ciszterci szerzetes történész volt.
1: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
2: Itt egy hír előttem, a Vatikáni Gyermekvédelmi Bizottság titkárának, Luis Manuel Ali Herrera püspök atyának mutattuk be a Katolikus Pedagógiai Intézet gyermekvédelmi munkáját. Hálásak vagyunk, hogy értette és értékelte törekvéseinket. Köszöntöm a stúdióban Benyusz Mártát, a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság európai regionális tanácsadóját. Köszöntöm, Márta.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Nem ismeretlen a Katolikus Rádió hallgatói számára, valamivel több mint két év előtt egy hosszú sorozat főhőse volt, vagy hát a mondani valót ő képviselte, Benyusz Márta, a gyermek és kiskorúak védelmével foglalkozott ez a sorozat is. És most ugyan a pedagógiai intézetről szól ez a hír, de Benyusz Márta volt az, aki több helyre elkísérte püspök urat, Luis Manuel Ali Herrera püspök urat, aki Kolumbiából érkezett. Hogy zajlott ez a hét, hogy jött ide ez a püspök úr, miért jött, mit látott?
3: Igen, köszönöm szépen. Valóban nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy elkísérhettem Ali püspököt erre a magyarországi látogatásra. Ali püspök ugye a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságnak a titkára, a vezetője, és ennek a látogatásnak az volt a célja, hogy Magyarország ebben az évben, novemberben készül az Ad Limina látogatására, ami azt jelenti, hogy a Magyar Püspöki Konferencia Rómába látogat, és végig látogatja a dikasztériumokat, azokat az intézményeket, amelyek Rómába vannak. Ez általában 7 évente történik meg ez a látogatás, és most már ennek az Ad Limina látogatásnak a része az is, hogy gyermekvédelmi szempontból elindul egy párbeszéd a püspöki konferenciák, illetve a Szentszék között. Ennek a párbalt az a pillanat, amikor Luis Manuel Ali Herrera püspök Magyarországra látogatott. És valóban én, mint a regionális tanácsadója a bizottságnak, elsősorban közép- és kelet-európai profillal segítettem neki előkészíteni ezt a látogatást, amelyben beszélgettek, közösen gondolkodtak arról, hogy ez a novemberi látogatás majd hogyan és miként fog zajlani. A látogatás részeként nem csak a püspök atyákhoz látogatott el. Püspök atya, bár ez volt a legelső látogatás.
2: Püspöki konferencia titkárságának székházában.
3: Így van.
2: És akkor a pedagógiai intézet is.
3: Van a Katolikus Pedagógiai Intézettel is kapcsolatba kerültünk, vagy hogy ott is meglátogattuk a Katolikus Pedagógiai Intézetet, és püspök atya megismerhette azt a gyermekvédelmi folyamatot, ami a Kapiban.
2: Hol? Igen. Milyen helyszínekre, illetve milyen találkozások?
3: 3 napot volt itt püspök atya. Hétfőtől szerda délutánig, hétfő délelőtt püspöki konferencia titkárságán voltunk, és utána pedig elmentünk először a piaristákhoz, illetve a férfi szerzetes elöljárók vezetőjével is ebben a sapkában, ugye Zsódi Viktor atyával találkoztunk ott, akkor a domonkos nővérekkel, illetve a női szerzetes elöljárók képviselőivel is, majd pedig az emberi méltóság stratégiának a képviselőivel, ugye Dobszai Benedek atyával, illetve az ő munkatársaival. Ez az a program, ami a szerzeteseknek a gyermekvédelmi törekvéseit fogja össze ernyőszerűen. Ez a nap ezzel a látogatással zárult, és akkor másnap mentünk el először a Katolikus Pedagógiai Intézetbe, ahol megismerhettük a Katolikus Pedagógiai Intézetnek az átfogó intézményfejlesztő gyermekvédelmi programját, és rögtön ezután ellátogattunk a Salkaházi Sára általános iskolába, ahol püspök atyának, illetve hát nekem is, mert számomra is ez egy nagyon nagy élmény volt, illetve egy tanulási folyamat ez a látogatás. Megismerkedtünk az iskolának a gyermekvédelmi programjával a gyakorlatban, ahol azért olyan gyerekekkel foglalkoznak, és ez a gyermekvédelmi program olyan gyermekekre lett adaptálva, akik sokszor súlyos fogyatékossággal élnek együtt, és ott Dalma nővér, aki az intézménynek a vezető,

0: szülője egy nagyon szép programot tett össze nekünk, még gyermekek is voltak ezen a nyári napon az intézményben, és megnézhette Püspök atya, hogy mik azok a foglalkozások, amik segítik a gyerekeknek a fejlesztését, illetve valóban egy átfogó képet kaphatott erről az intézményről, és itt volt az Esztergom Budapest Főegyház megyének az iskola fenntartójának a képviselői is, tehát Gyetfán Gábor atya, Dóra Zoltán, illetve az iskola pszichológusok képviseletében Víg Noémi iskolapszichológus, és bemutatták azt az egyébként Esztergom Budapest Főegyház megyében egyedülálló gyermekvédelmi szabályzatot, amelyet elfogadtak, most már, ha jól emlékszem, lassan 2 éve lesz, hogy hatályba lépett, illetve azt az iskolapszichológusi hálózatot, amelyet az Esztergom Budapest Főegyház megyei EKIF működtet, ami egy nagyon egyedülálló
1: és nagyon...
0: Igen, elnézést. Szóval, hogy amit ők működtetnek, azt a nagyon jó iskola pszichológusi hálózatot, hogy ugye csapatban dolgoznak, néha azokban az intézményekben, ahol több kapacitásra van szükség, a fenntartó tud több iskolapszichológust is rendelni a gyerekek mellé, szóval ez abszolút egy jó példaként tudott jelen lenni, és aznap délután mentünk még Pannonhalmára, ahol szintén egy nagyon szép délutánt és estét töltöttünk Püspök atyával.
1: Tulajdonképpen szegmense volt ennek a látogatásnak, részben a szerzetesek által, szerzetes rendek által fenntartott iskolák, illetve hát fiatalokkal foglalkozó intézmények, és tulajdonképpen egy másik, a püspökségek, illetve egyházmegyék által fenntartott iskolák. Ez két egymással párhuzamosan működő intézményrendszer.
0: Hát igazából a látogatásnak is a célja, meg általában a mi munkánknak a célja, hogy ezeket az egymás mellett néha működő gyakorlatokat minél inkább össze tudjuk fésülni.
1: Tehát alapvetően.
0: Igen. De nagyon sok, nagyon jó gyakorlat van, de alapvetően az Adlimina látogatásnak is a célja, illetve annak a közös munkának, amiben most a bizottság, illetve a Magyar Katolikus Egyház van, ez a célja, hogy valahogy rámutassunk arra, hogy ezek a jó gyakorlatok hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódva egy nagy közöset kiadni, hogy valóban tudjuk segíteni azoknak a ránk bízott kicsinyeknek az életét, jobb létét, akikről itt valójában szó van. És igen, valóban, ahogy mondta, a szerzeteseket, a püspökatyákat végiglátogattuk, de talán a látogatásnak az egyik legfontosabb pontja, és általában a bizottság látogatásának az egyik legfontosabb pontja az, amikor valóban azokkal a sérült áldozatokkal kerülünk kapcsolatba, akik a missziónknak, a küldetésünknek a középpontjában állnak, és ezért szerdán lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan áldozatokkal találkozzunk, akik az egyházon belül valamilyen visszaélés áldozatai voltak, és Kecskemétre látogattunk a Szent Család plébániára, és itt Püspök atyának volt hosszú ideje arra, hogy meghallgassa ezeknek az áldozatoknak a visszajelzéseit, megéléseit. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a bizottság munkájának, az áldozatokra való odafigyelés, az áldozatokhoz való odafordulás és az ő történeteikből való tanulás, hogy valóban el tudjuk magunkkal vinni, haza tudjuk vinni, és tudjuk teljesíteni azt a küldetésünket, amelyet már Ferenc pápa is, illetve most Le pápa is nagyon megerősített, hogy a bizottságnak feladata az, hogy az áldozatok hangját becsatornázz az egyházi kormányzásba.
1: Nagyon messze vezetne, és nem is szeretném most részleteiben ezt a kérdést, hogy mondjam, kitárgyalni, de mégis felvetem, hogy meg lehet ebből gyógyulni? Egy ilyen sebbe gyógyulhat, egy ilyen sérülés, ami kisgyermekkorban érte az embert, kivált egyházi közegben, még talán súlyosabb.
0: Én nagyon köszönöm ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok türelmet, nagyon sok kísérést, odafigyelést, érzékenységet, az emberi méltóság maximális tiszteletben tartását, nagyon sok szakmaiságot, megértést kíván, és valódi gyógyulás, azt gondolom, hogy ha megengedik, mert a Katolikus Rádióban vagyunk, tehát talán ez megengedett, hogy a valódi gyógyulást azért a Jóisten és Jézus Krisztus hozzá áll, de vannak azért emberi eszközeink arra, hogy segítsük az áldozatoknak a gyógyulását, és ezt kötelességünk megtenni, mint egyház, mint pedig egyén, amikor találkozunk egy sérült áldozattal.
1: Említette a szakmaiságot, nyilván így is van, de egy szempillantás, egy ölelés, és ezt félve mondtam ki, hogy meg lehet ölelni szeretettel egy olyan embert, aki éppen ilyesmi, ilyen gesztusban csalódott, vagy ilyen gesztus által érte őt sérülés?
0: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, amit feltesz, és nagyon szépen köszönöm. Tehát a szakmaiság az itt kulcsfontosságú, tehát traumainformáltan kell odafordulni ezekhez a személyekhez, és nem elég a jó indulat sajnos, bármennyire is nagyon fontos, meg az érzékeny odafordulás, a szeretettel való odafordulás, de valóban igaza van, nagyon sokszor egy ölelés, egy érintés egy olyan személynek, aki egy egyházon belüli szexuális visszaélés áldozata volt, az újra traumatizáló tud lenni, határsértő tud lenni, határátlépő tud lenni. Ezért is nagyon fontos, hogy összegyűjtsük azokat a szakmai tapasztalatokat és azokat a szakembereket, akiknek tudása van arról, hogy traumaszenzitív módon hogyan tudunk segíteni és közelíteni ezekhez a személyekhez.
1: Térjünk vissza a közelmúlt Igen. napokban átélt Benyusz Márta által átélt élményekre, amelyeknek a középpontjában az állt, hogy Luis Manuel Ali Herrera püspök urat vezette, ő pedig az MKPK, a Katolikus Püspöki Konferencia vendégeként járt Magyarországon előkészítendő az őszi ad limina látogatást, és ő pedig egész pontosan a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság elnöke, atya Alinak
0: mondja? Ő a vezetője, igen, a főtitkára, az elnöke pedig a Thibaut Verny püspök atya, ő Franciaország püspöke.
1: De érdekes, hogy Alinak nevezi a keresztnevén, szólítja, hogy
0: Ali az a két vezeték neve van, Ali és Herrera, és ugye spanyol szokás az, hogy az édesanyja, illetve az édesapa vezeték nevét is megkapja a született gyermek, és az Ali az édesapjának az arab hátterét mutatja, Herrera pedig ugye a kolumbiai spanyol hátteret, és Luis Manuel az pedig a keresztneve püspök atyának, így van.
1: Tőle kéne megkérdezni, de hát erre most már nincs módunk, hogy érezte itt magát, milyen tapasztalatokat vitt, hát nem is haza, hanem a Szentszékhez, a Vatikánba. Márta, hogy érzi, hogy mit vitt magával püspök úr Magyarországról?
0: Amikor elköszöntünk, akkor azt mondta, hogy nagyon szép ez az ország, és nagyon örült neki, hogy ilyen széles körben, tehát tényleg nem csak Budapesten voltunk, hanem el tudtunk látogatni Pannonhalmára, Kecskemétre, és volt egy kis ideje, mivel vasárnap érkezett tényleg Budapesten is szétnézni, tehát azt mondta, hogy ez egy nagyon szép ország, illetve azt gondolom, hogy a találkozások is őt is és engem is gazdagabbá tettek, és nagyon különleges pillanatban is érkezett püspök atya, nem csak az ad limina látogatás kapcsán, hanem azért is, mert a bizottságnak egy pár hónappal ezelőtt, ez igazából egy hónappal ezelőtt júniusban jött ki az a statútuma, ami egy 3 éves periódusra vonatkozik most, amit a Szent Atya aláírt, és ebben megerősítette a bizottság pozícióját a római kúriában, és nagyon fontos küldetésként határozta meg azt, hogy a bizottságnak az a feladata, hogy kísérje a helyi egyházakat a gyermekvédelemnek ebben a közös útján, ami igazából egy megtérési út is, amiben mindannyian jelen vagyunk, amiben formálódik a szívünk, formálódnak a gondolataink ehhez a témához kapcsolódóan, és számomra ez az út, hogy püspök atya ide látogatott, és ezek a lépések, amiket ezen az úton meg tudtunk tenni, nagyon erősen kapcsolódik ehhez a fajta kísérési küldetéshez.
1: Nem terveztem, de most mégis kikívánkozik belőlem a kérdés, hogy az én gyerekkoromban nem tudtunk arról, hogy van gyermekvédelem. Valószínű, hogy volt. Egyházi biztos, hogy nem, állami valószínű, hogy volt, de nem nagyon tudtunk róla. Mondták, hogy vigyázni kell a cukros bácsival, meg a mutogatós bácsival. Hallottunk egy-egy, mondjuk így, hogy rémhírt, valószínű, hogy nem rémhír volt, hanem igaz. De nem volt ez annyira jellemző, nem volt, vagy nem tűnt olyan súlyosnak. Ez azért lehetett így, mert eltussolták, vagy tényleg változott annyit a világ, vagy romlott annyit a világ, vagy mi lehet az oka annak, hogy a egyházi szekrényekből borulnak ki a csontvázak most ilyen megdöbbentő mértékben?
0: Igazából ez is egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen. az valóban igaz, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül az intézmények jó hírének a megvédése, a struktúrák jó hírének a megvédése, az megelőzte az egyéni történeteknek.
1: Szóval ez igaz?
0: Igen, ez valóban
1: mert
0: igaz.
1: Mert engem úgy, néha úgy kétség, hogy tényleg ez igaz lehet, hogy ezért igen. Képesek eltusolni.
0: Igen. És szerintem ezt hívő emberként nehéz hallani, elhívni. És nehéz is megemészteni, és ezt is fontos látnunk, hogy itt nem csak azzal van feladatunk és dolgunk, nyilván az a legfontosabb, hogy érzékenyen odaforduljunk az áldozatokhoz, és segítsük az ő ügyüknek a továbbvitelét, illetve lezárását, és aztán a gyógyulási folyamatukat, hanem hogy a közösségeknek is segítsünk, azoknak a híveknek, akiknek ezt nehéz elhinni, vagy akik nagyon nehezen tudnak mit kezdeni, adott esetben azoknak a szülőknek, akik egy-egy ilyen áldozatnak a szülei lesznek, és az első pillanatban a tagadásba menekülnek, nem tudják, hogy hogyan segíthetnek. Úgyhogy való igaz, hogy nagyon-nagyon sokáig a struktúra megvédése, az intézmény jó hírnevének a megvédése az előrébb volt, mint az áldozatoké. Most azonban azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon erős változás van. Nemzetközi szinten, vagy a Vatikánban ugye 2014 az a pont, amikor létrehozta Ferenc pápa a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottságot, de már az előző pápáknál is megfigyelhető az a tendencia, ami abban az irányba mutat, hogy mindenféleképpen az áldozatnak a védelme meg kell, hogy előzze az intézménynek a védelmét, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is elindultunk ezen az úton. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy Székely János püspök atya most egy kiállításhoz kapcsolódóan az év elején kiállt és bocsánatot kért az áldozatoktól, és ez nem ő volt az első, de úgy, mint a püspöki konferencia elnöke, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimbolikus pillanat volt, mert ebből a szempontból meg ez az első ilyen lépés volt.
1: Még egy talán furcsa kérdés jut eszembe, a magam emlékeit is felidézem, én is egyház és tehát szerzetes iskolai kollégista voltam, és akkor még zártabb volt a kollégium, mint most. És hát persze, igen, mondtak rémhírt egyik-másik atyáról, akkor az biztos, hogy nem volt igaz, vagy nem volt ilyen súlyos. Tehát én sem az évfolyamtársaimtól, sem a fölöttem, s alattam járóktól, de ez néhány évtized plusz-minusz, nem hallottam olyasmit, hogy valami borzasztóság történt volna, és azt hiszem, hogy azért ennyi idő múlva megkiderül, tehát nem lehetett volna eltusolni. Szóval azt kérdezem, hogy nem lenne elég különösen egy pap számára, vagy egy szerzetes számára az evangélium ismerete, a katekizmus tanításának az ismerete, az, amire ő föltette az életét. És, tehát nem lenne elég az ahhoz, hogy normális legyen? Kell gyermekvédelmi kódex, meg mindenféle külön jogi processzus, meg írás ahhoz, hogy valaki egészséges, normális ember legyen, túlzás ez a kérdés tőlem?
0: Nem. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki egészséges legyen, vagy mentálisan egészséges, ugye ezt a fogalmat használhatjuk, nem a kódexre van szükség, vagy pedig arra, hogy a jogi procedúrákkal megfelelő módon tisztában legyen. Valóban arra van szükség, hogy az élete az evangéliumba, a közösségbe legyen gyökerezve, de vannak nálam szakavatottabbak, akik a mentális egészség szempontjából tudnak erre válaszolni. Én viszont alapvetően azt gondolom,
1: bocsánat, hogy a kettő... Bocsánat, igen. A hallgató kedvéért szakítom meg, Benyusz Márta jogász.
0: Igen, tehát hogy én jogász vagyok. Én hiszek az élő protokollokban, hiszek abban, hogy ha egy jól megírt szabályzatunk van, az támaszt tud nyújtani, és biztonságot tud nyújtani a vezetőknek, biztonságot tud nyújtani azoknak, akik a közösségben tagként vesznek részt, illetve azoknak is, akik a hatalmi struktúrában lejjebb helyezkednek el, és tudják, hogy van hova nyúlniuk. Alapvetően én azt gondolom, hogy az evangélium, és ez az, amiért az egyházi, ugye gyermekvédelemnek, safeguardingnak, biztonságteremtésnek nagyon nehéz, emberi méltóságvédelemnek igazából magyar fordítása pontosan nincsen annak, hogy ezt hogyan tudjuk definiálni, ez még előttünk van, ez az út, hogy megtaláljuk a nagyon pontos, vagy védelmi kultúrának, megtaláljuk a pontos terminológiát, de hogy ennek alapvetően része az, hogy belekerülünk egy szakmai tanulási folyamatba is, és a jó Isten ott adta nekünk az evangéliumot, és mellé ad nekünk szabad akaratot, és azokat az eszközöket, szakmai eszközöket, amivel meg tudjuk találni a legjobb útját annak, hogy ezt az evangéliumi üzenetet valóban eljutassuk mindenkihez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az élő protokollok az evangéliumba merítkezett preambulumok, ezeknek a protokolloknak, ezek, amik valóban segítenek nekünk. Tehát, hogy az embereknek az Isten képére, a gyermekeknek az Isten képére való teremtettsége kell, hogy legyen minden egyes szabályzatnak a jogalapja, de nyilván ebben a világban élünk, ezért kell, hogy kapcsolódjunk jól a világi jogszabályokhoz, illetve tanuljunk arról, hogy sokszor az, ami számomra nem sértő, az egy másik személynek, aki egy másik élettörténettel érkezik ugyanebbe a szituációba és ugyanebbe az élethelyzetbe, lehet, hogy sértő lehet, és hogy tudni finoman közelíteni a másik emberhez figyelemmel, odafigyeléssel, és ez nem jön természetesen, szerintem nem is elvárható, hogy mindenkiből természetesen jöjjön, de ez egy közös út, egy közös tanulási folyamat. És valóban, itt ugye sokszor beszélünk a szexuális visszaélésekről, azért azt tudni kell, hogy ezek 2%-a az eseteknek. Nagyon-nagyon sok más terepe van a bántalmazásnak, a lelki, spirituális visszaélés, a szóbeli bántalmazás, a testi fenyítés, amikben szintén egyszerűen tanulnunk kell ezen az úton, hogy hogyan ne bántsuk egymást, és akkor meg már ott vagyunk az evangéliumnál, hogy szeressük egymást, fel a barátunkat, a Jóistent, szóval, hogy ez számomra mind-mind összekapcsolódik ebben a nagyon szép szakmában.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Kép a tükörben. Abból indultunk ki, hogy a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság titkára Luis Manuel Ali Herrera püspök Kolumbiából itt járt Magyarországon, és az ő kísérője, vendéglátója, ha lehet így mondani,

0: a figyelmüket, köszönöm szépen Bixa Levente hangtechnikus munkáját, és ezzel búcsúzom önöktől. Szikora Józsefet hallották, viszont hallásra két hét múlva.
1: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pesten, a Szervita téren, a templommal szemben egy kis padra leültem egy hölgyel, aki a templom üzemeltetője, lelke, Boda Veronika. Ő lesz a beszélgetőtársam, hogy egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak ezt a gyönyörű szép templomot. Úgy érzem, hogy az Budapestnek a legszebb barokk temploma.
3: Igen, hát a szerviták előtt is, akikről majd többször szó fog esni, de akkor először talán arról, hogy milyen templom előtt is állunk. A hivatalos neve Budapest belvárosi Szent Anna templom. Ez a hivatalos elnevezése, de mindenki Szervita téri templomnak ismeri, és ez azért is érdekes, mert ez úgy történt, hogy a tér kapta az elnevezést a Szervita templomról.
2: És hát hiába hívták a kommunista épületeket Martinelli-térnek, mindenki Szervita térnek és Szervita templomnak hívta.
3: Igen,
2: nem Martinelli
3: valóban,
2: templomnak.
3: Valóban így van. Én is soha nem tudtam, hogy hol van a Martinelli tér, annak ellenére, hogy a Szervita teret mindig tudtam, hogy hol van. Sajnos most már Szervita rendi papok közül senki nem ér. Korábbi években még Egerbe volt egy atya, Szervita nővérek, ugye volt a szervitáknak egy női ága is, ők még páran vannak, a Budapesten élnek, Kelenhegyen.
2: Meg talán Győrött is.
3: Lehetséges, én csak a budapestieket ismerem.
2: Igen.
3: Tehát visszatérve, hogy kik is voltak a szerviták. Hát a Szervita rendet magát 1233-ban alapította 7 firenzei vagyonos polgár, akik elhatározták, hogy Szent Ágoston tanait követve a vagyonukat és az életüket felajánlják a Szűz Máriának, azzal, hogy a fájdalmas szűz tanait és a fájdalmas szűz tiszteletét hirdessék az egész világon. Először Olaszországba természetesen, aztán lassan Európába is sorba alapították a rendet. Így körülbelül a Magyarországra a 17. század vége felé kerültek ide. Először csak 7 szervita rendi atya, akik a mostani Városház utca 1 szám alatti invalidus házba teljesítettek szolgálatot, mint a rokkant hadisérülteknek az ápolásával. A törököknek a kiüzetése után, hogy Pest is felszabadult, szükségessé vált is a katolikus vallásnak a terjesztése, és első Lipót császár volt az, aki a szervitákat felhívta arra, hogy itt templomot építsenek. Először még itt, ahol most vagyunk a téren, a korabeli metszetek alapból úgy tűnik, hogy a mögöttünk lévő parkolóház területén volt a pesti mecset, aminek a romjai voltak először alkalmasak arra, hogy ott átalakítva természetesen a katolikus szertartást lehessen folytatni. Tehát ez volt az első hely, és később különböző telekvásárlások és cserék folytán itt az előttünk álló területet, egy egészen a Párizsi utcáig lévő 4 szöget vásárolták meg.
2: Tehát a Petőfi Sándor és a Városház utca közötti terület.
3: Párizsi utcáig. Itt közben a következő utcáig ért ki ez az egész 4 szögletű terület, és ebből a Szervita térre eső és a Petőfi Sándor utca sarkán lévő terület.

0: területre kezdték el építeni először a kolostort, rendházat. 1722-ben kezdték a kolostor épületét, majd aztán ezt követően Höbling János tervei alapján és Pauer Gyula építőmesternek a tevékenysége folytán 1725-ben helyezték el itt a jelenlegi templomnak az alapköveit. 1748. június 23-án Csáky Miklós kalocsai érsek szentelte fönn, és innentől kezdve folyamatosan működött, és működik ma is, mai napig is a templom.
1: Gyönyörű szép a homlokzata, egy tornya van, és olyan első világháborús emlékművet látok, mind a két, ez egy óriási névsor, a pesti áldozatok, vagy a környék áldozatai, és az a lovas szobor, az valami csoda, ott Jézus lehajol egy sebesültér, vagy nem?
0: Igen, azt felkarolja a sebesültet. Igen, a templom tulajdonképpen a mai formájában két lépcsőbe épült föl. Először csak a timpanon, ahol szembeállva vele, ott középen van egy ilyen timpanon.
1: Fölött egy dombormű.
0: A hét alapító szervita atyát ábrázolja, fölöttük a Szűz Máriát. Ebbe a fal mélyedésbe, jobbra-balra
1: két szoborfülke,
0: Szent Pelegrint és Szent Juliannát ábrázolja. Majd a Szent Pelegrinről és Szent Juliannáról bent is tudunk beszélni.
1: Csak most éppen koncert van benne, azért is még nem mentünk be.
0: Igen, és most kívülről nézzük. Mm-hmm. Az, amit említett, ez első világháborús emlékmű. Zsó Vilmos készítette, az egyik oldalon felsegíti a sebesült katonát, a másik pedig az elhunytaknak a névsora található.
1: Van két monogram, az IH, és azt tudom, az egy Krisztus monogram a bal oldalon, egy-egy koszorúban, másik az SMV, az a szervitáknak a monogramja?
0: A szerviták monogramja, és a szervitáknak a jelvénye, vagy jelképei, igen. A hétágú korona, a fölötte hét liliommal, és benne ez az SMV, ez több helyen is majd megjelenik a templomban. Következő átépítéskor először csak eddig volt, tehát addig volt az első időben a templom, és ezt 14 méterrel és még a toronnyal, tehát az a torony részen megemelték.
1: Mikor?
0: 1871-ben ezt a második részt, ezt már Discher József építésznek a tervei alapján készítették el. 1874-re készült el, és akkorra lett a jelenlegi formája, és ma is
1: állapot. A torony is akkor készült. Gyakorlatilag dupla magas lett a templomhajó, és plusz még a torony.
0: Igen.
1: Én azt javaslom, most már megépítettük a templomot, menjünk be.
0: Amit csak annyit talán a templomról, hogy a templom a háborúba megsérült, a templom is, meg a rendház is. Hát sajnos annyira nem, hogy le kellett volna bontani, de a templom szerencsére megmaradt. Egy probléma azonban ebből adódott, hogy lebontották a rendházat, hogy az egész templomnak és a rendháznak a statikája úgy lett kialakítva,
1: hogy egymásra támaszkodtak.
0: Na most
1: Egy szellős hely van.
0: Itt van egy szellős hely, és a templomnak a stabilitását az adja meg, hogy egy ilyen acélkoszorúval van körül fonva az egész felső rész, hogy ki ne dőljenek az oldalak. Közben renoválták a templomot, 2014-ben volt a külső renoválás, aztán a belülről is korszerűsíteni kellett a templomot, az elektromos vezetékeseket, ezeket is az 2012-től, hát tulajdonképpen egy szigeteléssel 2025-ig fejeződött be ez a felújítás, illetőleg hát az állandó karbantartás. Hát ennyit most a épületről.
1: Most nézzünk be a templomba, éppen egy koncertre készülnek, próba van a templomban, tehát lehet, hogy hallatszik majd egy háttér muzsika. Egy amerikai kórus lesz ez?
0: Igen, egy

0: amerikai kórus.
1: És az az érdekes és szép, hogy nyitva van, folyton nyitva van a templom tényleg.
0: Igen.
1: Az egy komoly szervezést, meg anyagiakat igényel, hogy ez így megtörténjék.
0: Szervezést és komoly költséget is jelent.
1: Közben most éppen nem szól a zene. No, hát itt vagyunk a templomban, egy hajós templom, és minden ragyog, sok az arany, 6 gyönyörű mellékoltár, gyönyörű szószék.
0: Valóban a barokk építészeti stílus templomépítésnek az összes jegye itt megtalálható. A sok aranyjal, akkor a díszítéssel együtt, tehát itt valóban ez egy egyhajós úgynevezett csarnok templom. A belseje az teljességgel barokk, a főoltár az az akkori állapotnak megfelelően áll ma is, de a többi része folyamatosan díszítődött fel, hogy így mondjam.
1: Itt vagyunk a szentélyben.
0: Maga a főoltár és az egész ez a rész magasabb, mint a templomnak az oszlopokon kívüli csarnok része, és a főoltár szinte az egész falat beteríti. Itt uralja a főoltárt, az oltárkép, Szent Annát ábrázolja.
1: Krisztus nagyanyját.
0: Krisztus nagyanyját, akkor, amikor a Szűz Máriát, a gyerek Szűz Máriát tanítja olvasni, és a képen látható még a nagypapa, már Krisztus nagyapja, Szent Joachim is. Ez a kép, ez 1741-ből származik, Bécsből. Hötzendorf Johanna Samuel készítette, és akkor, amikor mielőtt a templomot felszentelték, akkor hajóval szállították Bécsből, az akkor ott már hát eléggé magas szinten működő szervita rend adományozta a templomnak, és innen lett kapta az elnevezését és a Szent Annát. Fölötte a baroknak jellemzőjeként az aranyozott angyalok és maga a Szent Háromságnak a jelképei szinte beterítik az egész hajót.
1: Igen, sok-sok angyallal.
0: Sok-sok angyallal, igen. Az oszlopok mellett az oltár jobb és bal oldalán, illetve hozzánk képest a bal oldal, bal és jobb oldalán, Szent István, és most azt nem látjuk, a másik oldalon Szent László.
1: Igen, ők szokták, magyar királyok, őrzik az oltár.
0: Igen, ők őrzik az oltár, életnagyságú szobrok. A előtérbe Szent János és Szent József, szintén életnagyságú
1: őrzik. Szent János, keresztelő Szent János, aki mondja, hogy íme az Isten
0: válasz. Szent János, igen. Ebbe a szentély részben van két mellékoltár.
1: Ez egy kép, egy szűzanya kép, egy kis Jézussal.
0: Szűz Máriának a képe 1768-ból származik. Maga az oltárnak a többi része az sajnos megsérült, úgyhogy már csak a kép maradt itt meg. Igen. Ugyancsak hiányzik a túlsó oldalról is az ottani mellékoltár.
1: A menzája az oltárnak, tehát az hiányzik.
0: Az hiányzik, és aki Szent Alajos képe van most abban az oltárképe, maga az oltár az viszont...
1: Akkor ő egy jezsuita, Gonzaga Szent Alajos.
0: Igen.
1: Kedves Veronika, egyszer majd végignézzük a többi mellékoltárt, amikor csendesebb lesz a templom, mert most egy amerikai kórus fog vendégszerepelni itt este. Hogyan működik a templom? Mert a pesti ferencesek, meg ez az a templom, talán meg a bazilika, ahova szinte egész nap be lehet menni. Egy ilyen templomnál hogyan tudják megszervezni, és mekkora látogatottság, hogy van hétköznap a miserend, tehát hogy igazodnak ahhoz, hogy itt kevés a helyben lakó, de nagyon sokan dolgoznak itt napközben, tehát ez igazodnak, gondolom.
0: Hát minden belvárosi templomnak a legnagyobb problémája az, hogy itt átmenő hívek vannak, a stabil hívek, akik itt laknak a környéken, vagy az ötödik kerületbe, azok, hát lassan mondhatom azt, hogy kihalnak. kevés a család, kevés a gyerek, miután iskola sincs a környékünkön, olyan, ahol a kisebb korú, tehát az általános iskolás korú gyerekekből lehetne hittanos csoportokat szervezni, ilyen nagyon kevés van. A miserendünk, illetve a miséknek a látogatottsága és ennek megfelelően úgy alakul, hogy van délben 12:30 egy misénk.
1: Vasárnap?
0: Nem, hétköznap. Uh-huh. Tehát hétköznap 12:30 van egy misénk, meg 16:30 van misénk. Most a 12:1-es mise az látogatott.
1: Ebéd időben a környékről jönnek.
0: Igen, ebből látszik, hogy a hivatalból ide, könnyen idejönnek az emberek, és szívesen veszik. A 16:30-os mise még mindig ugyanaz a hívő társaságé, és akkor szombaton van este misénk, 16:30-kor, és vasárnap van 3 mise 9:00-kor, 11:30-kor és 17:30-kor. A hétköznapi déli misének nevezzük mi ezt a 11:30-es
1: misét. Az a leglátogatottabb?
0: Az a leglátogatottabb, meg a vasárnapi 11:30-es mise. Azon vagyunk, és egyre többet szeretnénk propagálni, hogy ha nem is a kisiskolások, de legalább a középiskolások, egyetemisták keressék föl a templomot minél többen. Ezt most nagyon jó is ebből a szempontból, hogy egy új atya került ide hozzánk ebbe az évbe, a Muncsó atya, aki igaz, hogy spanyol, de itt végezte az egyetemet matematika szakon az ELTE-n, és ő neki ismeretsége is, és koránál fogva a kapcsolatrendszere is sok a fiatalokhoz, ő szervez rendszeresen, és most már egyre többen vannak, akik jönnek hittanórára, lelki segítségre. Igen. Jól beszél magyarul, ugye hát nálunk az atyák mindenki külföldi.
1: Igen.
0: A célunk, hogy valahogy a fiatalokat vonzani, becsábítani, igen, és erre most nagyon sok reményünk van.
1: És arra kapnak segítséget, hogy egész nap nyitva van a templom? Vagy hogy tudják megszervezni?
0: Hát elég nehezen. A templom, hogy úgy mondjam, önfenntartó. Tehát saját magát kell eltartani, ebbe beleértve azt is, hogy világítson, és fűtés legyen, és beleértve azt is, hogy egész napos templomőr szolgálat legyen. Egész nap nyitva van a templom, hát így pontosabban 10 órától este 6 óráig nyitva van, de ez viszont azzal jár, hogy állandó portaszolgálat van. Ez egy nehézség, de ennek ellenére ezt a nehézséget próbáljuk akármilyen áron is, de megoldani, hogy látogatható legyen a templom.
1: Mindig van bent ember, látogató, turisták vagy hívők.
0: Igen, hála Istennek azért. Biztos, hogy ebben közrejátszik az is, hogy tárva nyitva van az ajtó, amíg az idő engedi. Aztán a templomnak olyan az akusztikája, hogy lényegében mikrofon nélkül lehet a templomba még az élő beszédet is hallani, különösen hangszer vagy éneklés, meg egyébként is gyönyörűen szól. És ezért különböző kórusok lépnek fel nálunk, és rendszeresen vannak hangversenyek. Meg kell említenem itt akkor már a nevét a karnagyunknak, dr. Horváth Márton Levente, aki orgonaművész, egyetemi tanár, aki nagy energiával fölépített egy kamarakórust, a Te Deum kamarakórust, akik a miséken
1: szolgálnak.
0: Igen, ettől hát szebbé és magasztosabbá tudják tenni a miséket, és ő segítségével szerveződik egy éves hangversenysorozat is. Minden hónap utolsó napján tartunk olyan hangversenyt, ami ingyenes. Természetesen ehhez támogatást kell minden évben kérni, mert ahhoz, hogy ingyenesen tudjunk tartani, de a fellépő művészeknek tudjunk fizetni, ahhoz külső támogatásra van szüksége. Úgyhogy ez a minden éves pályázatírásoknak az
1: időszak. És hát gondolom, hogy Veronikának ez az egyik fő feladata, nem? Hogy pénzt szerezni.
0: Hát egyrészt igen, sajnos mindenhez pénzt kell szerezni.
1: Ilyen az élet.
0: Ahhoz, hogy ugye itt említettem, hogy az épület maga több mint 300 éves. Itt állandóan ahhoz, hogy egyrészt a mai igényeknek megfelelő legyen, másrészt rendben legyen, ahhoz rendbe kell tartani. Most ezt csak úgy tudjuk, hogyha pályázatokból kapunk pénzt. Minden vasárnap 10 órakor van portugál mise nálunk.
1: Portugálok, brazilok, meg angolaiak, mozambikiak.
0: Portugál nyelven beszélők.
1: Ki a papjuk?
0: Vagy a Szaniszló atya.
1: A Opus Dei is atyák közül van, aki tud portugálul.
0: Igen, a Szaniszló atya is, Muncsó atya is, de még Gudénusz atya, ő is tud portugálul.
1: Portugál misén megtelik a templom?
0: Hát meg nem telik a templom, de elég sokan vannak. Mondhatom azt, hogy szép számmal vannak. Sok mindent próbálunk azért, hogy ez a templom a mai igényeknek is megfelelően tudjon üzemelni, tényleg tudjon valami többletet adni az embereknek.
1: Sajátos, speciális küldetése van egy ilyen templomnak, amely nem plébánia templom, templomigazgatóság, környéken kevés hívő lakik, nem kevés ember lakik, tehát meg kell találni azokat a módokat, amelyek miatt az emberek veszik a fáradtságot, és eljönnek ide, csodát látnak.
0: Igen, még nem lehet elmenni amellett sem, hogy ugye itt említettük a Szent Peregrin, mint
1: a homlokzaton van szobra.
0: Szobra. A templomban nem tudtuk megnézni, de itt van a középső mellékoltár, a Szent Peregrin oltár. Most a Szent Peregrin a lábfájós védőszentnek nevezik, de tulajdonképpen a rákos betegek védőszentje. És az ő erekéje is itt van a templomunkban, és minden hónap első keddjén a 4/6-os misébe a Szent Peregrin szándékával tartunk Szent Misét, és litánia is, a Szent Peregrin imája hangzik el, és nagyon sokan jönnek. Hát ugye, aki beteg és gyógyulásra vár, miután a Szent Peregrinnek a története
1: is... közbenjárását kérik.
0: A közbenjárást ő maga is a saját maga imájával tudott felgyógyulni egy olyan betegségből, hogy már a halálán volt.
1: Nagyon szépen köszönöm azt az erőfeszítést, azt az áldozatos, szorgalmas, odafigyelő munkát, amelyet tetszik végezni a templom látogatottsága érdekében. Boda Veronikával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

0: Mária Rádió.
1: Sík Sándor, hiszek. Hallják meg hívők és hitetlenek élet-halálra szóló eskümet. A szívbősége zúg fel ajkamon. Az kényszerít a Krisztust vallanom. Hallják meg rokkant, vén apostaták, s a vétekben vajudó új világ, a forradalom, a vak Leviatán, és hallja meg a settenkedő sátán, Isten nevében vallomást teszek. Hiszek. Hiszek. És hitem súlyos és kemény. Nem tündetan, nem pille vélemény, nincs benne így, úgy, bárcsak és talán, igen és nem, kereken, magyarán. Semmi csűrés és semmi csavarás, ínyeskedés és köntörfalazás. Hiszem és vallom, szeretem és élem, amit az egyház hinni áld elében, ebben a hitben élek és halok, katolikus vagyok. Hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok is vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van, és cselekszik bennem és általam, aki mozdítja minden mozdulásom, s én jóban, rosszban, boldogan imádom intéző édes mély akaratát. Hiszek Istenben. Hiszem az Atyát, égnek és földnek testé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét, akit az Atya örök óta szül, s akiben szépségé lesz az űr, kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia, s ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízlelnünk adta a rejtelmes ostját, benne az élet és benne az út, hiszek Istenben, hiszem a fiút. Hiszem, a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet, ki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont és szíveket áthidal, és hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét, ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölében ülhetsz te magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben. Hiszem a szent lelket. Hiszek. És tudom, honnan a hitem. Házamat én kőszirtre építem. Négy élőlény az erős alapok, ember, oroszlán, sas, tulok. Hallottam a piacon szólni Pált, hallottam Ágostont és Ottokárt, látom a szirten Péter kulcsait, s bennem a mélyben hallom döbbenettel, kimondhatatlan geredezésekkel, a Szentlélek sóhajtozik. Ó, tudom kinek. Ó, tudom kinek. Én az eleven Istennek hiszek. Élő hitemmel vagyok én szabad. Mankó helyett kötöttem szárnyakat. S ami akad a földön emberi, gazdag szíven testvérnek ismeri. S ami túl az emberkörökön, a végtelenség ígért örököm. S mikor üt a boldogságos óra, hogy befogadjon koporsom gubója, hitem gyertyája utolsót remek, és Istennek ajánlom lelkemet.

0: Hangzását hallhatják Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára II. János Pál volt jelen a találkozón, 1982-ben, tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindezért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Igre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító bubnóta egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
3: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!

Tessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A következő programokat ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. A szombathelyi egyházmegye hírei közül remélhetőleg sokakat érdekel, augusztus 28-ától 30-áig lesz lelki gyakorlat, melynek előadója Mió Barada Horvátországból érkezik. A téma: íme újjáteremtek mindent. Hogyan imádkozhatunk a területek szabadításáért, gondolatköré fonódik, fordítás lesz, jelentkezni a Martineum Felnőtt Képző Akadémián lehet, itt tudunk további pontos információkat is adni. Az Alavár megyei Bagodi plébánián tart előadást dr. Görtler Katalin az Új Szövetségről régészeti megközelítésből. Az előadás szeptember 1-én kedden 18 órakor kezdődik a Bagodi templomban. Szeretettel várják az érdeklődő híveket. Közösségünk egy ajtó, amely előtted is nyitva áll. Olvashatjuk az zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia új honlapján. Szeretettel ajánlom a kedves hallgatóknak, könnyű eligazodás, események az év végéig, de nem csak kizárólag a plébániához köthető. plebania.hu-ra kattintva. Néhány közeli esemény, amit itt találtam. Nyárvégi napközis tábor tartanak augusztus 24-től a mai naptól 28-áig. 25-én kedden 7:30-tól szentségimádást és közben járó imádságot tartanak. Itt hívnám fel a hallgatók figyelmét az első csütörtök, első péntek és első szombati imádságos alkalmakra. Amik másutt is vannak, keressük a közelünkben lévő alkalmakat és kapcsolódjunk be az imádságokba, amelyre igencsak nagy szükség van. A zalaegerszegi kertvárosi plébánia minden hónap első vasárnapján a főmise után beszélgetésre, ismerkedésre, úgynevezett plébánia kaféra hívja a testvéreket. Olvashatjuk továbbá, hogy a szeptemberi tezéi imaórát a Mindszenti iskola zárda kápolnájában 8-án kedden 19 órakor tartják. Szeptember 11-én Sümegre szerveznek gyalogos zarándoklatot 13-ai érkezéssel. Pénteken 3:30-kor gyülekeznek a kertvárosi templomnál, csatlakozási lehetőség a Mária Magdolna templomnál és a Csácsi Szent Sebestyén templomnál is lesz. Valamint vasárnap reggel Sümegcsehitől a kegytemplomig tartó útra is lehet vállalkozni. A sümegi kegytemplomban lesz majd a zarándoklat záró miséje. A szervezés megkönnyítése érdekében kérik, mielőbb jelezzék részvételüket a zalaegerszegi kertvárosi plébánián. És már is a szeptember 13-ai fatimai estére hívnám fel az olvasók figyelmét. A zalai ősi kegyhely Búcsú Szent László szeptemberben is két búcsúval várja a zarándokokat. Szeptember 6-án kisboldogasszony búcsú, a 9 órai szentmisét Tóth Gábor atya tartja, a 11 órai nagymise főcelebránsa Szijjártó László esperes úr lesz. Szeptember hónapban 11-én, pénteki napon, Udvardi György veszprémi érsek úr ismét Búcsú Szent Lászlón tartja a Keszthely Zalaszentgróti esperesi kerület papjai és hívei számára szervezett közös szentségimádást. 17 órakor kezdődik, majd 18 órakor szentmise követi. De természetesen máshonnét érkező híveket is nagy örömmel invitálja a közös imádságra. A Búcsú Szent Lászlói kegyhely ez évi utolsó búcsúnapja, szeptember 20-a, ekkor ünneplik a fogoly kiváltó boldogasszonyt. Ezen a napon a 9 órai misét Ocsovai Grácián atya mutatja be, majd 11 órai nagymisén dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök lesz a főcelebráns. Mint minden búcsúra, ezekre is nagy szeretettel hívja és várja a zarándokokat Tódor Szabolcs atya, a kegyhely plébánosa. Készüljünk már most az a zalaegerszegi Gébártító partján lévő boldogasszony kápolnában a havi 17. helyi szentmisére, mely minden alkalommal 17 órakor kezdődik. Kedves Mária Rádió hallgatók, az imént elhangzott programokat Fúrján Zoltán, zalaegerszegi önkéntes ismertette önöknek.
További szép estét kívánok mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió Pápán az FM 90,8 frekvencián.
1: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Szombathelyről, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. A mikrofonnál Sárközi Violetta
2: és Kótáné Koltai Veronika.
1: A mai témánk a példaképek. A szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium 3 diákja egy podcast sorozatot álmodott, és aztán valósított meg Premó Podcast néven. Közülük ketten itt ülnek most a szombathelyi stúdióban velünk szembe. Köszöntjük a stúdióban Farkas Gergőt és Kerecsényi Gábort.
3: Köszönjük a meghívást,
4: és köszöntjük a kedves hallgatókat.
3: Mi is igen.
1: Fiúk, akkor meséljétek el a hallgatóknak, hogy hogyan kezdődött ez a podcast.
3: Tulajdonképpen Gergővel a közös munkánk az egy kávézóban kezdődött, ott találkoztunk először. Te voltál az, aki rám írtál, hogy van...
4: Én voltam a felbúr.
3: Ott a kávézóban alakult ki köztünk egy olyan beszélgetés, és egy olyan összhangot találtunk meg rögtön az első beszélgetésünk alkalmával, ahol kiderült az, hogy nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk azzal kapcsolatban, amit szeretnénk képviselni így az iskola szinterén belül. És tulajdonképpen ott alapozódtak meg olyan ötletek, amelyeket végül ki tudtunk bontakoztatni. Ilyen volt ez a Premo Podcast is, de ez tulajdonképpen a te fő ötleted volt.
4: Ez úgyhogy... egyértelmű, mert a Premo Podcast az lényegében totálisan, meg az amúgy nem ott alakult ki, nem a kávézóba. A kávézóba ott gyakorlatilag a diák önkormányzatos elképzeléseinkről beszéltünk, hogy mi hogyan alakítanánk a diák önkormányzatot, hogyha mi lennénk a vezetősége, mik lennének azok a főbb szempontok, amiket mi követnénk. És ahogy így folyamatosan elmélyedtünk a beszélgetésben, az rajzolódott ki, hogy lényegében ugyanarra gondoltunk, ugyanúgy elképzeléseink voltak, és az elképzeléseink azok nagyon gyorsan és nagyon szimmetrikusan találkoztak egymással, és ez egy tök jó beszélgetés volt látni azt, hogy egy iskolán belül két azonos figura találkozhat, és végül minden a terv szerint haladt.
2: Időben itt hol járunk? Ez az idei tanévet jelenti, vagy már a korábbi években?
3: Nem, ez a korábbi évben volt, ez 2025 májust írtunk ekkor, és pont az iskolai diákönkormányzati elnök éppen akkor mondott le, és pont akkor találkoztunk így, és akkor éppen aktuális volt az új diákönkormányzati elnöki választás, és akkor abban maradtunk így kettőnk között, hogy én voltam a kezdeményezettebb, mert én az előtte lévő évben is benne voltam a diák önkormányzatnak a vezetőségébe, és ebből kifolyólag engem indítottunk elnöknek, de tulajdonképpen koalícióban indultunk, de én voltam az, akit az elnökválasztáson elnöknek jelöltünk, és akkor végül meg is választottak engem elnöknek a diák önkormányzat tagjai, és tulajdonképpen onnan indultunk, te lettél az egyik alelnök, illetve elnök helyettes, és akkor elkezdtük a közös munkát.
4: Így van.
2: Tanárok közül, vagy a tanári karból volt, aki mellétek állt, támogatott, vagy segítette a munkátokat, vagy abszolút ez ilyen alulról jövő kezdeményezés is, és a megvalósítás is tőletek függ?
4: A podcastre a legtámogatóbb tanárunk, az egyben a iskolánknak az igazgatója, Bertalan atya, ő volt az, akinek felvázoltuk ezt az ötletet, ezzel úgymond engedélyt is kértünk, hogy ilyet amúgy lehet-e. És ez is egy vicces történet egyébként, mert amikor így vázoltuk, akkor ilyen nagyon, nagyon apró dolgokra gondoltunk, hogy egy termet esetleg iskolán kívül megkaphatnánk-e órák után, ahol szerzünk egy mikrofont, és mondta,
3: és berendezzük meg.
4: És berendezzük, ilyen ötletekkel mentünk, és mondta, hogy de miért nem használjátok a stúdiót.
3: És igen, és akkor közben kiderült, hogy az iskolai rendházban, a szomszéd rendházban, ahol az atyák laknak, ott azon belül van található egy ilyen profi kellékekkel felszerelt stúdió.
4: És mi ezt abszolút nem is tudtuk.
3: Ezt nem tudtuk, és akkor utána volt az, hogy elhívtak minket, hogy menjünk és nézzük meg, és hogyha tetszik, akkor nyugodtan beköltözhetünk, és megkapjuk kölcsönhasználatra a stúdiót, és akkor ott fogjuk tudni készíteni ezeket az adásokat.
4: Úgyhogy ő volt nekünk a legnagyobb támogatónk, és az, amikor körbevezettek minket a stúdióba, akkor ez az igazi első látásra szerelem volt. Tehát, hát, hogy úgy éreztük, hogy egy projekt, ami eddig csak egy képzelet volt.
3: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy amint úgymond beléptünk a stúdióba, már ott az első percekben beleláttuk azt, hogy tulajdonképpen mit is lehetne kibontakoztatni ebből az egészből tulajdonképpen.
1: És mi az, amit ti tettetek hozzá a stúdióhoz? Azt mondjátok, hogy ti rendeztétek be, de akkor mi az, amit ti vittetek?
4: Hát a berendezés az úgy, hogy mi rendeztük be, az olyan szempontból így van, hogy mi helyeztük el a bútorokat, mi raktuk fel a falra a dolgokat, amik fönn vannak.
1: Bútorok, amik raklapok?
4: Raklapbútorok. Hogy azok egyébként ott voltak helyileg, de teljesen más felállásban, és egyébként nagyon nehezek voltak, tehát ez a pakolás ez egy külön élmény volt, illetve magát a Premo Podcast molinót, annak a megtervezését, annak a falrakását először is nyomdába elvinni, kinyomtattatni, mindenképpen szerettünk volna egy Premo címert is, mert hogy mégiscsak egy iskolai podcast, hogy ezeket mind mi tettük hozzá, és maga az, hogy mi van a kamerák mögött is egy elég érdekes dolog, azt is mi alakítottuk ki, a mikrofonnak a kábel, ami átnyúl az egész szobán belül, úgyhogy vannak benne vicces dolgok, és jó látni azt, hogy folyamatosan adásra adásra fejlődött ez az egész, és még mindig vannak terveink ezzel, így a következő tanévre nézve.
1: Ne fussunk előre, eddig 13, a sorozat. Igen. 13 filmje készült el, vagy műsora készült el. Kikkel készítettetek eddig interjúkat? Ezt gyorsan elmondjuk a hallgatóknak, hogy itt nem ilyen 10 perces interjúk, hanem komoly műsorok készültek itt.
3: Igen, ezek nem 10 perces adások, hanem minden egyes héten hárman közösen úgy indultunk, hogy mindig megbeszéljük, hogy ki legyen az aktuális vendég, és általában az iskola pedagógusait, illetve iskolai diákokat hívunk be a stúdióba, hogy kicsit megismerjük őket, hogy tulajdonképpen egyes embereknek, pedagógusoknak, akik minket tanítanak, azok az emberek, akik minket vesznek körül tulajdonképpen az iskolai mindennapokban, őnekik mik a hátterük, hogy ők honnan indultak, milyen iskolába jártak, stb. Megtervezzük, hogy ki legyen a következő vendég. És akkor készítünk egy ilyen adás, tulajdonképpen egy adástervet, és utána pedig a stúdióban pedig leforgatjuk az adást, ami egy ilyen, nem, ahogyan említésre került, nem egy 10 perces kis rövid beszélgetés, hanem volt már több mint egy órás adás is, illetve az adás átlag az tulajdonképpen 3/4 óra és 50 perc között mozog.
4: És egyébként ezek lehetnének hosszabbak is. Abszolút. Tehát, hogy egyébként ez egy úgymond adásidőnek nevezett valamiben fut, de egyébként nincs ez lekorlátozva, hogy mennyi idő egy adás, tehát ezt nem így kezdtük el, hogy akkor egy órások lesznek maximum, hanem szimplán, hogy tényleg valamilyen szempontból nézhetők legyenek, meg ne legyen unalmas hosszú távon. Úgyhogy csak azért van egy órás adás, és nem 3 órás, de egyébként általában, akikkel eddig beszélgettünk, még bőven lettek volna ott.
3: Ezt tehát akartam én is mondani.
4: Ezek ilyen estében nyúló adások lettek volna, hogyha nem zárjuk le a vége felé.
3: Igen.
2: Említetted az előbb meg, illetve Violetta, te is a bevezetőben, hogy 3 diák, hogy 3-an ültök le. Említsük meg a 3. diákot is, hogy ki ő.
3: Igen, Horváth Zalán barátunk.
4: Drága barátunk. Adni, mert éppen vezet, ő próbálkozik. Mondta, hogy mindenképpen említsük meg, és gondoljunk rá itt, hogy lehet,
3: gondolunk rád.
4: Valakibe éppen tolad bele, vagy 6-szor igazítja a parkolását, úgyhogy gondolunk rád.
2: Milyen volt a diákok részéről a fogadtatása ennek a podcast sorozatnak?
3: Pozitív, abszolút, én is azt tudom mondani. Az elején meglepetéssel fogadták, amikor legelőször bejelentettük, hogy indul egy ilyen, mert ezt így szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy az elmúlt években így ez az iskolai élet, ez tulajdonképpen nem volt ennyire aktív, mint amennyire ezt így mi felpörgettük, és ezért is
4: próbáljuk
3: felpörgetni, és én ezért is gondolom azt, hogy egy kicsit meglepetésként érte a diákokat. De amint így elkezdődött ez az egész projekt, és felkerültek az első adások, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket is kaptunk, és ez a nézőszámokból is látszódott, mert voltak olyan adások, amik bőven több mint 1500-as nézettség fölött volt, és tényleg azt gondolom, hogy az, a mi szintünkön legalábbis én azt jónak nevezném.
1: a suliba hányan járnak?
4: 591 diák jár a premontrai.
3: Ezt ilyen pontosan tudod.
1: Hát akkor igen. Háromszor annyian hallgatták akkor azt a műsor.
3: Igen,
1: akkor
3: igen.
1: Akkor szerintetek még kik azok, akik kíváncsiak a ti podcast sorozatotokra?
4: Szülők. Nagyon-nagyon sok szülő, és ők kifejezetten annak örülnek egyébként a diákoknak a szülei, hogy ezen keresztül, itt még megemlítenék egy videó megosztó platformot, azon kívül, ahol mi a Premo Podcastet közvetítjük, ahol ilyen rövid tartalmakat lehet közvetíteni. A mi diák önkormányzati évünk alatt még elkezdtük csinálni a iskolának a TikTok profilját is, ahol rövid tartalmakat, viccesebb tartalmakat, ott is szintén diák, tanár egybefogva videókat közvetítettünk, és nagyon szeretik azt a szülők, hogy ezen, illetve a Premo Podcast-en belül beleláthatnak abba, hogy az iskolán belül mi történik, mert hazaér a gyerek, mit mond, milyen volt iskola, jó volt, elfáradtam, fárasztó volt, és ennyibe lezárja a beszélgetés, de így a szülő valamilyen szempontból beleláthat abba, pláne a Premo Podcast-en keresztül, hogy egyáltalán ki a tanár, aki tanítja, milyen kaliberű az a tanár, lehet-e vele beszélgetni, és ennek kifejezetten örülnek, hogy ilyenre van lehetőség. Illetve azok a diákok, akik még nem premós diákok, de továbbtanulás előtt állnak, azoknak is ilyen figyelemfelhívó, hogy ebbe az iskolában ilyenek is vannak, és hogy ilyen közegbe tudnak jönni, hogyha esetleg ez a cél.
3: Igen, tehát például több olyan általános iskolából ballagó diák jött oda hozzánk, különösebb például nyílt napon is, amikor az iskolának volt a nyílt napja, és keresett meg bennünket, hogy látta a különböző közösségi oldalakon ezeket a videókat, ezeket a programokat, amiket mi csinálunk, és hogy tudunk erről mesélni, és hogy tényleg ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a mi munkánknak tulajdonképpen ez a böjtje, hogy egy ilyen jó hírértéket ad tulajdonképpen a következő generáció számára is, és azt gondolom, hogy ha nem is csak mi, de az iskola is különös mértékben tud belőle majd profitálni.
2: 13 adás készült eddig. Miről szóltak ezek az adások? Milyen témák merültek fel? Mi érdekli a diákokat?
3: Tulajdonképpen olyan témákban is belefutottunk az adások során, amelyekre például mi se számítottunk. Tehát ha csak mondjuk egy példát említsünk meg, a testnevelő tanárunkról kiderült az, hogy egyébként fai technikus, és ezen nevettünk egyébként sokáig, és olyan szinten természetesen mondta az adásban, hogy faipari technikus, minthogyha ez én annyira természetes lett volna.
4: Mint az én nevem amúgy Gergő, és igen. Akkor wow. Tehát, hogy minket ez olyan szinten meglepett, hogy lesokkolódtunk tulajdonképpen mellette. Velem aznap futtatott ingát, és olyan szürreális volt, hogy aki velem aznap ingát futtatott, ő amúgy egy faipari technikus is hetesi tanár mellett. Tehát, hogy ő amellett, hogy néz engem, miközben szenvedek vonaltól vonalig, a közben ő egyébként asztalos munkákat, meg vonaltól vonalig, a közben ő egyébként asztalos munkákat, meg kifejezetten konyhapultakat. Igen.

0: Most már tudod, adásban nagyon nem sikerült, de hát jött körbelőtte.
1: Ott volt konyhafőnök, meg séfe, csak az, ami ténylegesen volt.
0: Igen, igen, 10 éves koromban én már úgymond média közegbe kerültem, nagyon fiatalon egyébként, akkoriban nagyon fel se fogtam, hogy mi történik, meg hogy egyébként ez egy milyen világ. És nekem nagyon tetszett ez az egész közeg, az, hogy forgatás, hogy többször fel kell venni valamit, maga annak a menete, hogy kulisszák mögött. Tehát most egy kis 10 évesen nem látsz bele abba, hogy egy műsor miből áll. És akkor észrevetted azt, hogy egy epizód, amit valaki egy este alatt, másfél óra alatt meg fog nézni, az neked kőkemény 4 napodba telik, mire az leforog. És ugyanabba a koszos pólót fel kell venned, hogy úgy tűnjön, hogy az amúgy tényleg másfél óra volt. És igen, tehát 4 adást éltem meg abba a műsorban, de az nekem így is egy nyaramból elvett kb. Másfél-két hónapot 10 évesen.
1: Azt viszont én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon lejött, hogy egyébként ezt szeretted csinálni. Főleg úgy, hogy ugye a Gergő nagyon-nagyon szeret főzni, és egy óriási konyhatündér. De tényleg, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség volt neked.
0: Hát kétoldalú tapasztalatszerzés, mind a média világából, mind pedig főzés szempontjából.
2: Karácsonykor hogy készültek a család?
0: Karácsonykor?
2: Igen, mert hogy ezt is a műsorodban hallottam.
0: Karácsonykor az egy külön szertartás, mire mi neki állunk főzni, akkor ott fel van osztva a feladat, így családon belül mi 5-en vagyunk, tehát 2 bátyám van, illetve a szüleink. Enyém, illetve édesanyámé a konyha, míg a többieké a takarítás, felkészítene vendégekre a házat, dekorálás, stb. Egyébként külön szempont az is, hogy én azért szeretek a konyhába lenni, különösen karácsonykor, mert nem szeretek karácsonyfát díszíteni, mert akkor mindig én vagyok a hibás, hogy nem lett olyan. Úgyhogy muszáj volt valami más csinálnom. Így meg anyuval együtt mondhattuk azt, hogy hát ez a fa, ez még nincs kész szerintem. És egyébként az egy külön polgárháborús helyzetek alakulnak ki a konyhába édesanyámmal, hogy máshogy szeretnénk valamit csinálni, vagy a pulton nem férünk össze egymással, ilyenek, de mindig a végeredmény számít szerintem nagyon sok mindenben. Ilyen a főzés is szerintem. Lehet, hogy kaotikusnak néz ki, meg olyan, mint hogyha bomba robbant volna a konyhában, de hogy a végén, amikor leül a család, és így az teljes stressz, minden, ami eddig rajtad volt, az így lemegy. És ezt erről pont beszéltünk
1: erről is. Beszéltünk az adásban,
0: hogy abban a pillanatban, hogy leül mindenki a székre, a helyére, egyből tényleg átérzi a karácsonyi szellemet. Igen, béke és nyugalom vonul a házra.
3: Gábor, mindjárt téged is kérdezem, így az iskolán kívüli tevékenységeidről, de Gergő, főzés, akkor ez a podcast készítés, médiavilága, és még itt talán felvételen kívül beszélgettünk róla, hogy te egyébként az orvosi egyetemre is készültél. Igen. Ugye jövőre lesz az utolsó végzős évetek. Hogyan képzeled el a jövőt? Melyik úton indulnál tovább?
0: Őszintén megmondva, fogalmam sincsen. Tehát, hogy nagyon nehéz az én szerepem ebben, hogy megtaláljam az utamat, mert nagyon sok minden érdekel, nagyon sok minden leköt, és kellő szerénysége, hogyha mondhatom, nagyon sok mindenben jó vagyok. És ebből kiválasztani azt, hogy mi lenne a legjobb, az nekem nagyon nehéz, és ez picikét ilyen frusztrációval is eltölt a jövőre nézve, hogy tényleg már csak 1 év, tehát amikor jöttem a Premóba, ugyanez volt, hogy azért választottam gimnáziumot, azért választottam a Premót, hogy majd itt kitalálom, hogy mit szeretnék, hogy mi lesz az én utam, és ahogy így végignézek magam, hogy eltelt fölöttem itt az élet, és tényleg már célegyenesben vagyok a továbbtanulásnál, és még mindig ugyanott tartok, mint annó 9-esként. Hát az nem nyugtat meg abszolút.
1: Nem, mert annyira messzinek tűnt, tehát én is mindig úgy voltam vele, hogy még 9-es vagyok, van egy csomó idő, amire eljutunk a végéig, és most, hogy ilyen hamar eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen a nyári szünet után már csak 10 hónapunk van hátra, kemény, igen.
0: Kemény. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kérdés ez, hogy mi az én utam. Mindenképpen emberekkel szeretnék foglalkozni, mert nagyon szeretek megismerni új embereket, és beszélgetni velük, megismerni, hogy ők milyenek, picit átadni magamból is, hogy én milyen vagyok, úgyhogy mindenképp emberekkel szeretnék foglalkozni, csak még az irányban nem vagyok biztos, hogy mi lenne a legjobb számomra.
1: A sztorinak, amit le lehet ebből szűrni, ezt a fiatalabb diáktársainknak nyugodtan tudjuk

0: üzenni, hogy nem baj, hogyha nem tudjátok még, hogy mit szeretnétek lenni.
1: Én sem
0: majd
1: tudom.
0: Megjön az ideje.
2: És az sem baj igazából, hogyha nem az lesz, amelyik irányba elindultok, hanem közben rájöttök, hogy hát, hogy mégsem ezt szeretném csinálni, vagy mégsem ez való nekem, és akkor egy másik utat választotok.
1: Ez így szóval.
2: Gábor, neked sulin kívül, podcasten kívül mi az, ami még kitölti az idődet?
0: Hú, sok minden. Engem az iskolában különösen, akik úgy közelebbről ismernek, és foglalkozok, most hát beszélgetünk velük. Én egy nagyon-nagyon sokszínű ember vagyok, sportoló is. Két sportágat is űzök jelen pillanatban, az egyik a tenisz, a másik pedig a darts. 3 éves korom óta teniszezem, 6 éves korom óta versenyszerűen, úgyhogy most már 11 éve versenyszerűen teniszezek, illetve most már majdnem 1 éve versenyszerűen dartsozok. Ezen kívül pedig mellé ilyen önkéntesként ilyen különböző munkavégzés zajlik. Például, amikor úgy adódik lehetőség, akkor teniszedző is vagyok, tehát teniszt oktatok a teniszegyesületemben, illetve szintén a teniszegyesületemben jelen pillanatban a marketing és közösségi média vezetésnek a szakágát viszem én.
3: Azért ezt mondjuk el, hogy ez mennyi feladatot ró rád?
0: Rengeteget. Rengeteg. Tehát, hogy rengeteg feladat, hogyha egy ilyen iskolai hétköznapot megnézünk, akkor tulajdonképpen ilyenkor jön ki az, hogy amit én képviselek, az tulajdonképpen több is, mint amit egy átlag diák képvisel. Vagy ilyen szempontból így feltüntetni, csak hogy nyilván az is azzal jár, meg ezt én vállalom el, de hogy vannak olyan napjaim, sőt vannak olyan heteim, amikor a szabadidő fogalma az itt tulajdonképpen nem létezik, hanem például rengetegszer van olyan, hogy reggel én általában 6 órakor felkelek, és akkor vannak olyan napok, hogy talán este 11-kor befejezem a munkát. Különösen, amikor nagyon-nagyon közel állunk egy például egy diák önkormányzatos programnak a lebonyolításához. Tehát például a diákbálnak a környékén, amikor a diákbált szerveztük, rengeteg ilyen napon volt. Rengeteg áldozatot is hozok ezekért a különböző dolgokért, tehát például a diák önkormányzatnak az ilyen hatékony működéséért, és hogy ilyen módon tudjam képviselni ezeket a dolgokat, de abszolút nem panaszkodhatok, mert azt csinálom, amit szeretek.
2: Én még a DÖK-ről, a diák önkormányzatról kérdeznélek benneteket, hogy ez mit akar, vagy milyen feladatokat ró rátok, hogyan kell ezt elképzelni. Ugye említetted itt már a diákbált, ez az egyik, de hát még ezen kívül jó sok feladat van.
0: Igen, tulajdonképpen a diák önkormányzat az egy ilyen egész tanéven keresztül működünk, több mint 10 programot szerveztünk idén, és egyénileg a diák önkormányzat szervezésében készülnek ezek a programok. Általában az iskola igazgatóságának a nagy lelkű támogatásával tudjuk ezeket megvalósítani, és itt olyan programokra kell gondolni, mint például az iskola életében lebonyolítandó különböző sportesemények, vagy például csináltunk jótékonysági adománygyűjtést, akkor német, illetve angol tematikus napokat. Akkor volt egy olyan városi önkormányzati kezdeményezés, amikor egy piros lapnap program volt, és piros pólóban 200-an, 250-en az iskola udvarára kiálltunk, és csináltunk egy ilyen úgymond kampányfotót.
1: Ez ilyen fellépés az iskolai bántalmazás ellen.
0: Így van.
1: Tehát, hogy álljunk ki közösen az iskolai bántalmazás ellen, és a piros szín volt úgymond a tiltás, és ezt így ki lehetett egészíteni egy ilyen eltartó kézzel, hogy ne csináljátok. Ez volt szerintem a legelső.
0: Hát az első programok között volt az mindenképpen biztos. Tehát, hogy ilyen különböző programokat szervezünk, illetve nyilván mind diák önkormányzat különböző gyűléseket tartunk, hogyha kell, akkor a diák önkormányzatnak a tagjaival megszavaztatunk bizonyos dolgokat, és tulajdonképpen a legfontosabb, amit el kell mondanom, hogy a diák önkormányzatunk az tulajdonképpen egy csapatként működik, és egy csapatként haladunk programról programra, és szervezzük a különböző dolgokat. És tényleg így nagyon jó ezt a szót kimondani, a csapat, mert tényleg én azt tudom mondani, és szerintem a Gergő ebben meg tud erősíteni, hogy tényleg itt vagyunk egymásnak, és tulajdonképpen egymást is segítve tudunk a lehető leghatékonyabban működni.
1: Igen, ebből maximálisan meg tudlak erősíteni, tehát ezt én kimondottan én éreztem át, körülbelül szerintem másfél hónappal ezelőtt, hogy én vezetem a Premo TikTokját, tehát azokat a videókat én forgatom le, én rakom össze, én találom ki az irányt, hogy mi legyen, és akkor van egy lány a diák önkormányzaton belül, most nem szeretném megemlíteni a nevét, de hogy ő egyébként egy nagyon produktív és nagyon energikus lány, tehát tényleg azt észreveszi az ember, hogyha ő ott van, és valami úgy más. Én nagyon szeretek vele forgatni, egyébként néha nem vesz észre, de egyébként nagyon csípom őt, és hogy akkor úgy valami olyan fura volt, nem volt ez a lelkesedés, nem volt ez a kedv, és így a videó után leültem vele beszélgetni, hogy mi a baj, mi történt, hogy miért volt ez ilyen, és pont ez, hogy tényleg, hogy egymást támogatjuk, egymást segítjük, ez ugyanúgy a része ennek a iskolai élet szervezésnek lényegében.
2: Nem akarom itt nagyon az ördögöt a falra festeni, de ugye jövőre elballagtok. Mi lesz utánatok a suliban? Egyrészt a podcasttel, akár így a diák önkormányzattal, kiveszi át a stafétát?
0: Hát, ahogyan itt ülünk, ezt jelen pillanatban még mi sem tudjuk sajnos.
1: Abszolút nem.
0: De mint ahogyan még az említésre került, még tényleg van egy évünk, tehát így az elkövetkezendő jó pár hónap alatt azon leszünk, hogy ezt is kidolgozzuk, hogy tényleg úgy tudjuk átadni a stafétát, hogy egy ilyen handicappel tudjuk tulajdonképpen indítani a következő diák önkormányzatot és az ezt képviselő diákokat.
2: Vannak egyébként jelentkezők, vagy mennek oda hozzátok, hogy figyelj, én is szeretnék szerepelni, vagy akár csak belenézni, hogy hogyan működik ez? Hogyan készül egy adás?
1: A Premo Podcast-en belül?
2: Akár, igen.
1: A Premo Podcast-en belül úgy, hogy én is szeretnék jelentkezni, olyan nincsen.
0: Viszont szerintem a TikToknál van.
1: A TikToknál
0: ott,
1: van.
0: Ott többen is.
1: Ott nagyon sokan vannak, akik szeretnének szerepelni, illetve különböző ötleteket adnak magához a videóhoz, csak mi ott szintén egy külön csapatként működünk, tehát erre van egy külön stáb lényegében erre a TikTokra kiépítve, külön vágóval, esetleg olyannal, aki helyettem felveszi, szereplők felosztják egymás között, hogy milyen videó szimpatikus nekik, ők is találják ki javarészt, úgyhogy vannak potenciális jelöltek, hogy ki az, aki átveheti tőlünk, de úgy kimondottan olyan, aki erre jelentkezne is, hogy figyelj, jövőre elmentek, majd én csinálom, olyan nagyon nincsen.
0: Meg az igazság, hogy azt nagyon meg kell említeni, hogy a mai diákok egyébként rendkívül ilyen visszahúzódóak. Tehát, hogy szerintem nem több olyan is van, aki egyébként nagyon-nagyon szívesen csinálná, és nagyon szívesen...
2: Bocsánat, ti ezt nem támasztjátok alá.
1: Ja, hát kivétel erősíti a szabályt.
0: Hát, mondhatni, igen, de hogy tulajdonképpen én azt így tapasztalom így külső szemből, hogy többen is csinálnák, és szerintem lennének kapóak egy-egy TikTok videóban szereplésre például, de viszont nem mernek odajönni, és nem mernek így úgymond beleavatkozni a különböző dolgokba, meg egyébként különösen a diák önkormányzatnak az ügyében, így akkora a felhajtás tulajdonképpen, és olyan rövid határidőkkel is dolgozunk néha, hogy időnk nem volt még tulajdonképpen azzal foglalkozni, hogy mi lesz a jövőben, mert tulajdonképpen voltak olyan időszakok, hogy még azt se tudtuk, hogy mi lesz jövő héten vagy holnap, nemhogy még így ennyire előre tudjunk tervezni, de majd ennek is meg lesz az ideje.
3: Gábor, tőled még nem kérdeztük meg, hogy és te érettségi után hova készülsz?
0: Hát Gergővel ellentétben én nekem már nagyon régóta megvan a tervem, hogy mi szeretnék lenni. Én általános iskola 7. osztályában kijelentettem, hogy én ide, ebbe az általános iskolába szeretnék visszatérni, mint pedagógus, és én azóta is tartom a szavamat, és készülök erre a visszatérésre, és angol-magyar szakos tanár szeretnék lenni.
3: Hát akkor, fiúk, nagyon köszönjük ezt a mai beszélgetést. Köszönjük azt is, hogy mindezt megosztottátok velünk és a hallgatókkal. Nagy élmény volt számunkra.
0: Egy kicsit, nagyon szépen köszönjük.
3: Kicsit azt is elmondhatom szerintem itt, Vera biztosan egyetért velem, hogy ti egyébként nélkülünk is nagyon jól elbeszélgettetek volna, tehát egy nagyon jó rádióadást adtatok volna, tehát mi ide tulajdonképpen nem is kellettünk volna. De hát mindenképpen én sok sikert szeretnék nektek kívánni az elkövetkezésre. következendő érettségihez, felvételihez, hogy találjátok meg a helyeteket, és hogy találjátok meg azokat az embereket is, akik utánatok mindezt a Premóban majd tovább viszik. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szombathelyi Szent Norbert Premontrei Gimnázium podcast sorozatát megálmodó és készítő Farkas Gergővel és Kerecsényi Gáborral beszélgettünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Fúrján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes köszönti a kedves hallgatókat. Augusztus 24-ére készített hírösszeállításomat ismertetem. Kerek évfordulót ünnepeltek Gyenesdiáson, ahol egy 200 éves történetre tekintettek vissza. Az ünnepségen a Szent Ilona kápolna múltja és megőrzött értékei is középpontba kerültek. A jeles alkalomból a Szent Ilona kápolna falán emléktáblát is avattak az ünnepi szentmisét követően. A jubileumi eseményt a gyenesdiási római katolikus plébánia és gyenesdiás önkormányzata közösen szervezte. A szentmisét követően Kerekes Zoltán plébános és Gál Lajos polgármester leplezte le az új emléktáblát. A polgármester szerint a kápolna nem csak egy régi épület, hanem a település történetének és közösségének fontos része. A Szent Ilona kápolnát 1826. augusztus 18-án szentelték fel ünnepélyes keretek között. Néhány évvel később, 1829-ben a temető bejáratánál egy kőkeresztet is felállítottak a helyi szőlőbirtokosok. Ez fontos változást jelentett a település életében, hiszen korábban a helyiek a faludi templom környékén temetkeztek. Megkezdődött az egervári templom felújítása, nem várt problémák kerültek elő. A sekrestye tetejének teljes felújítása mellett a szentély feletti tetőrész javítása és felújítása is megvalósul. A munkálatok megkezdése után hamar beigazolódott, amit korábban csak sejtettek. A tető állapota katasztrofális, írta a közösségi oldalán Egervár község önkormányzata. A tetőlécek szinte szétporladnak, és az is szükségessé válhat, hogy egyes gerendákat kicseréljenek. A támogatásokból a teljes ereszcsatorna cseréje is megvalósul. A mostani beavatkozással a templom tetőfelületének mintegy egyharmada újul meg. Bíznak abban, hogy a közeljövőben a tető további részeinek felújítására is sikerül forrást szerezni. Megszépült a Türjei rendház kertje, de még nincs vége a megújulásnak. Augusztus első napjaiban a Türjei rendház előtti kertben nagy munkálatokat végeztek a forró nyári idő ellenére is. Közel 600 cserjét és 30 különböző fát ültettek el. A Türjei Premontrei látogatóközpont környezetének megújítása egyúttal a premontrei hagyományokhoz is kapcsolódik. A premontrei szerzetes atyák mindig is nagy figyelmet fordítottak az ősi templom és rendház környezetére. Ezt jól példázza a Türjei rendház 1923-as bejegyzése a História Dómuszban. A rend feloszlatását követően mintegy 8 évtizeddel most ismét megújulhatott a rendház környezete. A munkálatok során megújult a Mária szoborcsoport környezete is. A munkálatokkal még teljesen nem végeztek, de remélik a meleg, száraz nyár ellenére a tervek szerint sikerül befejezni. Egy héttel ezelőtti programok közt sok augusztus 20-i rendezvényről adtam ismertetőt. A nagykanizsai rendezvényekről ott nem szóltam. Augusztus 20-án csütörtökön az államalapító Szent István király napja alkalmából Nagykanizsán is több helyszínen tartottak ünnepséget. A Deák Ferenc téren 3:49-től nagykanizsai fuvós zenekar Tatár Csaba karnagy vezetésével ünnepi térzenével csalogatta az ünnepelni vágyókat. 9 órától ünnepélyes zászlófelvonás volt, melyen közreműködtek Fonyódi gyermekhuszár és tüzérbandérium, kanizsai császár huszárok, nagykanizsai SC Zsigmondi Vilmos Technikum honvéd kadétjai és a történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága. Az ünnepi műsorban Molnár Bibi és a Zala Gyöngye művészeti műhely tánckara szórakoztatta a jelenlévőket. Ezt követően 10 órakor az Alsóvárosi templomban Szent István napi ünnepi szentmisét tartottak.
Este 7 órától pedig az Erzsébet téren várták gazdag programokkal a kanizsaiakat, tűzi játékkal zárták az ünnepet. Még ezen kívül sok említésre méltó esemény lenne, remélem minden kedves hallgatónknak volt része méltón megünnepelni Szent István királyunk, országalapítónk és az új kenyér ünnepét. Az ott hallottak adjanak erőt az elkövetkezendő időre kedves mindannyiuknak. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

fohászkodjunk együtt, imádság két percben. Imádkozzunk a szombathelyi egyházmegyéért, dr. Székely János megyés püspök buzdítására. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható örök Isten, áld meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel egyházmegyénket. Áld meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket. Add, hogy őrizzék az imádság lelkületét, és a nagy lelkű, szolgáló szeretet útját járják. Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is. Áld meg egyházmegyénk családjait. Adja házastársaknak hitet, hűséget és őszinte szeretetet. Áld meg fiataljainkat. Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív bölcsességében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben. Áld meg egyházmegyénkben minden téged követő keresztényt, és áld meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak. Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk egész közösségéért. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, könyörögj értünk. Szent Márton egyházmegyénk védőszentje, könyörögj értünk. Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai, könyörögjetek értünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Imádság két percben.

0: Hírperce.
1: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 2009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapítóoklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük két érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Szombathelyről, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. A mikrofonnál Sárközi Violetta
1: és Kótáné Koltai Veronika.
0: Lengyel Renáta a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum 11. osztályos tanulója van itt most velünk a stúdióban, aki a Kárpát-medencei 4. Kós Károly pedagógiai versenyen társával együtt csapatban első helyezést ért el. 3 egyperces oktató videófilmet készítették Lénárt Veronikával együtt. Hát akkor kezdjük ott, hogy milyen verseny is volt ez, és hogy kerültetek oda?
2: Szóval ez egy iskolai kezdeményezésű verseny volt. 2 felkészítő tanárunk javaslatára indultunk el ezen a versenyen, aminek a témája az állatvédelem volt. Hozzám nagyon közel állt ez a téma, ugyanis én évek óta önkéntesként tevékenykedek az Állatvédők Vasi Egyesületénél Szombathelyen. És nagyon szeretem az állatokat, sokat foglalkoztam ezzel a témával, így nagyon tetszett ez az ötlet, hogy egy ilyen témájú versenyen elinduljak. Erre a versenyre mi stop motion kisfilmeket készítettünk, amiknek a lényege, hogy képkockánként vettük fel a történeteket, amiket Lego figurával játszottunk el, és ezeket a képkockákat egy program segítségével videóvá vágtuk össze.
0: Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ti oktatási asszisztensnek készültök ebben a technikumban, tehát maga az, hogy egy oktatófilmet készítetek gyerekeknek, azért ez szakmátoktól nem áll távol.
2: Igen, oktatási asszisztensnek tanulunk. Én a jövőben igazából szeretnék gyerekekkel foglalkozni, szeretnék főként általános iskola felső tagozatban tanítani, matematikát első körben, illetve én még állatvédelmi pedagógusnak szeretnék tovább tanulni a későbbiekben, szóval ezért is közel áll hozzám a téma.
1: Mi itt a felvétel előtt láttuk Violettával ezt a 2 kisfilmet, ami erre a versenyre készült. Röviden a hallgatóknak is el tudnád mondani? Tudom, nehéz így azért rádión keresztül átadni, de nagyon-nagyon fantasztikus képi világa volt zenével együtt, mindent, tényleg profi munka. Miről is szól ez a 2 videó?
0: Azért azt még elmondjuk a hallgatóknak, hogy mindkettőnket nagyon lenyűgözött. Egyébként kb. 2x1 perces anyagot láttunk most itt, 2 nagyon rövid filmet, és nagyon-nagyon lélekhez szóló.
1: Igen,
0: volt.
1: Igen, meghatóak a történetek tényleg.
2: Az első videó, amit ugye láttatok, az volt, hogy annak a témája a kutya csíp volt igazából. A kutya csíp az igazából egy kutyába ültethető részem nagyságú készülék, aminek a segítségével könnyedén tudjuk azonosítani az állatokat, hogyha esetleg ugye elkóborolnának, és arra szerettem volna a videóval felhívni az emberek figyelmét, hogyha ez az egyébként kötelező mikrocsip benne van a kutyában, akkor akár bármelyik benzinkúton is le tudják ezt olvasni, és lehetőleg hamarabb haza tudják juttatni a kutyát.
0: Mert úgy fogalmazom, ha benne van, és hogy kötelező. Igen. Van olyan, hogy kötelező, de még sincs benne a kutyában?
2: Igen, hogyha jól tudom, ez 2013 óta egy kötelező, amit bele kell rakniuk a kutyákba az állatorvosoknak, viszont sajnos a menhelyen lévő kutyákban nincsen ilyen mikrocsip, ezért is nem tudjuk őket visszaadni azonnal az eredeti gazdáknak, még akkor sem, hogyha valami csoda folytán előkerülnek. Viszont van 1-2 olyan kivétel, akiben már benne van ez a chip.
0: Az egyik kisfilmet mondtad el, hogy mi a témája, mi a másiknak, mert azért a 2 kisfilmmel indultál a versenyen.
2: A másik témája az pedig igazából a húsvéthoz kapcsolódik, azon belül is a húsvéti nyúlvásárláshoz. Nagyon sok szülő úgy áll hozzá a húsvéthoz, hogy vesz a gyerekének egy húsvéti nyuszit, aki hozza a tojásokat, ajándékokat, mindent. Viszont ezek után nem gondolnak abba bele, hogy egy élő lényt vásároltak, akiről gondoskodniuk kellene, és azt hiszik, hogy ez a húsvéti nyúlként megvásárolt nyuszi, hogyha elengedik a vadonban, akkor egy boldog életet tud majd élni, és ezért az erdőszéleken, városhatárban elengedik ezeket az állatokat, Viszont mivel a házi nyúl az nem egyenlő a vadon élő mezei nyúllal, ezért ők mindig az ember társaságát fogják keresni, és ebből adódik rengeteg olyan probléma, hogy a nyulak az úttesten szaladgálnak az autók között, ez az állatokra is veszélyes, ugyanis megsérülhetnek, illetve veszélyes az autósokra nézve is, ugyanis az autókban is kárt tehetnek. Ezek a nyulak, akik a videóban szerepeltek az elején, az a négy nyúl, ők is az Állatvédők Vasi Egyesületénél vannak jelenleg, az ő gondozásukban élnek, hasonló, szinte ugyanilyen körülmények között kerültek be hozzánk.
0: Hány éve vagy te ennek az Állatvédő Egyesületnek a tagja, és egészen konkrétan milyen feladataid vannak ott?
2: Én 2022-ben kezdtem kijárni, de akkor még csak nyílt napokon négy kutyasétáltatóként. Igazából mostanában is főként kutyasétáltató vagyok, viszont most már részt veszek a takarításban is, az állatok ellátásában, szocializációban. Ugye itt nem csak kutyák vannak ezen a menhelyen, hanem
0: nyulak is, mert ezt
2: nyulak
0: tudjuk a
2: videóban. Nyulak is, igen, de ezen túl macskák, kecskék, bárányok, pulykák, tyúkok. Igazából majdnem minden állat megtalálható.
0: És te mindenfajta állattal foglalkozol ott kint?
2: Igen, igyekszek mindenben segíteni. Nyilván azokat a feladatokat csinálom, amiket kérnek tőlem, de például takarítottam már teknős medencét is. Főként a kutyáknál szoktam segíteni a takarításban.
0: És hetente hányszor mész ki, és mennyi időt szánsz rá?
2: Én rengeteg időt szánnék rájuk, viszont sajnos ez még nem lehetséges, ugyanis jelenleg ugye dolgozok az óvodában egy ilyen szakmai gyakorlatom, viszont így is hetente egyszer azért ki tudok menni egy 3-4 órára.
1: Miért fontos ez neked, hogy kijárj oda?
2: Igazából nekem általános iskolában egy nagyon rossz osztályom volt. Nem szerettek, kiközösítettek, és az osztályfőnököm javasolta annó ezt a menhelyt, miatt, hogy hát ha ez tetszene nekem. És amikor elkezdtem ide kijárni, én akkor jöttem arra rá, hogy igazából nem minden ember olyan gonosz, hogy ők sokkal kedvesebbek velem, szeretek velük beszélgetni, akik ott dolgoznak lányokkal, meg valamilyen szinten visszahozott a depresszióból ez a tevékenység.
1: Tehát igazából ilyen terápiás jelleggel.
2: Igen.
1: Ha nincs is ez így kimondva, de a hatás az érződik.
0: És te magad is hívtál már ki oda másokat korosztályodból, hogy jöjjenek, nézzék meg, ez nagyon jó lesz nekik?
2: Hát igazából így kihívni hívtam, de végül nem jöttek, mindig volt valami kifogás. Viszont idén szerveztem egy adománygyűjtést az iskolán belül a számukra, ilyen tárgyi adományokat, kutyatápot, cicakaját, igazából bármit, amit ők hoztak például kutyáknak ruhákat is.
0: Az elején már mondtad a beszélgetésnek, hogy mi szeretnél lenni majd, ha végzel az iskoláiddal, és elhangzott az, aztán én itt ilyen kikerekedett szemmel néztem rá, hogy matematika tanár, nem olyan sok gyerektől halljuk ezt, és ez akkor hogy állsz a matematikával?
2: Hát én igazából országos versenyeken is indulok, illetve megyei versenyeken is.
0: Matematikában?
2: Igen. Idén például egy megyei verseny, vagyis hát egy ilyen országos versenyen megyei szinten értem el első helyezést.
1: Na, gratulálunk.
0: Igen.
2: Illetve tavaly is értem el első helyezést. Idén még az Rényi Matematikai Versenyen megyei második helyezést lettem.
1: Azért is meglepő itt a matematika, mert itt végig az állatokról beszéltünk, hogy mennyire szereted őket, egy menhelyen önkénteskedsz, hogy nem gondolkodtál abban, hogy mondjuk egy ilyen akár állatorvosi, vagy állatokkal foglalkozó pályát, szakmát válasz?
2: Gondolkodtam már ezen is, ugye nekem az állatvédelmi pedagógia az, ami érdekel főként, és utána olvastam, és akkor én ezt úgy olvastam, hogy 3 évet kell pedagógusként dolgozni ebben, és arra gondoltam, hogy akkor igazából szeretem a matekot is, szóval, hogyha először a matek tanár leszek, abban dolgozok, akkor még tovább tudok tanulni.
0: Ha már a filmről beszélgetünk, vagy így kerültünk ugye kapcsolatba a nyertes kis videókkal kapcsolatban, hogy lesz ennek folytatása? Tervezel-e további kisfilmeket?
2: Hát igazából, hogyha lesz más hasonló jellegű pályázat, akkor igen, illetve hogyha lesz még ötletem, hogy mit meg hogyan kéne csinálni. Nyilván azért korlátozott vagyok ebben valamilyen szinten, nincsen olyan technikai felszerelésem hozzá, amivel ezt nagyban tudnám teljesíteni, viszont ilyen kisebbeket azért még egyet-kettőt valószínűleg igen.
3: Beállítod a bábukat, a kutyákat, a környezetet, minden, lefotózod, és akkor a fényképekből csinálsz egy gyorsított videót?
0: Egy mozgóképet.
3: Igen, igen.
2: Igen, a fényképekből készül ez a mozgó videó igazából. Úgy van, hogy be kell állítani a figurákat, akkor ugye lefotózom őket úgy, és akkor a program elmenti azt a képet. És utána arrébb rakom a figurát, még egy képet készítek.
3: Mennyi idő ez? Elkészíteni.
2: Hát attól függ melyik videó, mert a nyúlás az azért több idő volt, az jóval több képkockából is állt, mert kicsit bonyolultabb a története is.
3: És tegyük hozzá, hogy ez valós történet.
2: Igen. Ilyen 8-9 óra az biztos volt, a másik az rövidebb, az olyan 6 óra alatt talán meg volt.
0: És hány képet jelent ez, hogy 6-8 óra, de akkor az hány kép?
2: Az biztos, hogy több mint 100 kép a kutyás videó. A másik, a nyúlás az jóval több, az 300-400, majdnem 500 kép.
0: Ugye ez egy Kárpát-medencei verseny volt. Ez azt jelenti egyébként, hogy határon túlról is érkeztek egyébként versenyzők erre a versenyre?
2: Igen, az eredményhirdetésen is több határon túli csapat is volt, akik úgymond helyezést is értek el, de ezen kívül is voltak.
3: Tudod, hogy hányan jelentkeztek? Vagy a döntőbe hányan, hány csapat jutott be esetleg?
2: Ugye nem volt külön ilyen döntő, az eredményhirdetésen 18 csapat volt ott.
0: Uh-huh. És hol volt a díjátadó?
2: Békés Csabán volt a díjátadó.
0: És kaptatok egyébként valamit?
2: Igen, egy ilyen hangszórót kaptunk igazából, pendrive-ot, könyvet, emléklapot.
0: Köszönjük szépen, és akkor sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és hogy az álmaid teljesüljenek.
3: És gratulálunk még egyszer az idei tanév sikereihez.
2: Köszönöm.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Lengyel Renátával, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum diákjával, aki egy rangos szakmai verseny első helyezését tudhatja magáinak, Lénárt Veronika társával együtt.
0: Aki kíváncsi Renáta által alkotott videókra, megtekintheti őket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió műsorát hallották Szombathelyről, amelyet a zalaegerszegi és a Szombathelyi stúdió közösen készített.
3: Kótáné Koltai Veronikát
0: és Sárközi Violettát hallották.
3: Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: rendes frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mikrofontól Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes köszönti Önöket. A zalaegerszegi Gébárdi tó partján áll a 2019 nyarán felszentelt Boldogasszony kápolna. Megépítésének ötlete civil kezdeményezésre 2009-ben vetődött fel először. 10 év kellett ahhoz, hogy felépüljön. Sokan imádkoztak a terv megvalósulásáért. Mint másutt is, itt is voltak, akik ellenezték. De győzött az imádság ereje. Akik még nem jártak itt, azoknak egy kis ismertető a kápolnáról. A zalaegerszegi Boldogasszony kápolna terveit a Magyar Művészeti Akadémia egyik alapítója, a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre alkotta. Az épület is az általa képviselt organikus építészet jegyeit viseli. A zalaegerszegi Gébárdi tó déli oldalán, a gát melletti ligetes részen álló kápolnát néhány évvel halála előtt terveztek Makovecz Imre 2009-ben. Egy földből kinövő, égbe nyíló, élő testet jelenít meg. Mint egy a fák lombkoronája közül kibukkanó, felfelé keskenyedő, hatszögletű tornyával hívogat bennünk. A 68 négyzetméter alapterületű, ovális alaprajzú Boldogasszony kápolna felszentelésére 2019. augusztus 15-én Boldogasszony napján került sor. Az avató szentmisét dr. Kisrigó László szegedcsanádi megyés püspök celebrálta. Érdemes megcsodálni különleges belső terét is, melyet ritmikusan ismétlődő piéta körvonal díszít. Van, aki a Szent Család képét képzeli bele. Augusztus 15-e a Boldogságos Szűz Mária elszenderülésének, égi születésnapjának az ünnepe, mennybevétele. Az 5. századtól ünneplik a keresztények kezdetben Jeruzsálemben. Magyarországon Szent István tette hivatalos ünneppé az 1030-as években. Mint tudjuk, 1038-ban ezen a napon ajánlotta fel az országot Máriának. Ez a nap egyben Szent István királyunknak is a mennyei születésnapja. Ezen a nekünk magyaroknak különlegesen is szép ünnepen ismét összegyűltünk az zalaegerszegi Gébárdi tó mellett lévő Boldogasszony kápolnában szentmisére. Az elhangzó részleteket a szentmisén rögzítettem, melyet Wertheim Mátyás ferences atya mutatott be, az orgonánál Bíró Ferenc kántor szolgált. Kérem, hallgassák szeretettel Mátyás atya köszöntését, az evangéliumot, tanítását, majd a szentmise végén adott elbocsátását.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, nagyon szép ünnepünk van ma. A Szűzanya mennybevételének nagy boldogasszonynak az ünnepe, és ilyenkor érdemes magunkat is úgy oda ajánlani a Jóistennek, ahogy Mária képes volt magát oda ajándékozni, és akkor teljes, ami megajándékozó szeretetünk, hogyha a mellettem élők számára is az én életem ajándékká válik. Úgy, hogy menet közben azért tudom, hogy merre vezet az út, és merek úgy jelen lenni a többiek között, hogy néha, hogyha valaki eltéved, akkor azt mondom neki, hogy arra ne menjél, és magamnak is azt merem mondani, hogy hát ezt nem akarom megtenni, mert ez nem az Isten felé visz minket. Úgyhogy úgy érdemes nekünk az megajándékozó szeretetet értelmeznünk, hogy az képes bizonyos dolgokra nemet mondani, de az Istennek, az ő hívásának pedig azt mondja, hogy igen, legyen meg a te akaratod. Sokszor eltévedünk, vétkezünk, hibázunk, Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, tegyük le bűneinket.

0: azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja, ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott is maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, talán minden nap érdemes arra emlékeznünk, amiről Jézus beszélt nekünk, hogy 2 út van. Az egyik út az atyához vezet, a másik út az atyától elvezet minket. És nekünk egyre inkább jó lenne megismernünk ezeket az utakat, hogy jó irányba haladjunk. Azt is bátran kimerem mondani, hogy talán újra kéne tanuljuk a térképolvasást ma. Mert hogy egyébként nagyon könnyen rossz irányba fordulunk, és mindenféle hamis tanítás miatt eltévedünk. Ezért nekünk nagyon jó újból felfedezni a krisztusi tanításnak a gazdagságát, ami segít minket tájékozódni. Amikor az evangéliumot olvassuk, akkor kirajzolódik belőle az alázatosságnak 3 területe, amit szintén újból meg kéne tanuljunk, és ez az evangéliumi engedelmességnek a gazdagsága, az evangéliumi szegénységnek a gazdagsága, és az evangéliumi tisztaságnak a gazdagsága. Mindhárom az alázat alá tartozik, és mind a 3-at nekünk újból meg kellene találnunk, és keresnünk, és járatosak kellene, hogy legyünk ezekben. Kitől lehetne ezeket újból elsajátítani? Persze Krisztustól, hiszen ő az út maga, ő az igazság és az élet. És ott van számunkra még egy nagy segítő, nem más, mint Szűz Mária, aki valamiképpen elénk éli ugyanezeket a dolgokat, elénk éli

magát Krisztust. És ez az engedelmesség így szól Mária szájából, hogy legyen meg a te akaratod. És azért, hát, hogyha így a mai közösségeinket nézem, szerte a világba, keresztényeket is, azzal találkozom, hogy nagyon ritkán mondjuk ezt egymásnak, hogy mondjuk legyen éppenséggel a te akaratod szerint. Legtöbbször még a ferences közösségben is azzal találkozelését megvalósít. Legyen meg, a többi nem érdekel. Na ebből kéne nekünk egyébként kiszabadulnunk, mert hogy az engedelmességet nekünk tanulnunk kellene. Mi az engedelmességnek az ellentéte, ami az eltávolodásnak a csapdája? Ugye ezt már mondtam, hogy csak az én akaratom fontos. És ez nagyon sokszor, ez az én akaratom ráadásul vallásos köntösbe van öltözve. Hogy az én elképzelésem szerint történjen minden. És akkor az a valósága ennek, hogy tényleg ilyen akarnokokkal van tele a világ, és természetesen sajnos a mi közösségeink is. A másik csapda az, amikor nincs egyáltalán akaratom, amikor akaratgyenge vagyok, amikor nem tudok együttműködni az atyával. És ilyenkor visszavonulok a kis hajlékomba, és azt mondom, hogy hát nem az én feladatom, nem értek hozzá, nekem nincsen dolgom a közösségekben. Na ebből szeretne minket egyébként kiragadni az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy gyere velem, tanulj engedelmességet, ahhoz oda kell hajoljál nagyon közel a Teremtő Atyához, és hozzám is, és egyébként a közösségeken keresztül fogod majd megtanulni ezt az engedelmességet. Hogy hogyan kell nekem alkalmazkodnom. És valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehezen megy ma nekünk. Miért nem tartozunk közösségekhez? Hát mert a közösségben ilyen meg olyan emberek vannak, és velük nehéz. És akkor azt mondjuk, hogy mivel nehéz velük, ezért felmentjük magunkat. És ilyenkor mi történik? Hát nincs lehetőségünk növekedni. Nem haladunk sehová, az égvilágon sehová. Sőt, inkább azt mondja Jézus, hogy inkább lefelé megyünk. Az engedelmességről megfeledkeztünk, az valami szitok szóként van jelen a mi életünkben, és ez szétszedi a közösségeinket. És akkor persze Jézus bátorít minket, hogy nem baj, hogyha nem vagy tökéletes, nem baj, hogyha a közösségedben nem tökéletes emberek vannak, segítsétek egymást. Mert amikor valaki nem tökéletes, az azt is jelenti, hogy egymást támogatnunk kellene. Vagy azt mondani neki, hogy figyelj, ha így viselkedsz, az nekem nem jó. Milyen ritkán merjük ezt így megfogalmazni, hogy ha így viselkedsz mellettem, az nekem az nem lesz jó, az nekem se jó, másoknak sem jó. Tehát az engedelmességnek a gazdagságát szeretné feltárni számunkra Jézus, úgy, hogy ő folyamatosan azt mondja, hogy én azt cselekszem, mint az Atya mond, és hogy mi ketten egyé válunk ezáltal, vagy egyek vagyunk. Egyek voltunk, egyek vagyunk, és egyé leszünk. És az Atya akaratát cselekszi Jézus. Mária pedig azt mondja rá, hogy legyen meg a te akaratod, és valami elindul ebben a világban. Aztán az engedelmességen túl ott van az evangéliumi szegénységnek a gazdagsága, és arról már itt a héten az olai templomban én elkezdtem elmélkedni, hogy az evangéliumi szegénység az nem nincs telenség. Az evilági gazdagságon túlmutató lelki gazdagság, amire nagyon nagy szüksége lenne ennek a világnak. Erre szomjazza a világ is, hogy a keresztények találjanak már rá újból az evangéliumi szegénységre. És ez a mai evangélium nagyon is erről szól, mert hogy az evangéliumi szegénység az megindultság, az a szolgáló szeretet felé
beletesz a közösségébe sokat, és nem várja el azt, hogy a másik majd ezt hogyan fizeti meg nekem. Hát a mai evangéliumból nem, de ez derül ki számunkra, hogy Mária ugye nem csak nyitott az isteni akaratnak a befogadására, vagy mindenre, hanem meg is indul, elmegy Erzsébethez. És akkor ott szolgál. És nem azt mondja Erzsébetnek, hogy na hát akkor most akkor add ki a fizetségemet, hanem tele van a szíve örömmel, és felszabadultan, szenvedélyesen adja magát, a két kezét, és az ő lábát, és segíti Erzsébetet. Hát ezt is érdemes ma úgy végigvennünk, hogy hát milyen a mi szolgáló szeretetünk, hogy egyébként mennyire kapcsolódunk be a közösségeinknek a szolgálatára. Hát olyan szomorú felfedezni azt, hogy hát az asszonyok már nem hímeznek, már sokszor a fornettiből vesszük meg a pogácsáinkat, már alig gyúrunk tésztát, már nincsen háztartás, hát aztán arról nem is beszélünk, hogy nyilván ugye, hát így a közös tereinknek a karbantartása is. Hát így újult erővel rendelkező fiatalokat arra meghívni, hogy gyertek takarítani. Természetesen hálásak vagyunk azoknak, akik ezt már felfedezték, és ennek a gazdagságában élnek. Tehát az evangéliumi szegénységnek ez a kapcsolódása, a befogadása, hogy én képes vagyok új barátságokat, új közösségeket befogadni, hogy úgy vagyok jelen a hétköznapokban, hogy ez természetes számomra, hogy teszem, amit tudok, másokért is, nem csak magamért is, és segítem azokat, akik még nem találkoztak az Úr Jézus Krisztussal. Ez a befogadó szeretet. Hogy milyen nagy szerepe lenne a befogadó közösségeknek újból. Hát azért ezt valljuk be megint, hát elég rosszul állunk így befogadó közösségekkel. Nagyon jó lenne, hogyha erre úgy sokan azt mondanák, hogy igen, én ilyen máriás lelkülettel befogadó közösséghez szeretnék tartozni, és meghívok olyanokat is az ima csoportomba, akik esetleg eltávolodtak az Istentől, vagy beszélgetésekre meghívom őket. Na, a szolgáló szeretetnek, az evangéliumi szegénységnek is van egy olyan oldala, ami szintén az eltávolodásnak a jele, az, hogy szintén, hogy nem indulok el, nem megyek oda, passzívan otthon, csak a saját dolgaimmal vagyok elfoglalva. A másik irány az evangéliumi szegénységnek az ellentéte, amikor pedig elkezdek mindent és mindenkit leuralni. Nem együttműködve akarok jelen lenni a családomban, hanem megint csak az történik velem, hogy az én akaratom teljesedjen, és manipulálom az összes családtagomat érzelmileg, mindenhogy, csak hogy az történjen meg, amit én akarok. Ugye ez a leuralásnak a világa, másokat nyomjunk le, és akkor ez egyébként az egyházban is úgy jelenik meg, hogy nem közösségeket építek, hanem rajongótábort. Ez nem vezet sehová. Tehát akkor mi a feladatunk? Hogy nem rajongó táborhoz kell kapcsolódjak, hanem közösséghez. És az a kérdésem, hogy tudok Marikával, Jucikával, Pistivel együtt munkálkodni. Ez az én kérdésem Mária ünnepén. És akkor a harmadik területet, hát úgy már nagyon nehéz ezt ki is bontani, mert nyilván ez nagyon személyes is egyben, hogy az evangéliumi engedelmességen túl, az evangéliumi szegénységen túl, ott van az evangéliumi tisztaságnak a gazdagsága. Hát nem, de Máriát így hívjuk, hogy tisztaság anyja. Hogy ő nem az élvezeteknek él. Nem az a hétköznapjainak, nem az a,
az a központja, hogy jaj, hogy akkor mi lesz ebédre, mit eszek, hány fagyit veszek, ugye, és magam dolgait mondom, hogy akkor van-e csoki elég otthon, ugye, az élvezetekre koncentrálok, és nem azzal foglalkozom, hogy hogyan szolgálhatok Erzsébetnek, hanem az, hogy még többet bevásároljak. És akkor én élvezem az életet. És akkor akkor hogyan kapcsolódok ilyenkor a közösségeimhez? Hát szórakozni akarok. Hát elmegyek ide meg oda, és akkor engem úgy szórakoztassanak. És egyébként döbbenetes, de szerzetes testvéreknél is ez megfogalmazódik, hogy elmegyünk közösen egy lelki gyakorlatra, ahol magamon kéne dolgozzak, és az fogalmazódik meg a testvérekben, hogy hát ez a lelki gyakorlat nekem nem adott semmit. Mert nem adtad oda magad. Nem az a első kérdés, hogy én mit kaphatok egy lelki gyakorlaton, hanem mit vihetek oda. Hogy én hogyan dolgozzak magamon. Hogy találkozok-e a belső szörnyűségeimmel. Azokat lemerem-e tenni. És merek megindulni megint fölfelé az Istennek a vonzásában. És hát sajnos, hát nyilván, hát ezt ismerjük, ez a 21. századnak a csapdája, hogy csak szórakozzál, fogyasz, és élvezd az életet. Hát kedves testvérek, nekünk azért van mit tanulnunk Máriától a mai napon is, és hogyha valóban fontos mindannyiunk számára az ő személye, és rajta keresztül megtapasztaljuk, hogy neki milyen volt ez a meghívása, és hogy hogyan vett részt az evangélium szolgálatában, úgy, hogy Jézust hordozta, táplálta és elengedte, akkor talán mi is megértjük majd, hogy Mária is szépen lassan megértette Jézusnak a szolgálatát, és azt is kimerjük mondani, hogy első tanítványként volt jelen Mária Jézus mellett, aki aztán szívébe forgatta az atyának a szavát, és Jézusnak a tanítását. Ezzel a lelkülettel készítsünk térképet magunk számára újból, hogy a jó irányt megtaláljuk, mi tudjunk rajta tájékozódni, és másoknak is tudjunk utat mutatni. Ez a mi feladatunk, hogyha valóban szeretettel vagyunk Mária felé, hogyha valóban krisztusiak akarunk lenni. Amen.

0: Kedves testvérek, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan együtt imádkoztatok velünk együtt a mai napon a beteg testvérünkért, Krisztián atyáért, és hát imádkozzunk tovább is közösségeinkért, hogy a keresztények tudjanak erősödni, kitartani, és amint a prédikációban is említettem, hogy újra felfedezni azt a nagy gazdagságot, ami az egyháznál van jelen, talán kicsit be is zárogattuk, azt nyissuk ki, vegyük elő, és fogalmazzuk meg újra mindannyiunk számára, hogy mi az, amit nekünk a világ felé mondanunk kell, hiszen nálunk van a térkép, nálunk van az útnak az ismerete, az igazságnak az ismerete, és az életnek az ismerete is Jézus Krisztuson keresztül, amit persze még azért nekünk is keresnünk kell, kutatnunk, de már mikor egy apró morzsácskát is felfedeztünk, azt már érdemes megosztani másokkal is. Ehhez kapjuk a mai napon a küldetésünket is. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szentmise véget ért, küldetésünk van, induljunk békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók! Az elhangzott felvételt a zalaegerszegi Boldogasszony kápolnában augusztus 15-én Wertheim Mátyás ferences testvér által bemutatott szentmisén rögzítettem. Egy éve Székely János szombathelyi megyés püspök szorgalmazására és engedélyével rendszeresen minden hónap 17-én 17 órakor van szentmise. Ajánlom a kedves hallgatóknak, ha erre járnak, keressék ezt az alkalmat. Aki csak egyszer is eljön, az biztos máskor is visszavágyik az itt kapott kegyelemért. Megköszönve figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván mindannyiuknak, Fúrján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Hírperce.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a béke jegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékokon. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A szentmisén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára, rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást, a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána négy sport

0: csapattartalóval vesz részt három sportágban, a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a földközi tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A Vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Vízkereszt ünnepének ez az evangéliuma. A napkeleti bölcsek látogatása az egész emberiség vágyát fejezi ki. Kifejezi azt, hogy meglátták a jeleket, amelyek a teremtésben, a világ működésében Istenre utalnak. Jézus Krisztusnak a születése az egész emberiség számára volt fontos, nem csak egy népnek, nem csak egy szűk csoportnak, hanem mindenkinek. Megváltást hoz, mindenkinek szabadítás. Amikor leírták a Máté evangéliumot, akkor már nagy kérdés volt az, hogy mennyiben szól a keresztény örömhír a pogányoknak és a távoli nemzeteknek. És a válasz egyértelmű, a kezdet kezdetétől fogva mindenkinek szól Krisztus örömhíre. Számomra ez a szakasz különlegesen kedves emlék, hiszen Vízkereszt napján szenteltek püspökké, II. János Pál a szentelő, és különböző országokból, különböző népek köréből kerültünk ki, pont 12-en. Szimbolikus szám volt ez is, hiszen a 12 apostolnak a küldetését jelenítette meg. II. János Pálnak ez volt a szándéka a vízkereszti szentelésekkel. Ki akarta fejezni, hogy az egyház küldetése, az apostolok küldetése, az apostol utódoknak, a püspököknek és a papoknak a küldetése is minden néphez szól, az egész földkerekséghez és minden korszakhoz. Ennek a küldetésnek az örömét kell nekünk is a mai ember számára továbbadni.

0: Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért Istenhez kiáltunk így az esti órákban. Talán az egész Kárpát-medence magyarsága együtt imádkozhatna. Szent Istvánhoz kellene imádkoznunk, aki Isten szolgájaként a magyarságot megismertette a Jóistennel, és biztosította, hogy olyan körülmények között éljen, egy olyan államban éljen, amelyik keresztény alapokon áll, és ezzel megvédte, hogy megmaradhattunk. Mert Szent István, mintha ezt mondta volna egész életművében, hogy keresztény Magyarországot akarok, keresztény magyarságot akarok, mert csak annak van jövője. És hogyha Szent István ide néz a 21. századi magyarokra, akkor megint ezt mondja nekünk, hogy keresztény Magyarországnak van csak jövője. Mert ha az ország nem keresztény, akkor nem fog elég gyerek születni, mert nem fogadjuk el az Isten ajándékát, és hogyha nem születik elég gyerek, akkor elveszünk, mert felőröljük magunkat. Ha nem leszünk keresztények, akkor a családok meggyengülnek és felbomlanak, és a gyerekek nem családban nőnek fel. Ha nem lesz keresztény Magyarország, akkor nem tudunk figyelni a mi elesettjeinkre, nem tudunk nekik segíteni. Hogyha nem keresztények vagyunk, akkor nem tudunk szembeszállni mindazokkal, akik ellene vannak a kereszténységnek, és ellene vannak a mi nemzeti létünknek. A népek gondolkodásában mindig nagy helyet kapott a nemzeti érzés. Néha bennünket azzal vádolnak, hogy túlzásokba esünk. De tetten érjük őket, mert azok vádolnak bennünket túlzással, akinek az útjában áll a mi kereszténységünk, és akinek útjában áll a mi hazaszeretetünk és nemzeti érzésünk. Jézus életműve összefoglalhatók ebben a

Néhány szóban, hogy az én országom nem e világból való. Szent István is, mintha ezt mondta volna. Mert Jézus tudta, hogy abba a másik világba, az égi világba az út ezen a földi világon keresztül vezet. E világ eszközeire és életformáira rászorulunk. Ha Jézus országa valóban nem is a világból való, de mégis ebben a világban van. Ebbe a világba épül bele. E világon kell átmennünk, hogy elérjük azt a másik világot, amelyről beszél. És Szent István ugyanezt tudta. Azt tudta, hogy ha nem találjuk meg itt az Istennel való kapcsolatot, a magyarság ebben a Kárpát-medencében, ahova beérkezett, akkor nem csak elveszik itt a földön, de az égi hazát se találja meg. Szent István örökösei vagyunk. Szent István műve az, hogy vagyunk. Ki kell, hogy fejezzük ragaszkodásunkat Szent István örökségéhez, amit tegyünk úgy meg, hogy ott vagyunk mindannyian augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Bazilikánál Budapesten.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozz.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium, János evangéliumából az első fejezet 45 és 51-es vers soraiból szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, ez pedig így szól. Abban az időben Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, Jézust, József fiát Názáretből. Natanael erre megjegyezte: jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Natanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Natanael ezt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílteket, s hogy az Isten angyalai föl, és leszállnak az emberfia fölött. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy nagyon szép és érdekes történet, mely gyönyörűen beszél arról, hogyan talál rá az ember Jézusra, és hogyan tanul meg hinni benne akkor is, amikor még nem ért meg mindent. Fülöp találkozik Jézussal, és valami egészen különös történik vele. Nem tudja magában tartani az örömét. Elmegy Natanaelhez: megtaláltuk, akiről a proféták szóltak. Natanael azonban kételkedik: jöhet-e valami jó Názáretből? Milyen emberi ez a kérdés, hányszor mi is így gondolkodunk. Valami nem úgy néz ki, ahogyan elképzeltük, ezért már előre elutasítjuk. Ebből nem lehet semmi, ő biztosan nem tud nekem segíteni. Isten hogyan tudna éppen ebből a helyzetből valamit kihozni? De Fülöp nem vitatkozik, nem akarja meggyőzni, csak ennyit mond: jöjj és lásd. Talán ez az egyik legszebb evangelizáló mondat. Nem azt mondja, hogy én mindent megmagyarázok neked majd, na figyelj csak ide, hanem na gyere, találkozz vele. Tehát a kereszténység végső soron nem egy elmélet, nem pusztán szabályok összessége, és nem is csupán vallási hagyomány. A kereszténység találkozás egy személlyel, Jézus Krisztussal. És milyen érdekes, Jézus nem sértődik meg Natanael kételkedésén, amikor meglátja őt, hanem azt mondja, hogy ez egy igazi izraelita, akiben nincsen hamisság. Natanael megdöbben, amikor Jézus megkérdezi, illetve elmondja, hogy te ki vagy, és megkérdezi Natanael: hát te honnan ismersz engem? És Jézus még mélyebbre vezet ezáltal bennünket, mert azt mondja, hogy mielőtt Fülöp hitt, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Tehát milyen gyönyörű üzenet ez nekünk is. Mielőtt mi kerestük volna Istent, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna a nevét, ő ismerte a nevünket. Mielőtt mi elindultunk volna felé, ő már elindult felénk. Tehát Jézus látott bennünket. A fügefa alatt lát, a könnyek között, a csendben, a csalódásban, a félelemben, a kérdéseinkkel együtt. És mikor Natanael rájön arra, hogy tényleg Jézus ismeri őt, akkor azt mondja ő is, hogy igen, te vagy az Isten fia. Jöjj és lásd, gyere el a templomba, gyere el a szentmisére, ülj le egy csendes imában, nyisd ki az evangéliumot, és mondd el Jézusnak őszintén, ami a szívedben van. És talán egyszer te is megtapasztalod, Jézus már akkor ismert engem, amikor én még alig ismertem őt. Amen.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel tehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét. Adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez itt Együtt a Szinodális úton című műsor, amely két hetente jelentkezik a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából. Úgy hétfő esténként két hetente 20 óra 16 perckor kezdünk. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, önkéntes technikusaink pedig itt Szombathelyen Szabó Gábor, budapesti stúdióban pedig Szállás György. Köszönöm a munkájukat. Budapesti

0: kevesen vannak itt, mint három fiatalember, akikkel egy kicsit visszatekintünk a nyári élményekre, tapasztalatokra, ki merre járt, hogyan élte meg a nyarat. Kezdjük egy bemutatkozással.
1: Üdvözlök minden hallgatót, Nagy Péter vagyok, 17 éves, itt a Szombathelyen a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumnak a, hát most végezte a tizedik osztályt, úgyhogy a 11-et fogom kezdeni jövő héten 2, mert hát most már sajnos itt van az iskola a nyakunkon, vége van a nyárnak, és nagyon szépen köszönjük József atyának a meghívása, hogy most mesélhetünk, hogy mi katolikus kamaszok hogyan is éltük meg a nyarat.
2: Jó estét kívánok, Rettegi Ákos vagyok, 16 éves, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium lendő 11. osztályos tanulója, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
3: Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Gálos Domonkos vagyok, én vagyok itt a legfiatalabb, úgy érzem, én 15 éves vagyok, most vagyok 10. osztályba, szintén a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnáziumba, és örömmel jöttem, hogy megosszam tapasztalataimat az elmúlt nyárról.
0: Hát izgatottan várjuk, mi minden volt a nyáron veletek, milyen kalandokba volt részetek, de először talán egy picit beszéljünk, mint mindig arról, hogy mi az a szinodalitás, mi az, hogy szinodális műsor. 14. Leó pápa újra és újra hangsúlyozza, hogy a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár. Ezt elmondta különböző alkalommal, aminek a lényeg az, hogy beszélgessünk közös dolgainkról, osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, és tervezzünk. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szinodalitás kapcsán azt látja helyesnek, hogy új technika, új struktúrákat alakítsunk ki, hanem már a meglévőket próbáljuk meg továbbfejleszteni. Dr. Székely János, Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke még a tavasz folyamán küldött a papoknak egy levelet, amelyben biztat bennünket arra, hogy ezt a szinodalitást, ezt kezdjük el komolyan venni. Arra kért bennünket, hogy egy kibővített képviselőtestületi ülésen, amire meghívunk mindenkit, aki szívesen arra eljönne, tulajdonképpen három dolgot kéne megtárgyalni. Legyen egy imádságos alkalom, beszéljenek azokról a közösségekről, amik azon a plébánián vannak, végül tervezzék meg legalább egy olyan evangelizációs alkalmat, amelyen az egyháztól távolabb állókat is megszólíthatják, jöjjenek ők is, rájuk is szükség van. De most másról lesz szó, a szinodalitás keretében beszélgessünk a ti nyaratokról. Utolsó szabad hétvégétek van, mert jövő héten már megkezdődik a tanítás, ki megy mindenki a maga iskolájába, de most ne előre tekintsük, hanem egy kicsit vissza, ha osszuk meg a hallgatókkal, mi minden szép dolog volt a ti életetekben, amelynek 17 évesen, 16 évesen, 15 évesen nagyon örültetek, és amit pozitív élményként éltetek meg. Ki kezdi?
1: Szerintem kezdem én. Hát megvolt az iskolában az évzáró, megkaptuk a bizonyítványokat.
0: Kulcsot tettétek a lábtörlő alá, gondolom.
1: Igen, igen, hogy most vissza nem megyünk egészen szeptember 1-ig, és ezt nekem sikerült is megtartanom. Vissza sem mentem az iskolába, majd de tényleg jövő hét kedden már megyek. És ilyenkor a legtöbben így a mondjuk osztálytársak, barátok néha így szétszélednek, és nem nagyon találkoznak. Na de nekünk így hárman srácoknak, és még plusz három fiúval, megbeszéltük, hogy na mi úgy kezdjük a nyarat, hogy együtt, közösen, úgyhogy elhatároztuk már egy kicsit előbb, hogy itt még a nyár elején elmegyünk, vonattal lemegyünk Vonyarcra, visszük a bicikliket, és lenn leszünk 5 napot, amivel az egyiken körbe fogjuk tekerni a Balatont.
0: Egy nap alatt?
1: Egy nap alatt.
0: Kemény dolog.
1: Úgyhogy így indult nekünk a nyár, hiszen a fiúk részletesen mesélek is róla, hogy hogyan is történt, milyen jóságok, rosszaságok történtek ezen a szűk heten?
0: Na, halljuk.
3: Hát szerintem nem mondok idegen dolgot azzal, hogyha azt mondom, hogy 6 kamasz, 15 kötője, 17 éves rác beszabadul egy balatoni nyaralóba, akkor ott tek társast, rengeteg kártyajátékot, valamint a Balaton körüli, hát ott Vonyarc körüli településekre elmentünk, és mindenféle jót csináltunk, nyilván a strand sem maradhat, ahol mindenki összevagdosta a lábát a kagylókkal. Szerintem...
0: De élveztétek.
3: De élveztük, és ez a lényeg. Ugye mi így hatan azért sokszor együtt vagyunk, de egy idő óta először ez volt az, amikor tényleg így együtt tudtuk lenni hosszabb időt, és ki tudtunk kapcsolódni. És hát nyilván középpontban biciklik voltak. Pont a hét közepén szerdán vágtunk neki ennek a kalandnak. És
0: hát... Egy nap alatt megkerültek a Balatont? Jól értettem az előbb?
1: Igen, igen, és ez nagyon okos ötlet volt tőlünk, hogy úgy vágjunk bele, hogy a hőségriadónak a kellős közepén, mert hát most mi kamasz fiúk azért a szervezésben profik vagyunk, úgyhogy
0: a hőségriadó kellős közepén.
1: Hőségriadó közepén indultunk el ennek az útnak, de hát egyébként szerintem nem volt aznap annyira nagyon meleg, de ez az én véleményem, hatan tekertünk.
0: Ákos?
2: Meg azért azt hozzá kell tenni, hogy a meleg után egy elég erős szél is jött, ami azért, ha az arcodba fújja a port, úgyis kellemetlen biciklizni, de jó volt, két embernek sikerült is, négy embernek majdnem, de egy fantasztikus élmény volt, azt kell, hogy mondjam.
0: A majdnem is.
3: Én a majdnem kategóriába tartozom, én büszkén vállalom, viszont nekem messze a nyár egyik fénypontja volt, amikor egyik társunka, mi hát ebéd után azt mondtuk Zamárdina, hogy mi innen nem fogunk tovább gurulni egy méter csa nélkül, hogy nem aludnánk egyet, szóval Zamárdiba a part mellett kerestünk egy szimpatikus fát, ledöltünk, cuccokat leraktuk, bíztunk benne, hogy senki nem lop meg minket, és egy órát ott elalukáltunk, míg a többiek küzdöttek tovább, és onnantól kezdve mi átkapcsoltunk, és nem arra mentünk, hogy minél gyorsabban körbérünk, minden településen megálltunk egyet, bementünk kultúrkávézókba inni vizet, mert ott volt hideg víz, a kulacsainkban pedig nem volt. Megálltunk az összes szabad strandon, lógattuk a lábunkat, és beszélgettünk mindenről, amiről lehet igazából.
0: Ami eszetekbe jutott.
1: Mi pedig 40 kilométer előbbről aggódtunk, hogy vajon megvannak-e a srácok ott arrébb, de megvoltak ők is.
0: Azért egy kemény vállalás volt, gyerekek, nem?
1: Tudtuk, hogy van vonat, hogyha nem jön össze, akkor fölülünk.
0: Ja,
1: hát, mint én is például, Máriafürdőnél nagyon elkapott egy nagyon erős vihar, úgyhogy fölültem én is a vonatra, és kezdtéig elmentem vele, mert sajnos jég is esett ott Szent Györgynél. Úgyhogy végül én se tudtam teljesen körbe menni, de így is egy nagyon nagy élmény volt. Nagy vállalás volt, de igen, a vonat azt tudtuk, hogy ott lesz bármi van.
0: Mondjátok, láttatok ilyen tornyos házakat, és amit úgy hívnak, hogy templom. Bementetek ilyen helyre?
1: Hát azon a tekerésen. Láttunk egyet-kettőt, bár nem tudom, hogy hányba mentünk be, lehet, hogy ahhoz nem kellene a kezém, hogy meg tudjam számolni őket. Úgyhogy azon a héten, azon az öt ott a templomokat sajnos nem annyira látogattuk, sőt egyáltalán nem, de azért imádkoztunk.
0: Együtt? Úgyhogy,
1: igen.
0: Na ez egy dicséretes dolog. Jó, kinek van még gondolata erről a kerékpártúráról?
3: Én nekem nincs gondolatom, de kiváló átvezetést találtam ki a következő programon, amin szintén közösen vettünk részt. Ugyanis amikor már én is a vonaton voltam, amikor már Peti is, és mind a hárman cserkészek vagyunk, illetve mind a hatan cserkészek vagyunk, és idén lett volna egy olyan cserkésztábor, amiben rengeteg csapat lett volna még rajtunk kívül. És ültünk a vonaton, és hát álltunk a vonaton, és érkezik az e-mail, a messenger üzenet, nem is tudom melyik volt, hogy elmarad. És ilyenkor a vezetőség egy meetinget hirdetett meg, hogy akkor mégiscsak beszéljük meg ezt az egészet, és tisztán megvan ez az emlék, amikor ott állunk a vagomba, izzadtan, büdösen, fáradtan, és becsatlakozunk másik 10 kipihent, tiszta ember beszélgetésébe, és végül megvalósult egy tábor, tehát a következő pont az a cserkész tábor volt nekünk, ami Torma földén volt, 10 napos.
0: De vagy, hol van az a Torma földe? Mert lehet, hogy aki a ország másik felé van, az nem tudja.
1: Hát, ez olyan eldugott hely, mint Balmazújváros, de egyáltalán nem arra, ez Lentinek a közelébe van, hogy már a horvát határtól nem messze, hogy Lentitől délkelet fele, hogyha nem mondok rosszat, ott található Torma földe, és tavaly is ott volt a csapatunk táborozni, és idén ilyen SOS táborként oda mentünk el. De ott kicsit egybesűrítettük a dolgokat, mert hazértünk tekerésről, csütörtökön jöttünk haza, és másnap pénteken már pakoltuk a kamionra a cuccainkat, ami ment Tormaföldére, és Ákos például már hétfőn ment is a táborba, hogy megkezdje az előtábort, mi meg kedden csatlakoztunk hozzájuk.
0: Na, mondjatok egy tábori élmény, tapasztalatot.
2: Hát ugye az előtáborral kezdtünk, előtábornak nagyon fontos eleme az, hogy csak az idősebbek vannak ott, és ez egy ilyen... Egyébként elképesztő jó hangulatú ilyen előkészítés volt, hogy megteremtsük a kisebbeknek az egész tábort, hogy majd ők ezt már így tudják élvezni.
0: Tehát gyakorlatilag tábort építettetek?
2: Gyakorlatilag igen.
1: Így is lehet hívni, igen.
0: És miket kell ilyenkor építeni egy ilyen táborba?
2: Hát a közösségi sátraktól kezdve a latrinán át, a pöcegödörig mindent meg kell igazából csinálni, hogy amikor megérkeznek a kisebbek, akkor
0: már... Figyelj, én úgy tudom, a cserkész táborban szokott egy nagy kereszt is lenni. Ez itt is volt?
2: Igen. Ezt is az előtáborban állítjuk föl mindig a zászlórúd mellé, egy hatalmas keresztet, amit sokszor ott is szoktunk hagyni, kicsit így megmutatva, hogy mi itt jártunk.
0: Nagyon jó. Aztán mit tudok még a táborról mondani?
1: Hát mind a hárman kicsit máshogy voltunk ott, hogy például Ákosnak nincsen őrse, Dodónak van egy kicsikből álló fiú őrse, most majd ő elmondja pontosan, hogy hányan vannak, meg milyen korosztály, meg nekem is van egy őrsöm, az ilyen kiskamasz korosztály, ilyen 12-3 évesek, úgyhogy ők így ott voltak a tábor elején 8-an, aztán a végére már csak 6-an voltak, úgyhogy én félig rájuk vigyáztam így a táborba, de nagyon nagy élmény volt velük is, én nagyon szeretem őket, hogy mennyi mindent tudunk együtt összehozni, ugye most már ők is egyre nagyobbak, úgyhogy a sátrak mellett, ugye minden őrsnek megvan a saját sátra, hogy kell olyanokat építeni, például, hogy asztalt, padot, és én mondjuk nagyon büszke voltam rájuk, hogy azt már milyen könnyedén föl tudtuk állítani, vagy volt olyan nap, hogy őrsi főzés, ugye minden őrs magának főzte az ebédet, úgyhogy ha ott elbénázzuk a dolgokat, akkor aznap nincsen ebéd, de hála Isten, jól vettük az akadályt, és egy nagyon finom kárbonárát sikerült csinálni, és még mellé amerikai palacsinta is volt.
0: Több fogásos ebéd.
1: Királyi lakoma.
0: Bizony, cserkész gyomornak.
1: Hát ez nagyon jó volt ott a tábor közepén.
0: Na, cserkész tábor, ki mond még valamit róla?
3: Hát ugye, ahogy Peti mondta, nekem volt ott egy őrsöm, ők 6-an voltak ott, 6 ilyen kis köldökömig érő, futkározó energiával teli, de nagyon szerethető kisfiú. Egy kedvenc élményem ebből a táborból talán az, hogy mégiscsak így valahogy csatlakozunk a valláshoz is, hogy hát tavaly is, meg idén is, amikor Tormaföldön voltunk, mindig elkapott minket egy szép vihar, egy szép eső, és utolsó este...
0: Ilyenféle nem féltetek, ilyenkor dörög, villámli, csattok, hú...
3: Hát azért félelmetes volt, és én nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a piciknek mennyire lehetett félelmetes. Így történt az, hogy nagyon hirtelen leszakadt az ég, mindenki futott, amerre látott, és hárman bent voltak az őrsönben, hárman úgymond bent ragadtak a sátorba, és ott bezárkóztak. Én és a másik őrsvezető társam, mi mind a ketten máshol voltunk, és igazából nem tudtuk, hogy velük mi a helyzet, és amikor picit elállt az eső, csak így szépen oda mentem, és elkezdtem kifűzni a sátrat, amikor is az a látvány fogadott, hogy mind a hárman állnak, úgy kell képzelni a sátrat, hogy van egy rúd a közepén, és állnak a rúd körül, valamikük még térdes, és együtt mondják a rózsafűzőt. Mert úgy, hát nem tudom, hogy féltek, vagy csak így kitaláltak, hogy na most biztos jó lenne imádkozni a rózsafűzért. Ott imádkozták a rózsafűzért, és nem lett semmi bajuk meg a sátornak se, szóval...
0: Hát a szűzanya megvédte
3: őket. Szűzanya megvédte őket, így van.
0: Igen. Ákos?
2: A táborban ott volt Gergely atya is velünk, és nekem egy nagyon különleges
0: élmény
2: volt. Gergely
0: atya, premontrei atya, ugye?
2: Igen. Csornáról. És amikor egyik nap a betervezett mise a program csúszása miatt nem valósulhatott meg, akkor kitaláltuk, hogy hát akkor takarodó után tartsunk egy misét, és hát este 10:30-kor tartani egy misét, az hát nekem egy nagyon különleges élmény volt. Igen.
3: hívhatjuk éjféli misének is. Szerintem, hogy elmondhassuk, hogy évben kétszer voltunk éjféli misén.
1: Maradjunk a fél 12-esben.
0: Jó, na mondd tovább, Ákos. Hát, ide figyeltek, a picik nem féltek. Én éjszaka egyedül, apa nincs itt, anya nincs itt. Júj, mi lesz?
3: Egyébként meglepően jól bírták. Tehát szerintem olyan jó hangulat van ott a cserkésztáborban, és olyan jó közösség van, hogy igazából szinte eszükbe se jut. Tehát nagyon jól bírták meg, hát el voltak látva programokkal is, meg hát egymással kommunikáltak, és szerintem egy olyan biztos közeget alakítottunk ott ki, hogy nem volt bennük olyan érzés, hogy itt most nekik félniük kéne, vagy bármi rossz történhet, mert itt vagyunk egymásnak.
0: A szülőktől tudom, hogy nagyon lelkesedtek, értetek őrsvezetőkére a picik. No, kinek van még a cserkésztáborral valami mondani valója, gondolata? Nincs, akkor lépjünk tovább. Mi volt, milyen élményetek volt? Tehát volt egy kerékpártúra, volt egy apropó, a cserkésztábor mennyi ideig tartott?
2: Hát ugye 10 nap volt a tábor, és előtte voltunk rend még 3, illetve 2 napot előtáborozni.
0: Elő- és utótáborozni, amely gyakorlatilag tábor építés és táborbontás jelent, tehát kérdezem.
2: Nem egészen, utótábor nem volt, azt már az egész tábor, aki ott maradt, a végén a legkisebbek már nincsenek ott. Ott már együtt pakolunk össze mindent, pakoljuk fel a kamionra, megyünk haza, és pakolunk be a raktárba.
0: Volt-e valami nagy túra a tábor idején?
1: Volt bizony, idén sem maradhatott el a portja. Külön helyeken voltunk, ugye Dodó Ákos, ők már nagyobbak, és Dodónak akkor már nem is volt ott az őrse, és akkor ők a saját korosztályukkal mentek portyázni, szép nagy kilométerszámot. Én pedig az őrsömmel mentem, és azzal a korosztály, úgyhogy mi sokat nem mentünk, de nekik ez volt az első portyájuk. És hát a portja közben...
0: Mennyi ideig tart ez a portja?
1: Ez ugye úgy van, hogy mi délután indultunk, és másnap délelőttig.
0: És akkor valahol lefeküdtetek aludni?
1: Hát megmondták, hogy hova menjünk, hogy hol tudunk lefeküdni, de egyébként nem egy házba vagy valahol, hanem az erdőbe. Szépen ponyvát felraktuk, és akkor ott aludtunk. De sajnos jött egy hatalmas vihar.
0: Akkor is a vihar jött.
1: Igen, erről szerintem a fiúk majd jobban tudnak mesélni, de nekünk az volt a szerencsénk, hogy volt egy viszonylag nagyobb esőbe álló, ahol be tudtunk menekülni, de nagyon elkapott minket egy vihar, és jöttek egyébként a vezetők, hogy elvigyenek-e minket kocsival vissza a táborba, hogy akkor jó, ott alszunk sátrakban, ahogy valami megázás, egy ilyen megfázás, és az nekem is ott van előttem, hogy a kicsik így az első portjukon, nem, mi maradunk, mi megmutatjuk, hogy erősek vagyunk, mi itt is tudunk aludni, és ott aludtunk szépen, és egyébként nem lett semmi probléma, úgyhogy nagyon élvezték, és másnap megmentünk báza keretjére, a strandra.
0: Nagyon jó.
2: Hozzáteszem, mi nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, minket kötelező jelleggel elszállítottak a helyünkről, úgyhogy miután befejeztünk egy 20 kilométeres túrát, így közölték velünk, hogy jó, akkor most felkerekedünk, és autóval elviszünk titeket egy másik helyre, mert itt a vihar miatt nem maradhattok. De aztán végül minden szuper volt, úgyhogy...
3: És megjegyzem, jó, hogy elvittek, mert itt tudtuk nézni a foci világbajnokságnak az elődöntőjét, szóval...
0: Az se egy utolsó dolog.
3: Hát az egy utolsó pont, igen.
1: Hát igen, szerintem. Én azt nem tudtam látni, így hát azóta is nagyon szomorú vagyok.
0: Na gyere, lépjünk tovább egy picit. Milyen kalandjaitok, érvényeitek, tapasztalataitok voltak? Hogyan mulat egy katolikus kamasz gyerek? Vagyis hogyan élvezi a tábort, a nyarat? Mondjátok.
1: Hát nekem talán ez már egy ilyen egyéni élmény lesz, de nekem a nyarom legnagyobb élménye az volt, hogy eljutottam Assisibe. Ez úgy kezdődött, hogy ezt május 3-ára én visszaugrok a történettel, ahogyanis a Kálvárián lévő Carlo Acutis kép, ugye aznap van a szentnek a születésnapja, és róla volt a prédikáció, és ott én elejtettem egy ilyen mondatot, hogy de jó lenne eljutni a Assisiba. És rá pár nappal, szerintem maximum 3 telt el, az ifjúsági referens, a Pongrácz Benedek Béla atya, írt nekem egy üzenetet, hogy mit csinálok augusztus 3-tól 6-áig. És akkor mondtam, hogy elvileg semmit, most úgy néz ki. És akkor küldte, hogy lesz egy ilyen ifjúsági találkozó Assisiben, hogy van-e kedvem menni. Hát én erre nem tudtam nemet mondani.
0: Se kapni, se nyelni nem tudta.
1: Hát nem. Úgyhogy az ott nekem egy nagyon, nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen összejött. Aztán voltak kisebb akadályok, mivel 18 éves kortól volt, én meg még sajnos nem vagyok 18, de,
0: hát csak pár hét
1: de le lehetett tudni, és el tudtam még én is jutni, és akkor augusztus 3-án Béla atyával, és még velem, és még három fiatallal autóval elindultunk Assisiba, Szent Gotthárdról, és akkor ugye jó hosszú út odáig, de amikor megérkeztünk, becsekkoltunk, és már ott látszódott, hogy jött oda a Ferences atya, és akkor mondta az információkat, és ott is sugárzott belőlük a boldogság. A program úgy nézett ki, hogy mindjárt ott hétfő este fölmentünk az óvárosba, és ott a Szent Ferenc templomnál volt a megnyitó rész. És
0: sok fiatal volt?
1: Rengeteg fiatal volt.
0: Az egész világról?
1: Nem, ez egy európai találkozó volt, bár volt, aki nem Európából jött. A legtöbbjük ugye olasz volt, de voltak Albániából, Horvátországból, Spanyolországból, ugye minden honnan voltak, szinte egész Európából. És ami tetszett nekem ott a megnyitón, hogy mindjárt két énekkel kezdtek. Katolikus énekek voltak, bár sajnos a szövegüket én nem értettem, mert olasz, illetve spanyol dalok voltak. De már mindjárt ott nagyon jó volt, hogy énekeltek, táncoltak, és ezt látni, utána jöttek ilyen megnyitó beszédek, és így kezdődött ilyen kis lazán nyugiban az egész találkozó. És utána kedden pedig voltak workshopok, előadások. Kaptunk ilyen kis rádiókat, hogy aki nem tud olaszul, ő angolul tudja hallgatni, hogy volt fordítás, előre be kellett jelölni, hogy hova megy el az ember, és akkor négy előadást néztünk aznap meg. Reggeli az ott volt a lent Assisiban, a bazilika előtti téren, ott kaptunk egy zacskót, és abban volt a reggeli, meg az ebéd is, hogy azt vittük magunkkal, és akkor egész nap ezeket a workshopokat hallgattuk. És ami nagyon szép volt, hogy ugye hát Béla atyával mentünk, ő neki meg kellett nyilván misézni aznap. És találtunk egy nagyon szép helyet, mert fölmentünk arra a helyre, ahol régi ferences szerzetesnek a barlangját megnéztük, és ahogy onnan jöttünk le a hegyről, találtunk egy nagyon szép kis megállót. És ott miséztünk egy nagyon szép kilátással, úgyhogy az nekem egy nagyon nagy élmény volt, sőt másnap a szerdai napon is ott volt a Szent Misénk, hogy ezt én így külön kiemelem ott, hogy annyira szép helyen tudtunk, és akkor így öten voltunk. Igaz, mindenki, aki ott autóval mellettünk ment föl vagy le, jól megnézett minket, hogy mit csinálunk ott, de az egy nagyon jó élmény volt. És akkor szerdán meg egy kicsit önállóak voltunk, és elindultunk, hogy akkor felfedezzük Assisit rendesen. Ugye bementünk a Szent Ferenc templomba, azt is megnéztük belülről, és utána elmentünk hát arra a helyre, amit én legjobban vártam, a Santa Maria Maggiore templomba, ugyanis ott nyugszik, ott van elhelyezve Szent Carlo Acutis. Hát ugye sokan mondják, hogy mondjuk hatalmas Cristiano Ronaldo fanok, vagy Lewis Hamilton fanok, akkor én kimondhatom magamról, hogy én Carlo Acutis fan vagyok, úgyhogy én nagyon vártam azt a találkozást, és akkor beléptem a templomba, és oda sétálhattam a sírhoz. Nem voltak sokan szerencsémre, úgyhogy több mint 10 percet el tudtam ott időzni, és tudtam imádkozni, és nagyon jó volt, hogy az a szent, akiről ugye a kamasz közösségünk is el van nevezve, hogy ő a védőszentje, őt én most látom, itt van előttem, és tudok vele úgymond beszélgetni, hogy az egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy ez nyaramnak a legszebb emléke, az biztos. Aztán...
0: De hogy van ő? Üvegkoporsóban van?
1: Üvegkoporsóban van, igen. Ugye neki 2020 januárjában föltárták a sírját, és akkor fölöltöztették a ruháiban, egy boncolás után fölöltöztették ruhákba, és ki lett állítva oda a templomba.
0: És egy tornacipőben van?
1: Hát egy Nike sportcipőben, farmer nadrágban és egy sportpulóverben fekszik ott egy rózsafüzérrel a kezében.
0: Hány éves korában halt meg?
1: 15 éves volt, amikor meghalt.
0: És szentté avatták.
1: És szentté avatta, ugye 2025. szeptember 7-én Leó pápa. És ami még vicces volt, hogy ugye jöttünk ki a templomból, ott volt mellette a Carlo Acutisnak az ilyen kis boltja, ilyen erekje boltja, ahol így lehetett mindenféle kis dolgot, szuvenírt, vagy bármi szépet venni, kegytárgyat. Hát én ott hagytam 51 eurót, úgy jöttem ki, hogy egy 37 centi magas Carlo Acutis szoborra, hogy azt azért én valahogy nem tudtam otthagyni, szegény zarándok társaim több mint 10 percet kint vártak rám az üzlet előtt, mert én közben az otthoniakkal, szüleimmel beszéltem, hogy akkor mi legyen, jöjjön vagy maradjon, de eljött végül, és természetesen még utána megnéztük ott a különböző templomokat látni való.

0: dolgokat, és ami nekem még egy különlegesség volt, hogy Carlo Acutisnak a szíve egy másik templomban van ereklyeként kihelyezve, én ezt eddig nem is tudtam, pedig rengetegszer utána néztem már az ő életének, úgyhogy most, hogy elmentem, még most is tudtam újat tanulni, és akkor volt még este egy nagyon nagy koncert a Bazilikán.
1: Na várjál, Carlo Acutis, álljunk meg még egy pillanat.
0: Megállunk.
1: Én még soha életemben nem voltam ott, de képről már sok mindent láttam. Mi van a bejárat előtt? Milyen Carlo, Szent Carlo Acutis ábrázolás?
0: Egy nagy monstancia. Igen. Az látható, ugye benne az oltári szentsége, és amellett áll Carlo Acutis. És
1: annak támaszkodik neki.
0: Igen, annak támaszkodik. És
1: miért?
0: Hát ugye Carlo az így mondta fiatal korában, hogy az eukarisztia számomra a mennybe vezető autópálya, hogy ugye ő nem vallásos családból származik teljesen, édesanyja volt, hát valamennyire vallásos, de ő benne valami teljesen átfordult, és amiután ő első áldozáshoz járult, ő utána egyetlen napot nem hagyott ki, hogy elmenjen szentmisére és szentáldozáshoz járuljon, úgyhogy ezért ő tudta azt, hogy ez a legjobb módja annak, hogy ő a mennyországba kerüljön majd életének a végén.
1: És biztos, hogy ott van, és imádkozunk is hozzá, igen, rendesen. Igen. Járjon közben, értünk a Jóistennél. Mondasz-e még valamit erről az itt kalandodról?
0: Hát még ezt a, hogy akkor volt egy nagy koncert, ugye, és igen, ott is nagyon jó volt látni, hogy az Isten dicsőítő dalokkal, hogy mennyire táncolnak rá a fiatalok, és utána ezt Béla atya mondta ki, hogy a katolikus élet az nem egy unalmas élet, hogy ez nem abból áll, hogy mi csak imádkozunk, hanem tudunk még Isten dicsőítő dalokkal is, hát most csúnyán mondom, de szórakozni, és annyira jó volt, hogy nem is tudtam én a szövegüket, de hogy jó volt látni, hogy mindenki énekli, táncoltak rá, meg volt a koreográfiájuk, és élvezték, és akkor meg
1: ez is... Ez Magyarországon nem szokás.
0: Sajnos nálunk annyira nem szokás, úgyhogy ez így...
1: És ti is becsatlakoztatok, és illegettétek, billegettétek magatokat?
0: Hogy mindenkit láttuk, hogy táncol, mert ugye megvolt az, hogy mi ez a tánc, és akkor mi is így próbáltuk lekövetni, hogy pontosan mit kell lépni, hogyan, úgyhogy próbálkoztunk mi is.
1: No, Ákos, te viszont volt egy nemzetközi cserkész találkozón.
2: Így van, én a közép-európai dzsemborival kezdtem az augusztusomat. Az is egy
1: mondja,
2: fantasztikus...
1: Mi az a dzsembori?
2: Dzsembori az egy nemzetközi cserkésztábor, talán ez a legjobb megfogalmazása. Tehát most itt közép-európai országokból leginkább egy 1000 cserkész táborozott Nagykovácsiban. És igazából fantasztikus volt, mert egyrészt a saját országom másik végéből érkezett cserkészeket is megismerhettem, meg a külföldi magyar cserkészeket. Csehekkel is beszélgettem, szlovákokkal is, és egy ilyen nagyon jó élmény volt, hogy azt láthattam, hogy nagyon sokan vannak, akik ugyanazt képviselik, amit én, és ugyanúgy érzik jól magukat, és ők is táboroznak, és még akkor is, hogyha Angliából jöttek, Lengyelországból jöttek, akárhonnan jöttek. Úgyhogy egy nagyon jó élmény volt. Ott is volt egy szentmisénk, ahol tele volt a, hát egy ilyen nagy esőbeálló, amit János püspök úr mondott, és egy nagyon szép szentmise volt. És nagyjából ennyit mondanék, azért Dodó, te is mesélj valamit, mert
1: neked milyen
2: régen szólaltál meg.
3: Hát, hogy itt az egyéni kalandoknál tartunk, akkor én nekem egy olyan élményben volt részem, hogy nekem édesanyámnak a bátyja és a családja kint él Amerikában, és nagyon ritka az, amikor ők jönnek haza, mi még sose voltunk Amerikában, ők szoktak hazajönni, de ritkán jönnek haza, és most itthon voltak 3 hetet, és velük töltöttem el így azt a hármat, vagyis hát kettőt, mert az egyikben még a cserkésztábor tartott. Így kicsit hát meg kellett erőltetnem magam, és az angol tudásomat fel kellett elevenítenem, de egészen belejöttem már a végére, és nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy vannak olyan emberek, akik igazából szerintem nem is annyira ismernek, és én sem ismerem annyira őket, de így is szeretnek, és én is így éreztem azt, hogy szeretem őket, és nem is mindig értettem, hogy miért, mert nem sok emlék köt össze minket, tehát nagyon régi emlékeim vannak róluk, de nagyon jól éreztük magunkat, elmentünk közösen nyaralni Balatonmária fürdőre, és igazából velük is rengeteget játszottunk, bejártuk, hát bejártunk rengeteg várost, ahova ők el akartak menni, vagy mi meg akartuk mutatni nekik, hogy Magyarországon is vannak szép dolgok, és igazából én még ezt tudom kiemelni ilyen egyéni emléknek.
1: Nagyon jó. Van-e bármilyen tapasztalat, élmény, amit megosztanátok a hallgatókkal, bármelyiteknek? Ákos húzza magához a mikrofont, mondja.
2: Ugye mi a Dodóval voltunk a plébániai családközösségünknek a táborában, ahol József atya is ott volt velünk, ez Zala Szent Lászlón volt, és
1: hát hogy hívják a családközösséget?
2: Ez a Mustármag közösség a Kálvária templomban.
1: Hányan vannak ebből? Meg tudod mondani?
2: Hát szerintem olyan 13-14 család, és egy ilyen 50-60 ember, talán most 40-valahányan voltunk ott a táborban, de egy nagyon jó élmény volt nekem, nagyon jó beszélgetésekkel, játékokkal.
1: Még volt a legnagyobb élményed ebben a táborban?
2: Nehéz lenne a legjobb élményt kiemelni.
1: Hát az utolsó nagy program?
2: Hát a Dodó, meg az egyik barátja csináltak egy fantasztikus kvízestet. Az nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy kitettek magukért, és egy elképesztő és nagyon szórakoztató estét csináltak nekünk. Volt ki mit tud is.
1: És számháború?
2: Számháború is volt.
1: Erről meséljetek valamit.
2: Számháborúval zárjuk a tábort most már.
1: Kik számháborúztak kikkel?
2: Hát a szülők voltak az egyik csapat, a gyerekek a másik.
0: Atya gondolom a gyerekeknél voltam.
2: Atya sajnos már nem maradt a számháborúra, de egyébként nagyon izgalmas volt, szerintem az elmúlt évek legizgalmasabb számháborúját játszottuk. A szülők sajnos megnyerték az első fordulót. De
1: ne viccelj, eddig mindig a gyerekek nyertek.
2: Igen, úgyhogy utána gyorsan játszottunk is egy visszavágót, mert azért ez így nem maradhatott, és a második kört, ha jól emlékszem, meg is nyertük Dodó akciója által.
1: Mi volt az akció, Dodó?
3: Hát az én akcióm az az volt, hogy berontoltam a fűszfához, megfogtam az ászot és elfutottam. Ez volt a legjobb taktika. Hozzá kell tenni, az első játék az másfél órán keresztül tartott alsó hangon, szóval az egyik...
1: Tehát ilyen korpulensebb szülők, testesebb szülőket bírták?
3: Egyébként bírták. Hát ott úgy kiejtegettek minket, mint a fene. Tehát... Egy darabig ment egy ilyen sorozat, hogy minden gyereket a saját anyukája ejtette ki, nem tudom, hogy megbeszélték-e, vagy csak véletlenül jött ki, de szerintem fél vagy három-egy órán keresztül csak ez ment, hogy mindenkit a saját anyukája ejtett ki. Tehát valamit tudtak.
1: Kedves szülők valamit tudnak, ugye?
3: Valamit tudnak.
1: De hát ilyen hűségesen viselkedtek, mondja a Gábor technikus, hogy 3 percünk van, be kell fejeznünk. Mit ajánlatok a mai fiataloknak? Mindegyik egy-két mondatban. Mit ajánlatok a mai fiataloknak? Hogyan lehetnek igazán jókedvűek, derűsek, boldogok?
3: Én azt ajánlom nekik, hogy ne szégyeljék a vágyaikat, és ne tartsák magukba őket, és merjetek kockázatot vállalni a jó érdekében, és merjétek kimondani azt, amit szeretnétek, és merjétek megtenni azt, amit szeret. Persze csak korlátokon belül, tehát nem tudom, tehát ne ilyen extra dolgokat, hogy akkor én most vízen fogok járni a csendes óceánon, amilyen belátható és elképzelhető, azt tényleg, mert egyszer élünk, egyszer meghalunk, és élvezni kell.
1: És az jó Isten ne adjuk ki az életünkbe.
3: Ez jó Isten ne adjuk ki az életünkbe.
1: Ákos, mit ajánlasz a mai fiataloknak, korosztályodnak?
2: Én is azt, hogy kicsit, amikor így együtt vagyunk, erősítsük egymást, hogy a jó úton tudjunk járni, és hogy ebben így támogassuk egymást, mert azért közösen könnyebb, mint egyedül. Azt gondolom.
1: Peti?
0: Én pedig azt mondom, hogy most már ugye vége a nyárnak, de ugye szerintem mindenkinek a zsebében ott van a telefon, és hát inkább én sem nézem meg néha a képernyődemet, hogy mennyi volt, de hogy törekedjünk arra, hogy ne a telefonba, meg a számítógépbe, meg ezekbe lejjük az örömöt, hanem például egy baráti összejövetelbe. Itt most nem kell arra gondolni, hogy elmenni 5 napra és körbetekerni a Balaton. Elég, hogyha csak elmész a haveroddal valóva egyet beszélgetni, játszani, vagy egymáshoz, mert én ugye rengeteg ilyet is csináltam én például a nyáron, és ezek az emlékek örökké megmaradnak, és nagyon jó emlékként.
1: Hát fiúk, nagyon szépen köszönöm mindezt, amit elmondtatok. Nekem is nagy élmény volt így együtt hallani mindezt, ami veletek történt. Peti, aki 17 éves, Ákus, aki 16 éves, és Dodó, aki a csapatnak a Benjaminja. Nem méretben, hanem életkorban, mert méretben egy colos legény, de amúgy ő a csapatban legfiatalabb. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a nyári tapasztalataitokat, ami tele van örömmel, derűvel, hajrá tovább! Elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, mindenkinek áldott szép napokat kívánok, jó Isten segítsen minden kedves hallgatónkat, itt hogy meg tudjanak maradni mindig a jóban, közösség, és a jó Istennel van a belső közösségben.
4: Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának.
5: Hírpercek.
6: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a pécsi egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük 2 érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a pécsi egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest Bonipertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11.000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület, Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
5: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

Cserny tanítványa volt. 1827-ben Párizsba költözött, ahol kapcsolatba került a kor forradalmi mozgalmaival és vezető értelmiségével. Később ő maga lett a zenei élet központi egyénisége. Felkarolta és propagálta többek közt Berlioz-t, Chopin-t, Wagner-t, és élete későbbi folyamán gyakran változtatta lakóhelyét. Liszt Ferenc legtöbbet Weimarban és Rómában tartózkodott, közben hangversenyeket adott Madridtól Pétervárig. 1865-ben világi szerzetessé avatták. 1873-tól a Pesti Zeneakadémia alapító elnöke lett, ettől kezdve itthon töltötte a téli hónapokat. Fő művei 2 szimfónia, a Faust és a Dante, 13 szimfonikus költemény és egyéb zenekari darabok, 4 versenymű zongorára és zenekarra, 4 mise és 2 oratórium, kórusművek és dalok, zongoraművek és átiratok. Tanulmányai és levelei irodalmi. Az egyház alapításáról szól Máté 16. fejezet 13-tól 20. versig. Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el nem mondják senkinek, hogy ő a messiás. 15-nél. Ez a felolvasás, ez a történet, a János evangélium története, akkor arról szól abban az időben, amikor az Úr Jézus már feltámadt, és feltámadása után találkozik tanítványaival, illetve, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy Péter Jézus Krisztus szenvedése előtt 3-szor tagadta meg, hogy ismeri. És feltámadása után az Úr Jézus 3-szor kérdezi meg Pétertől, hogy szereti-e. Tehát ez a János 21. fejezet 15-ös verstől. A főhatalom átadása Péternek. Étkezés után Jézus megkérdezte Simon Pétert. Simon, János fia, jobban szeretsz, mint ezek? Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá. Legeltesd bárányaimat. Aztán ismét megkérdezte, Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd 3-szor is megkérdezte, Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy 3-szor is kérdezte, szeretsz engem, és csak annyit mondott. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Ezt a bibliai részt azért olvastam fel, mert visszatérnék Liszt Ferenchez. Liszt Ferenc a Krisztus oratóriumban feldolgozta ezt a történetet. Liszt Ferenc a Krisztus oratóriumot, ez a legnagyobb szabású és egyik legjelentősebb műve, ezt az oratóriumot 1855-ben kezdte, az utolsó részekkel pedig 1867-ben végzett.

A Krisztus oratórium egy hatalmas mű, három tételből áll. Van a karácsonyi oratórium, a vízkereszt után, és a szenvedés és feltámadás. Az oratórium nyomtatásban 1872-ben jelent meg. És az oratórium szóról még egy kis tájékoztatót elmondanék, hogy mit is jelent az a szó, hogy oratórium. Az oratórium egy zenemű. Szóló énekeseket, kórust és zenekart foglalkoztató, drámai, elbeszélő műfaj. Több főrészből áll, amelyek kisebb egységekre, áriákra, recitatívókra, zenekari és kórustételekre tagolódnak. Jellemző sajátsága a kórus fokozottan drámai feladatköre. Fontos szereplője az elbeszélő, aki a zenei tételeket prózai szöveggel vagy recitatívóval köti össze, magyarázva és meggyorsítva a cselekményt. Klasszikus oratóriumok többsége ótestamentumi, ószövetségi történet, vagy a szentek életéből vett történetet elevenített meg. A korabeli operák antik görög környezetével ellentétben. Az oratórium műfaja és elnevezése, az oratórium azt jelenti imaterem. A 16. században született, egy római templom imatermében tartott összejövetelek nyomán, ahol bibliai elbeszélések és jelenetek kerültek előadásra, énekesek és kórus közreműködésével. A zenei műformak kibontakozása a barokk korszakban következett be. Fejlődésének útját Olaszországban, Németországban Schütz indította meg. Fénykora Händel nevéhez fűződik, aki 25 oratóriumában a vokális és hangszeres zene minden eszközét egyesítve saját kora alapvető kérdéseinek és törekvéseinek adott hangot a bibliai cselekmény ürügyén. Eszter Izrael Egyiptomban, Józsua Makkabeus Júdás, Messiás Saul Sámson. A világi, nem bibliai szövegű oratórium terén pedig Haydn alkotott maradandót, ismerjük az évszakok, a teremtés. A természetábrázolás gyermekes örömével és a bécsi klasszicizmus új zenei elemeivel frissítette fel a műfajt. A 19. század irodalmából a Faust elkárhozása, Berlioz műve, az Éliás Mendelssohn műve és a Krisztus oratórium Liszt Ferenc műve emelkedik ki. A 20. században ismét megújult a hagyomány, de megváltozott igénnyel, a legkülönbözőbb természetű szöveggel és környezettel társul. Tehát térjünk vissza Liszt Ferenchez, a Krisztus oratóriumról beszélünk, mert ebben az oratóriumban találjuk meg ezt a feldolgozást, a főhatalom átadását Péternek. Erről a műről, tehát a Krisztus oratórium megírása régóta foglalkoztatta Lisztet, annyira, hogy már 1853-ban meg akarta kérni barátját, az egyébként egyházellenes hemveg költőt a szöveg megírásorium gondolata, amikor Hector Berlioz Krisztus gyermekkora című oratóriumát vezényelte. Ekkor élettársát, egy hercegnőt kért meg a nyers szövegkönyv összeállítására, és ez a terv sem valósult meg. Végül 1862-ben, amikor már Liszt Ferenc Rómában élt, akkor látott hozzá régóta dédelgetett terve megvalósításához. A latin nyelvű szöveget végül a zeneszerző maga állította össze a Biblia és a katolikus liturgia szövegeiből. Tehát ez a Krisztus oratórium, a három tételes mű, ennek az anyagába beleillesztette két korábbi egyházi kórusművét is, a nyolc boldogságot, a mi atyánkot, a páternosztert, és végül a húsvéti himnusszal záródott be, és hozzátette a már szintén meglévő pápai himnuszt, 9. Pió idején írta, és ezt az átdolgozást

tehát beletette a Krisztus oratóriumba. Méghozzá a 8. részben találjuk ezt meg, az egyház alapítása, kórus, orgona és zenekar. Ez tehát arról szól, hogy egy dicsőséges zene után megkérdezi Krisztus, mond Simon Péter, szeretsz-e engem? Legeltes nyájamat. Másodjára is mond Simon Péter, szeretsz engem, és harmadszor is. Ezt tehát most meg fogjuk hallgatni kórus előadásában orgona kísérettel. Tu es Petrus.

Liszt Ferenc Krisztus oratóriumából hallottuk tehát most az egyház alapítását. Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A viszonylag rövid, mint egy 5 perces részben a kórus, az orgona és a zenekar működött közre. A részt zenekari bevezetővel, majd férfikar uniszónó énekével kezdődött, és érdekes módon Liszt beleillesztett egy zenekari és orgona kíséretes 4 szólamú vegyeskari himnusz részletet is. Most pedig ugyanezt meg fogjuk hallgatni, tehát Liszt pápai himnuszát csak orgonára írva. Tehát ez is ugyanez a dallam lesz, és meghallgathatjuk a dicsőséget bevezető részt, amit a pedál, a basszus hangokon fogjuk hallani, nagyon hangos orgona regiszterekkel, eljátsza a bevezetőt, és utána egy halk regiszteren ezt a dallamot mond Simon Péter, szeretsz engem. Tehát ez egy önálló orgona mű, Liszt tu es Petrus. Hallgassuk a művet.

Mai Magasztallak Uram egyházzenei műsorunkban Liszt Ferencről beszélünk. Meghallgattuk csodálatos művét, a Krisztus oratóriumból Tóesz Pétrusz, az egyház alapítását, az énekkari részt is, és az orgona darabot is, amely Tóesz Pétrusz címmel az előbb hangzott el. Liszt Ferenc egyéb egyházi kórus műveiből zsoltárokat is írt. A zsoltárok ugye az Ószövetségnek az egyik fejezetét alkotják. Ezek közül, a zsoltárok közül Liszt Ferenc megzenésítette a 13. zsoltárt, a 18-at, a 23. zsoltárt, a 116-ost, a 129-est és a 137-es zsoltárt. Mi most a 116-os zsoltárt fogjuk meghallgatni. A 116. zsoltár így szól, az Ószövetségi zsoltár felhívási dicséretre. Alleluja! Áldja az Urat minden nép, minden törzs dicsőítse, mert kegyelme hathatósan működik bennünk, és hűsége megmarad örökké. Tehát áldjátok az Urat, ezzel kezdődik a 116-os zsoltár, Laudate Dominum, latinul, és ezt a művét Liszt Ferenc 1869-ben írta. Meghallgatjuk most a Szent Efrém férfi kar előadásában, orgona kísérettel. Tehát 116. zsoltár, Liszt Ferenc műve, áldjátok az Urat, Laudate Dominum.

mai egyház zenei műsorunkban Liszt Ferenc műveiről beszélünk. Az utolsó, ami a mai adásban elhangzik, a BACH Fantázia és Fúga. Ez a BACH Fantázia és Fúga Liszt Ferenc orgonára, illetve zongorára írt műve. Mindkét hangszerre megírta, a 1870-ben átdolgozta mindkét változatot, a zongora változat ekkor kapta a címben szereplő nevét. És aztán orgonára is megírta Liszt Ferenc a BACH Fantáziát és Fúgát. Liszt Ferenc már fiatal korától szívesen és elkötelezetten játszotta Johann Sebastian Bach zongoradarabjait, például a Voltemperirtes klavír preludium és fúgáit, valamint a többi műveit is, és szívesen hallgatta Hámol miséjét, amikor megírta Szent Erzsébet legendáját, a Krisztus és a Via Crucis című oratóriumokban is érezhető ez a hatás. Bachról így írt 1863. szeptember 10-én barátjának: Händel iránti minden tiszteletem ellenére továbbra is mindenek előtt Bachért rajongok, és ha beteltem Händel hármas hangzataival, a passió, a hámolmise, kincset érő diszonanciái és a bachi polifónia más csemegéi felé húz a szívem. Tehát ezt írta Liszt Ferenc. Ekkor már évek óta készen volt a Bach nevére írt preludium és fúgája, annak első változata. Tulajdonképpen a Bach nevét B-A-C-H így írjuk le, és ezt a B-A-C-H, tehát kimondva Bach-ét, már ő maga, Johann Sebastian Bach is komponált e hangok felhasználásával. Liszt Ferenc pedig Johann Sebastian Bach iránti tiszteletéből írta a B-A-C-H Fantázia és Fúgáját. Maga a zene a Bach motívum bemutatásával indul, az orgonán a láb pedálokon, tehát mély hangon halljuk. B-A-C-H. Ezt a dallamot. És amikor azt meghalljuk, az orgona és a zongora változat között van némi különbség. A középső szakaszban fokozatosan felgyorsul a tempó, majd jelentősen lelassul annyira, hogy a 16-odokból felekké, azaz 8-szorosukra hosszabbodnak. A darab második felében ismét gyorsabb lesz az ütem, sűrűsödik a szövet, a csúcspont pedig a zongorán a 73.-76. ütemben hallható. A végén ismét lelassul a tempó, és a fantázia egyetlen szólammá szűkülve ér véget. Hallgassuk meg ezt a gyönyörű fantáziát, Bach nevének a komponálását, tehát Liszt Ferenc művét BACH Fantázia orgonán. És ezzel elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírperce.
1: Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Az Atlétika Vatikána csapata a békejegyében vesz részt a tarantói mediterrán játékon. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent István királyra emlékeztek az államalapítás ünnepén Rómában. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, melyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Adja hírül a Magyar Kurír. A kápolnát Prokop Péter egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek. A Szent Misén jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Törő András rektor homiliájában kiemelte, hogy István király nem csak történelmi és politikai okokból döntött a kereszténység mellett. Nem csupán egy új rendet látott, hanem valami sokkal többet, az élet forrását. Már 1000 évvel ezelőtt tudta, hogy népünknek szüksége van arra, hogy kapcsolatban maradjon Péterrel, Rómával, az egyetemes egyházzal. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsor igazgatója a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11 ezer rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa a szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Gogol utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. A sport békejavaslatának jegyében az Atlétika Vatikána 4 sportolóval vesz részt 3 sportágban a 20. mediterrán játékokon, amelyet augusztus 21-e és szeptember 3-a között tartanak Tarantóban. Áll a Vatikán hírében. A Szentszék sportolóinak részvételét egyhangulag megszavazta a Földközi Tenger térségét érintő 26 ország olimpiai bizottsága. Augusztus 19-én a tengerparti város székesegyházában szentmisét tartottak a sportolók keresztje köszöntésére, amely a rendezvény teljes időtartama alatt ott marad. A vándorkereszt a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériuma támogatásával kíséri a nagyobb nemzetközi sporteseményeket. 15 féle fából készítették, melyeket a világ különböző részeiről, köztük a Szentföldről, Kínából, Oroszországból és Afrikából állítottak össze. Nem csak az egység, hanem az egyetemes sokszínűség és testvériség szimbólumává is válik. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Mondta az Úr ezt a példabeszédet, volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített, aztán kiadta bérbe a szőlőműveseknek és útra kelt. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a neki járó termést, ám a szőlőművesek neki estek a szolgáknak, egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak meg fogják becsülni. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, azt mondták egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor tehát majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz azokkal a szőlőművesekkel? Azt mondták neki, a gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőleit pedig más szőlőműveseknek adja ki, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt mondta nekik, vajon sosem olvastátok-e az írásokban, a kő, melyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Az Úr műve ez, és csodálatos a mi szemünkben. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tisztelt a kedves testvéreim! Bizonyára mindnyájan voltunk már úgy, hogy valami nagy értéket, vagy számunkra fontos dolgot kaptunk ideiglenesen. Tudom én, akkor az embernek meglett a jogosítványa is, kölcsön kapta az édesapjának az autóját, vagy többször volt ilyenben részünk, hogy barátainknál nyaralhattunk. Nyilván fizetés nélkül, de hát azért mégiscsak az ember akkor nagyon vigyáz a kölcsön kapott értékre. Vagy és az utóbbi hetekben az unokák vannak nálunk, és hát amikor az embernek a saját gyerekeivel van, akkor azért sokkal lazábban van. A beszédével is, a kezével is, a fegyelmezés, és amikor az unok, akkor jaj, nehogy valami baj történjen vele. Értékek, amelyek nem a sajátjaink, amelyeket csak kölcsön kaptunk ideiglenesen, és amikkel el kell számolnunk, amelyeket majd vissza kell adnunk a tulajdonosainak. És erről szól a mai evangélium, hogy az Úr, aki maga az Isten, a szőleit, a teremtést, rábízza az emberre, ránk bízza, nekünk is ajándékokat ad. Mindaz, amink van. Egészen elképesztő, ha vele gondolunk. Mindaz, amink van, az ajándék Istentől. Viszont amellett, hogy meg vagyunk ajándékozva, nem szabad elfelejteni, hogy ez az ajándék, ez nem örökké a miénk. Ez az ajándékkal el kell számolni. Nagyon érdekes, amellett, hogy ha tudatosítjuk, hogy igenis el kell számolnunk a dolgainkkal, minden dolgunkkal, amellett megnézni a gazdának, jelen esetben az Istennek a hihetetlen türelmét. Vajon nem tudta? Nem sejtette, hogyha ha kétszer is küldött már szolgákat, és mind a kétszer megverték, kidobták, megkövezték, akkor vajon a fiával nem ezt fogják tenni? Vajon miért tette? Vajon ennyire naív volt? Nem. Ennyire szeret bennünket. Hogy nem azt mondja, hogy hát ha egyszer butaságot csináltál, ha egyszer nem jól bántál a dolgaid, akkor nem kapsz többet, nem, akkor újra és újra ad. Akkor újra és újra kér, akkor újra és újra figyelmeztet bennünket. Ezért küldi a fiát el, a fiamat csak meg fogják becsülni. Hát Jézus Krisztus emberi lett, csak észrevesszük már, hogy az Isten ennyire szeret bennünket. És hát nem. Ugyanakkor az is világos, hogy amikor az ez történik, akkor ennek következménye kell, hogy legyen. Ha mi lennénk a gazdahelyben, mi se tennénk mást, mint amit válaszolnak ott Jézus Krisztusnak a hallgatói. A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, és odaadja azoknak a szüleit, akik majd megviszik a termést annak idejében. Ez lenne a logikus. És nem azt mondja, hogy igen, jól mondtátok, hanem azt mondja, hogy
kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Nem mindig az az igazán érdekes és értékes, amit mi emberek annak gondolunk, amit esetleg az ember elvet, ahol az Isten valami csodát tesz, azt fölemelheti, azt nagyjá teszi. Nem az emberi értékítélet a döntő, hanem az, amit az Isten bennünk, belém lát, hogy én képes vagyok arra, hogy én jó eszköze lehetek, hogy én tudom őt szolgálni, lehet, hogy esendően, lehet, hogy bűnösen, lehet, hogy gyengén, lehet, hogy halkan, de teszem a dolgomat, és odaadom az életemet. No, így lesz az elvetett kőből is szegletkő. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ne elvetett kövek legyünk, hanem hogy amit kaptunk Istentől, azt jól használjuk fel. És érdemes szépen végignézni fiataloknak. Vannak néhányan, hogy mit kezdenek az idővel. Lehet, hogy már mondtam is, hogy tavaly egy 18 éves fiatalemberrel beszélgettünk, és hogy már meg a képernyő idődet. Egészen elképesztő, 12 óra. 12 óra képernyő, addig bámult a telefonját, 12 órán keresztül. Nem csak a fiatal, nekünk is érdemes időseknek néha megnézni, akinek van okos telefonja. Mert pontosan erről szól, hogy elvegye azt, ami a miénk. Hogy arra használjuk, amire ő gondolja, ne amire kellene. Fiatalok, könyv. Laura, mikor volt könyv a kezedben? Ilyen széthajtható könyv. Volt? Laura. Nem. Könyv. Hogy veszünk-e könyvet a kezünkbe? Vagy csak a technika? Középkorosztály, akinek ezer gondja van, akinek ott a gyerek, ott a munka, ott a ház, ott a boldogulás, lesz a ház, milyen, hogy vannak a kapcsolataink, emberi kapcsolataink, hogy van-e időm, tudom-e, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos, tudok-e sorrendet építeni az életemben, tudok-e értékrendet állítani. És aztán persze itt vagyunk mi, idősebbek, akik egyre inkább érezzük az idő szorítását, és érezzük, hogy a dolog kezd komolyá válni, mert igenis el kell számolni, hogy vajon hogy nézünk a fiatalokra, és mit hagyunk rájuk. Csak úgy nézünk, hogy jaj, bezzeg a mai fiatalok, akik semmivel nem rosszabbak, mint mi jelzem. Csak egy más körben, korban nőnek föl. Vagy azt mondjuk, hogy hoppá, ezt még át kéne adni, ezt még el kéne mesélni. Ezt még el kellene mondani, ezt még meg kellene tanítani, ezt még meg kellene mutatni, hogy próbálkozunk-e átadni valamit abból, amit megtapasztaltunk. Mert a fiatalok okosabbak, ügyesebbek, szebbek, erősebbek, de tapasztalatuk nincs. És amit mi megtapasztaltunk, azt csak mi tudjuk nekik átadni, azt csak mi tudjuk elmondani, nem biztos, hogy megfogadják, de legalább mondjuk el. És hát egy olyan dolog, ami mindannyiunkra vonatkozik. Azért kértem el Margit nénitől csak kölcsön ezt az órát, hogy jusson eszünkbe. Tessék figyelni. Hallatszik? És ez így megy. Ez így megy. Minden másodperc. És nem lehet visszatekerni. Vissza lehet tekerni az órát, de az időt visszahozni nem lehet. Kaptunk Istentől időt. Kaptunk időt. Mit kezdünk vele? Hogy fogunk elszámolni? Azt fogom mondani, hogy hát uram, tudod, én a képernyőm nekem én kihoztam 5 órára egy nap.

hogy fogunk elszámolni a kapcsolatékkal? Hát tudod, uram, ő volt a hibás, meg egyáltalán, meg nekem volt igazam, meg ő sértett, meg ő mondta. Vagy azt mondjuk idősként, hogy hát nem hallgattak meg a fiatalok, nem hallgattak, nem mentek a fejük után. Nem lehet a felelősséget lenyomni. Nekünk van időnk. Mi élünk most. Mi halljuk az evangélium üzenetét. Mi vagyunk felelősek a világért. Mi vagyunk felelősek ezért a városért, ezért a földért, a családunkért, az egész emberiségért egy picit. Mert Krisztus így erre hív bennünket. Nem kevesebbre, hanem hogy ott, ahol vagyok, aki vagyok, ami vagyok, azzal gazdálkodjak és számoljak el. Uram, ami a tied, neked adom. És minden a tied, vagyis mindent neked kéne adnom. Segíts az Úr, hogy gonosz szőlőműeseknek az elrettentő példája óvjon meg minket az ő eltévedésüktől. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

Biztos már kedves testvérek, kedves barátaim, ez egy gyönyörűséges példabeszéd újra és újra helyre rakja a mi életünket. Visszateszi azt a szegletkövet abba az épített világban, ami a mi életünket jelenti. Visszateszi azt a tartókövet, hogy helyére tegye a gondolatainkat, az érzéseinket, és újra helyesen értelmezzük azt a világot, ami körülvesz minket. Hát ebben a példabeszédben talán a legrosszabb, ha mindig arra gondolnánk, hát igen, ilyenek az emberek. Ilyenek az emberek hálátlanok, ilyenek az emberek gonoszak, ilyenek az emberek, és mondhatnánk ezeket is, talán tudnánk bólogatni mindannyian. Az Isten nem ezt akarja velünk tudatni. Nem azt akarja velünk tudatni, hogy miért rossz sokszor ebben a világban. Hanem azt akarja elmondani, hogy minden, ami van, minden, amiből benne vagyunk, az Isten országának a valósága és teljessége. És ez a kert, amiről beszélünk, ez a mi saját életünk. Ez a kert, amiről beszélünk ebben a példabeszédben, ez pont a szomszédom. Ez a kert az én családom. Ez a kert, sorolhatjuk ezeket a dolgokat. Mindaz, amit kölcsön kaptam az Úr Istentől. Kölcsön kaptam, hogy annak minden termését, minden jó ízű gyümölcsét, minden lehetőségét észrevegyem. Felhasználjam, örüljek neki és élvezzem. Mert ez a kert lehetőség. A megelőlegezett bizalom lehetősége. Mert az Isten nem kér kauciót, nem kér előre fizetést, majd utólag. Így születünk ezzel a bizalommal. Így kelünk fel minden reggel ezzel a bizalommal, hogy ez a kert az életem kertje, a lehetőségek kertje. Benne van minden, ami szükséges. Benne van minden, ami elégséges. Benne van minden, ami a lehetőségek halmazát hozza. Ma reggel, amikor fölkeltem, pont ezzel a bizalommal keltem. Azt mondta az Isten, nézd, itt van egy újabb nap. Használd, élvezd, örüld, vedd észre, gyümölcsözd és dolgozz benne. Hát az Isten mindig a lehetőségek Istene. Minden pillanat, minden nap, minden hét, mind újra és újra azt jelzi. Itt ez a kert, hát műveld. És nem csak lehetőség, hanem szabadság is. Az Isten a szabadság Istene, aki újra és újra szabad akarattal felruházott embereknek szabadságot ad. Hiszen a gazda nem marad ott, nem ellenőrzi a bérlőket, nem csak, hogy mit csinálnak nap, mint nap, nem köt bele, nem magyarázkodik, és legfőképpen nem utasít, nem kritizál, hanem azt mondja, hogy nézd, bízok benned. Hát csináld az úgy, ahogy jónak látod, a saját eszed szerint. És valószínűleg hibázni is fogsz, nem baj, tanulsz belőle. És lesznek dolgok, amiket nagyon jól fogsz csinálni, helyes, élvezd a gyümölcsét, hiszen több lesz a bevételed. Ott van az a mérhetetlen szabadság, amit az Isten mindannyiunknak meg akar adni. Nincs ott a mindennapjainkban. Nem kritizál, nem köt belénk, hanem bízik bennünk. Majd a végén a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Majd akkor, amikor eljutunk odáig, hogy számot adunk, akkor majd megbeszéljük. De addig szabad vagy. Milyen jó lenne ezt a szabadságot odaadni az embertársaink felé. Milyen jó lenne ezt a szabadságot megtapasztalni sokszor a munkahelyünkön. Milyen jó lenne ezt a szabadságot a házasságunkban is újra és újra megélni. Nem, nem ma kötök beléd, majd várjuk meg a végét. Milyen nagyszerű az az Isten, aki ilyen bizalommal fordul felénk. Milyen nagyszerű az Isten, aki ezt a szabadságot adja. Hát ez a fejlődésünk záloga. Próbálkozunk, tapasztaljuk és látjuk az eredményeket. És valljuk be őszintén, mindenkinek megvan hozzá való esze, hogy észrevegye, hogy mit tett jól, és mit nem. Legfőképpen akkor, mikor a gyümölcsöket ellenőrzi, mikor az aratásra, a szüretelésre kerül a sor. Az életünk lehetőség, az életünk szabadság, és az életünk munka. Mert az Isten a bérlőknek azt mondja, hogy dolgoznotok kell. Megtehetni, hogy azt mondja, hogy nem. Csak majd én megdolgoztatok, és szedjétek le a gyümölcsöket. Az Isten azt akarja, hogy az ember dolgozzon. Az Isten azt akarja, hogy az ember megtapasztalja a munkának a nagyszerűségét. Megtapasztalja az izzadságból fakadó eredményeket, megtapasztalja a testnek a gyengességét, megtapasztalja sokszor a bizonytalanságot az időjárásban, megtapasztalja mindazt, hogy az élet miről szól. Hogy ezeket szembe tudja állítani az Isten örök igazságával és az örök jóságával. Hogy pontosan lássuk,
hogy igen, a munkánknak mindig meg lesz a gyümölcse. Persze, ki mint vett, úgy arat. Ki mennyit dolgozik, valószínűleg annyit fog ebből megtapasztalni. De miért akarja az Isten, hogy dolgozzunk? Miért van az, hogy nekünk a teremtett világban, nekünk egyedül embereknek van ez a kötelességünk? Én úgy gondolom, hogy kiváltságunk. Hogy megtapasztaljuk az alkotás örömét. Hogy megtapasztaljuk az Isten, a folyamatosan munkálkodó atya, és a vele együtt folyamatosan munkálkodó fiúnak a meghívását. Gyere, munkálkodj velem folyamatosan. Gyere, tapasztald meg azt, hogy a kezeidnek műveiből örömet tudsz szerezni. Tapasztald meg, hogy részese vagy annak az örök isteni teremtésnek. Tapasztald meg, hogy olyan lehetsz, mint az Isten. Az Isten, az, aki folyamatosan munkálkodik, az Atya, a Fiú és a Lélek, akikről pontosan tudjuk, hogy folyamatosan jelen van. Gyere, lépj be ebbe a közösségbe, és tapasztald meg azt, hogy milyen nagyszerű dolog hasznosnak lenni. Milyen nagyszerű dolog eredményeket elérni. Milyen nagyszerű dolog gyönyörködni a gyümölcs. Az élet lehetőség. Az élet szabadság. Az élet munka. És ezért fizetni is kell. Hát megint csak ott a következő kérdés. Vajon ha ez a gazdag embernek olyan sok van, miért kéri a bérlőktől a bérleti díjat? Azért, mert szereti őket. Azért, mert szereti őket annyira, hogy újra és újra szembesíthessék maguk mindazt, amit kaptak, azzal szemben, amit adni kell cserébe. Heti egy órát. Ha hosszan beszél a papa, 1:15. Ennyit kér az Úristen. Gyere el! Fizess ki a bérleti díjat. És nem azért, mert neki van rá szüksége, hanem hogy mi jöjjünk rá. Kaptunk 178 órát, és csak egyet kér saját magának. 177 arra való, hogy te jól érezd magad. Ez mind arra való, hogy neked ez örömet jelezzen. Mindaz használhatod. De vedd észre, mekkora ajándék ez. Milyen nagyszerű dolog, ha amikor a bérleti díjat fizetjük, akkor rájövünk, mennyi mindent kaptunk érte cserébe. Ilyen jó dolog, mert az ember megtanul hálát adni. Megtanul

következő, jön a következő, jön a következő, jön a következő, és soha nincs az, amikor azt mondjuk, hogy most megállok. Talán még az életünk utolsó nagy ciklus zárásával se tudunk igazából mit kezdeni, mert az is átmegy rajtunk. Rossz dolog látni papként, hogy a legtöbb család nem ér oda a saját gyászához sem, mert mindig megy, megy, megy is pörög ez a világ. Néha napján jó lenne megállni, és kifizetni a bérleti díjat. Néha napján jó lenne megállni, és lezárni egy-egy ciklust az életünkben, hogy ne daráljon be, hanem újra és újra szembesüljünk, újra és újra tovább lépjünk, újra és újra lássuk egészben ezt az egészet. Az élet lehetőség, az élet szabadság, az élet munka, az életért bérleti díjat kell fizetni, és az élet a legnagyobb tanúsága megtanulni elégedett lenni. Mert mégsem boldogok ezek a szolgák. Mégsem érzik azt, hogy minden ott van, amitől ők rendben lennének. Mégsem érzik azt, hogy talán elegendő mindaz, amit kaptak. Nem azt látjuk, hogy elégedetlenek, és többet akarnak. Többet, többet, többet, többet, többet, és látjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. A kert tanít minket arra, hogy pont elegendő. Lehet, hogy nem sok, lehet, hogy lehetne több, de pont elegendő. És ha ők még ezt a szolgák ezt megtapasztalják, akkor nem egy évig élvezik a bérlésnek a lehetőségét. Nem egy évig érzik a gyümölcsnek az ízét. Nem egy évig kapják meg mindazt, ami nekik pont elegendő. Hanem a következő évad is az övék lenne. És a következő is következő. Mert az Isten mindig adni akar. Az Isten mindig adni akar, pont amennyit elegendő. Nem véletlen, hogy a mindennapos imádságunkban is mindennapi kenyeret kérünk, ami mára elegendő, mert így folyamatosan megtapasztaljuk, ő gondoskodik rólunk, ő körbevesz minket, újra és újra szembesülünk ezzel a ténnyel. Hát így áll össze egy gyönyörűséges történet, így kapjuk meg a lehetőséget, hogy megnézzük a saját életünket. Azt az életet, amely ajándék, mert lehetőség, mert szabadság, mert Istenre figyelés, mert gazdagság, mert a gyümölcsök íze, mert az egésznek a lehetősége mind-mind tőle van. És ezért fizetünk bérleti díjat, hogy tudatosítsuk, észrevegyük. Ennyi mindent kaptunk attól, aki irgalmas és ember szerető. Mennyi mindenért adhatunk hálát ezen a héten is annak, aki mindezekkel megajándékozott minket. És vegyük észre, pont azért teszi, hogy megelégedetten éljünk, hát a megelégedettség a boldogságnak az előszobája, és a boldogság az, amikor az ember tudja, ott vagyok abban a kertben, Ádámmal és Évával. Ott vagyok abban a kertben azokkal, akik körbevesznek engem. Ott vagyok abban a kertben, ahol bár dolgozok, bár néha napján izzadok, de újra és újra megtapasztalom. Előre kaptam, bizalommal kaptam, lehetőséget kaptam. Hála érte. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának 4. fejezete a 24-től a 29. versig tartó szakasza alapján történik. Mondd az Úr tanítványainak, figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan

na mérnek majd. Sőt, adnak is hozzá nektek, akik hallgattok engem. Mert akinek van, annak még adatik. Akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. Azután ezt mondta. Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Jézus az Isten országáról beszélve különösen fontosnak tartja azt, hogy az Isten igéje, amely magként kerül az ember életébe, szárba szökkenjen és termést hozzon. Amikor a krisztusi ember, a keresztény ember az életét éli, akkor igyekszik ezt a magot befogadni, és olyan feltételeket biztosítani számára, amely a bő termést hozza meg. Éppen ezért ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ami szeretetet kap az ember, azt a legnagyobb mértékkel tudja tovább adni. Aki hallgatja az Istent, annak még ehhez adatik is. Aki viszont nem teszi meg, még azt is elveszik tőle, amilyen van. Tehát elsődleges feladat az Isten szeretetét befogadni, és az Isten szeretetét élni. És akkor bizony az ember még többet kap hozzá, hogy az Isten országa felé vezető útja az folyamatos lehessen, és végső soron a megérkezést biztosítja az ember számára. Ezért munkálkodunk, ezért életünk középpontja az Isten és az ember szeretet, és ezért növekszünk ebben, amennyire csak tudunk, hogy az Istentől kapott többlet ajándékokkal együtt tudjunk az Isten országa felé haladni. Amen.

Krisztusban, kedves testvérek, legyetek álhatatosak, szilárdak a hitben. Itt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél 16. fejezetének a végén. Megfogalmazza buzdítását egy olyan közösség számára, amelyben meglehetősen nehéz a missziója. Pál apostol Korintusba, amely abban a korban világvárosnak számított, Aténból érkezik. Meglehetősen nagy szomorúsággal és csalódással a lelkében, mert Aténban, amely azóta már a századok során keresztény várossá, keresztény országgá, Görögország, nem sikerült közösséget alapítania. Ez egyetlen olyan hely, ahol a misszióját saját maga bevallása szerint is kudarccal végezte. Korintusba érkezik, az első század közepe táján, ott is marad nagyjából másfél esztendőn keresztül, és amikor Timóteus és Titus is megérkezik, elkezdődik a misszió. És elsősorban a keresztények körében, azon keresztények körében, akik örömmel hallgatták az evangéliumot, de maguk meglehetősen szegények voltak. Kevés volt az a gazdag ember, aki Pál apostolt örömmel hallgatta és nyomába szegődött. Aquillánál és Priscillánál lakik Pál apostol, és dolgozik, hogy megélhetését biztosítani tudja. Meglehetősen termékeny a másfél éves, vagy közel másfél éves misszió, mert amikor tovább megy Efezusba, 53 és 55 között írja meg azokat a sorokat, amelyek közül fönnmaradt azon tanítások összessége, amelyet első és második korintusi néven ismerünk. Sok-sok levélváltás történt még a korintusi közösség és Pál apostol között, de a levelek egy nagyon nagy része nem maradt fönn. Amelyek fönnmaradtak, bizonyítják, hogy Pál apostolnak nehéz a missziója ezen a vidéken, bizonyítania kell apostoli tekintélyét. És a közösségben elhatalmasodik az a meglátás, sőt, mi több, hitvallásá is fajul, hogy a halottak nem támadnak fel, és hogy mindent szabad, minden meg van engedve. Ezt vallják a közösségben sokan, és Pál apostol nem győzi meg arról őket tájékoztatni, és arra fölhívni a figyelmet, hogy a Krisztus Urunk ugyan megadta nekünk az emberi szabadságot, hogy a magunk szabad akarata szerint kövessük az isteni tanítást, vagy szegüljünk szembe vele, de bizony, az nincs megengedve a keresztény embernek, hogyha meghallotta a Krisztus szavát, akkor úgy éljen és úgy cselekedjen, minthogyha sosem hallotta volna meg. Pál apostol a missziója során bizonygatja azt is, ugyanolyan apostol, mint Péter, Jakab és János és a többiek, ugyanazon Krisztust hirdeti. Nem más Krisztust, nem áll Krisztust, hanem azt a Krisztust, aki az evangéliumnak a Krisztusa, az egyetlen megváltót, aki megjelenik itt ma számunkra az evangélium történetében is, a Máté szerinti evangélium 21. fejezetében. És azt látjuk, hogy a szőlőgazda, aki rábízza a szőlejét az azt bérbevevőkre, egyszer csak fiát küldi el közéjük, hogy beszolgáltassák számára a termést. Szőlős gazda az Úristen, a fia, a megváltó. A bérbeadott szőlőföld, szőlőterület, az pedig az egész teremtett világ. Ránk bízza az Isten, hogy munkálkodjunk a teremtett világban. Töltsük be azt a szerepet, amit ránk bízott. Éljük meg a kereszténység, az evangélium szavát, úgy, ahogyan azt ránk bízta. Aztán egy kicsit eltávolodik. Hagyja a világot a saját maga törvényszerűségei szerint működni. Nem szól bele az Úristen minden egyes percünk történéseibe. Minden egyes döntésünket nem akarja szánt szándékkal befolyásolni. Ránk bízza. Elküld apostolokat, elküld prófétákat, és végül saját fiát küldi el hozzánk. Elküld a mi életünkben is, az életünk évei, évtizedei során sokféle embert az életünkben. Mégis kevesek hatnak ránk igazán. Kevesekre emlékezünk, kevés embernek van ránk jó hatása. De akinek jó hatása van ránk, akivel érdemes volt találkozni, azt soha nem felejtjük el, mert hisszük, az Isten szent lelkének a küldötte. Az evangélium nem csap be bennünket. Világosan beszél arról a fiúról, aki az Isten megváltója.
aki azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Az evangélium napról napra, vagy hétről hétre ugyanazt a Krisztust állítja a középpontba. Ez a missziója. Már a keresztény első század közepén is. A mi missziónk sem sokkal könnyebb. Mások a történelmi viszonyok, a társadalom helyzete, szerkezete, a társadalmi felállás, de bizony a nehézség ugyanaz. Meghallják a szavunkat némelyek, némelyek nem hallják meg. Némelyek nem is akarják meghallani az evangéliumnak a szavát. De a Krisztus mindenkit hív, mindenkit vonz, mert a kereszten egyszer s mindenkorra mindenkiért kiterjesztette karjait. Hallgatunk a Krisztus küldötteire, hallgatunk az egyház szolgálattevőire, az igehirdetőkre, és hallgatunk azokra az emberekre, akikről hisszük, sőt meggyőződésünk, az Úristen szeretete vezérelte őket az utunkba. Azokhoz, a szőlőművesekhez hasonlítunk, akik az Úristennek a termést idejében beszolgáltatják. Akik megóvjuk, megvigyázzuk a teremtett világot, annak értékeit, mindazt, amit az Úristen ránk bízott. Hogy amikor számon kéri rajtunk, tetteinket, szavainkat, cselekedeteinket, elmondhassuk, hogy igyekeztünk még a kevésben is hűségesek maradni. Az Úristen szeretete, igéje és áldása kísérje további szolgálatunkat és további munkánkat. És annak ellenére, hogy Pál apostol életében is voltak kudarcok, annak ellenére, hogy Pál apostol is nagyon sokszor megszenvedte, hogy a Krisztus ügyében kell buzgolkodnia, és emiatt akár verést, akár börtönt is szenvedett. Mi is, amikor úgy érezzük, nem vagyunk kedvesek bizonyos társadalmi körökben, azért, mert megvalljuk kereszténységünket, gondolunk Pál apostol viszontagságos életére, megerősödünk keresztény hivatásunkban, hisz templomunk falát is azon szentek sokasága ékesíti, díszíti, és néznek le ránk az Isten örök országából, akik sok-sok verést, szenvedést elszenvedtek a Krisztusért. Sőt, mi több, legtöbbjük életét is áldozta vértanúként a krisztusi evangélium terjesztéséért. Evangélium követő, terjesztő munkánkat áldja meg az Úristen, és szent lelke adjon további erőt hozzá, hogy amíg életünkben, itt a földön járunk elünk, a Krisztus követésben sosem szenvedjünk kárt. Amen.

Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eutik fölszentelt vértanúra emlékezik. Előbb Szent János, később Szent Pál apostol tanítványa volt. Sok szenvedés és kínzás után a Szevaszte közeli Tarszuszban hunyt el, az első század vége felé. Holnap, kedden, két apostolra, Szent Bertalanra és Szent Tituszra emlékezünk. Szent Bertalan apostol főünnepe tulajdonképpen június közepén van. Holnap arról emlékezünk meg, hogy erekjéi csodás módon Lipari szigetére kerültek a 6. században. Szent Titus apostol Szent Pál tanítványa és társa volt, Kréta szigetének püspöke, 94 éves korában békében hunyt el. Szerdán egy házaspára, Szent Adorjára és Szent Natáliára emlékezünk. Nikomédiában éltek a 3. század végén, a 4. század elején. Fiatalok és gazdagok voltak. Adorján volt a városparancsnok. Mikor Maximián császár a városba érkezett, parancsot adott a keresztények elfogására. Egy, a városhoz közeli barlangban 23 keresztény rejtőzött el, és mikor rájuk találtak, kegyetlenül megkínozták őket. Adorján, aki ekkor még pogány volt, meglepődve látta a megkínzott keresztények kitartását és nyugalmát. A foglyokkal elkezdett beszélgetni, sítük felől érdeklődni. Mit vártok az istenetektől, hogy ezeket ilyen nyugodtan tűritek? A foglyok Isten országáról kezdtek neki beszélni. A keresztények példája akkora hatással volt Adorjára, hogy mikor a jegyző a 23 keresztény nevét vette Lajstromba, Adorján szólt a jegyzőnek. 24-ként őt is írja fel a sorba. A jegyző azonnal rohant ezt jelenteni a császárnak, aki Adorjánt is börtönbe vetette. Mikor erről Adorján felesége, Natália értesült, azonnal a börtönbe sietett férjéhez, s bevallotta neki, hogy ő már korábban, titokban keresztény lett. Csütörtökön egy nagyon híres egyiptomi szerzetesre, Szent Poimén atyára emlékezünk. 6 testvérével együtt élt a Szkétiszben. A legidősebbet Anubnak hívták, egy másikat pedig Paisziosznak. Nagyon sokan kérték ki tanácsát. 450 körül halt meg. A magyarul is megjelent Szent Öregek könyvében olvashatunk életéből néhány epizódot. Pénteken egy másik híres egyiptomi szerzetesre, Szent Mózesre emlékezik egyházunk. 332 táján született, etióp származása miatt Fekete Mózesnek is nevezték. Először rabszolga volt, majd miután megszökött, egy sivatagi rablóbanda vezére lett, társaival nagy rettegésben tartva az egész környéket. Ő maga embert is ölt. Mikor egyszer egy monostort támadtak meg, a közösség vezetője a bűnről kezdett neki beszélni, s ő rádöbbenve vétkére azonnal szakított korábbi életmódjával. Aszkéta életet élt, szerzetesként az alázatban és engedelmességben vezekelve korábbi bűneiért. Később pap lett, sőt, ő maga is egy szerzetes közösséget vezetett. Egy nap szólt a társainak, hogy meneküljenek el a monostorból, mert hamarosan barbárok fogják azt megtámadni. Társai kérlelték, hogy jöjjön velük, de Szent Mózes korábbi rabló életére utalva Krisztus szavaival válaszolt. Kard által vészel, aki kardot ragad. Végül 6 társával maradt a monostorban, ahol is a barbárok ölték meg őket. A Szent Öregek könyvében az ő életéről is olvashatunk néhány epizódot. Szombaton ünnepi rendszerint végezzük szertartásainkat, hiszen ezen a napon görögkatolikus egyházunk az Úr Jézus előkövetének, prófétájának és keresztelőjének, Szent Jánosnak a vértanúságára emlékezik. A Szentírás leírja a vértanúságának körülményeit. Keresztelő János a Jordán folyó mellett prédikált, hirdette a megtérés fontosságát. Tanítása közben elmondta a véleményét a királyról, Heródesről is, és arról, hogy testvére feleségével él együtt. Ezért Heródes börtönbe záratta, majd egy születésnapi mulatozás közben fejét védette. Egyházunk szombaton erre a vértanúságra emlékezik.
Vasárnap Szent Sándor alexandriai patriarkára emlékezik egyházunk. Részt vett az első egyetemes zsinaton, ahol is az arianizmus eretnekségét ítélte el az egyház, s ő az igaz tanítás egyik jeles képviselője volt. Végezetül a szerdán ünnepelt szent házaspárnak, Szent Adorjánnak és feleségének Natáliának az egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Ó, milyen szeplőtelen az Úr által kiválasztott ez a híres pár! Ó, milyen jeles és Isten előtt boldog ez a házasság! Ó, mennyire kívánja és szeret cselekedeteiket! Mély férfias bátorsággal küzdött ez az asszony a gonosz zsarnokkal, mennyire bátorította férjét, hogy ne hajoljon meg a gonoszok előtt, hanem a hitért becsülje többre a halált ennél az életnél. Ó, mennyire isteni ihletségű Natáliának bölcs beszéde, mennyire fölhatol az egekbe az istenes buzdítás. Odaállítja a neves és dicsőséges Adorjánt a nagy király trónja elé. Te szent házas pár, esedezzél az Istenhez érettünk, kik buzgón ünnepeljük a ti emléketeket, hogy megszabaduljunk a kísértésektől és minden szorongástól.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk, itt

csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez, két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt, mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát Mária evangéliuma az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghitt dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat! Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának
és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi táblatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitán közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírperce.
1: 14. Leó pápa a díszvendége az olaszországi Riminiben megkezdődött nemzetközi katolikus találkozónak. Ökumenikus imádságot tartottak Kolozsváron a helyi magyar közösségért. Új korszak kezdődik a Szent Efrém vokális együttes történetében. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely pénteken vette kezdetét. Utoljára második

0: János Pál volt jelen a találkozón. 1982-ben tudatta az MTI. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa szombaton érkezett meg, és az előzetes vatikáni program szerint felkereste a találkozó területén látható Szent Ágoston kiállítást, valamint azt a tárlatot, amely Leon Harmál francia textilgyárost, római katolikus társadalmi reformát mutatja be. Találkozott a résztvevőkkel, a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, majd az esti órákban Rimini kikötőjében misét mutatott be. A kolozsvári Magyar Napok keretében idén is közös imádságra gyűltek össze augusztus 18-án a Kolozsváron szolgáló magyar lelkipásztorok a Szent Mihály templomban, amely a történelem során valamennyi felekezet számára otthont adott. A római katolikus, református, evangélikus és unitárius egyház képviselői a város magyar közösségéért és minden ott élő emberért imádkoztak, írta a romkat.ro. Bőjte Csongor kolozsvári római katolikus segédlelkész mondott imát, amelyben a résztvevők hálát adtak közösségeikért, templomaikért, az őseiktől kapott hitért, és mindezért, ami összeköti őket. Külön imádkozott a hűségesekért, a keresőkért, a megfáradtakért és a békétlenekért. Az imádság végén László Attila kolozsvári főesperes plébános kötetlenebb együttlétre hívta a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy személyesebben is folytatódjon az egymással való kapcsolat. A korábban Szent Efrém férfikarként ismert együttes közel negyed évszázados történetének most új fejezete kezdődik. Ennek első és talán legfontosabb lenyomata az Igre kiáltó című album. Az új lemez egyszerre személyes vallomás, közösségi alkotás és egy generációváltás zenei lenyomata, írta a Magyar Kurír. Minden tag szerzőként is részt vett az anyag létrehozásában. Az új korszak első látványos megjelenése szeptember 10-én a Magyar Zeneházában lesz, ahol az Igre kiáltó teljes anyaga először hangzik el élőben, amit megelőz az anyag megjelenése szeptember 4-én minden streaming felületen. Az alapító Bubnó Tamás által létrehozott erős művészeti és szellemi örökségből mára egy új alkotói modell bontakozik ki. A vezetést Bubnó Lőrinc vette át édesapjától, de nem szakít szakrális és kulturális gyökereivel, hanem új nézőpontból közelít hozzájuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszélő a portugál tábori püspökséghez: hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal: diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről emlékezett. Az Úr kérdése nyomán: hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
3: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
2: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot! Köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
3: Ki è davvero Gesù per me?
2: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta ereve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult: hát ti kinek tartotok engem?
3: Ma voi, ki dite che io sia?
2: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
3: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
2: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokássá tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk: ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
3: Che più interpellano la nostra coscienza.
2: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
3: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
2: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. a keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
3: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
2: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségű Szűz Máriát,
3: invokiamo la Vergine Maria,
2: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűz anya az intézet fohászszal rövid emlékedését Leó pápa.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae,
0: concepite Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyalai ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
3: La Repubblica Democratica del Congo,
2: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marke tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
3: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
2: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
3: Auguro a tutti! Una buona domenica!
2: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt. mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
3: Tumulo d'apostolo São Pedro.
2: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazolás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, te csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének vall meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
3: São Dom do Senhor.
2: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentséget kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosba látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfaev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Egyszerre látják a természetes valóságot, amiben élünk, ami körülvesz bennünket, és egyszerre látják a természet fölötti valóságot. És a kettő együtt van bennük. Istennek ez a kérése, aki maga a Szent, akinek a képmásai, fiai és leányai vagyunk, hogy legyetek szentek, amint én a ti uratok és istenetek szent vagyok. És Jézus ezt a kérést az evangéliumban, majd az Új Szövetség könyveiben megismétli. Legyetek szentek. És talán ez a legnagyobb, amit István felfedezett, a legidőtállóbb felismerése, mert nem csak az elmúlt 1000 évre hat a szentsége, hanem az előttünk lévő időkre is hatni fog, és példa lesz. A szentek azt az örömhírt hirdetik számunkra, hogy Jézus Krisztus a múltunk, Jézus Krisztus a jelenünk, és Jézus Krisztus a jövőnk. Sehol nem lesz már Európa és a világ, Isten országa azonban lesz. Minden elmúlik, ég és föld elmúlnak, de Isten igéje és Isten országa nem múlik el, ezért csak akkor látunk tisztán, ha onnét nézzük, a jelent, a jövőnk felül, Isten országa, a mennyek országa felől. A mi reményünk nem az, hogy itt a Földön hosszú évtizedekig élünk, szeretnénk minél tovább jó egészségben. A mi reményünk, hogy bármikor is fejezzük be életutunkat, a mennyországba kerülünk. Ez a reménye, ez a szentek reménye. Ők így akartak élni. Ezt akarták megvalósítani a földi élet küzdelmei közepette. És ez a legfontosabb, amit István üzen, legyetek szentek, és legyetek Krisztus követői, ahogyan ő maga is Krisztus követője volt. Krisztus a múltunk, Krisztus a jelenünk, és Krisztus a jövőnk. Krisztus a múltunk, mert ő a szikla, amelyre hazát, házat, országot, életet lehet építeni, amelyik nem dől össze, ha ő ráépül. Krisztus a múltunk, mert ő az, aki meghalt értünk, megváltott bennünket, és elhozta nekünk a legnagyobb kincset, Isten országát. Krisztus a jelenünk,

0: a szentségben, az életszentségben egyetlen egy viszonyítási pont van, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az igazság, én vagyok az út és én vagyok az élet. Ő az egyetlen abszolút igazság. Minden más viszonylagos. És amíg ezt nem látjuk, a részigazságokat tesszük abszolúttá, és káosz lesz. Csak ő az igazság. Ő jelentette ki magáról. Egyetlen egy vallás alapító nem merte kimondani azt, hogy én vagyok az igazság. Azt mondták, hogy elmondták, hogy merre van az igazság, és hogy hogyan lehet oda eljutni. Milyen technikával, módszerrel, bölcselkedéssel, stb. Jött valaki, és azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És ez most különösen is fontos, mert a relativizmus diktatúrájában élünk. Ami annyit jelent, hogy minden viszonylagos. Nincs abszolút igazság. Nincs abszolút tekintély. Nem kell alárendelni magunkat senkinek. Csak akit mi úgy gondolunk, hogy méltó arra. És részigazságokat teszünk abszolúttá. Mert nem ismerjük az igazságot. Mert nem ismerjük Krisztust. Krisztus a jelenünk, benne élünk, és Krisztus a jövőnk, mert minden elmúlik, de az ő tanítása, az ő országa, az ő igazsága megmarad. Egyedül ez az igazi remény. Krisztusban fog beteljesedni a saját életünk, a szeretteink élete, Krisztusban fog beteljesedni az ég és a föld. És ő lesz az, aki megítéli a kreatúrát. Ő lesz az, aki mint bíró megítéli a szeretetében, irgalmában és igazságában a mi életünket is, mindenkinek az életét, és övé lesz az utolsó szó. Ha ezt nem tudjuk, nem fogadjuk el, akkor nincs jövőnk. Éldegélünk, de nem élünk teljes életet. A szentek elfogadták, és ezért teljes életet éltek. Miközben sokat szenvedtek, küzdöttek, szerettek, örültek, túláradtak, teljes életet éltek. És ha már élünk, és itt élünk, akkor szabadok vagyunk arra, hogy mi is az élet teljességét, a szentséget, az élet szentséget válasszuk, és akarjunk teljes életet élni. Szent István király, akit ma ünneplünk, elénk élte, hogy ez lehetséges. Kövessük a példáját, és kérjük a közbenjárását, hogy mi is hadd legyünk szentek ebben az országban, és szentek odáll a mennyek országában, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Hola.

0: Ima urák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert végeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk. Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Paul Richard Gallagher érsek látogatást tesz Moszkvában augusztus 24-e és 28-a között. A Pécsi Egyházmegye alapításának 1017. évfordulóját ünnepelték augusztus 23-án. Segítsünk, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára látogatást tesz Moszkvában. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is, közölte a Vatikán News. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel, püspökökkel, a helyi közösség képviselőivel, szentmisét celebráljon, találkozzon katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a szaratovi Szent Kelemen, a novoszibirszki színeváltozás és az irkutszki Szent József egyházmegye. Szent István király a pécsi püspökséget 1017 évvel ezelőtt, 1009. augusztus 23-án alapította meg. Erről tanúskodik az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata, közölte a Pécsi Egyházmegye. Az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök szentmisét celebrált vasárnap 18 órai kezdettel a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban, ahol az idén szentelési jubileumot ünneplő papokat is köszöntötték. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta. Köztük 2 érsekséget is alapított Esztergomban és Kalocsán. Ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A püspöki székhely kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a város ókeresztény emlékeinek is. Első püspökének a lombardiai születésű bencés szerzetest, Boni Pertet nevezték ki. Hálás szívvel köszönte meg közleményben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, a hatalmas összefogást, amelyet eddig megtapasztalhattak a kampány során, tudatta a vasárnap.hu. Júliusban a hallgatók 11.000 rózsaszál árát ajánlották fel a Mária Rádió javára rózsa vagy Mária kertje megjelöléssel. Ez óriási segítség ahhoz, hogy eltüntessük a rádió negatív egyenlegét. A közös erőfeszítésnek köszönhetően sikerült 18 millió forintról 12 millió forintra csökkenteni a hiányt. Szeretettel kérjük a segítséget a kampány augusztus végi lezárása előtt, hogy a Mária Rádió ismét stabilabb alapokon folytathassa szolgálatát, írta Lukovics Milán atya. A fontos tudnivalókról, az adomány eljuttatási lehetőségeiről a szerkesztőség recepcióján adnak felvilágosítást a Budapest 13. kerület Google utca 28 címen, vagy a 061-373-070-es telefonszámon. Ugyanitt adományt is átvesznek. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: A Szent Mónika ima csoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt a sírtól hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem mocsúttak meglepetésükből, már két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ilyettükben a földre szegeződött a tekintetük, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az érőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie. Fölfeszíték, de harmadnap feltámad. Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól visszatérve mindent hírül adtak a 11-nek és a többieknek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a haláldól feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat el.
1: A dicsőséges József üzér második titka, aki a mennybe fölment. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat, és így folytatta. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnak fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérés és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek, én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes,

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és időkén. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűnünket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyok!

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Szentom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a hóval tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Bevetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket, mint halálig. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a

0: többet.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokoltőzéről, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus életére.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vintage Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Liliannát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
1: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
0: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó, maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Milyen szentírási résszel készültél?
1: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
0: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
1: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük meg újul. Szájnra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
0: Mit jelent ez a te életedben?
1: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkban nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
0: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
1: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikáció, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor tehát tényleg azért az nagyon, nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak, tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
0: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
1: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal teljesebb és boldogabb felnőtté válhattam.
0: Azért általában mindenki életében eljön az a pont, amikor ő saját maga is úgy dönt, hogy igen, ez az én utam, hívő vagyok, hívő leszek. Nem azt mondom, hogy feltétlenül töréspont, de mégis, amikor már saját maga választja az ember a hitet, megértette ezt? Volt ilyen az életedben?
1: Ez számomra nagyon érdekes kérdés, és többet is gondolkoztam rajta, mert azt gondolom, hogy nem volt igazából annyira nekem töréspontom, mert úgymond az természetes volt, de persze, tehát persze gyerekként, ahogy az ember, tehát voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával a templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem, hanem jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet.
0: Ez egy nagy talentum.
1: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy azt az mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimehetek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
0: Jó kedve futsz.
1: Igen.
0: Sokat kell edzened.
1: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
0: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
1: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és ezt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok, elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt a, igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet egy ilyen meditációnak is elférne.
0: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
1: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, az örömmel végzett futás, a testimája, hogy futás, hogy az nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az óra kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelmet megtalálni abban a küzdelemben. És most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy ez így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki, akár egy félismeretlen, vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
0: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
1: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
0: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
1: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúsztartó, a futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye a futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat. Egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy ha így belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülésnek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle, vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én befogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy, hogy így összességében, amit én is szeretnék küzdeni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem egy hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak, meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, hogy meg gondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a jó Isten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
0: 27 éves vagy, igaz?
1: Igen.
0: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
1: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem az volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
0: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
1: Igen, tud.
0: Egészségesen is?
1: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
0: Mit értel akkor?
1: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül így a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy így tényleg van értelme, úgymond az időért is, és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén, az utolsó pár kilométeren.
0: Hát 42 kilométer, őrült sok.
1: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontom, hát egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én amúgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciosan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
0: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
1: Amikor nehéz.
0: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
1: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni. És ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahol futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
2: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: a lélek hangja. Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocsó Levente András vagyok, a mai adás házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026-27-es évada. Ebben az időszakban elsősorban a fiatalok, illetve a tudósok, innováció és reziliencia kérdésével fogunk foglalkozni a fenntarthatósági átmeneten belül. A mai adásban vendégem Szász Anna Dorottya, az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyermekalapja, vagy ismert rövid nevén az UNICEF magyarországi fiatal nagyköveteinek egyike. Anna Győrben nőtt fel, most kezdi a másodévet az egyetemen, környezettudomány és szakpolitika szakon. 2022-ben még gimnazistaként vált fiatal nagykövetté. Szervusz, Anna.
2: Köszöntöm a hallgatóságot.
1: Na, kezdjük talán azzal, hogy miért vált számodra fontossá az éghajlatváltozás elleni küzdelem, hogy már a középiskolás korodban azt érezted, hogy szeretnél aktívan tenni ebben az ügyben.
2: Szerintem ez valahogy a családomból eredeztethető, hiszen én egy nagyon környezettudatos családban nőttem fel. Egészen iskolás koromig mi az erdő szélén ültünk, a természet ölelésében, az erdőben. Szóval ez nekem nagyon meghatározta azt, hogy a természet számomra egy érték, egy fontos dolog, amit szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzünk, és hogy vele harmóniában éljünk. Másrészt, ahogy egyre idősebb lettem, realizáltam, hogy ez rólunk szól, hiszen a fiataloknak a jövőjéről szól ez az egész. Ez a kérdés, ez arról szól, hogy mi milyen világban fogunk élni 2050 vagy 2100-ban, vagy hogy mi gyerekeink milyen világban fognak felnőni, és ezért úgy gondoltam, hogy ha mi fiatalunk nem csinálunk semmit, akkor kire várunk, hogy megoldja ezt a problémát. Ezért én úgy éreztem, hogy nekem tennem kell valamit, akár a saját életemben, akár az, hogy másoknak terjesszem ezeket a gondolatokat, hogy együttműködjek velük. És ez is egy felismerési folyamat volt, hogy ameddig kislány voltam, itt szomorú voltam, hogy nem esett a hó télen, hogy lehet ez is a klímaváltozás jele. És azt is felismertem, hogy ez nem csak egy gyerek problémája, hanem ez igazából egy társadalmi probléma is, hiszen ha nem esik a hó, akkor nem olyan lesz a mezőgazdaság, annak különböző gazdasági következményei vannak, szóval ezek nagyon összetett problémák. Másrészt 20 éves vagyok, és én is szeretnék egy napon anyuka lenni, és az is fontos, hogy az én gyerekeim majd milyen világban nőnek fel, és így valahogy a gyerekkorom is erős motivációt ad, meg a jövőm is erős motivációt ad, hogy cselekedjek.
1: És miért pont az UNICEF keretei között vállaltál szerepet? Egyúttal tudnám mesélni arról, hogy az UNICEF milyen programot indított a klímaváltozás kapcsán?
2: Igazából én az UNICEF-hez azért csatlakoztam, mert én úgy éreztem, hogy én bátor vagyok, és én ki tudok állni a fiatalokért, a kortársaimért, magamért, és hogy ezt sokan talán nem tehetik meg, mert egyrészt mondjuk félénkek, másrészt mondjuk nincs meg a lehetőségük, és én úgy gondoltam, hogy ezekért a kortársaimért, gyerekekért kell valamit tennem, és igazából engem ez a motiváció hajtott, csatlakozok az UNICEF fiatal nagyköveti tanácsához, és igazából én nem gondoltam, hogy ezzel a környezetvédelemmel én magasabb szinten is foglalkozhatok, hogy másoknak is ezt megoszthatom. Csak az UNICEF akkoriban csinált egy kutatást a fiatalok klímaszorongásáról, és kijött, hogy a magyar fiatalok 90%-a valamilyen szinten szorong a klímaváltozás miatt. És akkor kezdtünk el erről egyre többet beszélgetni, egyre többet foglalkozni. És én azért éreztem, hogy be kell vonódnom, hiszen az UNICEF-nél meghallgatták a fiatalokat. Mielőtt bármilyen programot terveztek volna, először az volt az első lépés, hogy mi mit tudunk, mi mitől félünk, mi mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, hogy ezt elmondják nekünk, és én úgy éreztem, hogy nagyon meg vagyunk szólítva, be vagyunk vonva, és úgy gondoltam, hogy ezt a szélesebb nyilvánosságnak a többi fiatalnak is tudnia kell, és ezért gondoltam, hogy részt veszek a Klímahősök programban, amit az UNICEF egy jó pár évvel ezelőtt indított el. Igazából kettő célja van. Egyrészt az, hogy edukáljuk a fiatalokat, másrészt az, hogy segítsük a fiatalok részvételét, hogy ők is részt vegyenek a fenntarthatósági átmenetben, és hogy erre egy lehetőséget teremtsünk. Konferenciákat szervezünk, ahol a fiatalok különböző előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, vitákat hallhatnak a klímaváltozásról és a fenntarthatóságról, valamint készítettünk már egy ifjúsági javaslatcsomagot is, hogy a fiatalok mit javasolnak, hogy mit kell tennünk, hogy egy fenntarthatóbb és élhetőbb bolygón éljünk, és erre szerveztünk egy vitát. meg van egy ébresztő óra programunk is, ami alapvetően arról szól, hogy iskolákba megyünk, és a gyermekjogokról mesélünk a fiataloknak, illetve különböző játékokat vezetünk, amivel elmélyítetik ezt a tudást, és ennek egy új verziója, ez a klímaébresztő óra, ami kifejezetten arról szól, hogy a klímaváltozással kapcsolatban milyen jogaik vannak a fiataloknak, és hogy mit tudnak tenni. Egy ilyen programunk is van. Emellett, mivel már pár éve visszük ezt a programot, fiatal nagykövetek, és mint UNICEF Magyarország, most már egyre több lehetőségünk van megszólalni a szélesebb nyilvánosság előtt, például ilyen beszélgetésekben, mint ez a mai, vagy döntéshozókkal beszélgethetünk, akár hazai, akár nemzetközi szinten. Szóval ez a Klímahősök program, ez igazán kinőtte magát. Az online felületünkön is nagyon sok előadás és szakmai anyag érhető el. És hát kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás, és hogy hogyan tudjuk a fiatalokat még inkább bevonni.
1: Egyébként ez a program az ilyen magyarországi UNICEF-nek a kezdeményezése, vagy az egész világon megjelenik?
2: Hát ez kifejezetten a magyarországi UNICEF kezdeményezése, ez a Klímahősök program, de több országban is vannak hasonló kezdeményezések, hiszen ez a klímaváltozás és az egész téma az egyre fontosabb lesz az egész világon, és nagyon fontos, hogy mindenhol bevonjuk a fiatalokat.
1: Igen, abszolút egy globális témáról van szó, amit az egész emberiség egy összefogásával együtt tudunk csak megoldani. Hogy jelenik meg egyébként a nagyköveti munkád során az, hogy ugye egyszerre képviseled az ifjúság érdekeit a többi társadalmi csoport felé, illetve formálod maguknak, a fiataloknak a szemléletét is, tehát egy ilyen kétirányú feladatkörről van szó.
2: Hát igen, a fiatal nagyköveti tanács célja az, hogy talán hidakat építsünk a gyerekek és a felnőttek között, és a civil társadalom és a döntéshozók között. Egyrészt, amit már említettem, hogy iskolákba járunk, foglalkozásokat tartunk, hiszen szerintem először nagyon fontos, hogy meghallgassuk a fiatalokat. Mert a fiatal nagyköveti tanács nem csak a saját hangját képviseli, hanem igyekszik az összes magyar fiatal hangját képviselni. És amikor beszélgetünk velük, akkor természetesen sor kerül edukációra is, hogy az ő nyelvükön hozzászólunk bizonyos témákban, legyen akár ez a gyermekjogok, vagy a fenntarthatóság. Másrészt ugye az UNICEF programjaihoz egyfajta ilyen ifjúsági tanácsadók vagyunk, hogy hogyan kellene az üzeneteket közvetítenem, miről kéne beszélni, hogyan lehetne még inkább bevonni a fiatalokat és a fiatalok érdekét képviselni. Valamint tényleg van lehetőségünk nyilvánosság előtt is megszólalni és képviselni az ügyeinket, szóval nagyon sokrétű a feladatunk igazából, mindig ahhoz alkalmazkodunk, ami az aktualitás, mikor mire van szükség, igyekszünk az aktuális témákra is reagálni, hogy tényleg ne csak egy ilyen papíról leírt ifjúsági tanácsadó csoport legyünk, hanem egy olyan csoport, aki tudja formálni itt a hazai közönséget és a társadalmat.
1: Tudsz esetleg mondani példát, hogy milyen aktualitás volt, amire tudtatok reagálni, és ez hogy nézett ki?
2: Például most egy mentális egészség kampány megy, hiszen úgy érezzük, hogy ez a téma nagyon fontos, és talán keveset foglalkozunk vele az iskolákban, vagy akár felnőttek tekintetében a munkahelyeken. És az UNICEF-nek lesz majd egy konferenciája a mentális egészségről. Egyébként minden évben szokott lenni, de idén novemberben lesz. És ehhez, mint fiatalok, készítünk egy manifesztót, hogy a fiatalok mit szeretnének, milyen világot képzelnek el, és hogy ebben a mentális egészség hogyan játszik szerepet, és hogy hogyan tudjuk elérni, hogy minél többen egészségesek legyenek testileg, lelkileg, és hogy mit kéne tenni, hogy képzeljük el az ideális világot.
1: Igen, hát gondolom ez a téma, ezek a kapcsolódni fog így például az okostelefonoknak a fokozat használatához, ami a környezetvédelmi szempontból is érdekes, meg hát mentális egészség szempontjából is, de valószínűleg sok más.
2: Hát igen, arra is ki van fejezve, hogy ugye a bántalmazás miatt nagyon sokaknak probléma van a mentális egészségével, és ez most már nem csak otthon, nem csak az iskolában, nem csak a sport és egyéb külön órák közösségeiben jelenhet meg, hanem az online világban, a social médiában is. Szóval igen, ezek olyan aktuális témák, amikre mind reagálnunk kell.
1: Készítettetek itt az UNICEF-nél, mint fiatal nagykövetek, hogy a klímavédelmi

0: hogy elmondjam, hogy mennyi fiatal bevonódott ebbe, hogy megalkossuk ezt a végleges javaslatcsomagot.
1: És egyébként... az országgyűlésben volt ez a...
0: Nem a hivatalos országgyűlésben, természetesen nem, csak egy úgymond szimuláció keretében elmentünk a parlamentbe, és egy külön napon megvitattuk ezt a javaslatcsomagot, és egyébként a magyar kormánytagjainak is sikerült átadni, akik azt ígérték, hogy nemzetközi konferenciákon is képviselni fogják a magyar fiatalok álláspontját ebben a témában. Nagyon sok témát érintettünk, talán három pont van, amit így kiemelnék. Az első az, hogy a gyermekek jogainak figyelembevétele, hiszen a gyermekjogi egyezmény is kimondja, hogy a fiataloknak joga van a fejlődéshez, joga van az egészséghez, joga van a tiszta és élhető környezethez, és hogyha az éghajlatváltozás így fokozódik, akkor ez nem fog megvalósulni, és a világ számos pontján már így is például ivóvízhiányt szenvednek a fiatalok, vagy például árvizek, hőhullámok sújtják az ő életüket, szóval ez már most is elég aktuális, és a jövőben még nagyobb problémát fog jelenteni. És ezért mondtuk azt, hogy a nemzetközi stratégiák és tervek figyelembe kell vegyék a gyermekek jogait, és ezt építsék be, és ezt képviseljék. Ugye az egyik gyermekjog a gyermekek legfőbb érdekének képviselete, és nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük, mert hogyha a gyermekek legfőbb érdekét képviseljük, akkor nem is kérdés, hogy megvédjük a környezetünket, hogy legyen hol élnünk, hogy legyen hol fejlődnünk és egészségesen élnünk. A másik pont, ami szerintem nagyon fontos és kiemelendő, és fiatalokról szól, az az, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat bevonni így az éghajlatváltozás elleni fellépésben való cselekvésre. Hiszen először nagyon fontos, hogy edukáljuk a fiatalokat, és az, hogy utána teremtsünk nekik lehetőségeket, forrásokat, hogy tényleg érdemien be tudjanak vonódni, ne csak ott legyenek egy rendezvényen, és készítsenek róluk néhány szép fotót, és kitegyék az internetre, hanem hogy tényleg meg tudjanak szólalni, el tudják mondani a gondolataikat, és ezt szerettük volna, hogy beépítsék például az oktatásba, vagy az egyéb edukációs kampányokba. Valamint, amit még kiemelnék, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy Magyarország, és hát igazából a világ minden országa támogassa a társadalmi egyenlőséget, hiszen, mint tudjuk, a klímaváltozás is leginkább azokat sújtja, akik a legkiszolgáltatottabb csoportok, akik például nincsenek olyan anyagi helyzetben, vagy például valamilyen betegséggel küzdenek. És nagyon fontos, hogy a jövőben is őket minél inkább védjük, és megteremtsük a lehetőségeket az ő fejlődésükre és az ő életükhöz. Emellett számos pontban hangsúlyozzuk, hogy Magyarország különböző mitigációs és klímaadaptációs tevékenységeiben be kell vonni a fiatalokat, képviselni kell a gyermekek és a jövő nemzedékeinek érdekeit, és még egy olyan pontunk is volt, hogy szeretnénk, hogy a javaslatainkról visszajelzést kapjunk a kormánytagjaitól, hiszen nagyon fontos, hogy tényleg ez egy klímapárbeszéd legyen, hogy ne csak írjunk egy javaslatcsomagot, amit aztán ünnepélyes keretek között átnyújtsunk, hanem tényleg ez egy párbeszéd legyen, és egyébként nagyon hálás vagyok, hogy kaptunk visszajelzéseket, és ez jelenleg tényleg egy élő párbeszéd, hogy a javaslataink tényleg eljussanak a megfelelő személyekhez, a megfelelő szervezetekhez.
1: Ja, az egyébként mikor készült ez a javaslatcsomag?
0: 29. COP konferencia előtt, tehát tavaly másfél előtt készült, körülbelül másfél éve. Lehet, hogy a közeljövőben aktuális lesz ezt újra feldolgozni, és újra kibővíteni.
1: Igen, hát azóta azért a felmelegedés zajlott sajnos tovább. Itt, éppen amikor ez a felvétel készül, akkor elég masszív hőhullámon is a szájon megy keresztül az ország, úgyhogy hát nem tudom, hogy mi lesz az idő, amikor a hallgatóink hallják ezt a műsort, de azért emlékezni fognak erre még, hogy mi történt itt a nyár során, úgyhogy ez motiváljon aztán mindenkit arra, hogy a saját életében is
0: tegyen. Igen, meg nagyon fontos, hogy minél hamarabb cselekedjünk, hiszen lehet csak néhány évtized telik el, de közben generációk felnőnek, elvégzik az iskolát, és lehet, hogy már nem lesz lehetőségünk úgy edukálni őket, hogy ezeket a témákat priorizálják.
1: Ja, hát, ugye a következő kérdéshez ő is ez a témakörhöz is tartozik, hogy ugye a mai fiatalok azért már nagy

0: hallottak erről, hogy klímaváltozás van, meg van a környezeti problémák, ahogy te is említetted, hogy a sokaknál megjelenik egy szorongás is ezzel kapcsolatban, viszont ugye sokszor ez nem nyilvánul meg egy környezettudatos életmódban. Tehát mondjuk a fogyasztási szokásaikat talán jobban formálják még a reklámok, meg a maga a fogyasztói társadalom, és nem feltétlenül gondolnak bele abba, hogy ennek aztán milyen hatásai vannak. Hogyan látod egyébként, mennyire klímatudatosak jelenleg a magyar fiatalok?
1: Nyilván nehéz kérdés az összességről beszélni, de mondjuk személyes tapasztalataim alapján, és így az UNICEF felvégzett munkám során én azt tapasztalom, hogy egyébként sokkal inkább benne van a klímaváltozás és ezek a témák a közbeszédben, sokkal inkább érdeklődnek a fiatalok, szeretnének többet megtudni. Az, hogy a cselekvésben ez hogy valósul meg, az egy másik kérdés, mert én úgy gondolom, hogy a fiatalokat kettő elég hátráltató tényező éri ebben a történetben. Egyrészt az, hogy nagyrészt befolyásolva vannak a szüleik döntései által, és hiába szeretne mondjuk egy fiatal vonatozni, hogyha a családja kocsival megy valahova, akkor talán nem tud mit csinálni, és hát tényleg az a kérdés, hogy később, amikor a saját döntéseik szerint élhetik az életüket, akkor hogy fognak dönteni? Erre kíváncsi vagyok, de szerintem a tendencia az inkább pozitív, mint negatív. A másik dolog ugye meg az anyagiak, hiszen sok fiatal mondja, hogy én megvenném a fenntarthatóbb termékeket, én megvenném a nem műanyagot, csak hogy egyszerűen nincs rá pénzem. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván így a nagyobb erőknek, mondjuk a cégeknek, vagy a kormányoknak is tennie kell valamit, hogy a fenntarthatósági opciók jobban elérhetőbbek legyenek, hiszen lehet a kereslet megvan rá, de a kínálat, a megfelelő áru, minőségű kínálat nem biztos.
0: Így van, ebben mindenféleképpen van még szüksége előrelépésre, mind itthon, mind a nemzetközi szintéren. Egyrészt legyenek ösztönzők, akár az árakban ilyen kedvezőbb is, ami környezetileg jobb. Másrészt meg, hát nyilván a felnőtt életben, akkor majd bejönnek ezek a döntések. De végül is a fiataloknál is megvan, hogy mondjuk kimegyek a szobából, akkor lekapcsolom a villanyt, vagy mennyit folyatom a vizet, vagy tehát ezek az apróságokra végül is így tudunk odafigyelni. Vagy nem tudom, milyen gyakorisággal cseréljük az elektronikus eszközeinket, például egy klasszikus téma, amire azért így van ráhatás. Úgyhogy igen, nagyon, nagyon fontos a fiatalokat is, ahogy említette, akár a szülőket is, ugye minél inkább ellátni azok az információkkal, amik szükségesek az, hogy tudatosan tudjanak dönteni. Szerinted egyébként milyen hatást tud gyakorolni, akár egy lelkes tanár, vagy egy ifjúsági szervezet ilyen környezeti nevelés tekintetében?
1: Hát milyen hatást? Szerintem egyértelműen nagyon-nagyon jó hatást tudnak gyakorolni. Ezek a lokális, kisebb, akár egy osztálytermi, egy tanár által indított kezdeményezés. Hiszen én két problémát látok ebben a történetben, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk, vagy hogyan nem tudjuk elérni. Az egyik az, hogy például az interneten nagyon sok fake news, vagyis álhír terjed, és nagyon sok ijesztgető hír is. És szerintem ez a fiatalokat sokszor megijeszti és összezavarja, és valószínűleg szerintem a klímaszorongás egy része például ebből alakul ki, hogy nem tudjuk, hogy egyáltalán mi van, nem tudjuk, hogy egyáltalán mi lesz a jövőnkben. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy például kisebb közösségekben is foglalkozzunk ezzel a témával. A másik pedig az, hogy szerintem a fiatalok nehezen érzik magukat megszólítva. Sokszor utasítjuk a nagyvállalatokat, így mint civil közösség, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat, és talán a fiatalok így azt érzik, hogy ez nem feltétlen nekik szól, ők még kicsik, ők még nem tudnak ebben annyira részt venni, és másrészt amúgy is nem olyan nagy a hatásuk a nagy szereplőkhöz képest, de szerintem nagyon fontos, hogy személyesen meg tudjuk őket is szólítani, hogy igen, az is számít, hogy te mivel utazol, igen, számít, hogy mit vásárolsz, számít, hogy mennyit, számít, hogy milyen szokásaid vannak, a hobbiaid, mennyire környezettudatosak. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy kisebb közösségekben kezdjünk el ezzel foglalkozni, hiszen valahogy szerintem az ember elköteleződése és motivációja onnan indul el. Tehát én is nagyon hálás vagyok, amikor hallottam egy-egy olyan előadást, vagy egy tanárommal beszélgettem a témáról, ami úgy el tud indítani ezen az úton, hogy például nagyobb változásokat tegyek a saját életemben, vagy hogy szélesebb körben is foglalkozzak ezzel a kérdéssel. Szóval én azt gondolom, hogy az ilyen kisebb közösségi kezdeményezések nagyon jók. Én például nagyon hiszek a kortárs párbeszédben, szóval szerintem ez is nagyon fiatal, ezért is nagyon fontos, hogy a fiatalokat edukáljuk, mert akkor lesz néhány olyan motivált fiatal, aki majd megy és elmondja a barátainak, aki majd beszél erről, aki majd ösztönzi őket is, hogy a döntéseik környezettudatosabbak legyenek. Én is például ilyen vagyok, megyek és elmondom a barátaimnak, és lehet, hogy valaki sokáig nem érdekelt ez a téma, de volt például egy barátom, akinek nagyon sokat mondtam, és végül úgy döntött, hogy álljon a klímakonferenciára. Mondta, hogy elolvasott egy ilyen hírt, és nagyon jó ezeket hallani, hogy így akár a saját közösségeinken keresztül is tudjuk terjeszteni ezeket a fontos kérdéseket és döntéseket a jövőnkről. Másrészt szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalokat személyesen vonjuk be, hogy személyesen legyenek megszólítva, hogy mert hiszen nem lesz mindenki a végén egy nagy vállalatnak, egy cégnek a vezetője, nem lesz mindenki politikus, de például, ha valaki mondjuk építésznek akar tanulni, akkor is építhet olyan házakat, amik mondjuk fenntarthatóbbak, amiknek mondjuk kevesebb a kibocsátásuk, mondjuk egy másik példát, például a fenntartható szépségipar is egyre inkább terjed, ott is lehet olyan termékeket választani, amik nem szennyezőek a környezetre. Szóval én azt gondolom, hogy igazából az a fontos, hogy mindenki a saját életében meg tudja találni azt a pontot, ahol tud ezzel kapcsolódni, és tud valamit tenni, hogy ne csak egyénként tudjunk cselekedni, hanem mint a társadalom dolgozó tagja is.
0: Igen, és hát ez ugye sokat segít, ha gyerekkorban létrejön már egy kapcsolat a teremtett világgal, az erdővel, a természettel. Én például egy cserkész voltam, gyakorlatilag egész gyerek és fiatal koromban, én rengeteget jártunk a természetbe, a szüleimmel is, meg a cserkész csapattal is, és ez azért önmagában adott egy hozzáállást.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
0: Mai vendégem Szász Anna Dorottya, az UNICEF Magyarország egyik fiatal nagykövete. Nektek voltak el az iskolában ilyen, hogy mentetek kirándulni ki az erdőbe, vagy kertészkedtetek, hogy mennyire van jelen ez a mai városi fiatalságnak az életében?
1: Hát igen, én is ezt egyébként nagyon fontosnak tartom, tehát nekem is a személyes motivációm egy része onnan ered, hogy egyszerűen szerettem a természetet, szerettem az élővilágot, szeretek kirándulni, túrázni. Az, hogy ez a mai fiatalok körében mennyire elterjedt, abban nem vagyok annyira biztos, de szerintem inkább kevésbé, hiszen ott vannak a telefonok, ott vannak az internetes játékok, és mondjuk szerintem ez, hogy az interneten töltünk az időt meg játékokkal, szerintem ez azért elvett attól az időtől, amit a természetben töltöttek régebben a fiatalok. Szóval egyébként szerintem nagyon fontos lenne, hogy az oktatásnak jobban része legyenek ezek a kezdeményezések, amiket te is mondtál, hogy akár egy iskolakertet, egy közösségi kertet műveljenek, akár kimenjenek az erdőbe, elmenjenek erdei iskolákba. Hát ez egyébként néhány iskolában megvan, de még nem az összesben, szóval én úgy gondolom, hogy így érdemes ebbe az irányba minél inkább elindulni, hiszen ez a legnagyobb motiváció, hogy kevesebb legyen a kibocsátásunk, és hogy klímatudatosan cselekedjünk. Hiszen később már lehet, hogy a jövőben meggyőzőek lesznek olyan érvek is, hogy nem lesz mit enni, nem lesz mit inni, nagyon nagy meleg lesz, kibírhatatlan, de szerintem nem szabad, hogy csak ezek a legelriasztóbb következmények döbbentsék rá az embereket, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy mennyire fontos, hogy foglalkoznunk vele, hanem jó lenne ezt valamilyen motiváló dolog által minél inkább realizálni, és így cselekedni.
0: Igen, mert hát az ember minél inkább azért valóságban éljen. Mondtad, hogy eszembe jutott, hogy általános iskola alsóban mesélte tanítónéném, az előtti osztályában volt egy gyerek, dolgozatnál volt egy ilyen kérdés, hogy mi borítja a csirkebőrét, akkor beírta, hogy nylon, mert még soha nem látott élő példányt, hanem csak a bolti verziót. Úgyhogy Tehát ezzel a szempontból is azért azt, hogy lássuk, hogy ami az asztalra kerül, az hogyan került oda. Azért szerintem ez is egy hasznos dolog. Tehát például én nagyon örülök neki, hogy ilyen nagyapám kertészkedett, és akkor mindig segítettem neki, és akkor is volt kis ágyásom, hogy ültethettem dolgokat, és tehát valamilyen szinten az is adott egy megértést, hogy a dolgok ezek nem csak úgy lesznek a semmiből, hanem a munkának mi az értéke, meg a természeten alapszik aztán az egész.
1: Ezzel abszolút egyetértek. Tényleg, én is láttam nemrégiben egy videót, ahol egészen fiatal, körülbelül ilyen 7-8-10 éves gyerekek szólaltak meg arról, hogy miért fontos, hogy a klímaváltozás ellen fellépjünk, és ők azt mondták, hogy azért, mert hogyha kihalnak a fajok, hogyha megszűnnek bizonyos élőhelyek, akkor nem tudjuk azokat megismerni, és hogy még annyi dolgot kell például a tengerekben, vagy az erdőkben felfedeznünk, hogy muszáj, hogy még időt nyerjünk, meg hogy jobban bevonuljunk ezekbe az élő közösségekbe, hiszen hogyha kihalnak, akkor nem tudjuk ezeket megismerni. Szóval szerintem például ez a kíváncsiság is nagyon jó hajtó erő lehet, ami a gyerekeknél megvan, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy ez az emberek felnőtt korára is így megmaradjon, hogy kíváncsiak legyünk, hogy szeressük megismerni a természetet, meg minden mást a világban, hogy hogyan működik.
0: Igen, hát ez egy jó alkalom, hogy megemlékezzünk a David Attenborough idén 100 éves, ennek is ezért nagyon sokat köszönhetünk ilyen szempontból, és mai napig ezt a kíváncsiságot meg tudta őrizni, tehát ez minden generáció számára lehetséges, és aztán szeterjesztik a tudást. Ha a te feladatod lenne, hogy egy országos oktatási szemléletformálási kampányt szervezi a fiatalok felé éghajlatváltozás témájában, akkor milyen témákat és milyen kommunikációs eszközöket használnál szívesen? Hát hogyan lehet megszólítani, motiválni azokat, akik maguktól kevésbé érdeklődnek ez iránt a téma iránt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az edukáció önmagában jó, de az, hogy például valamint megtanulsz, vagy megismersz, az nem feltétlen elég ösztönző ahhoz, hogy aztán cselekedj. Tehát én biztos egy olyan kampányt indítanék, ami nem csak edukációról szól, hanem bevonásról és részvételről is. Hogyha most így tényleg szabadjára engedhetem a fantáziámat, akkor én ezt úgy képzelem el, hogy például először a helyi közösségekre és a helyi fenntarthatóságra fókuszálva indítanék egy kampányt, ahol iskolákban tanárok, vagy erre betanított pedagógusok, civilek elmennének és előadnának ezekről a témákról, és miután a fiatalok jobban megismerték, hogy mik a problémák, hogy milyen lehetőségek vannak a megoldásra, akkor utána indítanék ilyen mentorprogramokat, ahol például mentorok szakmai és emberi támogatással, valamint pénzügyi támogatással lehetőséget adnánk a fiataloknak, hogy a saját közösségükön belül tegyenek valamit a fenntarthatóságért. Szerintem ez nagyon jó lenne, például létrehozhatnak egy közösségi kertet, például rendezhetnek egy szemétszedési vagy egy faültetési kampányt, hiszen nagyon fontos, hogy ne csak tudjunk ezekről a témákról, hanem hogy érezzük érte a felelősséget, hogy mi is tudunk valamit tenni, és hogy kell is tennünk, szóval én valami ilyesmi kampányt indítanék, és másrészt, amit korábban is említettem, hangsúlyoznám azt, hogy például a diákok pályaválasztásában milyen opciók vannak, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzanak, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük a lehetőségeinket, az opcióinkat, hogy később mit tehetünk a fenntarthatóságért, és hogy ne csak egy szűk csoport foglalkozzon környezetvédelemmel, hanem az egész társadalom számára ez egy fontos kérdés legyen.
0: Igen, minden szakmában szükséges az, hogy inkább odafigyeljenek arra, ami történik. Tehát ilyen szempontból ez ilyen szemlélet kell legyen, ami áthatja, úgymond az összes szakterületet idővel. Úgyhogy itt szeretnénk előre haladni. Egyébként, ha már itt tartunk, így milyen azonnali cselekvési lehetőségei vannak a fiataloknak, amiket könnyedén akár egyik napról a másikra meg tudnak valósítani annak érdekében, hogy a saját életmódjuk az környezettudatosabb legyen?
1: Hát szerintem nagyon fontos, hogy például tudatos választásaink legyenek, hogy nem kell mindig megvenni a legújabb ruhákat, nem kell mindig megvenni a legújabb telefont, hiszen nem feltétlen ez az, ami értékessé tesz az embert, hogy ezt realizáljuk, hogy nem feltétlen kell mindig többet, jobbat és újabbat. Másrészt tényleg, hogyha már itt említettük, akkor még talán gyakorlatiasabban mondhatom azt, hogy kevesebb vásárlás, kevesebb fast fashion, vagyis ilyen tömeggyártott ruhákat vegyünk, hanem elmehetünk például használt ruhaboltokba, és ez is menő, felújíthatunk termékeket, újra használhatunk. Másrészt például válasszuk a közösségi tömegközlekedési opciókat, akár gyalogolhatunk, biciklizhetünk, hogyha pedig hosszabb útra kell mennünk, akkor válasszuk a vonatokat, és el tudjuk kerülni ugye az autók közvetlen nagyobb kibocsátását, valamint az, hogy takarékoskodjunk az árammal, a vízzel, tehát kapcsoljuk le a villanyt, hogyha már nem vagyunk egy szobában, ne folyassuk fogmosás közben a csapot, tehát szerintem nagyon igazából ilyen hétköznapi apró szokások is vannak, hogy hogyan lehetünk fenntarthatóbbak. És hogyha tehetjük, akkor például kertészkedjünk, ültessünk fákat, és akkor igazából így az élő természethez is így hozzátehetünk, nem csak a kibocsátások csökkentéséhez. Tehát nagyon sok lehetőség van, és én még azt tanácsolom, hogy nem kell egyszerre mindent, mert egyszerre minden olyan ijesztő, olyan korlátozó, olyan, hogy nem is tudja, hogy az ember mivel kezdje, hanem először csak egy lépést vezessünk be az életünkbe, utána persze lehet egyre többet is, és legyünk büszkék magunkra akkor is, hogyha már egy-két dolgot megtettünk, nem kell egyszerre mindent, senki nem lesz tökéletes, senki nem lesz úgy, hogy ne legyen semmilyen kibocsátás, és semmilyen szemét, amit hagyott, hanem az fontos látni, hogy nem egy tökéletes emberre, hanem sok tökéletre van szükségünk. Szóval nem kell teljesen tökéletesnek lenni, csak az a lényeg, hogy elinduljunk ezen az úton, és hogy tegyünk lépéseket, és hogy ez vezet ahhoz, hogy így a társadalom is így fenntarthatóbbá váljon, hogy ne egy nyomás legyen ez az egész kérdés, ne egy szorongás, ne egy feszültség, hanem egy felszabadult folyamat, hogy egy célt kitűzök, azt meg tudom csinálni, az már egy sikerélmény, akkor már tettem valamit, és így tudunk haladni.
0: Igen, hát ugye két adatot dobnék itt be. Győzt, ugye eddigi magyarországi kisléptékű ilyen szemléletformálási kampányok volt, az volt a tapasztalat, hogy például energiafogyasztásban, mind otthon, mind az irodában azért egy 15%-ot meg lehet spórolni. Csak azzal, hogyha jobban odafigyelünk. Ugye másrészt pedig ugye az egy tévhit, hogy sokan azt gondolják, hogy az egyéni cselekvés nem számít, nagyon is számít. Tehát például Magyarországon 2024-ben nagyjából kétszer akkora üvegházhatású gázkibocsátás jutott a lakosságra, mint az iparra. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak a vállalatoknak a dolga, meg csak a kormánynak a dolga. Ezt mi adjuk össze. Meg hát ugye a cégek se azért szennyeznek már gonoszak, hanem azért, mert valaki megveszi a termékeket. Ugye az, ahogy vásárlunk, az előfel is hatalmazzuk őket, úgymond, vagy a vásárlással is szavazunk tulajdonképpen egyfajta termelési módra.
1: Igen, és emellett azt gondolom, hogy egyéni cselekvés az nem csak egy egyéni cselekvés, hanem az egy példamutatás is lehet a kortársainak, a szüleinek, hogyha csak így a fiatalokról beszélek, de hogy szerintem mindenki a környezettudatos döntéseivel példát tud mutatni másoknak, és ösztönözhet másokat is, hogy így cselekedjenek.
0: Ahogy a legutóbbi egyetemi fél évedet egy hollandiai egyetemen töltötted, érzel bármilyen különbséget az ottani hozzáállásban a környezeti kérdésekhez, még ahhoz képest, hogy még Magyarországon tekintünk erre a kérdésre?
1: Hát kezdeném azzal például, hogy nem titok, hogy az volt az egyik motivációm, hogy ott nagyon jó fenntarthatósági képzések vannak, és ez nagyon jól bele van integrálva az egyetemi oktatásba, és engem például ez motivált, hogy ott tanuljak, hiszen Magyarországon kevesebb ilyen szak érhető el, remélem, hogy a közeljövőn ez változni fog. Szóval szerintem például ez is az egyik, hogy az oktatásban mennyire van benne a fenntarthatóság. Egyébként nyilván nem tudok nagy országos tendenciákat mondani, de amit én tapasztaltam, például Hollandia méltán híres arra, hogy az emberek bicikliznek, ami egy nagyon jó szak, mind az egészségnek, mind a környezetünknek, szóval egyébként szerintem ezt itthon is minél inkább el kéne terjeszteni, egyrészt, hogy az emberek biciklizzenek, az is egy nagyon jó döntés, másrészt, hogy legyenek minél több kiépített bicikliút, ahol az emberek biztonságosan és gyorsan tudnak közlekedni. Másrészt nagyon sok a zöld terület, városokban nagyon sok park van, vagy csak egy-két fa az út szélén, és szerintem ez nagyon fontos, hiszen egyrészt a városi hősziget hatást is csökkenti, másrészt akkor az emberek is jobban érzik, hogy a természet az életük része. Szóval szerintem ezt minél jobban át kéne vennünk, bár szerencsére itthon is. Én azt gondolom, hogy egyre inkább zöldek a városaink. Másrészt, hogyha még egy személyes történetet elmesélhetek, hogy az egyetemen van minden évben egy ilyen kampány, hogy a nem használt ruháidat, háztartási eszközeidet, bútoraidat kiviheted, és cserébe másokért ugye elhozhatod egy ilyen cserekereskedelmen alapuló, igazából egy ilyen kis egyetemi projekt, és nekem ez mondjuk nagyon jó volt, amikor kiköltöztem Hollandiába néhány dolgot beszerezni, ami nem volt meg, és ugye sokaknak, akik mondjuk elvégzik az egyetemet, az már feleslegessé vált, és én meg újra tudtam hasznosítani, és ez nekem is nagyon jó volt, hogy ott a kéznél voltak ilyen termékek, nem kellett megvenni a boltban, és szerintem nekik is, hogy nem kellett például magukkal vinniük, hogyha elköltöznek egy másik városba, vagy egy másik országba, szóval szerintem ezek nagyon jó kezdeményezések. Másrészt azt is el tudom mondani, hiszen nemrégiben ott volt egy önkormányzati választás, hogy láttam, hogy a politikai közbeszédben is nagyon elterjedt, hogy hogyan legyünk fenntarthatóbbak, és ezek a kérdések, hogy mit tesz egy-egy párt, hogy mit tesz a kormány, és szerintem itthon ez sokkal kevésbé van benne, így a közbeszédben, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, halljunk opciókat, el tudjuk dönteni, hogy melyik a legjobb, és hogy hát ezek meg is legyenek valósítva, de egyébként minden országban vannak jó példák, mindenhonnan van mit tanulni, a hollandiai közösségnek is van mit tanulni, például magyar kezdeményezésektől, a magyaroknak is van mit tanulni a hollandiaiuktól, szóval szerintem nem feltétlen egyértelmű, hogy ott minden jobb, hanem hogy szerintem az a fontos, hogy tanuljunk egymástól, és hogy együttműködjünk a jó kezdeményezések mentén.
0: Ha valaki szeretne tájékozódni klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben, akkor mit tanácsolnál neki, hova forduljon?
1: Hát, hogyha például fiatal, akkor szeretném ajánlani a Klímahősök weboldalt, amit az UNICEF Klímahősök programjának keretében hoztak létre, de egyébként nagyon sok magyar klímatudós is ezzel foglalkozó szakember be volt vonva, hogy megcsináljon klímaleckéket, ahol vannak videók és játékok és online olvasmányos anyagok, ahol a fiatalok a saját nyelvükön tudnak tájékozódni. Hogyha pedig felnőttek, akkor szerintem a legtöbben az internetes oldalakról, portálokról, cikkekből tájékozódnak. És hát néha nagyon nehéz kiszűrni, hogy ez most tényleg valós-e, tényleg úgy van-e. Szóval én egyébként azt tanácsolom, hogy tájékozódjanak minél több portálról, minél több akár hazai, akár nemzetközi labból, és akkor az emberek tudják ellenőrizni, hogy mi az, ami igaz, vagy esetleg az, hogy mi az, amit az egyik oldal képvisel, mi az, amit egy másik hír oldal képvisel, és akkor össze tudják hasonlítani az opciókat. Szóval szerintem tájékozódjunk sok felületre, és nagyon fontos így a kritikus gondolkodás, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami valóban igaz és helyes, és mi az, ami kevésbé, vagy hogy megismerjük a különböző opciókat. De én azt gondolom, hogy egyébként most már egyre inkább benne van a hírekben ez a téma, akár itt a hazai aktualitások mentén, például az osztályhelyzet mentén, szóval én ezt egy pozitív tendenciának láttam, hogy egyre többet szólnak erről a hírek.
0: Igen, hát ha akarjuk, sem nagyon tudjuk megkerülni, egyszerűen a mindennapi tapasztalatoknak ez most már így a része. Ugye a Kárpát-medence gyorsabban melegszik, mint a világ átlag, tehát ilyen szempontból így hamar találkozunk a hatásokkal, és igen, ahogy mondtad is, a vízhez kapcsolódóan jelenik meg ezeknek a többsége, tehát ez tipikusan olyan dolog, amire jó, hogyha odafigyelünk, mind országos szinten, mind pedig ugye egyénileg. Zárásként így mit csinálna azoknak a gimnazistáknak, akik szeretnének fiatal nagykövetek lenni az UNICEF-nél, vagy akár bármilyen más keretek között szeretnének tenni az éghajlatváltozás ellen?
1: Hát egyébként én azt tanácsolnám, hogy kezdjék kicsiben, mert minden kicsi számít, és például én is egyikében még Győrben a városomban szerveztem egy kis rendezvényt, ahol a fenntarthatósági témákról tudtunk beszélni, vitatkozni, erről tanulni, és például ott még nem volt olyan sok anyagi támogatásom, hanem csak így megkerestem együttműködéseket, mondjuk városi civil szervezeteket, vagy tanárokat, így az iskolámat bevonva, és így is lehet nagyon jó ilyen kis kezdeményezéseket összehozni, szóval szerintem fontos az egyéni cselekvés, fontos, hogy a saját közösségeinkben kezdjünk el erről beszélni, kezdjünk el cselekedni, összefogni a saját közösségeinket ezért, és akkor, hogyha később úgy alakul, akár ez nagyobb szintéren is megvalósulhat, akár az UNICEF fiatal nagyköveti tanácsba is minden évben várjuk a jelentkezéseket, és hogyha nem is, akkor a közösségekben is nagyon fontos, hogy ezt tovább vigyük, és hogy megtanuljunk bizonyos dolgokat, amit szerintem kicsiben lehet a legjobban megtanulni, hogy például mit érdemes mondanunk, hogyan érdemes mondanunk a fenntarthatóságról, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson. Én is emlékszem, hogy elmentem a könyvtárba, ott is elmeséltem, hogy milyen programot szervezek, és ezek nekem nagyon hasznos tapasztalatok voltak, és én hálás az iskolámban is beszélek a tanáraimmal, hogy elmegyek a könyvtárba, hogy beszélek a helyi civil közösségekkel, eljutottam oda, hogy a klímacsúcson is képviseltem a fiatalok hangját, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon inspiráló lehet mások számára is, hogy hogyha kicsiben kezdjük, akkor akár nagyon messzire is eljuthatunk, és hogyha valaki most még kicsinek érzi magát, akkor is azt mondom, hogy tanuljon, nyilván egyénileg is cselekedjen, de bízzon abban, hogyha kitartóan dolgozik, akkor eljuthat azért, hogy több lehetősége legyen tenni, hogy lehet később majd esetleg olyan pozícióba, hogy minél inkább meghallgassák, hogy ő hozza a döntéseket. Szóval szerintem ezért is nagyon fontos, hogy tanuljunk, hogy fejlesszük magunkat, hogy legyünk kíváncsiak, és kezdjük el minél hamarabb, akár a saját közösségeinkben, hogy később akár eljuthassunk olyan szintekre, hogy magasabb szinten is tudjuk képviselni ezeket az érdekeket, hogy egy fenntarthatóbb, élhetőbb bolygót teremtsünk.
0: Szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy hálásan köszönöm az interjút. Mai vendégem Szász Anna Dorottya, az UNICEF Magyarország egyik fiatal nagykövete volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy hallgattak bennünket. Ha lemaradtak volna, a korábbi adások visszahallgathatóak mind a Mária Rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és közösségi média felületein keresztül. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Tartsanak velünk 4 hét múlva a következő adásban is. Addig is viszontlátásra.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 25. A papneveldének Isten szavát kell tanítania. Minden leendő pappal szeretném közölni, hogy milyen sokat jelentenek nekem, és milyen nagy a jelentőségük az egyház jövőjével, a Krisztus által küldetésünk jövőjével kapcsolatban. A papi szemináriumok fontosságáról való személyes meggyőződésem késztetett arra, hogy az egyház püspökeihez intézett áldozó csütörtöki levelemben ezeket a szavakat írjam. A szemináriumok életének az egyház által való teljes újjászervezése lesz a legjobb bizonyíték annak, hogy véghez vittük azt a megújulást, amelyre a zsinat utasította az egyházat. Ha a szemináriumok be akarják tölteni egyházi küldetésüket, a teljes program két alpontját tekintsék kulcsfontosságúnak: Isten szavának tanítását és a fegyelmet. A papok szellemi képzése, amely napjainkban létfontosságú, magában foglalja a humán tárgyak tudományát épp úgy, mint a szent tudományok különböző válfajait. Ezeknek mind megvan a maguk fontos helye a papi hivatásra való felkészülésben, de az elsődleges mégiscsak az, hogy a

0: szemináriumok Isten szavát tanítsák. Annak teljes, érintetlen tisztaságában és épségében, minden követelésével és minden erejével. Ezt világosan megerősítette az én szeretetlődőm 6. Pál is, amikor megállapította, hogy a Szentírás a lelki élet örökké való forrása. A keresztény átadásának fő eszköze és minden teológiai tanulmány középpontja. Éppen ezért, ha ti ennek a nemzedéknek a leendő papjai megfelelően fel akartok készülni arra, hogy elfogadjátok a II. Vatikáni zsinat örökségét és kihívását, szükségetek lesz arra, hogy jól megtanuljátok Isten szavát.
1: Ne féljetek! II. János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándok útról.
1: A Mária Rádió Mária utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat a műsor. Hát miről másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt hétvége legnagyobb zarándok eseményéről, ami még nem ért véget. Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap zajlott a Mária út teljes útvonalán. Magyarországon közel 55-60 zarándoklat ment el, azért nem tudok pontosat, mert még mindig lesznek zarándokszakaszok, és hát már mentek zarándoklatok Erdélyben is, Felvidéken is, Ausztriában is, szóval ez egy hihetetlen nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokan megszólítottak, és hát nem egyedül ülök ma itt a stúdióban, hanem ifjú zarándoktársak vannak mellettem. Nagy szeretettel köszöntöm Galgóczi Boldizsárt.
2: Csértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mindörökké ámen, és hát nagy szeretettel köszöntjük Galgóczi Barnust is.
3: Csértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké ámen. No, mert hogy majd itt a fiúk is egy picit mesélnek az ők is zarándok élményeikről, mert hát ők is már részt vettek egyúton nemzetközi zarándoklaton, mégpedig pont azért is érdekes, mert hát hárman vagyunk a stúdióban, és a negyedik beszélgető társat hívtuk fel. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Véninger Lászlóné Éva. Dicsértessék, szia Évi!
4: Mindörökké amen, üdvözlöm a hallgatói családot és benneteket is, sziasztok!
1: Szia Évi, és hát azért is hívtunk fel téged, mert hogy a fiúk többek között a te egyúton zarándoklatodon vettek részt. Éppen a műsor előtt arról beszélgettünk a Barnussal, hogy hát ő még nagyon-nagyon kisfiú.